0: Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Megújul a Debreceni Egyetem központi épülete előtti park, a műemléki francia kert felújításakor a lakossági véleményeket is figyelembe veszik, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a témában tartott egyeztetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az átalakuló térnek meg kell őriznie a műemléki francia kert jellegét, ugyanakkor meg kell felelni a klímaváltozás okozta kihívásoknak és a modern kor igényeinek. A találkozón Bács Zoltán rektor felidézte, hogy az intézmény nyár elején kérdőívben kérte ki a városlakók véleményét, mivel az egyetemtér felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva a kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medence tér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetemteret szeretne, mely megtartva a műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális családi közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek 10-szer most szombaton a Boldogkői várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetések az anzsúkori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg. Az érdeklődő középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek. A rendezvény egyik látványossága a Pestis doktor bemutatója, emellett mesterségbemutatók, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pálinka bár várja a Sziklaösvényen, ahol a kóstolás mellett pálinka felismerő versenyt is rendeznek Boldogkővár alján. A vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket. A tűzoltók
2: befejezték. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Nemzeti parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros, bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem csütörtök reggel. Azt írták, szerda késő estére úgy tűnt megszűnnek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította a lángokat. A tűzoltók vízsugarakkal, kéziszerszámokkal, háti permetezővel folyamatosan dolgoztak. A munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek csütörtök kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, áll a közleményben. Meleg rekordok dőltek meg szerdán az érkező melegfront előtt, megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord, valamint délután a 98 éves fővárosi melegrekord is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Tatabánya Dózsakert állomáson hajnalban új országos melegrekord született, az itt mért 22,1 fok, alig 0,3 fokkal haladta meg a korábbi, majdnem 22 fokos rekordot, melyet még 1946-ban Orosházán mértek. Szerda délutánra már igazi nyári hőség volt, a csúcshőmérsékletek jellemzően 30 fok felett alakultak, Újpesten a legmelegebb órákban majdnem 35 fokot regisztráltak. Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben 32-33 fok volt szerdán, miközben hajnalban 10-12 fokot mértek.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27

0: 7 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, két rangos elismerésben részesült dr. Kelemen Judit, a Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense, a tanító alapszak szakmai koncepciójának kidolgozásáért értékteremtési díjat kapott. Zeneművészeti kategóriában pedig a Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője elismerésben részesült. Dr. Kelemen Judittal Jászter Beáta beszélget.
2: Az egykori főiskolai patronáló tanárommal Kelemen Judittal beszélgetek. A Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense vagy, de mindannyian tudjuk, hogy 35 évig itt Sárospatakon a sárospataki tanítóképzés egyik oszlopos tagja, zászlóvivője voltál, tanításoddal, kutatásaiddal. Először is a kitüntetésről beszéljünk. Kaptál egy értékteremtési díjat, valamint a Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője elismerését. Képzelem, hogy milyen szép koronája ez a te szakmai életednek, és elnézést kérek a hallgatóktól, tegeződni fogunk, de nagyon régóta ismerjük egymást. Tehát mit gondoltál, amikor méltattak, és kezedbe vehetted ezt a két szép kitüntetést?
3: Nagy boldogság volt és megtiszteltetés, hiszen harmadik tanévemet zártam Miskolcon, tehát egy 3 éves munkának az elismerése, ami azt gondolom, hogy nem általános, hogy egy felsőoktatási intézményben 3 év után 2 ilyen kitüntetést is kapok. Annyi információt szeretnék hozzá mondani, hogy a Miskolci Egyetem 2 karán tanítok, a zeneművészeti karon és a bölcsészettudományi karon, és az egyik kitüntetés az egyik karról, a másik kitüntetés a másik karról érkezett, mármint a felterjesztés, tehát valahol itt is az egyensúly mind a két területen úgy gondolták a teljesítményemről, hogy megérdemlem ezt a méltatást, és ez nekem nagyon nagy öröm.
2: Szeretnék egy portrét megrajzolni rólad, hogy a hallgatók pontosan tudják, hogy ki beszél itt a mikrofon másik végén. Zeneművészetben végeztél, és nagyon fiatalon, talán az egyetem után egyből ide kerültél Sárospatakra. Mi volt az, ami a zene felé irányított? Gondolom, hogy volt egy nagyon erős családi kötelék, vagy egy nagyon erős egykori tanári példa.
3: Zeneiskolai tanulmányaimat az énekzene tagozatos tanulmányok előzték meg. Tulajdonképpen a családban senki nem foglalkozott külön zenével, hanem a második dolog, amit mondtál, a zenetagozatos mindennapos énekórákon, ez a híres Kodály iskola volt, ami ma már sajnos kicsit átalakult.
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: Ebben az oktatási rendszerben tanultam, és a tanárnéni szólt az édesanyámnak, hogy úgy látja, hogy jó érzek, van érdemes lenne zeneiskolában is külön hangszert tanulni, és aztán zeneiskolába kerültem zongorázni, és ott megint a zongoratanárnéni jelezte az édesanyámnak, hogy úgy gondolja, hogy érdemes talán a zenei pálya felé orientálódni. Úgyhogy mind a két vonatkozásban a pedagógusok elhivatott törődése volt, hogy engem picit próbáltak terelgetni.
2: Talán ezért is választottad te is a pedagógus hivatást?
3: Nem tudom, gyerekkoromban, óvodáskoromban óvónéni voltam, kisiskoláskoromban tanítónéni, tehát nem tudom, hogy ez igazán mikor alakult ki. Édesanyám tanítónő volt, tehát a pedagógus létnek a mindennapjaiban nőttem fel, nyilván ez is befolyásolt.
2: Megengedsz egy személyes gondolatot? Amikor első nap beültem az akkor még Comenius tanítóképző főiskola padjába, és megtudtuk, hogy ki lesz a patronáló tanárunk, akkor annyira boldogok voltunk. Ugye ének műveltségi területre jelentkeztünk, és megláttuk, hogy egy fiatal, majdnem velünk egyidős fiatal nő lesz a mi tanárunk. Már akkor éreztük, hogy itt minden rendben lesz, tehát nem kell félni semmitől, és be is bizonyítottad, hogy bár szigorú voltál, de mégis egy olyan fesztelen légkört tudtál nekünk teremteni az órákon, amelyben jó volt létezni, amelyben lehetett hibázni, de mégis mindig a tökéletességre törekedtünk. És akkor még nagyon a pályád elején voltál. Valahogy ösztönösen érezted azt, hogy hogyan kell velünk bánni, vagy már akkor is tudatosan voltál ebben a szerepedben?
3: Szerintem ez ösztönös lehetett, és azóta is úgy gondolom, hogy a felnőtt korosztály való nekem a kicsikhez képest. Kicsiket is tanítottam, kipróbáltam, de igazából azt gondolom, hogy jó helyre kerültem, amikor a felsőoktatásba találtam meg a lehetőséget.
2: Mindenki azt gondolja, hogy jaj, hát az ének az csak egy olyan tantárgy, hát meg az nem is olyan nehéz, de azért, aki jobban beleássa magát a zene elméletbe, ha csak meglátja a kvintkört, már akkor elveszett, hiszen tudja és láthatja, hogy nem egy olyan egyszerű műfaj ez. Megtanítani valakiket arra, hogy hogyan tanítsanak másokat, azért az nem egyszerű dolog. És amikor a katedrára készítetted fel a hallgatókat, akkor mi volt a legfontosabb szempontod?
3: Akkor is és ma is az a legfontosabb, hogy amit magyarázok nekik, vagy amit kérek tőlük, követelményként megfogalmazom, és ahogy mondtad, eléggé szoktam ragaszkodni azoknak a teljesüléséhez, hogy értsék, hogy miért kérem, és hogy ez miért lesz fontos nekik a munkájukban. Ezt próbálom átadni, erre próbálom őket rávenni, hogy egy tanító nem állhat úgy ott az gyerekek előtt, hogy majd valamelyik zeneiskolás gyerek kijavítja, hogy rosszul tetszett a szinkópát felírni a táblára.
2: Persze nem csak énekművészeti területre jelentkeznek a hallgatók, hanem minden másfajta területre, és van olyan, aki úgy jön ki középiskolából, hogy nem nagyon tud szolmizálni, nem ismeri az ABC-s neveket, talán még ritmust kopogni sem. Olyanokat is kell tanítani, és nekik is meg kell tanulni olvasni a bicéniumokat, vagy az olvasó gyakorlatokat. Velük meg teljesen az alapoktól kell kezdeni.
3: Így van, a levelező tagozatos hallgatók számára egyértelműen, és manapság már a nappali tagozatos hallgatók között is nagyon-nagyon kevés az a hallgató, aki valamilyen szintű zeneiskolai tanulmánnyal rendelkezik. Az, hogy egy komplett zeneiskolai képzést elvégzett, azt talán már nem is tudom, hogy létezik-e a tanítóképzés műfajában. Úgyhogy mindenképpen a legelejétől kezdem, azoknak ismétlés, akik ezt már tudják, és szoktam mondani, hogy akkor most az én gondolkodásommal megtanulják, hogy én hogy kérem, mire helyezem a hangsúlyt, akik pedig tulajdonképpen tőlem tanulják, hogy így mondjam, ők pedig megkapják azt a lehetőséget, hogy szépen óráról órára, mondjuk nappali tagozat esetében, óráról órára otthoni munkával felkészüljenek, gyakoroljanak, és szépen felvegyék a tempót.
2: Aztán, amikor mi kirepültünk a tanítóképző főiskoláról és a te védőszárnyaid alól, akkor pedig éveken keresztül figyeltük, hogy hogyan járod be a ranglétrát, hogyan emelkedsz egyre feljebb, hogyan teszel szert egyre több tudományos fokozatra, tudományos gyakorlatra, és hát azért büszkeséggel töltött el minket, hogy itt van a mi patronáló tanárunk, akivel szinte egyszerre kezdtük a pályát, és lám, mennyire beleássa magát a sárospataki tanítóképzés történetébe. És itt jön a második szál az életedben, ez az erős kutatói tevékenység. Miért ejtett ez annyira rabul? És te ráadásul nem is ezen a vidéken születtél, tehát te úgy kerültél ide, mégis annyira a tiéd lett ez a vidék, ez a környék, ennek az oktatási múltja, története.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: De a területét nem határozzák meg, tehát mindenki a saját egyéniségéhez igazítva. Tulajdonképpen a sárospataki iskola történet, abból is a zenetanárok munkásága, vagy az itteni zenetanuláshoz kapcsolódó dokumentumok tanulmányozása. Nem olyan régen találtunk egymásra. Tulajdonképpen a munkásságomnak a korábbi szakaszában, ha egy valaki végignéz, hogy milyen tanulmányokat készítettem, akkor ilyen esetleges témák is voltak benne, egy-egy felkérése, konferencia felkérése, vagy ismeretterjesztő előadásra szólítottak meg konkrét címekkel, vagy témajavaslattal, tehát kicsit olyan eklektikus volt még az eleje, de éppen az egyik szakmai ismerős barátom fogalmazta meg, hogy ha így végignézik az életművet, akkor azért mégis egy irányba mutatnak a nyilak, csak ki kellett várni a végét. Úgyhogy a sárospataki iskola történettel kapcsolatban, a sárospataki zenei kulturális örökséggel kapcsolatban körülbelül 10 éve kezdtem el foglalkozni, és onnantól pedig egy ilyen valóban szívem csücske lett a dolog. Különben is mindig lenyűgözött a múlt kutatása, a disszertációm egy 17. századi témát jár körbe, tehát mindig tisztelettel tanulmányoztam azoknak a zeneszerzőknek, vagy zenei embereknek a munkásságát, akik akár több évszázaddal ezelőtt tették le az asztalra a névjegyüket, és valahogy úgy alakult, hogy itt Sárospatakon is olyan komoly zenetörténeti kuriózumokkal találkozhatunk, amiről egyébként még szerintem a pataki lakosok jelentős része sem biztos, hogy tud, vagy tudatában van a jelentőségének, hogy ez engem egyszerűen lenyűgözött, és onnantól kezdve valóban ez a terület képezi a kutatásom gerincét.
2: Hogyan tudnád egy pár mondatba sűríteni azt a 35 évet, amelyet itt töltöttél az egykori Koméniuszon, most már Tokaj-Hegyalja Egyetem, és ahol tanársegédként kezdtél, és aztán dékánként búcsúztál?
3: Hát nagyon nehéz röviden összefoglalni 35 évet, nagyon mozgalmas, változatos, tanulságos volt, sok mindenben fejlődtem értelemszerűen, sokféle tanulságra tettem szert. A hallgatókkal való bánásmód, a kollégákkal való kamarazenélés, kórust alapítottam közben, és hát a tudományos munka, így ennyiféle dolog jellemezte röviden ezt a 35 évet.
2: Beszéljünk akkor a jelenről, hiszen 3 éve vagy Miskolcon. Mivel foglalkozol, a Miskolci Egyetemnek mely intézményeiben, intézményegységeiben dolgozol?
3: Miután előadó művészeti zenei doktorátusom van, és neveléstudományi habilitációm, és az előbb megfogalmazott kettősség, tehát az aktív zenélés és a tudományos munka kettősségében élek valóban, ezért a Miskolci Egyetemen 2 karhoz kötődöm, mind a 2 karnak a honlapján fent vagyok, tehát abszolút kiegyensúlyozott módon dolgozom a 2 karon. Az egyik a Bartók Béla zeneművészeti kar, ahol professzionális zenész hallgatókat, illetve a tanárképzés részében a zenepedagógiai jellegű tárgyakat tanítom, és a bölcsészeti és társadalomtudományi ismereti karon pedig a neveléstudományi habilitációmmal kapcsolatos tantárgyakat tanítom, ami most már a tanítószak megindulását követően egyre inkább és egyre hangsúlyosabban a tanítóképzésnek a zenei, illetve még más jellegű tárgyai, de azt gondolom, ahogy felfut a képzés, egyre inkább a zenei tárgyakra fogok koncentrálni.
2: Egyik főszakod a karvezetés. Hát nyilván az, aki a katedrán áll, és tudományos munkát is folytat, nem tud meglenni kórus nélkül, vagy karvezetés nélkül, és meg is alapítottad a Gaudium Musici női kamarakórust itt Sárospatakon. Még televíziós voltam, amikor sokszor volt alkalmam hallgatni benneteket. Milyen élményeket szereztél ezzel a női csapattal? Hová fejlődtetek, és jelenleg most mi a helyzet?
3: Amatőr kórus vagyunk, bár a kezdetekkor a sárospataki zeneiskolai tanárok jelentős része is csatlakozott a kórushoz, azonban sajnos az élet úgy hozta, hogy az igazán magas szintű zenei képzettséggel rendelkező tanárok vagy énekesek elsodródtak Sárospatakról különféle magánéleti helyzetek miatt, és utána már inkább tényleg amatőr, a szó legnemesebb értelmében vett amatőr kórusként működtünk. Legnagyobb sikerünk egy németországi fellépés volt, amikor a város Sárospatak önkormányzata képviseletében ezen napban szerepelhettünk, és talán az hatalmas élmény volt mindenkinek. Ez volt az a legtöbb.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: Énekeltünk, ahova eljuthattunk ezzel a fajta önkormányzati támogatással. Egyébként pedig inkább itt a régió és a város kulturális életében töltöttünk be, azt gondolom, túlzást nélkül, hogy nélkülözhetetlen szerepet, hiszen rengeteg eseményre hívtak, kerestek, hogy tudnánk-e menni énekelni, tudnánk-e jelen lenni, valamilyen módon bekapcsolódni a programokba. Az élet sora azonban minket sem kímél. Nem tudunk fiatalodni, és nem tudunk utánpótlást nevelni. Sajnos van egy korosztály, akik már nem részesültek a gyermekkori iskolai kórusok éneklésének az örömében, a fellépésekben, és nem rendelkeznek olyan szintű zenei tanulmányokkal, hogy kottolvasási, magabiztos képességekkel jöhetnének hozzánk énekelni. Ezért éppen néhány hónappal ezelőtt döntött úgy a kórus, hogy már nem tudjuk azt a terhet vállalni, hogy egy-egy énekes vigyen egy-egy, akár egy belső szólamot is, egy-egy szereplésnek ez egy nagyon nagy pszichés terhe, úgyhogy most jelenleg úgy döntöttünk, hogy kicsit felfüggesztjük a próbákat.
2: Visszatérnék még a kitüntetéshez és az elismeréshez. Az értékteremtési díjnak ez volt az indoklása, a tanító alapszak szakmai koncepciójának kidolgozása és sikeres beindítása terén végzett elévülhetetlen érdemei, valamint a hallgatók iránti mély felelősségérzete, kiemelkedő oktatói tevékenysége és példaértékű közösségépítő szerepe elismeréseként. Ez egy nagyon-nagyon szép laudáció, és tényleg összefoglalja mindazt, amit itt is végeztél, és amit most egy kicsit távolabb, Miskolcon, a megye székhelyén végzel. Mondom akkor a másik díjnak is az indoklását. A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi tudományos láthatósága érdekében végzett kiemelkedő kutató munkájáért, valamint a 2025-ös évben a Magyar Tudományos Művek Tára és a Scopus tudományos adatbázisokban is dokumentált kiemelkedő publikációs tevékenységéért. Tehát itt is itt van mind a tanári, mind a tudományos munka. Hogyan tudod az életedet megosztani ezzel a két önmagában is nagyon sok erőt és teljes embert kívánó hivatással?
3: Az éppen aktuális feladatoknak és tennivalóknak megfelelően igyekszem egyensúlyban tartani a két területet. Nyilván vannak olyan időszakok, amikor hangsúlyosan és koncentráltan a tanítással kapcsolatos tennivalók élvezik az elsőbséget, és vannak olyan helyzetek, főleg határidők előtt, amikor pedig a tudományos munkának az elkészülés, hogy időben megjelenhessen, időben teljesíthessem a leadási határidőt. Tehát próbálom az egyensúlyt tartani. Egyébként a tanulmányokban az online hivatkozásoknál kötelező megadni az adott linknek az elérési idejét, és mosolyogva állapítottam meg magamban, amikor így néhány tanulmányt visszapörgettem, hogy kivétel nélkül mind az őszi szünetben, a téli szünetben, a tavaszi szünetben és a nyári szünetben datálódtak. Tehát a tanároknak, a pedagógusoknak ekkor van tanításmentes munkanapjuk, mert azért ez nagyon kemény munka, és azt gondolom, hogy ehhez pedig kell is talán az a fajta mély elköteleződés, ami már egy picit ilyen szenvedélyszerűség is, hogy a szabadsága terhére, vagy a szabadsága idején próbálja azt a lelkiismeretes utána nézést végezni, ami egy könyvtárban, egy levéltárban a bogarászást jelenti. Hiába a mai online világ, nagyon sok minden elérhető online, de nagyon büszke vagyok arra, és nagyon dicsérem a Sárospataki nagykönyvtárat, hogy bizonyos adatbázisok, amikről azt gondoljuk, hogy szinte tökéletesen elérhető minden benne, hiányosak, és ha elballagunk a nagykönyvtárba, a polcokon mindent megtalálunk, úgyhogy ez egy fantasztikus adomány és lehetőség, hogy én itt Sárospatakon ezt meg tudom tenni. Tehát egy sárospataki helyi színű, vagy helytörténeti, vagy sárospataki zenei örökségi kutatásnál ez nagyon fontos alapvetés, hogy itt a helyi dokumentumokat legyen lehetőség tanulmányozni.
2: Beszéltünk a múltról, beszéltünk a jelenről, a miskolci évekről, és most beszélnünk kell a tanítóképzés jövőjéről is, hiszen ezen a pályán dolgozol. Hogyan látod a tanítóképzés jövőjét?
3: Ha a Miskolci Egyetem beiskolázási felvételi adataiból indulok ki, akkor nagyon optimista vagyok, hiszen második tanévet kezdjük a tanítószakon, és hát több mint 100 levelező tagozatos hallgatóval fogjuk indítani a tanévet, és közel 20, egyelőre 19 hallgató vette fel a tantárgyamat, de nappali tagozaton, tehát egy ilyen 20 körüli létszám az, ami szerintem nagyon-nagyon jó egy ilyen első.
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: A nappali tagozatosok, ugye ők a jellemzően az érettségi utáni korosztály. A fiatalokban megfogalmazódik ez az igény, hogy pedagógusok legyenek. A levelező tagozatosoknál jellemzően olyan hallgatóink vannak, akik már iskola közelben dolgoznak, tehát iskolában nagyon sokan, ők ott elhivatottak a tanítás iránt, hiszen nem jönnének, hogyha nem így lenne, mert ők az iskolának a mindennapjait egészen közelről látják. Úgyhogy nagy meglepetés volt nekem is ez a magas létszám, hogy aztán közöttük mennyien vannak, akik a tanítósággal nincsenek teljesen tisztában, és majd a tanulmányok során szembesülnek azzal, hogy milyen sokrétű képzésben lesz részük, hiszen a matematikától a történelmen, az etikán, a testnevelésen, az éneken, a magyaron, mindenfélét kell tanulniuk, és meg szoktak lepődni néhányan ezen, de azt gondolom, hogy ők kevesen vannak, tehát a mag, akik felvételiztek és ott ülnek majd az első tanítási napon. Ők azt gondolom, hogy jelentős részben valóban a tanítói hivatásra készülnek.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, szeretettel gratulálok ehhez a szép kitüntetéshez. Köszönjük a munkádat, amivel a mi életünket is gazdagabbá tetted, és további sok sikert kívánok mindenhez.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, két rangos elismerésben részesült dr. Kelemen Judit, a Miskolci Egyetem habilitált egyetemi docense, a tanító alapszak szakmai koncepciójának kidolgozásáért értékteremtési díjat kapott, zeneművészeti kategóriában pedig a Miskolci Egyetem kiváló tudományos szerzője elismerésben részesült. Dr. Kelemen Judittal Jászter Beáta beszélgetett.
0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.

0: Repeta. Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, dr. Jó Tünde, miskolci fülorgégész audiológust hallják a következő percekben, aki orvosi hivatása mellett nagycsaládos édesanya, és gyerekkora óta kedves elfoglaltsága a fotózás. A mindennapos gyógyító tevékenysége mellett kitanulta a fotós szakmát is, és nem sokára megrendezi második kiállítását. Jászter Beáta kérdezi őt a fotózásról, a témaválasztásról, céljairól.
2: Dr. Jó Tünde, fülorgégész audiológussal beszélgetek, aki a Miskolci Megyei Kórháznak az orvosa, de nem orvosi témában fogunk most beszélgetni, bár lehet, hogy majd egyszer arról is szó esik, hanem arról fogunk beszélgetni, hogy a fotózás milyen szerepet tölt be az életedbe. Tegeződni fogunk, hiszen mi nagyon régóta ismerjük egymást. Orvosként biztos nagyon kevés idővel rendelkezel, mégis van időd rácsodálkozni a szépre. Hogyan jött a fotózás az életedbe?
3: Először édesapám adott a kezembe egy fényképezőgépet körülbelül 10-12 éves koromban. Ez egy Smena típusú fényképezőgép volt, egy kis kezdőgép, amin az alapokat megtanultam még gyerekkoromban. Akkor mindent fotóztam, amire lehetőségem volt, leginkább kirándulásokon próbáltam megörökíteni az eseményeket. Ezt követően egyetemista koromban volt az első igazán tudatos fényképezőgép választásom. Akkor egy praktika fényképezőgépet vásároltam, már kifejezetten azzal a céllal, hogy komolyabban fotózzak, bár abban az időben is ez még inkább csak az utazások, különböző események megörökítésére szolgált. Ezek mind analóg gépek voltak, tehát filmre fényképeztem, előhívattam őket, és utána szépen bepakoltam a képeket az albumokba. Amikor a gyerekeim születtek, körülbelül abban az időben, a 2000-es évek elején kezdődött el a digitális fényképezőgépeknek az elterjedése itt Magyarországon, akkor már talán valamivel könnyebb volt hozzájutni, és miután sikerült megszereznem az első ilyen digitális fényképezőgépet, utána természetesen a leginkább a családot, a gyermekeimet fotóztam vele, illetve változatlanul az utazásokon örökítettem meg a megörökítendő dolgokat.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: Bennem az a gondolat, hogy annyi szép vesz körül minket, leginkább ez a természetre vonatkozott, elég sokat járunk a természetben, és annyi mindenre rácsodálkoztam, apró természeti csodára, vagy nagyon szép naplementékre, tájakra, akkor a digitális fényképezőgéppel ezeket már könnyebb volt megörökíteni és továbbadni, és akkor merült fel bennem az az igény, hogy én ezt szeretném másoknak is megmutatni, azt, amit én szépnek látok. Nyilván ez már a közösségi oldalak elterjedésével könnyebbé vált, mert meg tudtam osztani a fotóimat másokkal is nagyobb, szélesebb körben.
2: Igen, én is így csodálkoztam rá a fotóidra, amikor a természetjáráson rögzített képeidet, vagy természetjáráson elkattintott képeidet megmutattad nekünk, és abban valami olyan nyugalmat és olyan különleges egyensúlyt véltem felfedezni, hogy tényleg jó volt rajta pihentetni a tekintetemet, és jó volt elgondolkodni. Tudatosan keresed ezeket a képeket, pillanatokat, momentumokat, vagy egyszerűen mindent lefotózol, és aztán válogatsz belőle?
3: Nem mondanám azt, hogy mindent, azt, ami megragadja a figyelmemet. Ritkán van olyan, hogy elindulok, hogy na, én most valamit szeretnék fotózni. Általában erdőjárásaim, sétáim, futásaim közepette sokszor csak mobiltelefonnal örökítek meg valamit, hogyha látok egy olyat, amit érdemesnek tartok erre. Ez változó, de nem szoktam úgy neki indulni, hogy na most akkor mindenképpen valamit leszeretnék fotózni.
2: Azaz igény is létrejött benned, vagy a gondolataidba férkőzött, hogy szeretnéd megtanulni ezt a szakmát, hiszen már nem amatőr fotós vagy.
3: Igen, 2022-ben kezdtem el egy 2 éves képzést, azután miután a gyerekeim kirepültek, és hirtelen egy nagy űr támadt az életemben korábbiakhoz képest. Csendes lett a ház, egy csomó energiám levezetetlenül maradt. Akkor támadt az ötletem, hogy régi vágyamnak eleget téve egy kicsit jobban elmélyülök a fotográfiában. Úgyhogy Miskolcon a Kós Károly technikumban elvégeztem egy 2 éves fotográfus képzést, 2 évvel ezelőtt végeztem, és azóta is folyamatosan fotózok. Nyilván most már sokkal tudatosabban, hiszen be tudom építeni azokat a dolgokat, amiket ott az iskolában tanultam.
2: Igen, nagyon érdekelne engem az, hogy mennyire nézted utána más szemmel, akár a tájakat, akár a tárgyakat, akár az embereket, amikor már birtokában voltál a tudásnak.
3: Hát az iskolában azért nyilván nagyon sok a gyakorlat, de elméletet is, fénnyel kapcsolatos tanulmányokat is végzünk. Ha az ember sokat fotóz, akkor kialakul egy olyan képesség, hogy könnyebben meglátja a fényeket, illetve jobban tud esetleg megtervezni egy szituációnak a kialakítását, vagy akár hogyha azt mondom, hogy napfelkeltét szeretnék, vagy egy tájat szeretnék lefotózni, akár napfelkeltében, akkor tudom, hogy utána kell nézni, hogy milyen szögből fog fölkelni a nap, stb. Tehát ezeket a tudatos dolgokat azért itt elsajátította az ember, de nem a természetfotózás volt itt tulajdonképpen túlsúlyban. Stúdióban is megtanultuk a fények használatát, ott nyilván leginkább embereket fotóztunk, illetve tárgyakat. Ezeket az ismereteket fel tudom használni mai napig a tevékenységemben.
2: Igen, mert hogy a tájak, vagy a tájrészletek után örömmel láttam a közösségi oldalon, hogy nagyon sok portrét készítesz. Ugye hát kapóra jött a család, kapóra jött az esküvő, a gyönyörű lányodnak, Villőnek az esküvője, és megosztottad az ott készített képeket is, és azok is valami egészen más stílusban mutatják meg az embert körülvevő környezetet, vagy éppen azt a meghitt pillanatot, amelyben van, mint másoknak a fotói. Te is érzed, hogy az embernek a személyisége, egyénisége mennyire meghatározza azt a szakmán túl, hogy milyen képeket készít?
3: Igen, az iskolában végül is elég sok területet érintettünk. Már ott éreztem, hogy nekem az emberábrázolás az, ami a legkedvesebb, ami a szívemhez a legközelebb áll. Úgyhogy ezt követően már tudatosan kerestem azokat a képzéseket, workshopokat, ahol ebben jobban el tudtam mélyedni. Nem mondom azt, hogy túl sok ilyen alkalmon vettem részt, de egy páron igen, és mindegyik formálja az embert. De jelentkeztem a Facebookon különböző fotós csoportokba, ott is nagyon sok mindent meg lehetett tanulni, rengeteg fényképet nézegettem másoknak.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: Stílust megtalálni, ami nekem leginkább fekszik. Ez pedig úgy tűnik most, legalábbis amit a legszívesebben csinálok, hogy a fekete-fehér portrék. Azért, mert úgy gondolom, hogy a fekete-fehér ábrázolásban a színek nem vonják el az embernek a figyelmét, tehát itt könnyebb kifejezni azt, amit valójában szeretnénk a nézővel megláttatni. Az alanynak, akit fotóztunk, annak a lényegét, az érzelmeit, a gesztusait, azt, amit figyelemre méltónak találunk benne.
2: Nem véletlen az, hogy az embereknek a fotózása lett az a terület, amit a legjobban szeretsz, hiszen emberekkel foglalkozol. Ráadásul a legszebb segítő szakmában, az orvoshivatásban. Az embereket azokban a pillanataiban látod, amikor a legsérülékenyebbek. Talán egy orvos az, aki a leginkább megismeri az embernek a személyiségét. Érzed ezt a fotózások kapcsán is?
3: Ezt elég nehéz azért rögtön így meglátni. Nyilván az, hogy emberekkel foglalkozom már 32 éve orvosként, az ad valamennyi magabiztosságot azzal kapcsolatban, hogy talán könnyebben meglátom, megérzem az embereknek a habitusát, személyiségét, típusát. Tehát egy emberismeretet nyilván ad az, hogy már ennyire régóta emberekkel foglalkozom, de igazából a fotóim, amiket például akár kiállításra viszek, azokat leginkább az ismerőseimről, illetve a családról készítettem, nem ismeretlenekről. Tehát ennyi helyzeti előnyöm volt, hogy ismerős embereket fotóztam, nyilván ez így sokkal könnyebb.
2: Mit szólt a családod ehhez a hobbithoz? Mert nyilván gyerekkorodtól indul, de komolyabban azért most kezdtél el vele foglalkozni. Férjed is orvos, ahogy mondtad, a gyerekeid már kirepültek, de nem mondták, hogy hát, anya vagy drágám, van ennyi időt, hogy még ezzel is foglalkoz? Azok után, hogy ott vagy a kórházban, is dolgozol egész nap?
3: Nem, a gyerekeim, ők az első pillanattól kezdve támogattak. A férjem az elején szerintem egy kicsit szkeptikus volt, én azt gondolom. Gondolta, hogy jó, hát valamivel eltölti az idejét, stb. De aztán, amikor látta, hogy én ezt tényleg komolyan veszem, ha megmutatom a képeimet másoknak is tetszenek a képeim, akkor úgy gondolom, hogy most már büszke arra, és büszkén mutogatja azokat a fotókat, amiket esetleg kiállításra viszek. Úgy gondolom, hogy most már igen, ez neki is öröm.
2: Azért is beszélgetünk most a fotózásról, mert hogy nem sokára Sátoralja új helyen is lesz egy kiállításod, hiszen a férjed révén kötődsz ehhez a városhoz, és szeptember 18-án ide is elhozod a képeidet. Hol volt már eddig kiállításod, milyen volt a visszajelzés, és mivel készülsz ide, egy kicsit a hazai környezetbe?
3: Egy kiállításom volt eddig, ez Hajdúböszörményben, egy kis mindenes bolt, a Csuporka boltnak a galériáján állítottuk ki nagyjából egy évvel ezelőtt a képeimet. Nekem ez nagy élmény volt, hogy meg tudtam mutatni. Igazából a megnyitón kívül már nem voltam ott jelen, hogy mennyire tetszett a jelenlévőknek, vagy azoknak, akik a bolt galériájában elfogyasztották a kis kávéjukat, vagy limonádéjukat, de a boltnak a tulajdonosától azt a visszajelzést kaptam, hogy tetszett az embereknek, szívesen nézegették a képeket. Ezt a mostani Sátoraljaújhelyi lehetőséget a sógornőmön keresztül kaptam, hogy kiállítsam az Emplén galériában a képeimet. Kicsit változtattam az előző kiállítási anyaghoz képest. Ott nem volt különösebben koncepciója. A számomra tetsző képeket válogattam bele a kiállításba. A mostani kiállításnak a címe Jelenlét. Ezzel arra szeretnék utalni, hogy remélhetőleg mindenképpen lehet találni egy olyan momentumot, ami az odafigyelést, a törődést, a koncentrációt, tehát a jelenlétet sugallja.
2: Akár csak a hivatásodban, milyen szép szavak ezek, összecseng a kettő. Mi a célod a fotózással? Hiszen hobbinak indult, megmutattad az alkotásaidat, és most már lám a második kiállításod szerveződik, közben pedig meg is tanultad ezt a szakmát. Szeretnél-e új utakat kipróbálni, vagy egyáltalán hova szeretnél fejlődni?
3: Ez nekem egyfajta önkifejezés, nyilván ez elcsépelt, de ez így van. Tehát ezen az úton tudom most a legjobban megmutatni magam, én úgy érzem. Mindig is vizuális típus voltam, és örülök, hogy...
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: Hanem esetleg én magam is tudok produkálni vizuális ingereket mások számára. Szeretném tökéletesíteni magam, szeretnék olyan képeket készíteni, amire mások is azt mondják, hogy húha, de ehhez még nyilván sokat kell tanulnom.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon sok sikert kívánunk neked az úton, és várjuk a Sátoraljaújhelyi kiállításodat.
3: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, dr. Jó Tünde miskolci fülorgégész audiológust hallották az imént, aki orvosi hivatása mellett nagycsaládos édesanya, és gyerekkora óta kedves elfoglaltsága a fotózás. A mindennapos gyógyító tevékenysége mellett kitanulta a fotós szakmát is, és nem sokára megrendezi második kiállítását. Jászter Beáta kérdezte őt a fotózásról, a témaválasztásról, céljairól.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Három óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltán.

0: Felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva a kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medence tér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetem teret szeretne, mely megtartva a műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas, ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális, családi, közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek 10-szer most szombaton a Boldogkői várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetések az anzsúkori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg. Az érdeklődő középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek. A rendezvény egyik látványossága a Pestis doktor bemutatója, emellett mesterségbemutatók, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pálinka bár várja a Sziklaösvényen, ahol a kóstolás mellett pálinka felismerő versenyt is rendeznek Boldogkővár alján. A vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket. A tűzoltók befejezték az utómunkálatokat Egyek külterületén, a Hortobágyi Nemzeti Parkban, ahol még kedden gyulladt ki a nádas, cseri és bokros, bozótos terület, közölte a katasztrófa védelem csütörtök reggel. Azt írták, szerda késő estére úgy tűnt, megszűnnek az izzások is, ám az érkező vihar ismét felszította.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Folyamatosan dolgoztak. A munkát nehezítette a terület tagoltsága. Az egységek csütörtök kora reggelre oltották el a tüzet és fejezték be az utómunkálatokat. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 80 hektár égett le a Hortobágyi Nemzeti Parkban, áll a közleményben. Meleg rekordok dőltek meg szerdán az érkező melegfront előtt, megdőlt a hajnali országos és fővárosi melegrekord, valamint délután a 98 éves fővárosi melegrekord is, írta a Hungaromet ZRT a honlapján. Tatabánya Dózsakert állomáson hajnalban új országos melegrekord született, az itt mért 22,1 fok, alig 0,3 fokkal haladta meg a korábbi, majdnem 22 fokos rekordot, melyet még 1946-ban Orosházán mértek. Szerda délutánra már igazi nyári hőség volt, a csúcshőmérsékletek jellemzően 30 fok felett alakultak. Újpesten a legmelegebb órákban majdnem 35 fokot regisztráltak. Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben 32-33 fok volt szerdán, miközben hajnalban 10-12 fokot mértek.
2: Az időjárásról.
0: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Délután 23 fok körül alakul a hőmérséklet. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Jó napot kívánok a rádió hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Egész pontosan milyen gyógyszerek áfa kulcsán változtatott a kormány?
2: Szeptember 1-től és a vényköteles gyógyszereknek az áfa kulcsát vitte le 5%-ról 0-ra, független attól, hogy ezek a gyógyszerek a támogatott gyógyszer kategóriába tartoztak, vagy egyszerűen csak vényre szabad, vagy lehet kiváltani a gyógyszertárakban. Tehát lényegében az összes vényköteles gyógyszernek az áfája 0%-os lett, plusz van még egy kiegészítő megjegyzés, hogy az összes gyógyszertárban készülő úgynevezett magisztrális gyógyszer, és független attól, hogy az most vényköteles, vagy vényre, vagy vény nélkül váltják ki, úgy szintén a 0%-os áfakulcsba került.
1: Ez az 5%, ez a központi költségvetésből fog hiányozni, vagy a gyógyszerészektől is hiányzik valami? Önökön, ha jól értem az áfa lényegét, csak átfolyik ez az összeg.
2: A gyógyszerészeknek, illetve a gyógyszertáraknak a gazdálkodását az érdemben nem befolyásolja, mert ahogy szerkesztő úr is mondja, ezek átfolyó tételek. Ugyanakkor a támogatott gyógyszerek vonatkozásában az országos átlag a támogatási hányadot kb. 75-76%-ban hozza, ami praktikusan azt jelenti, hogy a támogatott gyógyszereknél az áfa csökkentés 24-25%-a az, ami a lakosságnak a költségcsökkentése. Ez éves szinten, ahogy számoljuk, olyan 8-9 milliárd forintot jelenthet. A támogatási hányad viszont lényegében azt jelenti, hogy a költségvetés egyik zsebéből átmegy a másik zsebébe ez a pénz, ez kb. Olyan 28-29 milliárd forint éves szinten, hogyha jól számoljuk.
1: Ugyanez a rendszer lesz érvényes az intézményi gyógyszerészetekre, a kórházi gyógyszerészetre, a klinikai gyógyszerközpontokra, ott szoktak ilyen külön intézmények lenni.
2: Tekintettel arra, hogy ugye ott is a vényköteles gyógyszerek, értelemszerűen akkor ez a 0%-os áfa ezeket is fogja érinteni, illetve érinti már.
1: Éreztek bármilyen kivárást, amikor az emberek egy kampányban meghallják, hogy majd le fogják csökkenteni a gyógyszer áfát, akkor inkább nem váltották ki a gyógyszereket, hanem elmentek a patikushoz megnézni, hogy meddig érvényes a recept, hogy hát ha tudok rajta spórolni?
2: Személyes tapasztalatunk, hogy volt ilyen, főleg augusztus második felében, hogy na majd akkor kivárom a szeptember 1-jét. Azt gondolom, hogy ez egy racionális döntés a betegnek a részéről. Tehát, hogyha van még otthon az állandóan szedett gyógyszeréből, kibírja, vagy kibírt a szeptember 1-jéig, vagy szeptember elejéig, akkor szerintem racionálisan döntött, hogyha megvárta az áfa csökkentést. Igaz, hogy nem túl nagy összeg az, amivel csökken az ő kiadásra, de én azt gondolom, hogy főleg a folyamatosan gyógyszerszedő betegeknél minden forint számít.
1: Van olyan általános fogyasztói gyógyszerkosár, ami megmondja, hogy egy általános, átlagos beteg mennyit tud ezzel spórolni, vagy nincs két egyforma beteg az embereknek egy bizonyos életkorban, sokféle gyógyszerük van, és nyilván most otthon mindenki megpróbálja kiszámolni, hogyha most megyek el, akkor mennyit tudok vele spórolni, de lehet, hogy 30 féle gyógyszer van fölírva.
2: Azt kell mondanom, hogy ahány beteg annyi féle hozadéka lehet ennek az ő számára. A lényeg az, hogy az ő támogatott gyógyszerköltsége 5%-kal csökken.
1: Tehát megnézi, hogy mi a támogatott, ami receptre van, az így támogatott, abból kiszámolja a kockás papíron, hogy ez 5%-kal kevesebb lesz.
2: Van. Nyilván van, akinek pár száz forintot jelent évente, van, akinek meg pár ezer forintot jelenthet évente. Nyilván ez attól is függ, hogy milyen drága gyógyszerekre szorul, hányfajta gyógyszert kell neki szedni, és az adott gyógyszernek a támogatási kulcsa milyen. Tehát mint egy nagyon, mondjuk 90%-ban támogatott gyógyszer.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: Gyógyszerről van szó. Értelemszerűen az ő megtakarítása ennek a függvényében más és más.
1: A gyógyszer támogatási kulcs rendszerének mi a logikája? Minél drágább, annál nagyobb a támogatás, vagy valami teljesen más logikája van?
2: Részben igen, részben nem. Vannak különféle betegségcsoportokhoz kapcsolódó gyógyszerek, amelyeknek a támogatásánál van egy főszabály, hogy most akkor ez nagyjából hány százalék, és mondjuk azoknál a gyógyszereknél, amelyeknek a fogyasztása, állandó fogyasztása nem biztos, hogy célszerű, mondjuk antibiotikumoknál. Értelemszerűen ez a támogatási hányad alacsonyabb. Ugyanakkor azoknál a krónikus betegségekre alkalmazott gyógyszereknél, amelyek ráadásul még drágábbak is, ott az esetek jó részében kiemelt támogatást biztosít az állam.
1: Ez a 65... Magas vérnyomás betegség, vagy, hát, vagy nem?
2: Igen, a magas vérnyomás betegségeknél is van ilyen, de hadd mondjam még azt, hogy amikor nagyjából be van sorolva egy adott gyógyszercsoport valamilyen támogatási kategóriába, hogyha vannak ezek között a gyógyszerek között egymással helyettesíthető gyógyszerek, akkor van egy olyan lista, amelyik alapján a drágább gyógyszernek a támogatása az olcsóbb gyógyszer támogatásához igazodik. Ezzel értelemszerűen, hogyha a drágább gyógyszert választja a beteg, akkor neki többet kell érte fizetnie, tehát támogatja, vagy preferálja, vagy segíti a rendszer azt, hogy ő is a lehető legolcsóbbat választja ezek közül a gyógyszerek közül. Ez az úgynevezett generikus helyettesítésnek a kategóriája. Egyébként azt kell mondanom, hogy a gyógyszerek támogatási rendszere egyrészt nagyon bonyolult, másrészt ennek az elvei nagyon régen, sok évvel ezelőtt kerültek kialakításra. És nagyon-nagyon jónak tartanám, hogyha a támogatásban belátható időn belül bekövetkező vagy bekövetkezhető változások nem csak a termék árára, illetve a termék farmakológiai hatástani besorolására fókuszálnának, hanem az orvosi, illetve a gyógyszerészi beavatkozásnak a minőségére is. Tehát magyarul mondva, segítsük a rendszerben azt, hogy bizonyos társadalometikai, individuál etikai, illetve az adott gyógyszer, az adott betegnek a gyógyszer használatához, életmódhoz kapcsolódó magatartását is tudjuk ezen a támogatási rendszeren belül preferálni, támogatni. Ez lehet, hogy most egy kicsit bonyolultnak tűnik, de a lényeg az...
1: Példát kérdezni, igen, hogy néz neki.
2: Jó. Hadd mondjak egy példát akkor, és ezzel egyetlen egy dohányzó beteget sem szeretnék megbántani, de hogyha mondjuk egy folyamatos dohányzás következtében valaki egy ilyen krónikus, obstruktív tüdőbetegséget kap el, vagy szenved, COPD-nek szokták általában mondani.
1: Fullad az ember tőle folyamatosan, igen. És nem javul, mindig csak romlik.
2: Kapja a jó támogatott ellátást, és ő továbbra is dohányzik. Ez nem igazán szerencsés sem neki, sem a társadalomnak, ezért olyan módosításokra lenne szükség, ahol meg lehet győzni a beteget arról, hogy az ő érdekében egy ilyen szituációban, hogy megkapja a magas támogatással továbbra is az ellátást, meg a gyógyszerét, meg mindent, hogy akkor ezt a mondjuk életmód betegséget előidéző gyakorlatot hagyja abba.
1: Lefordítom olyan nyelvre, amit a mi falunkba is fognak érteni. Azt fogják mondani, hogy nem kapod meg a gyógyszert, ha nem teszed le a cigit.
2: Nem egy negatív rendszerben szabad gondolkodni, hanem segíteni, preferálni kell. Tehát ösztönözni, támogatni kell az ilyen embereket arra, hogy az egészséges életmódot válasszák.
1: 40 éve dohányzik valaki, akkor legfeljebb azt fogja mondani, hogy doktor úr, gyógyszerész úr, leszoktam. És ahogy kifordul a patika kapujában, azonnal rá is gyújt. Ki fogja ellenőrizni azt, hogy ő egyébként dohányzik, vagy nem? Láttam én kórházban rákbeteget kandüllel a torkában. Dohányoz.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Nem megoldani a gyakorlatban, hogy ne az legyen belőle, hogy az emberektől megvonják az ellátást?
2: Hát megvonni ellátást nem szabad értelemszerűen. Tehát mindenkinek az ellátást biztosítani kell. Ugyanakkor azért azt is látni kell, hogy ezekben az esetekben közpénzeket használnak fel. És a közpénzeknek a felhasználása úgy szintén, hogy mondjam, igényli azt, hogy, hogy ezek hatékonyan legyenek felhasználva, hogyha fogalmazhatok így. Ez egy nehéz kérdés, kisiskolás kortól kell elkezdeni az egészséges életre nevelést, a nagyiskolában, gimnáziumban, egyetemen, aztán később az egészség tudatosságot, az egészségértést kell tudni segíteni. Tehát egy olyan komplex társadalmi programra lenne szükség, ahol mindannyian tudatosan tudjuk a saját, fogalmazhatok úgy, hogy egészséges életünket elősegíteni és támogatni.
1: Van olyan eset, amikor a vényköteles gyógyszer mellé egy nem vényköteles készítményt is javasolnak, probiotikumok szoktak tipikusan ilyenek, drága dolgok ezek. A gyógyszerész, akinek ez forgalmat jelent, tehát az érdeke, tud egy szakmai véleményt mondani arról, ha én kérdezem, hogy ez kell-e vagy nem kell? Ha már a recepten ott van?
2: Nem tud, hanem kötelessége. És ezek alapvető hivatásetikai szempontok is, hogy ezekben a helyzetekben a betegnek az érdekét kell elsődlegesen néznie. Tehát a gyógyszer az nem egy klasszikus fogyasztási cikk, hanem egy olyan termékről van szó, amelyiket ha szükségem van rá, akkor használnunk kell. Ha többet használok belőle, egészségre ártalmas, ha nem úgy, vagy kevesebbet használok belőle, úgy szintén. Hogyha olyan gyógyszert is használok, amire nincsen szükségem, annak úgy szintén inkább károi vannak, és hát értelemszerűen a gyógyszerésznek normál körülmények között a betegnek az érdekét kell előtérbe helyeznie. Az, hogy a jelenlegi rendszer, akár a finanszírozás, akár egyéb szempontokból ezt a fajta magatartást támogatja, és hogyha igen, akkor milyen mértékben támogatja, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon régóta húzódó komoly kérdés. Politika, szakma, kamara között.
1: Van dolga ezzel a kamarának? Van a kamarának javaslata, hogy például egy ilyen problémát hogyan kellene szabályozni?
2: Régóta. Nem is egyszer tettük le a mindenkori politikai döntéshozónak az asztalára azokat a javaslatokat, amelyek abba az irányba vinnék a rendszert, hogy a gyógyszertár, illetve a gyógyszerész nyilván kereskedelmi körülmények között nyújtott egészségi szolgáltatás az, amit csinál, de ne a kereskedelmi szempontok alapján legyen finanszírozva a gyógyszerellátás csak és kizárólag, hanem azokat a egészségi szolgáltatáshoz tartozó szempontokat is finanszírozza, támogassa, segítse a rendszer, amelyik pont az előbb említett egészséges életmódot, a racionális gyógyszerhasználatot segítik és támogatják. Erre vonatkozóan hát, amióta kamarai vezető vagyok, több alkalommal nekirugaszkodtunk különféle szakmai irányelveknek, gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó szempontok rendszerbe történő beépítésének az előkészítésébe. Emlékszem rá, 2010-ben 16 területre vonatkozóan kezdődött el egy ilyen munka elég szép eredményekkel, aztán 18 után ez egy kicsit megbicsaklott, most újra előtérben vannak ezek az úgynevezett irányelvek, amelyek a gyógyszerészeknek ezt a fajta támogató, segítségnyújtó tevékenységét segítik, nyilván először szakmailag, és ehhez viszont hozzá kell, vagy kellene tudni igazítani részben a finanszírozásnak a rendszerét is, mert
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Foglalkozom a beteggel, vagy egy olyan helyzet áll elő, hogy le kell beszélnem a beteget egy adott gyógyszerről, vagy akár egy probiotikumnak, vagy bármi másnak a használatáról, akkor azzal tulajdonképpen az én gyógyszertár kereskedelmi szempontjaival szembe megy, ugyanakkor a betegnek ez az érdeke.
1: Recept írási jogosultságról is szó volt. Milyen készítményekre volna érvényes? Milyen készítményt írhatna föl a gyógyszerész, és miért nem?
2: Maga a kifejezés az közérthető, ugyanakkor nem igazán fedi ennek a történetnek a lényegét. Tudnék, a recept vagy vényírásnak az alapvető joga továbbra is az orvosé, a beteget kezelő orvosé. Ez a jog, amit reményeim szerint jövő év elején a gyógyszerészek megkapnak, illetve hát maga a jogszabály már elkészül, csak a hatályba lépésére kell várni, azt teszi lehetővé, hogy azoknak a gyógyszereknek az esetében, amelyeket a beteg már régebb óta használ, elfogyott otthon, elment az orvosához, de nem érte el valami miatt, és szüksége van mondjuk hétvégén erre a gyógyszerre, hogy bemenjen a gyógyszertárba, és mivel az EST rendszerében lehet látni azt, hogy ő ezt a gyógyszert már szedte mondjuk az elmúlt fél évben, nem tudom én hány alkalommal kiváltotta, tehát folyamatosan szedi ezt a gyógyszert, akkor ebben az esetben a gyógyszerész ezt a gyógyszert egy dobozzal tudja biztosítani.
1: Tehát neki nem kúrát állít be, hanem pótolja a hétvégére kieső mennyiséget?
2: Így van, és ez azért mégis receptírásnak vagy vényírásnak fogalmazódik meg ebben a rendszerben, mert viszont ebben az esetben tudnia kell a beteg kezelő orvosának is azt, hogy ezt a gyógyszert a betege megkapta, tehát föl kell tenni a gyógyszerésznek az EST-be, a betegnek az adatai mellett megjelenik, hogy akkor ebből a gyógyszerből ő kapott ma egy dobozzal ebben a gyógyszertárban.
1: De a szolgáltatási térben az látszik, hogy az adott recept hány doboz gyógyszer, vagy milyen időtartamban váltható ki, magyarán mikor jár le.
2: Így van, és ez praktikusan azt is jelenti, hogy mivel így sikerült kialakítani a rendszert, a beteg ugyanazzal a támogatással kapja meg, mint hogyha az orvos írta volna föl, de következő alkalommal neki vissza kell menni az orvosához, tehát kétszer egymás után gyógyszertárban már ezt nem válthatja ki. Tehát még egyszer mondom, nem egy klasszikus vényírási jogról van szó, hanem egy olyan segítségről, amelyik lehetővé teszi azt, hogy például ha hétvégén, mondjuk egy péntek délután döbben rá arra, hogy elfogyott mondjuk a vérnyomás csökkentő gyógyszere, vagy a cukorbetegséghez használt gyógyszere, akkor ne maradjon gyógyszer nélkül, hanem gyógyszertárban ezt ki tudja váltani, és utána van mondjuk 30 napja arra, hogy visszamenjen az orvosához, és akkor ezt a terápiát lehessen folytatni. Szerintem ez egy nagyon komoly előrelépés. A betegeknek a mondjuk gyógyszer használati együttműködése, adherenciája szempontjából. Másrészt a folyamatos, tehát azokban az esetekben, amikor folyamatos gyógyszerhasználatra van szüksége, innentől kezdve a folyamatos gyógyszerhasználatot tudtuk biztosítani. Ő anyagilag nem jár rosszul, mert ugyanazzal a támogatással kapja meg, mint hogyha az orvosa írta volna föl, és az orvosa is fogja látni, hogy igen, ebben a gyógyszertárban múlt héten vagy két héttel ezelőtt egy dobozzal ő kiváltott.
1: Eléggé gördülékenyen működik az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér ahhoz, hogy minden bejegyzés orvos gyógyszerész részéről azonnal friss legyen benne?
2: Azt kell mondanom, hogy alap szituációban igen. Vannak időnként ilyen elérhetőségi problémák, de én azt gondolom, hogy ezek nem olyan súlyúak, hogy ezt a fajta gyógyszertári szolgáltatást akadályozzák.
1: Mit kell tenni a gyógyszerésznek, amikor például azt észleli, hogy ugyanabból a hatóanyagból két külön fajta elnevezésű gyógyszer van az orvos által kiállított recepten? Annak elvileg nem kéne ott lennie.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: És az orvosnak?
2: Tisztáznia kell, hogy ez a két különböző néven lévő ugyanazt a hatóanyagot ugyanabban a mennyiségben és ugyanolyan farmakológiai tulajdonságokkal bíró mondjuk tablettában van benne, tisztáznia kell, hogy ez most egy generikus helyettesítés keretei között van a betegnél, tehát kiváltott egy dobozzal valamikor egy hónappal ezelőtt, és mielőtt a következő doboz vagy a következő kiváltásra szükség lett volna, elment egy vagy két héttel korábban újra a gyógyszertárba, és akkor már egy generikus helyettesítőt kapott, tehát ezeket tisztázni kell. De abban a pillanatban, hogyha azt érzi a gyógyszerész, hogy itt egy hát fogalmazhatok úgy, hogy terápiás következetlenség van a rendszerben, akkor viszont a betegnek a kezelő orvosával mielőtt ezt a gyógyszert kiadja, mindenképpen tisztáznia kell.
1: A betegnek szólnia kell? Érzékeny kérdés, mert a beteg-orvos bizalom kulcsfontosságú. Ha a gyógyszerész azt mondja, hogy a doktornő, doktor úr itt elrontott valamit, akkor ebből csak probléma keletkezik.
2: A gyógyszerésznek, és ezek szakmai, etikai szabályok, az orvossal ezt a kérdést úgy kell tisztáznia, ha tisztázandó ez a kérdés, hogy ezt nem a beteg előtt csinálja meg. Tehát ez az orvosra és a gyógyszerészre tartozik. Mind az orvosnak a gyógyszerészt, mind a gyógyszerésznek az orvost, illetve a beteggel való bizalmi kapcsolatát erősítenie kell, és nem rombolni.
1: Jó, de a betegre nem tartozik? Mert régen ahhoz szoktunk hozzá, hogy fehér köpenyben orvosok és gyógyszerészek magasban keringenek fölöttünk, és latinul egymással beszélik meg, hogy nekünk mi a bajunk, és nem nagyon tudunk erről semmit. És ennek nyomai ma is láthatók. Nem kéne a beteget is valahogy bevonni, hogyha valami probléma van a rendszerben?
2: Hát nyilván, ahogy előbb kezdtem a választ, először a beteggel való konzultáció során kell tisztázni, hogy ez most tulajdonképpen mit jelent. És amennyiben a tisztázás során valamilyen bizalma vagy bizonytalanság áll elő, akkor kell megkeresni az orvost. Tehát ennek megvannak, és azt kell mondanom, hogy hagyományosan sok évtized óta ennek a szakmai és az etikai szabályai megvannak. És ráadásul most már a kapcsolatteremtés orvos és gyógyszerész között sokkal-sokkal könnyebb, mint akár 10 vagy 20 vagy 30 évvel ezelőtt volt.
1: Mit ért ezzel a felveszi az orvos, amikor a gyógyszerész fölhívja?
2: Például, igen, vagy interneten konzultálnak egymással, és nyilván, ahogyha telefonon egyeztet az orvossal, akkor ezt nem a beteg térben csinálja meg, hanem hátra megy az irodába, és akkor ott egyeztet vele. Tehát én azt gondolom, hogy ennek megvannak a mindennapi életben azok a kialakult technikái, amelyek úgy tudnak egy ilyen probléma megoldásához hozzájárulni, hogy még egyszer mondom, sem az orvos a gyógyszerésznek, sem a gyógyszerésznek, sem a gyógyszerész által a betegnek, az orvosnak a bizalmi kapcsolatát a beteggel nem rombolja.
1: Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke, a Rádió Arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Az online rendelés és a gyógyszerek házhoz szállításának kérdése, ez lekerült a napirendről, vagy erről még tárgyalnak?
2: Hát évek óta folyik a tárgyalás. Isten igazából a fordulópontot ebben a történetben 2022. január 1-e jelentette, amikor egy olyan jogszabálymódosítás lépett hatályba, amelyik a csomagküldéssel történő gyógyszerkiszállítást megtiltotta. És hadd mondjak egy mondatot erről azért, mert ugye a gyógyszer forgalmazásnak a rendszere az egy zárt rendszer, tehát a engedéllyel rendelkező gyógyszergyártó csak engedéllyel rendelkező nagykereskedőnek, ő csak engedéllyel rendelkező gyógyszertárnak, a gyógyszertár pedig a végfelhasználónak vagy a megbízottjának, tehát a betegnek adhatja ki. Na most a csomagküldéssel történő kiszolgáltatásnál a gyógyszertár és a beteg közé beépült egy olyan alvállalkozó.
3: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Erre a tevékenységre semmi feltételt nem írtak elő. Ebből fakadóan az árt ellátási rendszeren kívül volt. Ha kívül van az árt ellátási rendszeren, onnantól kezdve az uniós jog szerint hamisítottá válik a gyógyszer, mert nem kontrollálható. Másfelől pedig a személyes felelősség is a gyógyszerért, a gyógyszerésznek a személyes felelőssége is megbicsaklott. Tehát
1: engedélyes nem fog felelősséget vállalni, hogyha a rendszerben van egy luk.
2: Így van. Ugyanakkor a házhozszállítás jogszabály szerint ma is lehetséges. A csomagküldés és a házhozszállítás között az a lényegi különbség, hogy a házhozszállítás a gyógyszertár érdekkörében történik, tehát a gyógyszertár munkatársa a gyógyszertárat vezető személy jogos gyógyszerésznek a felelősségére juttatja el az adott beteghez azt a gyógyszert, amit mondjuk a lakására el kell juttatni. Ugyanakkor a jogszabályi lehetőség erre megvan, de a megfelelő feltételek ehhez jelen pillanatban nincsenek meg.
1: De finanszírozás azért nincs?
2: Hát például...
1: De nálunk van olyan a mi falunkban, hogy a szomszédos gyógyszertárban a gyógyszerész fölajánlja édesanyámnak, hogy látja, hogy nehezen jár, hogy majd ő fölviszi hozzá a gyógyszert, de akkor ez nem házhozszállítás, ez sima kedvesség.
2: Házhozszállítás, de a kedvesség kategóriájába tartozik. Nálunk is működik ez a történet. Főleg akkor, hogyha a beteg kérte azt a gyógyszert, amire szüksége van, délőtt volt ott, és csak délutánra kapja meg a gyógyszertár, és akkor valamilyen módon ezt meg lehet neki oldani. De Isten igazából ennek a finanszírozási és egyéb szakmai feltételei nem igazán rendezettek. De hadd térjek vissza a 2022. január 1-jéhez. Addigra egyfajta társadalmi igény megjelent a gyógyszerek egy körének bizonyos emberek részére házhozszállításra. De följött egy másik probléma is, hogy Magyarországon van kb. 1600 olyan település, ahol nincs, és nagy valószínűséggel soha nem is lesz sem gyógyszertár, sem piógyógyszertár, sem kézi gyógyszertár, tehát bármilyen gyógyszertárban gondolkodunk. Ezeken a településeken kb. 700 ezer ember lakik, és valahol egyfajta jogos igényük az, hogy a szükséges gyógyszerüket a lakóhelyüken megkapják. És ez már a részben az online gyógyszer forgalmazással kapcsolatos kérdéskörnek, részben a házhozszállítással kapcsolatos részletes szabályozásnak is a részét képezi, és erre a filozófiára építve kezdődött el 2022-ben egy éveken át tartó egyeztetés ennek a rendszernek a kialakítására az egészségpolitikai felsővezetéssel. Eljutottunk egy kormányhatározat tervezetig is, ami már végül nem jelent meg. Egy olyan rendszert kellene tudni biztosítani ennek az 1600 településen élő 700 ezer embernek, hogy garantáltan ellenőrzött körülmények között, ahogy előbb említettem, az adott gyógyszertár személyjogos gyógyszerészének a felelősségvállalásával az adott településen juthasson hozzá a gyógyszeréhez. Ehhez mindenfajta informatikai fejlesztést kell tudni biztosítani, meg a logisztikát úgy szintén a gyógyszertár és a kis település között, és arra kell még figyelni, hogyha egy mód van rá, akkor a kis településen élő lehetőleg a hozzá legközelebbi gyógyszertárból juthasson hozzá ehhez a gyógyszerhez, mert hogyha távoli városokból kapják meg ezeket a gyógyszereket, akkor ezek a egyébként szintén kis településen lévő, működő, kisebb forgalmú gyógyszertáraknak a működési feltételei romlanak, és ezek zárnak be. Tehát itt több olyan szempont van, amit párhuzamosan kellene megoldani, és itt akkor nyilván az online gyógyszerforgalmazás szabályait részleteiben kell tovább szabályozni, biztosítani kell ehhez az informatikai hátteret, biztosítani kell egyfajta logisztikai megoldást, és hát értelemszerűen a
3: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Számíthatóan kell tudni működni. Ez volt a kiindulási pont. És még egyszer mondom, eljutottunk kormányhatározat tervezetig is. De van egy másik része, és ez már nem csak ezeken a kis településeken élőket érinti. A városokban is vannak olyan emberek, akiknek úgy szintén gondot jelent, vagy gondot jelenthet a gyógyszertárban személyesen kiváltani a gyógyszerét. Hadd mondjak egy klasszikus példát, hogy a gondos óra programban, ha jól tudom, kb. 1 millió 65 év fölötti személy csatlakozott be, de nagy valószínűséggel a döntő többségük folyamatos gyógyszerhasználó. Elég sokan vannak közöttük, akik idős emberként egyedül élnek, nehezen mozognak, hadd ne menjek bele a részletekbe. Tehát ennek a rendszernek egy következő lépése lenne, vagy kellett volna legyen, hogy akkor például ezt a betegkört is be tudjuk kapcsolni pont ezen a gondosóra informatikai rendszeren keresztül ugyanebbe a szolgáltatásba, és hát a harmadik elem pedig a kényelmi szolgáltatás, amikor valaki egy városban este 9-kor vagy 10-kor jön rá arra, hogy valamilyen gyógyszerre most éppen szüksége van, és ez is mind az online gyógyszerforgalmazás és a házhoz szállításnak a szabályozási keretei közé tartozna, illetve hát kellene, hogy tartozzon.
1: De a harmadik, a kényelmi szolgáltatás, az nem merészkedik át az ügyeleti rendszer területére? Mert akkor nem fogok elmenni az ügyeletre, hanem kényelmi szolgáltatásként ott megrendelem azt a gyógyszert, ami eszembe jut zárás után.
2: Ez nyilván egy olyan szolgáltatás, aminek ha kényelmi szolgáltatásról van szó, akkor a pluszköltségeit nyilván a szolgáltatás megrendelőinek kell állnia. Egyébként, hogyha egy ilyennel csökken az ügyeleti terhelése, akár a gyógyszertáraknak, akár az alapellátási orvosi ügyeletnek, én azt gondolom, hogy ez semmilyen problémát nem okoz senkinek.
1: Az ügyeleti rendszer az kellőképpen van finanszírozva? Nem nagyon sokat szoktak rátenni az ügyeleti időben kiváltott gyógyszerekre. Pár száz forintot abból kijön annak az embernek a költsége, a patika nyitvatartásának költsége?
2: Ez egy több évtizeden megoldatlan probléma, mert a gyógyszertári ügyeletnek a finanszírozása nincsen rendben. Az a 300 forint, amit abban az esetben kérhet el a gyógyszertár a betegtől, hogyha nem a sürgősségi ellátás keretei közötti gyógyszert vált ki, az nem elegendő a gyógyszertári ügyelet finanszírozási költségeinek a rendezésére. Tehát itt egy nagyon-nagyon régóta megoldatlan probléma van. Itt is hát nagyon-nagyon sok, össze nem tudom számolni, hogy hány konkrét számokkal, konkrét ügyeleti kijelölt helyekkel előkészített javaslatot tettünk le a döntéshozónak az asztalára. Legutóbb tavalyi évben született egy olyan elvi döntés, hogy akkor még tavalyi év második fél évben, vagy legkésőbb az idei évnek az elején ez a kérdés megoldódik, de ez a döntés sem született meg. De az ügyelettel kapcsolatban van egy másik probléma is. Az lenne jó, hogyha normatív lenne a gyógyszertári ügyeleti kijelölés. Főleg akkor, hogyha ennek a finanszírozási háttere nem igazán biztosított. És azért is lenne jó, hogyha normatív lenne, tehát jogszabályi vagy valami egyéb módon egyértelműsítve lenne, hogy melyik gyógyszertár milyen feltételek között jelölhető ki gyógyszer, tehát ügyeletre. Tudnék, itt vannak például munkajogi kérdések is. Ugye a gyógyszertári ügyeletben ott lévő gyógyszerésznek a munkavégzésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat
1: pótlékolni kell.
2: És ez nem csak egy finanszírozási kérdés, hanem hogyha mondjuk egy gyógyszertár folyamatos ügyeletre van kijelölve, akkor 5-6 gyógyszerésznél kevesebb gyógyszerrészsel ezt az ügyeletet nem fogja tudni megoldani.
1: Mert aki éjjel ügyelt, azt nem lehet másnap hajnali kezdésre beosztani.
2: Igen. Tehát vannak olyan munkajogi előírások, amelyeket figyelembe kell venni, igen.
1: Az, hogyha normatív rendszerré teszik át, az javítani fogja az ellátás elérhetőségét? Mert akkor nem lehet majd válogatni? Vagy ezt Mit fogunk mi érezni belőle?
3: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
2: A legutolsó ezzel kapcsolatos javaslatot elkészítettük, akkor ugyanúgy, ahogy a gyógyszertárak létesítésének, működtetésének a szabályai is egyértelműek, tehát egy országosan kiegyenlített rendszert kellett biztosítani a patikák létesítése kapcsán. Ugyanígy a gyógyszertári ügyeletnél is volt egy olyan alapelvünk, hogy közúton 25 kilométernél vagy 20 kilométernél ne kelljen messzebbre menni annak, aki egy gyógyszertári ügyeletet igénybe akar venni. Vagy az 50 vagy 60 ezernél nagyobb lakosságszámú településen estétől reggelig folyamatosan elérhető ügyelet legyen. Tehát van néhány olyan alapelv, amit egy ilyen rendszernek a kialakításakor érdemes figyelembe venni, és nyilván, hogyha mondjuk van egy 50 ezeres lakosságszámú település, és akkor ott az a döntés, hogy ezen a településen van egy ügyeletes gyógyszertár, akkor az ott működő gyógyszerészek bevonásával kell tudni egyeztetni azt, hogy egy gyógyszertár vállalja, vagy valamilyen a betegek számára is jól ismerhető algoritmus alapján osztják föl egymás között hétfőket, szerda, vagy egyik hét, másik hét az ügyeleteket, és onnantól kezdve gyógyszerésznek is, betegnek is, mindenkinek egy átlátható, transzparens rendszert tudunk működtetni, és nem vitatom soha a hatóságnak a jó szándékát, de végül is egy hatósági döntés alapozza meg azt, hogy egy gyógyszertárnak gyógyszertári ügyeletet kell nyújtania, vagy nem, és ennek a költségeit is neki kell viselni. Ez nem egy szerencsés, sőt, azt kell mondani, hogy eléggé méltánytalan megoldás a gyógyszerellátással szemben.
1: Hol van az a határ, ahol már nem érdemes gyógyszertárat fönntartani? Nagyon sűrű budapesti területeken már nem érdemes még egyet nyitni, vagy nagyon ritkán lakott hegyvidéki területeken még nem érdemes?
2: Van egy szabály, és ez a szabály 2011-ben lépett hatályba, amelyik kimondja azt, hogy új gyógyszertárat egy adott településen akkor lehet létesíteni, hogyha ezzel az új gyógyszertárral együtt az összes gyógyszertárral 4000 vagy 4500 lakos jut. Ugye a 4000 vagy 4500 az attól függ, hogy egy 50 ezernél kisebb, vagy egy 50 ezernél nagyobb lakosságszámú településről van szó. Ebből fakadóan én azt látom, hogy a városokban a gyógyszertári ellátottság rendben van. A probléma az, hogy a kisebb településeken a gyógyszertárak működőképesek-e vagy sem. És én azt látom az adatainkból, hogy körülbelül 2000 főnél van az a határ, ahol vagy közforgalmú, vagy fiók gyógyszertár, de inkább ezeknél a kis lakosságszámú településeknél már egy fiók gyógyszertár lehet az, amelyik működőképes. Ugye erről beszéltem itt az 1600 egészen kis település kapcsán is, és az alatt viszont azt látom, hogy a jelenlegi gazdálkodási körülmények között fiók gyógyszertárnak a létesítésére sincs nagyon lehetőség, mondjuk 1500 lakosig még elmegy, de ahogy előbb említettem, az 1500-nál kisebb lakosságszámú településen is bőven élnek emberek, akiknek úgy szintén valahol joguk lenne az, hogy a saját településükön a gyógyszerellátás biztosított legyen.
1: Mesterséges intelligenciát szeretik a patikusok, nem csak a saját betegségemet tudom három kattintással, vagy akár egy élő kérdéssel diagnosztizálni, hanem konkrét gyógyszerezési javaslatokat is kapok szinte azonnal. És ennek a birtokában az egyetem elvégzése nélkül tudok vitába szállni az orvossal és a patikussal is.
2: Ez egy folyamat, aminek én azt gondolom, hogy valahol most vagyunk az elején. Az, hogy a betegnek vagy a gyógyszerhasználónak az egészségtudatossága, egészségműveltsége, egészségértése minél jobb legyen, ez fontos. Ugyanakkor, ha
3: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
2: Az orvosi diagnózishoz kapcsolódó vénköteles gyógyszerek már egy kicsit más műfajt jelentenek. Ott minimum a harmadik döntési pozíció az, amikor eljut a adott személy oda, hogy na most akkor elmegyek vagy orvoshoz, vagy gyógyszertárba, elmegyek gyógyszertárba, akkor vagy egy életmódtanácsot kérek, vagy valamilyen gyógyszert, vagy ha nem gyógyszert, akkor egy étrendkiegészítőt. Tehát egy döntési fában kell tudni gondolkodni. A mesterséges intelligenciával megszerezhető információk fontosak, de az a fajta személyes mérlegelés, tapasztalat, ami az adott szakembernél megvan, szerintem a beteg számára sem nélkülözhető. A gyógyszerészeknek is a tájékozódását nyilván segíti, de sokféle olyan rendszer van, ahol hát nem biztos, hogy megbízhatóak az információk. Tegnap volt egy egyeztetésünk az egyik kolléganővel, aki a mesterséges intelligenciát próbálja meg a saját kiadói tevékenységükbe, egészségügyi kiadóról van szó, beemelni, és ott ők azt a döntést hozták, hogy elsősorban azt a szolgáltatást próbálják meg kiépíteni, igénybe venni, amely a már náluk megjelent és általuk kontrollált lektorált dolgozatoknak a szakmai tartalmára támaszkodik.
1: Tehát egy biztos forrást választ
2: ki. Így van.
1: De az visszatérés az offline világba. Tulajdonképpen csak egy biztos adatbázisból kezd el dolgozni.
2: Igen, és hát én azt mondom, hogy az, hogy a gyógyszerész és a beteg, vagy az orvos és a beteg közötti személyes kontaktus meglegyen, az nagyon-nagyon sokat jelent. A bizalom szempontjából, a terápia hűség szempontjából, a döntés megerősítése szempontjából, tehát ezek a mondjuk úgy, hogy attitűdök, én azt mondom, hogy hosszú-hosszú időn keresztül még nem lesznek nélkülözhetőek.
1: Szeptember 7-én néhány nappal ezelőtt jelent meg a Gyógyszerészi Kamara honlapján néhány gondolat a gyógyszerészek lelkiismereti szabadságáról című írást, ön írta, és olyan kérdéseket tesz föl vitairatként, hogy a lelkiismereti szabadság például kiterjedhet-e az úgynevezett esemény utáni tablettákra, tehát a már feltételezhetően megfogant élet elleni gyógyszer kiadására, vagy például a negatív árrésű termékek forgalmazására, amin a gyógyszerész nyilvánvalóan bukik, ha forgalmazza, mert azért negatív árrésű. Nincs szabályozva a kérdés? Azért kell róla vitairatot írni?
2: A gyógyszerészeknek a lelkiismereti szabadsága részben az ön által előbb említett egyik téma kapcsán került most középpontba. Ugyanakkor a lelkiismereti szabadságot egy sokkal átfogóbb szempontrendszer keretei között is vizsgálnunk kell tudni. Az egyik, amit ön említ, ugye az esemény utáni tabletta, itt van egy alaptörvényi rendelkezés, ami szerint a megfogant élet a fogantatástól védendő, és ugye az esemény utáni tablettánál nagy kérdés, hogy a fogantatás megtörtént vagy nem, tehát ez innentől kezdve egy olyan kérdés, ahol az érintett személy ellátásában résztvevő személynek adott esetben lehet etikai vagy erkölcsi mondjuk aggálya egy ilyen ellátással.
1: És mondhatja azt, hogy nem működik közre az élet elpusztításában.
2: Igen, ugyanakkor érintett személynek az egészségi ellátáshoz való jogát is biztosítani kell tudni. És ez a kérdés az általános egészségügyi szabályokban rendezve van. Tehát az egészségügyi törvényből, egyéb jogszabályokból levezethető, hogy ahogy az orvosnak, vagy az egészségügyi szakdolgozónak, vagy a gyógyszerésznek is a lelkiismereti szabadság adott. Ugyanakkor a konkrét gyógyszerészeti szabályokban ez a kérdés nem biztosított, vagy ez a lehetőség nem egyértelmű. Tehát mindenképpen ennek a kérdésnek a
3: mondjuk, this sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
2: Végigbeszélésére szükség van. És azt kell tudni megoldani, hogy az egyénnek a lelkiismereti szabadságát azokban a kritikus helyzetekben, amit említ, mint a negatív áréssel történő gyógyszer, hogyha a tulajdonosom nem engedi, vagy nem akarja behozni, vagy behozatni, akkor én most, mint a gyógyszertár szakmai működésért felelős személy, szabad lelkiismerettel mégis azt mondjam, hogy a betegellátás érdekében erre szükség van.
1: Jó, ebben a kérdésben önt a tulajdonos nem utasíthatja, mert ön a gyógyszerész.
2: Igen, és a jogszabály ebből a szempontból egyértelmű, a gyógyszergazdaságossági törvény egyértelmű, ugyanakkor a napi gyakorlat már kevésbé. És az, hogy valaki felelősen és nem visszaélve a lelkiismereti szabadságra hivatkozva felelősen döntsön ezekben a kérdésekben, és ez miatt ne érhesse őt kár, vagy jogszabálysértés miatt ne lehessen őt megtámadni, vagy a munkahelyén ne kerüljön kellemetlen helyzetbe, ezeket a kérdéseket tisztázni célszerű. Mire terjedhet ki, mire nem terjedhet ki, amire kiterjedhet, hol a határ, mit kell tenni annak érdekében, hogy az adott beteg mégis megkapja azt az ellátást. Ugye különféle országokban különféle megoldások vannak erre, de azt gondolom, hogy ezt a vitát a gyógyszerészeten belül is le kell tudnunk folytatni. De
1: vitát kell lefolytatni, és többségi állásponttal jutni, vagy valami jogszabályt kell hozni erről, ami viszont hát ilyen is lehet, meg olyan is, attól függ, hogy a jogalkotó többség éppen mit tart helyesnek. És ha egyszer mindenki odállt egy erkölcsi álláspont mellé, majd a következő jogalkotó többség azt mondja, hogy ez nem jó, akkor a jog meg az erkölcs összeütközésbe fog kerülni.
2: Azt gondolom, hogy az igazság is lehet, hogy ezzel nem leszek népszerű, nem attól függ, hogy a többségnek erről mi a véleménye. Nyilván vannak olyan kérdések, ahol a többségi álláspontot figyelembe kell venni, de vannak a természettudománynak, a társadalomtudományoknak, az emberi életnek olyan területei, ahol evidens igazságokból tudunk kiindulni. És ott az igazság figyelembe nem vétele hiba.
1: Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöke volt a Rádió Arénájának vendége az elmúlt egy órában. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallottak. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.
0: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt az Európa Rádióban.

0: 4 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kárpátaljai közösség bizakodással tekint a magyar-ukrán megállapodás megvalósulására, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a kárpátaljai református egyházkerület meghívására érkezett a hétvégén Beregszászra, ahol részt vett egy tanévnyitón, találkozott egyházi és civil szervezetek, pedagógusok és oktatási intézmények képviselőivel, nagycsaládosokat és rászorulókat segítő közösségek vezetőivel, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőivel is. A tanévnyitó bizonyít,

0: lett 9 új bemutató, valamint több mint 4500 előadás, témanap és kulturális esemény valósul meg, közölték csütörtökön. A közlemény szerint a Dériné Társulat 140 előadással készül az évadra, melyek között 3 új produkció is szerepel. Mint írták, a Vitéz László alprogram 100 témanappal, a Lázár Ervin program 3500 előadással és mintegy 640 ezer gyermek elérésével, a Ne bánts világ, láss, haj, érts prevenciós programsorozat 40 témanappal, míg a Kultap alprogram 80 témanappal számol a 2026-27-es nevelési évre. Kiemelt érdeklődés tapasztalható, ahogy írták, a Vitéz László alprogram iránt. Több mint 230 jelentkezés érkezett az óvodáktól, így már a nevelési év témanapjaira is megvannak a jelentkezők, hívták fel a figyelmet. A tájékoztatás szerint az országjárás alprogram részeként 500 előadást, a Vándor Színház alprogramban 60 előadást terveznek az évadra. Az idei évadot a Dériné Fesztivál zárja 2027. júliusában Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben, írták a közleményben. A nyári ellenőrzések 16%-ában talált kifogásolni valót a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság csütörtökön. A szakemberek 1500 ellenőrzést folytattak le a szakmai irányítás alá tartozó kormányhivatalokkal együtt. Az eredmények az előző évhez képest mérsékelt javulást mutatnak. A tapasztalatok ugyanakkor arra is rámutatnak,
1: this sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
0: Továbbra is kiemelt figyelmet érdemel. A nyári akció során a szakemberek 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, 400 turisztikailag frekventált helyen működő vendéglátóhelyet, valamint több mint 300 fesztiválon üzemelő vendéglátóegységet ellenőriztek. Elektronikai hulladékot már nem lehet leadni az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtésen, mert egy friss döntés szerint a MOHU ezeket nem veszi át, közölte a főváros 9. kerületi polgármestere csütörtökön. Baranyi Krisztina szerint az indoklás az, hogy a későbbiekben új rendszert vezetnek be. Ennek az új rendszernek egyelőre nem látni a jeleit, írta a polgármester Facebook oldalán. Hozzátette azt is, nemhogy beleszólásuk, tudomásuk sem volt arról, hogy az évek óta jól működő gyakorlatot megszüntetik.
2: Az időjárásról.
0: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcs kertész.
3: Szent Péteresen.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete.
2: Pilátus testament.
3: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
6: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Oliver című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
7: Szerb Antal 7. Oliver. Felolvassa Benedek Miklós. Sandoval, a festő, diszkréten magára hagyta az ifjú párt. Illetve az ifjú szót csak bizonyos fenntartással lehet használni ebben az esetben. A táncos nő igen ifjú volt, hivatalosan 17 éves, és valójában sem lehetett sokkal több. De Antas gróf inkább 60, mint kevesebb.
8: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
7: Divatos hely volt. Pavilonja a város melletti parkban, egy kis tó mellett épült, százados, nevezetes platánok alatt. Minthogy ezekben a világháború előtti években még kevés volt Altúriában az ilyen szabadban levő kávéház, az emberek bizonyára verekedtek volna az ülőhelyekért, ha a Chateau Madrid nem fizetteti meg alaposan a jó levegőt. De minthogy egy pohár kávé ára 3 altúriai tallér volt, ez körülbelül 8 pengő, csak a legelőkelőbb világ és félvilág látogatta. Ezen a napon, tekintettel a növekvő gazdasági válságra, nem is volt tele. Antas gróf előtt számos egymásra rakott kis tányér állt, jelezve az elfogyasztott italokat. A gróf általában éjszaka itta le magát, de nem lévén a szigorú elvek embere, hajlandó volt már délután is inni. Sőt, valószínűleg délelőtt is ivott, vagy ki tudja, mikor kezdte el, mert egyébként óvatosabb lett volna, sem hogy ilyen nagy nyilvánosság előtt mutatkozzék ezzel az igen rossz hírű kis táncos nővel. A békevilágban a nőknek még hírük volt. Szerencsére a lugas eltakarta őket a kíváncsiak elől. Gazella, mondta Antas szerelmesen. A táncos nő örvendező mosolyjal nyugtázta a bókot. Antilop, fokozta a gróf. Érezte, hogy még valami állatot kellene mondania, de nem jutott eszébe más, mint a pelikán. Ebben a pillanatban Sandoval dúlt arccal sietett be a lugasba. Gróf úr!
9: Fiam!
7: Kezdte Antas recsegő orhangon, mert nem szerette, ha zavarják, de Sandoval közbevágott. Gróf úr, a méltóságos asszony ott jön a társalkodó nővel. Antas hirtelen szemébe vágta monokliát, és kinézett. Semmi kétség. A bejáraton most evezett be felesége, lassan és megdöbbentően, mint egy régi világbeli vitorlás fregatt. Mégem van, dadogta Antas, és fejét ide-oda kapkodta, hát ha valami váratlan segítség érkezik a légen át. Még megmenekülhetünk, suttogta Sandoval. Kiszökhetünk a konyhán át, és gyorsan be az autóba. Jöjjön, gróf úr, gyorsan! És igyekezzék olyan arcot vágni, mintha egészen más valaki volna.
9: És a cech?
7: Kérdezte a tetőtől talpig úriember. Sandoval egy 50 talléros papírpénzt dobott az asztalra. Gyerünk, gyorsan! Kirohantak. Antas elfordított fejjel néhány lépésre a lugas előtt neki szaladt egy pincérnek, aki elejtette a kezében levő tálcát. Az edény csörömpölésre mindenki odanézett. Antas bocsánatot akart kérni, de Sandoval megragadta, és hihetetlen gyorsasággal keresztül vezette a konyhán, ki az utcára, be az autóba. A táncos nőt valahol elhagyták.
9: Nem gondolja, hogy meglátott?
7: Kérdezte Antas, amint az autó ajtaja becsapódott mögöttük. Sajnos egészen biztos, hogy meglátta. Amikor méltóságot feldöntötte a pincért, mindenki ránk nézett, a grófné is, sőt, amennyire izgatottságomban láthattam, még intett is a napernyőjével. Antas hátra hanyatlott az ülésen. Kész.
9: Meghaltam,
7: nyögte. Sandoval közben elindította a kocsit, és kikanyarodott a város felé vezető országútra. A sofőrt sorsára bízták, nem volt idejük felvenni a kocsira. Volna egy indítványom, mondta Sandoval, megtörve a rémült csendet.
9: Halljuk,
7: suttogta Antas elhalóan. Ha a gróf úr ma este találkozik a méltóságos asszonnyal, nem állhatok jót, semmiért, de az idő sok mindenen segíthet.
9: Hogy érti?
7: Például, ha a gróf úr eltűnnék néhány napra, mondjuk egy hétre. Közben a grófné első indulata elmúlik, meg is ijed egy kicsit, minthogy nem tudja megérteni, hová lett. Meg nekem is lenne időm, hogy valami mesét gondoljak ki, ami a helyzetet valahogy jobb színben állítaná be.
9: Én eltűnjek, fiacskám. Én a királyi palota nagy. Hogy képzeli azt? Ilyen közismert személyiség?
7: Igaz, igaz. Hadd gondolkozzam csak. Megvan. Egy barátom kastélyába viszem a gróf urat. Ki? A Lidaréni hegyek közé. Teljesen eldugott hely. A postás is csak egyszer egy héten jön oda. Barátom, Trem.
8: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
7: Kétlenül engedelmeskedik nekem. Ott aztán biztonságban van a gróf úr. A madár sem jár arra. Még ha akarna, sem tudna eljönni, amíg értenem megyek kocsival.
9: Jól van, fiacskám. Vinjen, ahová akar. Csak a feleségem ne lássam. És főképp ő ne lásson engem. Sose nősüljön meg.
7: Az autó megfordult, és elhajtott az ellenkező irányba, el a várostól. Antas gróf nem sokára mélyen elaludt, és csak a kastélyban ébredt fel. Itt Sandoval átadta a személyzetnek, elbúcsúzott, és megígérte, hogy érte jön, mihelyt úgy látja, hogy a grófi palotában derültebb az égbolt. Antas hálásan megköszönte a szolgálatot, és Sandoval visszasietett Larába, Altúria fővárosába. Késő este érkezett vissza. Az utcákon sokkal kevesebben jártak, mint máskor. Viszont sok katonát látott. A zivatar, amely útközben utolérte kocsiját, elmúlt. De még mindig gyors, sötét felhők szaladtak át az égen. Az ég is, gondolta Sandoval, amint szakértő, festő szemmel egy-egy pillantást vetett fel a felhőkre. Az ég is olyan nyugtalan. Én is nyugtalan vagyok. Végeredményben nem minden festőnek adatott meg, hogy cselekvő részt vegyen nagy politikai átalakulásokban. Talán csak Rubens. Egy nagy, sötét épülettömb előtt lefékezett és kiugrott a kocsiból. Hordó Kereskedelmi Részvénytársaság, hirdette egy ízléstelen felirat. A cégtáblák betűi sürgős reformokra szorulnak, gondolta. Megnyomott egy csengőt. A nagy kapunak egy kis része kinyílt. Valaki óvatosan kinézett.
9: Megjöttek a hordók Dokeszilládeszből,
7: mondta Sandoval jelentőség teljesen.
9: Tessék donga vizsgálatra jönni,
7: felelte egy hang, és Sandoval belépett.
9: Jó estét, Pártán!
7: Mondta a portásnak, aki bőrkabátot és rohamszíjat viselt.
9: A 18-as?
3: Fent van a mérlegszobában.
7: Sandoval felsietett a rosszul világított lépcsőn. Belépett egy ajtón, amelyen fekete táblán aranybetűkkel állt. Könyvelés. A szobában a falak melletti lócákon vagy 10 ember ült. Különös ruhájú alakok, olyan arccal, amilyent csak történelmi fordulatokkor lát az ember. Mik és hol lehetnek ezek civilben? Futott át Sandoval fején. Legtöbbjük ruháján furcsa púpokat okozott a rosszul eldugott pisztoly. Sandovalt ismerhették már, mert egykedvű tekintettel bámultak rá. A terem végén álló asztal mellől felkelt egy fiatalember, és eléje sietett.
9: Csak hogy megjött Sandoval, már nagyon várják, menjen be egyenesen.
7: Sandoval belépett a következő szobába. Ebben a kis szobában jóformán semmi más nem volt, mint egy szokatlan alakú telefon. A titkos vonal egyik állomása. Mellette két ember ült és cigarettázott. Az egyiket a fekete ruhás aranyszemüveges, hihetetlenül keskeny orrú Delorme doktor jól ismerte. Ő hozzájött. A másikat még nem látta. Nagyon magas, merev, intelligens arcú férfi volt. Altúriában szokatlanul sima haja keményen leragasztva a fejére. Sandoval, mutatta be Delorme a pestőt az ismeretlennek. Az katonásan összecsapta bokáját, kezet nyújtott, de saját nevét nem mondta meg. Hátrább húzódott a rosszul világított szoba egyik sarkában. Nos? Kérdezte Delorme. 50 tallér kész kiadásom volt, mondta Sandoval. Kifizettem a fogyasztást a Chateau Madridban. Élvezte Delormot mennyire bosszantja, hogy ezzel a lényegtelen részletkérdéssel kezdi. Delorme leküzdötte izgatottságát.
9: Kérem, tessék.
7: Átnyújtott egy 50 tallérost. És most mégis, ha szíves lenne beszámolni. Nem lehet kihozni az udvariasságból, gondolta Sandoval. A vad népvezért egészen másképp képzelni az ember. Aztán beszámolt a történtekről.
8: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
7: Nagyszerű, mondta Delorme. Ilyen dolgot csak művész emberek tudnak végrehajtani. Különösen azt tetszik nekem, hogy annyira tudta időzíteni a grófné megjelenését. Nagyon egyszerű volt. Névtelen levelet írtam neki, hogyha le akarja leplezni férjét, legyen 6-kor a Chateau Madridban. Tudtam, hogy mennyire féltékeny. Delorme az ismeretlen felé fordult. A kastélyt, ahová Antast vitték, a mi embereink szállták meg, személyzetnek maszkírozva. Szükség esetén erőszakkal is megakadályozzák Antast, nehogy visszatérjen. De úgy se fog. Sokkal jobban fél a feleségétől.
9: Köszönöm, Sandoval,
7: mondta az ismeretlen, és megint kezet adott. Boldogan állok a jó ügy szolgálatára. Csak egy jutalmat kérnék. Nem szeretek vak eszköz lenni. Ha nincs különösebb akadálya, avassanak be. Miért kellett ezt a jámbor és hülye Antast eltávolítani a fővárosból? Miért? Felelt az ismeretlen. Mert Antas dolga, mint palotanagynak, hogy kijelölje az ezredet, amely másnap őrségen van a királyi palotában. Mint hogy Antas holnap nem lesz itt, nekem kell majd kijelölnem az ezredet. Sandoval kérdően nézett Delormra. Az úr, akivel beszél, Mavira Stendhal őrnagy. Ő felsége első szánsegéde. Sandoval meghajolt, kisé ügyetlenül, mert nagyon elképesztette, amit hallott. A király szánsegéde és jó barátja is benne van a dologban. Milyen általános lehet az elégedetlenség? Ez az elégedetlenség őt személy szerint alig érintette. Mint festő nem értett semmit azokhoz a gazdasági kérdésekhez, amelyek az elégedetlenséget kiváltották. A király maga kedves és értelmes fiatalember. Sandovalnak határozottan rokonszenves volt. Csak a nyárspolgári nyugalom gyűlölete vitte Delorme táborába. A kockázat, a váratlanság, a veszedelmes élet vágya. És holnap után, mondta az őrnagy, holnap után a 12. ezred őrködik a palotában. Az az ezred, amelynek minden emberére számíthatunk. Érti, Sandoval? Tehát holnap után? Holnap után. Az őrnagy kezet nyújtott és elment. Sandoval egy ideig szótlanul bámult utána. Hát ő is, kérdezte végül is. Sőt, főképpen ő, mondta Delorme. Ő a névtelen kapitány legbelsőbb embere. Csodálatos. Ne felejts el, hogy Mavira Stendhal unokája a híres szabadsághősnek, akiről utca van elnevezve Altúria minden városában. A vér nem válik vízzé. Úgy látszik, néha a közismert igazságok is igaznak bizonyulnak. Ez a legmeglepőbb az életben.
3: Holnapra van valami parancsa?
7: Parancsom? Önhöz csak kérésem lehet.
3: Nagyon szeretném, ha holnap Algarthéba a herceghez kifáradna.
7: Ön embereink közül az egyetlen, akit beengednek hozzá, most, hogy a herceg olyan szigorú ellenőrzés alatt áll. Önről tudják, hogy a portréját festi, és különben is. Ön senki se veszi komolyan. Ezért olyan megfizethetetlen a számunkra.
3: A megfizethetetlenséget tagadom. Engem meg lehet fizetni.
7: Tudom, felelte Delorme elmosolyodva.
3: És azt hiszem, eddig nem is volt oka panaszra.
7: A megfizethetetlenséget inkább csak erkölcsi értelemben gondoltam.
3: De szóval Algarthe.
7: Fáradtan végig simította homlokát. Látszott, hogy nehezen összpontosítja gondolatait.
3: Istenem, milyen fáradt vagyok.
7: A forradalom diadala után 2 hétre visszavonulok az újságíró szanatóriumba. Ha csak nem kell miniszterelnöknek lennem.
3: De szóval Algarthe,
7: beszéljen a herceggel. Maga tud vele beszélni. Igyekezzék lelket verni belé, készítse elő az eseményekre. A hirtelen sokk megárthat neki.
8: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
7: Akkor ott vagyunk, ahol voltunk. És azután tegyen nekem jelentést a herceg állapotáról. És most Isten vele. Ma este még egy seregjelentés fog befutni. A matrózokról, az egyetemekről, a bortermelő szövetségről, a vásárcsarnokokból. Egész Altúriát a kezünkben tartjuk. Isten vele.
3: Kérem,
7: ne mondja a jelszót, és a titkos készfogást is elmellőzhetjük ezúttal. Fáradt vagyok.
3: Altúriában a helyzet a következő volt. A jelenleg uralkodó 7. Olivér elődje, 2. Simon, nagyon kiváló uralkodó volt, és az ország még mindig ezt sínylette. Modern alapokra fektette a hadsereg egyenruháját, az elemi iskolai oktatást, bevezette Altúriában a telefont és az utcai mellékhelyiségeket és sok minden mást. Üdvös tevékenysége nagyon megviselte az ország pénzügyeit. Altúria népe különben is álmatag természetű, ábrándos és költői. Ezt mindenki tudja a földrajzi tankönyvekből. 7. Olivér apjától, a trónuson kívül, zilált pénzügyi viszonyokat örökölt. A király maga is vérbeli altúriai. Ábrándos természet lévén nem volt alkalmas a pénzügyek rendezésére, és úgy látszik, segítőtársait is szerencsétlenül választotta meg, mert azok ugyan meggazdagodtak, de az állampénztár egyre szegényebb lett. A pénzügyminiszter olykor kénytelen volt már csak nem komikusnak mondható expediensekhez folyamodni, hogy elsején ki tudja fizetni az állami tisztviselőket. Egy ízben például a Larai Lánchíd hídvámjából fizette ki részpénzben az egész tisztviselői kart. Rossz nyelvek azt beszélték, hogy az ő állarcos emberei követték el a vakmerő betörést a Berkeley's Bank Larai fiókjának páncélpincéje ellen. És Pritanez, a pénzügyminiszter vetette fel azt a nagy arányú szanálási tervet, amely a forradalmi elégedetlenséget kiváltotta. Altúria népének csak nem kizárólagos jövedelmi forrása a bor és a Szardínia. A híres altúriai vörösbor, amely délszaki nyarak és napok nemesített és iható emlékét őrzi. És a híres altúriai Szardínia, ez a kicsiny, de nagyon rokonszenves állat, olajban vagy esetleg paradicsomban, kirándulók és aglegények vigasztalása. Az altúriai bor és Szardínia legfőbb vásárlói évszázadok óta Normandia gazdag lakói voltak, akiknek Zordon éghajlata alatt a szőlő nem termett meg, és a Szardínia is elkerülte hideg partjaikat. Mikor az altúriai állampénztár aggasztó sorvadás jeleit kezdte mutatni, 7. Olivér uralkodásának első éveiben, egy szép napon Pritaneszt, a pénzügyminisztert felkereste a híres Koltor. Koltor Normandia legnagyobb pénzembere volt.
7: Hihetetlen vagyonáról legendákat meséltek, és arról is, hogy micsoda elképesztő dolgokat tudott venni és eladni. Koltor nem bányákat, gyárakat, földeket és újságokat vásárolt, mint a többi nagy pénzember, hanem mindig olyasmit, amivel lehetőleg új műfajt teremtett. Például megvásárolta Norlandiának és a szomszéd államoknak valamennyi fél pár cipőjét, amelynek valami okból hiányzott a másik fél párja, és valami bámulatos technikai fogással jobb lábra valókból bal lábra valókat, bal lábra valókból jobb lábra valókat csinált, amíg mindegyik cipőnek párja nem akadt, akkor aztán eladta őket. Ő volt az, aki bevezette a hagymából épült házfalakat, a szövet cigarettát, a hangyák által hajtott gyorsforralót, és aki tápláló olajat tudott készíteni a híres norlandiai ködből. Szeri száma sincs a sok találmánynak, amelyet ő értékesített és aknázott ki üzletileg. Miután ennyi mindent vett és eladott, az az ötlete támadt, hogy vásárol egy országot. Felajánlotta Pritaneznek, hogy megveszi teljes egészében Altúria bor és Szardínia termelését. Ennek fejében viszont vállalta, hogy rendbe hozza Altúria zilált pénzügyeit. Az altúrok úgyis költői lelkű emberek, akiknek a pénzzel való bánás csak gondot és csalódást.
8: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
7: Leveszi az ország válláról. Pritanez a tervet a legnagyobb lelkesedéssel karolta fel, annál is inkább, mert Koltor a szerződés megkötése esetére olyan jutalmat helyezett kilátásba, amilyent egy szegény ország pénzügyminisztere még akkor sem álmodhat magának, ha Cesare Borgia elszántságával rendelkezik, amivel egyébként nem rendelkezett. Óvatos, kövér ember volt. Állandó rémületben élt. Megfelelő ígéretek árán sikerült megnyernie miniszter társainak támogatását is. De hátra volt még a legfontosabb, a király beleegyezése. Hetedik Olivér király eleinte tőle szokatlan energiával ellenezte a tervet. Hallani sem akart róla, hogy országát idegeneknek adja el. Mélyen elpirult a Britán, ez egyáltalán említeni merte a tervet. Pritanez már-már úgy látta, hogy a gyönyörű elgondolás az ifjú és tapasztalatlan uralkodó makacságán fog meghiúsulni. Koltor közben egyre részletesebben dolgozta ki tervét, mintha a dolognak altúriai részről semmi akadálya sem lenne. Sikerült felkeltenie norlandiai kormánykörök érdeklődését is, ahol az elgondolást eleinte kissé merésznek találták, de lassanként mind jobban fellelkesedtek érte. Végül is a norlandiai kormány magáévá tette a tervet, és most már Larai nagykövete Birker báró útján igyekezett megnyerni hetedik Olivér király beleegyezését. A királyt úgy látszik meggyőzte végül is Birker logikus okfejtése, belátta, hogy országa számára nincs más menekvés a pénzügyi káoszból, és végül is beleegyezett a Koltorféle terv aláírásába. A norlandiai kormány ekkor arra gondolt, hogy mégis kellene valami garancia arra vonatkozóan, hogy az uralkodó nem fogja idővel megmásítani elhatározását, és továbbra is a szerződés híve és védelmezője fog maradni. Ezt úgy látták a leginkább biztosítva, ha az altúriai királyt melegebb szálak fűzik a norlandiai uralkodóházhoz, mivel a norlandiak általában nagyon hisznek a családi életben. Azt indítványozták tehát, hogy Olivér király vegye feleségül Ortrúd hercegnőt, a norlandiai császár leányát. Olivérnek ez ellen nem volt semmi kifogása. Ortrúd hercegnő gyerekkora óta jól ismerte, valamikor együtt játszottak a császári palotakert porában. Ortrúd szép, fiatal és igen művelt hercegnő volt, és mindig jó barátságban éltek egymással. A nehézségek akkor kezdtek felmerülni, amikor Altúriában hírül adták a polgároknak, hogy nem sokára királynét kapnak Ortrúd személyében. Az ilyen dinasztikus családi eseményeknek az altúriaiak általában igen örültek, épp úgy, mint más polgáremberek, és az altúriai kormány ezúttal is általános lelkesedésre számított. De nem ez történt. A sajtó szóvá tette, hogy még nem volt rá példa az altúr történelemben, hogy az ország katolikus uralkodója protestáns nőt vegyen el. Aztán hogy nem, mindenféle ostoba híresztelés jött forgalomba arról, hogy a norlandiai császári család férfi tagjai több száz évre visszamenően valamennyien iszákosak, szeretőtartók vagy féleszőek voltak. Egyes napilapok szívesen írtak színes ismertető cikkeket arról is, hogy hogyan lopta el negyedik Eusztách norlandiai császár a kisebbik koronát, hogy zálogba tegye egy görögnél. Vagy hogyan fulladt egy norlandiai herceg részeg állapotban egy esővizes dézsába. És azután egy nap kitört a nagy botrány. Az ellenzéki sajtó megtudta az egész koltortervet, és megfelelő felháborodott kommentár kíséretében nyilvánosságra hozta. A dolog annál kísértetiesebb volt, mert hiszen a királyon és a minisztereken kívül senki a világon nem tudott a tervről, és ezeknek igazán nem állt érdekében, hogy idő előtt kipattanjon. A miniszterek ettől kezdve még fokozottabb bizalmatlansággal néztek egymásra, mint eddig. Pénztárcájukra rágombolták a gombot, mielőtt beléptek a minisztertanácsba, és odahaza elégették pénztárkönyveiket. De akárhogy is kutatták, nem tudtak rájönni, melyikük az áruló. Ekkor kezdődött a véres szájú Delorme doktor szerepe.
8: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
7: Terv ellen, amely Altúria végpusztulását hordozza magában. Szinte érthetetlen, hogy is fért el ennyi láva egy emberben. És Altúria népe egyre nagyobb készséggel ette a mindennapi lávát, amelyet a lapok feltállaltak neki. A kormány tett egy-két ügyetlen kísérletet a sajtó elhallgattatására, de abban a régi világban a sajtó elhallgattatásának technikája még rendkívül fejletlen volt. A fiatal uralkodó személye egyre népszerűtlenebbé vált. Ha kilépett a nyilvánosság elé, komor és rosszindulatú tekintetek fogadták, holott a derék altúriaiak azelőtt mindig könnyes szemmel gyönyörködtek benne, hogy milyen fiatal, és már is király. A királyt ábrázoló olajnyomatokat leszették a kocsmafalakról, és a király képével díszített bébiszappan, almabor és utazókosár elveszítette kelendőségét, bármekkora árleszállítást is engedtek a megdöbbent kereskedők. Altúria népe, mint a délvidéki fajták általában, szeretett falfeliratok alakjában kifejezést adni politikai nézeteinek. Most az eddig mindenfelé látható éljen a király és Olivér a mi gyönyörűségünk feliratok helyett mind gyakrabban lehetett ilyeneket látni. Vesszenek az idegenek. Halál Koltorra. Szabad Szardíniát követelünk. Az elégedetlenséget egyre növelték a föld alatti szervezetek. Az altúrok, bár szelíd és ábrándos természetűek, valamennyien született összeesküvők. Sportív hajlamaikat évszázadok óta ebben az irányban élik ki. Az összeesküvők a társadalom valamennyi rétegéből kerültek ki, amint az előző fejezetben is láthattuk. Ősi altúr összeesküvő hagyomány szerint az elégedetlenek a névtelen kapitánynak esküdtek hűséget. Voltak, akik azt gondolták, hogy a névtelen kapitány csak mitikus fogalom, míg mások, a többség, biztosra vették, hogy a névtelen kapitány élő személy, és a döntő pillanatban elő fog lépni. Az összeesküvők bevallott célja az volt, hogy hetedik Olivért lemondásra kényszerítsék, és a helyét nagybátyja Jeront, az Algarthei herceg foglalja el. Ő hozzá kellett másnap Sandovalnak elmennie.
6: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal, hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigail.
2: A bogyós gyümölcskert
4: készít. Szent Péter
2: esemény. Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
4: A gólyakalifa.
1: Zoszti fiú esete.
2: Pilátus testament.
4: Szigetkék.
5: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak.

0: Kozik bomolva, egy, aki csak néz a holdra, világ síköve alatt még, a hetedik, te magad légy.
1: Véleménye fontos számunkra. Észrevételeit szívesen várjuk a vélemény@europaradio.hu e-mail címre.

az a valódi.

0: 5 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A Visegrádi négyek pozsonyi csúcs találkozójának legfontosabb témái az illegális migráció elleni határozott küzdelem, az egyre emelkedő energiaárak elleni koordinált fellépés, valamint az Európai Unió következő 7 éves költségvetése lesz, közölte a miniszterelnök a Facebook oldalán. Magyar Péter a találkozó előtt azt írta, fontos európai témákban egyeztetnek a pozsonyi várban a lengyel, a cseh és a szlovák miniszterelnök társaságában az unió soros elnöki tisztségét betöltő ír miniszterelnökkel. Örömét fejezte ki, hogy a kezdeményezésére ismét egységesen fellépő visegrádi négyek újra hangsúlyosabb szerepet képviselhetnek az uniós döntéshozatalban, megkönnyítve ezzel a magyar érdekek hatékony képviseletét, fogalmazott a kormányfő. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek

0: ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használtette hozzá. A politikus ösztönözni az országon belüli mobilitást is, melyhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerének áttekintésére van szükség. A belügyminiszter elmondta, a belügyi ágazatba már több mint 1000-en jelezték, hogy élnének a visszaszerelés lehetőségével, már 200-nál is többen visszatértek a rendőrséghez, tűzoltósághoz és büntetés végrehajtáshoz, és több száz kérelem elbírálása zajlik. Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A Maestro bérlet idén is 8 különleges estével, a Capriccio nevet viselő sorozat pedig 4 koncerttel várja a komoly zene rajongóit. A zenepalotában idén is elindul a Gál Károly zenei esték sorozat. A programban a nagy klasszikusoktól az ősbemutatóig szerepelnek művek, míg a fellépők tekintetében ünnepelt és feltörekvő művészekkel is találkozhatunk, mondta az október induló évadról Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Augusztusban még országosan 0,7%-os
1: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
0: Éves összevetésben országosan 5%-os volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzített legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com adatai alapján azonban szeptember elején Budapesten 260 ezer forint volt a kiadó lakások medián bérleti díja. Balog László, a cég vezető gazdasági szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az albérletpiacon egyre több tényező akadályozza a drágulást. Az első lakásvásárlóknak egy évvel korábban elindított Otthon Start program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Ez egyben a befektetési célú lakásvásárlásokat is visszaveti, amivel hozzájárul a lakásárak emelkedésének lassulásához. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, míg Szegeden 200 ezer forint volt a medián bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik Miskolc 125 ezer forintos albérleti díjjal.
2: Az időjárásról.
0: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
2: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Életet menthetett Hegedűs Gábor, a Magyar Református Szeretett Szolgálat mentőcsoportjának vezetője Debrecenben. Ő érkezett ugyanis meg társával leghamarabb egy súlyosan vérző férfihez.
2: 10 percben kell valahogy életben tartanom a sérültet. Én azt gondolom, hogy olyan mennyiségű vért vesztett már addig is, hogy kritikus állapotba került volna, hogyha ez nem történik meg, ez az azonnali segítségnyújtás.
1: Aztán hallhatnak arról, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet nepáli partner szervezeteken keresztül segít a Sárlavina katasztrófával sújtott térség lakóinak. Vendégünk Szent Tamási István Tamás, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának projekt megvalósítási csoportvezetője lesz.
3: A biztonságos vízellátásnak a feltételét meg kell teremteni szivattyúkkal, víztisztító rendszerekkel. Ja, a higiénia az egy ilyen árvíz esetében mindig elsődleges jelentőségű, tehát továbbra is szükséges középtávon higiéniai felszerelésekre, illetve az ezek használatával egyáltalán a higiéniai rendelkezésekkel kapcsolatos képzésekre.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk!

0: сам бакопок, дудо, дуру жоні корок, сальгів бакосам бакопок.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Nagy valószínűség szerint, szó szerint életet mentett a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetője. Hegedűs Gábor otthon volt, amikor látta, hogy szinte a szomszédból érkezett egy riasztás. Ismerve Debrecent, azt is tudta, hogy mire a mentők a város széli helyszínre érnek, legalább 10 perc telik el, így jelezte megkezdításával a helyszínre vonulást. Egy súlyosan vérző férfit találtak a helyszínen, akinek nyomókötést tettek a sebére, majd sikerült a mentőknek stabil állapotban átadniuk a férfit. De mennyire lehet felkészülni szakmailag és érzelmileg egy ilyen helyzetre? És hogyan kezeli a családja, hogy egyik pillanatról a másikra egy veszélyes, életmentő helyzetben, vagy akár veszélyes helyzetben találhatja magát a szerettük? És milyen érzés valakinek megmenteni az életét? Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjével beszélgetek. Megjelent a Szeretett Szolgálat Facebook oldalán egy történet, aminek ezúttal te vagy az egyik főszereplője. Ténylegesen életet mentettél, úgyhogy minden bizonnyal nem ez volt a következő 20 percre a terved, amikor ez megtörtént veled. Meséld el, hogy mind mentél keresztül.
3: Igen, ezt sokszor el szoktam mondani, először is üdvözlöm én is a hallgatókat, sokszor el szoktam mondani, hogy mi az óriási különbség egy külföldi misszió és a mindennapos mentések közt. A legfontosabb különbség a mentőszervezet tagjai részéről, hogy egy külföldi misszióban, amikor elindulunk, akkor tudjuk, hogy hova megyünk, van rá, nem tudom, 24 óránk felkészülni a repülőn, egy kicsit rákészülni erre az egészre. Tehát, hogy így van időnk felkészülni. A mindennapokban én azt gondolom, nem csak én vagyok, hanem tényleg Záhontól Szombathelyig az összes mentésben résztvevő ember, mentősök, tűzoltók, önkéntesek sem tudnak arra felkészülni, amikor érkezik egy riasztás, hogy pár percen belül mi fogja őket fogadni. Ezen a napon, amiről ugye beszélünk, itt én ez nagyjából délután, nem tudom, 4-5 óra környéke lehetett, itthon voltam, Debrecen egy külső részére eső városrészben, ahol jött egy riasztás, ami arról szólt, hogy a szomszéd utcában egy ember nagyon súlyosan megmásta magát. Tudtam azt, hogy ugye debreceniként pontosan ismerve a várost, tudtam azt, hogy Debrecenben a Szoboszlói úton van a tűzoltóállomás, Böszörményi úton van a tűzoltóság, tehát tudtam azt, hogy én nagyjából egy percre vagyok a helyszíntől, és ez egy viszonylag fontos helyszín lesz, és nagyon fontos lesz az idő egy-egy ilyen riasztásnál. Ahogy kiértem, egy idősebb úr volt a szobában, és nagyon-nagyon-nagyon sok vért vesztett, nagyon mély vágás volt a lábán, a combján. Ezt hát felismerve ugye azonnal jelentettem az ügyeletre, hogy pontosan mivel is állok szembe, milyen pontosan milyen szituáció van, ahogy lejelentettem, utána pedig azonnal megkezdtük egy nyomókötést csináltuk, és a mentők kiérkezéséig csillapítottuk a pérzést. Összefoglalva, mennyi történt ezen a délutánon, ezen az átlagosnak indult délutánon.
2: A többes szám oka az micsoda?
3: Ketten voltunk itt, ugye a kollégám addig ugye biztosította a helyszínt, előkészítette, várta a mentőket, beengedte őket, tehát hogy így emiatt volt.
2: Megérkeztek a mentők, akkor mi történt ilyenkor? Gondolom át kell adni a...
3: Ezt a mentőknek, ugye a mentőket tájékoztattam az addig, hogy miket csináltunk. Ugye fontos, hogy
4: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
3: Ami bennünk valamilyen kárt okozhat, tehát hogy biztonságosak voltak a körülmények. Ahogy megérkeztek a mentők, ugye átbeszéltük a helyzetet, elmondtam, hogy mit csináltam, és folytatták a sokkal szakszerűbb ellátást.
2: Egy utolsó kérdés még a konkrét esethez. Te ilyenkor a konkrét esetben is kérdezem, de általánosságban is ilyenkor tudsz valamit arról, akiről segítettél, hogy mi van vele? Tehát néhány nappal később te utána kérdezel, vagy jön egy SMS, hogy rendben van az illető, vagy az a helyszín, ahol nem tudom, valamilyen segítséget kell nyújtani, vagy egyszerűen folynak az események, és ilyenkor nem is tudja nyomon követni egy segítő, hogy az, akin éppen segített, az hogy van.
3: Én azt gondolom, hogy nem csak rám vonatkozik ez, hanem szintén mindenkinek, hogy akár mi is nagyon sok alkalommal segítkezünk, tehát a tavalyi évben 180 alkalommal vettünk részt segítségnyújtásban. Szerintem ez valahogy lelkileg sem lenne, az én saját részemre mondom. Én, amikor átadjuk a mentőknek, vagy átadjuk a helyszínt ugye az egyéb szakszolgálatoknak, mi a legjobb tudásunk alapján járunk el. Én azt gondolom, hogy ugye ez, és az utánunk levő egységek is pontosan ugyanígy tesznek. Nincs utánkövetésünk, lehet, hogy pont a saját lelki békénk miatt is, mert hogy mi szinte megnyugvással adjuk át, és ugye úgy, hogy mindent megteszünk, és nem akarunk esetlegesen arról tudni, hogy esetleg utána mégis jött valami komplikáció, és nem sikerült valami tökéletesen. Úgyhogy ebben a szituációban sem tudjuk, hogy mi lehet. Annyit tudunk, hogy a mentők stabil állapotban szállították el, mert azt hallottam a forgalmazásban. De hogy utána mennyi idő a felépülése, vagy mindenféle ilyesmi, erről ezt nem tudom megmondani. Nem követjük.
2: Mennyire vagy te személy szerint felkészülve lelkileg, meg szakmailag ilyenfajta mentői beavatkozásra? Tehát, mint kutató-mentő csapat, én teljesen laikusként azt gondolnám, hogy ti sokkal inkább vagytok készen mondjuk egy kutyás keresésre, ugye, vagy önkéntes tűzoltói feladatok ellátására. Ez meg inkább orvosi, mentőápolói képességeket kellett itt kamatoztatnod, amit nyilván egy civil embernek is adott esetben meg kell tenni, egy B-kategóriás jogosítványnál ott van az egészségügyi vizsga, tehát tudnunk kellene, hogy kell egy kötést megcsinálni, meg nem tudom, gerinc sérültet kihozni egy házból, tehát sokan tudunk ilyeneket elméletben, de neked ott ezt most élesben kellett tenni. Tehát erre a részére is úgy érzed, hogy kész vagy lelkileg és szakmailag?
3: Lelkileg azért vagyok kész, mert az a közel 1000 tárhelyszín, amin megjelentünk az elmúlt években, és a külföldi bevetések alapvetően ez a vonulási rutinunk, tehát hogy nem ijedünk meg, hogyha valamilyen extrém szituációval találkozunk. A szakmai felkészültség nekünk pontosan addig kell, nem is tudom, hogy fogalmazom, kihúznunk és életben tartanunk az embert bármivel, tehát akár egy fadarabbal, egy törölközővel, egy bármivel, amíg a szakszolgálatok nem érnek oda. Tehát a mi feladatunk ténylegesen egy laikus ember is pontosan meg tudja azt csinálni. Mi valamennyivel a képzéseink miatt többek vagyunk, akár egészségügyi ellátási szempontból, mint egy laikus ember, de az, hogy egy vérzéscsillapítás megcsináljunk alapvetően, ez, hogyha valaki ez lelkileg föl van arra készül, vagy ilyen látvány fogadja, akkor és átgondolja, hogy akkor hogy is tudok vérzést csillapítani, ezt meg fogja tudni csinálni. És még egyszer mondom, nem órákra kell készülni, mert hiszen hallom a forgalmazást, én adom le a forgalmazást, mentőt kérek, tehát tudom nagyon jól, hogy itt 10 percen belül mentőegység fog érkezni a helyszínre. Tehát lelkileg is tudom azt magamban, hogy nekem itt 10 percet kell kibekkelnem. Valahogy nem is tudom, hogy mondjam ezt szépen, de tényleg ezt kell mondjam, hogy 10 percben kell valahogy életben tartanom a sérültet.
2: És az itt most ebben az esetben kijelenthető, hogy ez a 10 perc az életmentéssel ért föl?
3: Én azt gondolom, hogy olyan mennyiségű vért vesztett már addig is, hogy kritikus állapotba került volna, hogyha ez nem történik meg, ez az azonnali segítségnyújtás.
2: Egy személyes kérdés. A családod hogyan viseli mindezt, hogy van egy átlagos hétköznap, és te a forgalmazásban hallod ezt az információt, és mész a szomszéd utcába életet menteni?
3: Igen, most, hogy beszélünk, itt van, ugye én itthon vagyok, és itt van velem szemben a párom, és ez egy...
4: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
3: Ezeket a dolgokat átélni. Ők is ugye látják, és ugye amikor gyorsan eldobom a kertészkedés közben a kiskapát, azért csak megkérdezik, hogy hova megyek, meg mindenféle ilyesmit, tehát a pár dolgot elmondok róla, ugye amit egy riasztásról lehet, de biztos vagyok benne, hogy bennék is ez egy felfokozott adrenalin azért előjön, mert hiszen nem tudják, hogy hova fogok menni, mikor jövök haza, és hogy akár testileg vagy lelkileg éppen érek-e haza.
2: Akkor egy ilyen technikai kérdés, csak a kíváncsiságom, ezt hogyan képzeljük el, hogy van egy telefonod, egy ilyen vokitokűszerűséged, amin hallod ezeket a riasztásokat, vagy egy SMS-t kapsz, ez hogyan történik ja. ez?
3: Mi egyes, azaz legmagasabb kategóriás önkéntes tűzoltóegység vagyunk. Ehhez ugye mindenféle vizsgát is kellett csinálni, és a technikai felszereltségünknek is megfelelőnek kell lenni. Emiatt ugye mi egy olyan helyzetben vagyunk, hogy többféle csatornán is megkapjuk azonnal azokat a riasztásokat, amiket a hivatásos egységek is. Ezt veszem úgy, hogy SMS-ben, e-mailben és egy applikációban. Emellett EDR rádióval is rendelkezünk, tehát azzal a hivatalos forgalmazási eszközzel, amivel ugye a magyar rendvédelmi szervek tartják a egymással és ugye a központtal a kapcsolatot. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok formában megkapjuk azonnal a riasztást, pontosan ugyanabban a pillanatban, mint a mentők, tűzoltók és az egyéb szervek. És azonnal tudunk reagálni. Tehát ebben a konkrét esetben, mikor láttam, hogy itt van a szomszéd utcában, a rádió ugye nem volt nálam, csak ugye a telefon bepittyegett, és ugye láttam, azonnal a kocsiban volt a rádió, beültem az autóba, jeleztem a központ felé, hogy szakszóval érve megkezdtük a vonulásunkat a kárhelyszínre.
2: És ha valaki kedvet kapna ahhoz, hogy önkéntes tűzoltó vizsgát tegyen és csatlakozzon akár a ti csapatotokhoz, vagy máshova, akkor ezt mennyire javasolod, és mennyire rögös út ez?
3: Én nagyon-nagyon javaslom. Egy az, hogy egy nagyon jó csapatba fog kerülni, tehát tényleg ez egy baráti társaság, és a mentéseken kívül nagyon sokszor töltünk együtt nem mentési időt is. És ezek a pillanatok, tehát amikor tudunk rászorulóknak segíteni, az iszonyatosan felemelő érzés, és nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy ezt próbálja meg átélni, mert tényleg egy nagyon nagyon felemelő és nagyon boldogító érzés másoknak segíteni.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegedűs Gábort, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kárpátaljai közösség bizakodással tekint a magyar-ukrán megállapodás megvalósulására, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a kárpátaljai református egyházkerület meghívására érkezett a hétvégén Beregszászra, ahol részt vett egy tanévnyitón, találkozott egyházi és civil szervezetek, pedagógusok és oktatási intézmények képviselőivel, nagycsaládosokat és rászorulókat segítő közösségek vezetőivel, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőivel is. A tanévnyitó bizonyította, hogy minden nehézség a háború ellenére is a közösség él, élni akar és reméli a békét, fogalmazott a miniszter hozzátéve, hogy a találkozások a párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter elmondta, hogy a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a kárpátaljai közösség képviselőivel egyeztetve tovább folytassa a párbeszédet az ukrán vezetőkkel a magyar kisebbség jogainak teljes körű biztosítása érdekében. Elkezdődött a Dériné program 2026-27-es 7. évada, melynek részeként többek mellett 9 új bemutató, valamint több mint 4500 előadás, témanap és kulturális esemény valósul meg, közölték csütörtökön. A közlemény szerint a Dériné társulat 140 előadással készül az évadra, melyek között 3 új produkció is szerepel. Mint írták, a Vitéz László alprogram 100 témanappal, a Lázár Ervin program 3500 előadással, és mintegy 640 ezer gyermek elérésével a Ne bánts világ, láss haj, érts prevenciós programsorozat 40 témanappal, míg a Kultap alprogram 80 témanappal számol a 2026-27-es nevelési évre. Kiemelt érdeklődés tapasztalható, ahogy írták, a Vitéz László alprogram iránt. Több mint 230 jelentkezés érkezett az óvodáktól, így már a nevelési év témanapjaira is megvannak a jelentkezők, hívták fel a figyelmet. A tájékoztatás szerint az országjárás alprogram részeként 500 előadást, a Vándor Színház alprogramban 60 előadást terveznek az évadra. Az idei évadot a Dériné Fesztivál zárja 2027. júliusában, Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben, írták a közleményben. A nyári ellenőrzések 16%-ában talált kifogásolni valót a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a fagylaltozókban, strandbüfékben és fesztiválokon. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki, közölte a hatóság csütörtökön. A szakemberek 1500 ellenőrzést folytattak le a szakmai irányítás alá tartozó kormányhivatalokkal együtt. Az eredmények az előző évhez képest mérsékelt javulást mutatnak. A tapasztalatok ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a higiénia, a nyomon követhetőség
2: és a fogyasztás Go to stereotool.com.
1: A nyári akció során a szakemberek 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, 400 turisztikailag frekventált helyen működő vendéglátóhelyet, valamint több mint 300 fesztiválon üzemelő vendéglátóegységet ellenőriztek. Elektronikai hulladékot már nem lehet leadni az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtésen, mert egy friss döntés szerint a MOHU ezeket nem veszi át, közölte a főváros 9. kerületi polgármestere csütörtökön. Baranyi Krisztina szerint az indoklás az, hogy a későbbiekben új rendszert vezetnek be. Ennek az új rendszernek egyelőre nem látni a jeleit, írta a polgármester Facebook oldalán. Hozzátette azt is, nemhogy beleszólásuk, tudomásuk sem volt arról, hogy az évek óta jól működő gyakorlatot megszüntetik.
0: Az időjárásról.
1: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: ezerháromszáz ember hunyt el, és több mint 4000 embert még mindig eltűntként tartanak számon Nepálban az augusztus végi pusztító sárlavina miatt. Összesen 85000 ember életét érintette közvetlenül a katasztrófa, köztük 22000 gyermek.
2: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: És elpusztultak. Az ökumenikus segélyszervezet gyűjtést hirdetett, hogy helyi partnerszervezeteken keresztül segítsék az azonnali kárelhárítást és a helyreállítást. A részletekről Szent Tamási István Tamás, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának projekt megvalósítási csoport vezetője számolt be az Európa Rádiónak.
3: És akkor a gyűjtés ténye előtt, ha egy gondolatot visszaléphetnénk, akkor hogyan zajlott ez az Ökumenikus Segélyszervezetnél, hogy gyűjtést hirdettek a Nepál és Tibet határán húzódó katasztrófa nyomán, tehát hogy jön az első hír, és ilyenkor már összedugják a fejüket, hogy tudunk-e mi is segíteni? Hogy hogyan születik még egy ilyen döntés?
4: Így van, abszolút így működik. Ugye 35 éves segélyszervezeti tapasztalattal megvannak a megfelelő eljárásrendjeink, technikáink arra, hogy folyamatosan figyeljük a világban történő eseményeket, és amennyiben egy ilyen fajsúlyú katasztrófa történik valahol a világban, akkor egy gyors reagálású csoport összeül, az információk cseréje az elindul, és ezek alapján ugye az információkat elemezve, a katasztrófa súlyáról, mértékéről meggyőződve, gyorsan döntést tudunk hozni arról, hogy hogyan reagáljunk erre a helyzetre, jelen esetben hogyan indítsunk szolidaritási akciót.
3: Mennyire látják súlyosnak egyébként ezt a katasztrófát? Tehát csak néhány számot ide teszünk, hogy komplett vízi erőműveket sodort el ez a villámárvíz, és konkrét hidakat az emberi áldozatokon túl, akkor már ez önmagában drámai, de hogyan ítélték meg, mennyire súlyos ez a katasztrófa?
4: Rendkívül súlyos. A helyi katasztrófából nagyon gyorsan egy egész országra, egy teljes Nepálra kiterjedő országos helyreállítási helyzet, katasztrófa alakult ki, és valóban a különböző hírcsatornákon, platformokon érkező képeket nézve, elemezve, igazániból sokkoló volt a földön keresztül zúduló hatalmas vízfal tömege látványa. Azt hiszem, hogy ilyesmivel nem igazán szembesültünk mostanság, és ugye a katasztrófa figyelési tevékenységeinket elindítva próbáltunk megalapozott, igazolható számadatokat is összegyűjteni a katasztrófa mértékéről. Ezek a rombolás, a pusztítás mértéke miatt, illetve ugye az infrastruktúrát ért károk miatt egyébként egy ilyen helyzetben nagyon lassan érkeznek, gyakran ellentmondásosak. Mára azt látjuk, hogy körülbelül 1200-1300 ember veszítette életét a katasztrófában. Több mint 4000 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A katasztrófa egyébként, ami az életeket, a sorsokat illeti, 84-85 ezer ember, 19 ezernél több család életét érintette közvetlenül, közülük ugye 22 ezer gyermek az, aki például közvetlen segítségre szorul. De túl a személyes sorsokon a gazdaságot is rendkívüli kár érte, az élet feltételek, az élet lehetőség megteremtése szempontjából kiemelt jelentőségű mezőgazdaságot, például 1800 hektár termőterület pusztult el, több mint 7, majdnem 8000 tonna termés esik ki itt a következő időszakban, ami ugye hiányozni fog a lakosság ellátásában, az állatállomány, halastavak, és ahogyan is említette, 12 vízi erőmű rongálódott meg, vagy pusztult el teljesen, utak, vasutak, hidak, emellett egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, tehát az egész struktúra, infrastruktúra az rendkívüli mértékben károsodott. Még egy két számot ugye pénzértékben kifejezve, a helyreállításnak az értéke az kb. 2,56 milliárd dollárra becsülik. Ebből az első 4 hónapban, tehát a korai helyreállítás szakaszában 52,6 millió dollár forrás szükséglet az, ami meghatározásra került.
3: És akkor az Ökumenikus Segélyszervezet ehhez szeretne hozzájárulni a maga forrásaival, illetve hát amit ugye majd az emberek adományoznak, a helyreállítást, vagy mi a cél, hova kerül majd az a támogatási összeg, amit Magyarországról küldenek?
4: Ugye említettem, hogy jelentős tapasztalattal rendelkezünk a hasonló szolidaritási akciók, gyűjtési akciók megvalósítása kapcsán. Ugye ez magában foglalja azt is, hogy kiterjedt nemzetközi hálózatoknak vagyunk a tagjai. Az Ökumenikus Segélyszervezet egy egyházi hátterű, elsősorban protestáns hátterű segélyszervezeteket fejlesztő szervezet.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
4: Az Act Alliance helyi partnereivel folyamatos kapcsolatban vagyunk. Rajtuk keresztül ugye, szerzünk információt a katasztrófa mértékéről, hatásairól, illetve a helyben jelentkező azonnali szükségletekről, illetve rövid és középtávú helyreállítási szükségletekről. Ezek a szervezetek, csak néhányat említek, ugye a Lutheran World Federation, vagy a Danish Church Aid, egy úgynevezett gyűjtési és segélyezési akciót Appealt hirdettek szeptember 3-án, és az Ökumenikus Segélyszervezet a magyar emberek szolidaritásának megnyilvánulásaként összegyűjtött forrásokat ebbe az Appealbe csatornázza be. Így vagyunk biztosak abban, hogy ezek az adományok ezek ellenőrzött módon, szakmailag megalapozott módon és hatékonyan hasznosulnak helyben.
3: És akkor mondjon a gyűjtésről még néhány gondolatot, hogyan lehet segíteni a gyűjtésüket, kiktől várnak segítséget, hogy látja, hogy mennyire érintette meg az adományozói körüket ez a nepáli villámárvíz katasztrófa, és mennyire állnak önök, illetve hát az ott élő emberek mellé.
4: Örömmel tapasztaltuk, hogy ez a katasztrófa, ahogy az beszélgetés elején is említettük, ugye tényleg apokaliptikus léptékű volt, és ez igen megérintette a magyar lakosságot is, a magyar emberek szívét, akik egyébként hasonló helyzetekben mindig is kifejezik a szolidaritásukat, hajlandóak támogatni az ilyen katasztrófák következtében szerencsétlen, nehéz sorsú embereket, közösségeket. Tehát jelenleg is ugye ezt tapasztaljuk, nagy az érdeklődés a segélyszervezet szolidaritási akciója iránt, amelyet egyébként rögtön a katasztrófa, tehát még aznap meghirdettünk. A segélyszervezet szolidaritási akciójával kapcsolatban információkat a segélyszervezet.hu, még ezetek nélkül, honlapon lehet találni. Itt rögtön a honlap tetején ugye megjelenik a felhívás a nepáli árvíz áldozatainak a támogatására, és néhány kattintással, akár online, akár banki átutalással is tudják támogatni, ugye tudja támogatni a lakosság a szolidaritási akciót. Emellett számítunk természetesen a magyar cégek, vállalatok segítségére is, külön vállalati kapcsolattartó csoportunk működik, akik ugye a vállalati adományokat, felajánlásokat fogadják és koordinálják.
3: Nagyságrendileg elmondható, hogy a lakossági felajánlások meg a céges felajánlások összértéke most kb. Hol tart?
4: Ez most jelenleg 2 millió forint környékén tart. Nagyon örülnénk, hogyha ez természetesen több tudna lenni, hiszen ahogy említettem, óriási szükség van a segítségre jelenleg Nepálban.
3: És meddig tervezik a gyűjtés ablakát nyitva hagyni?
4: Hát ezt még biztosan nyitva hagyjuk pár hétig, attól függően, hogy látjuk az adományozási kedv, illetve a trendek változását. Mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez a téma már csak amiatt is, mert a klímaváltozás következtében azért egy elég sötét jövőt, elég sötét forgatókönyvet vetít előre azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatunk. Szóval ez még sokáig a felszínen marad, sokáig fognak róla beszélni szakértők, és emiatt számítunk arra, hogy ez egy elhúzódó gyűjtés tud lenni.
3: És akkor így, hogy most már értjük, hogy milyen partnereken keresztül tudnak segíteni, azt mondja még el, legyen kedves, hogy milyen szükségleteket látnak Nepálban, és mire fordítható, vagy mire fordítódik majd az a támogatás, ami Magyarországról is eljuthat Nepálba.
4: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, ez igazániból a segítségünknek a lényege, hiszen úgy akarunk segíteni, és ez egy humanitárius alapelv, ahogy a helyi közösségnek, az érintetteknek a legrelevánsabb, azokat a területeket akarjuk támogatni, ahol a legnagyobb szükségletek jelentkeznek. Alapvetően a szükségleteket két csoportra csoportra oszthatjuk, az első csoportba tartoznak ugye az életfeltételek biztosításához kapcsolódó azonnali szükségletek, tehát itt például élelmiszeradományokra, tiszta ivóvíz osztására, ideiglenes szálláshelyek és az ezekhez szükséges felszerelések biztosítására, illetve higiéniai tisztálkodó és tisztítószerek biztosítására kell gondolni. A szükségletek egy másik csoportja, a korai újraépítés, az élet újraindítása, stabilizáció köré csoportosul. Itt arra kell gondolni, hogy a biztonságos vízellátásnak a feltételét meg kell teremteni, szivattyúkkal, víztisztítórendszer.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
4: Jelentőségű, tehát továbbra is szükséges rövid középtávon higiéniai felszerelésekre, illetve az ezek használatával egyáltalán a higiéniai rendekkel kapcsolatos képzésekre. Helyre kell állítani a jövedelemszerzési lehetőségeket. Ugye az elpusztult mezőgazdasági területek újra termővé tételéhez szükséges eszközök, anyagokra van szükség, újjá kell építeni, el kell indítani a helyi piacokat. Ezekhez esetleg készpénzre is szükség van. Hát azok számára, akik az újjáépítési munkálatokba bekapcsolódnak, ugye munkáért készpénz programok keretében készpénz kerül átadásra. Természetesen ugye egy ilyen katasztrófa esetében a legkiszolgáltatottabbak, a legkisebbek, a gyerekek, a diákok, ugye az oktatási szolgáltatásoknak az újjáindítására rendkívül nagy szükség van védett körülmények között, ugye az élet normális kerékvágásába visszatérve stabilitást megtapasztalva tudjanak a gyermekek kilábalni ebből a helyzetből. Itt ideiglenes tanítóközpont vagy tanulóközpontoknak a létrehozására kerül majd sor. Önkéntes tanároknak a bevonására, taneszközöknek a biztosítására a tanulók számára. És nem szabad megkövetkezni arról, hogy egy ilyen katasztrófa nagyon sokakat tesz kiszolgáltatottá, védtelenné szociális szempontból. Tehát olyan pszichoszociális támogatási programok indítására van szükség, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az érintettek a megfelelő szakmai segítséget kapják, akár szociális, akár pszichológiai téren, illetve biztosítva legyen az, hogy nem állnak kiszolgáltatottá gazdasági kizsákmányolás, akár szexuális kizsákmányolás áldozataival. És végül, ami fontos, hogy a hosszú távon előre tekintve a katasztrófa kockázatok csökkentése is, ugye a szükségletek, illetve a természetprogramok fókuszában van itt korai előrejelző rendszerek kiépítéséről, képzésekről, illetve a helyi katasztrófa védelmi és elhárítási kapacitások megerősítéséről van szó, ezekre kell gondolni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szent Tamási István Tamást, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának projekt megvalósítási csoportvezetőjét hallották.
0: Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.

0: veled már nincs értelme.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
2: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A teljes belügyi ágazatot érintő bérrendezésre van szükség, ennek érdekében javaslatcsomagot dolgoztak ki. A végleges döntés a 2027-es költségvetés tárgyalása során születhet meg, közölte a belügyminiszter a Kossuth Rádióban csütörtökön. Pósfai Gábor elmondta, a javaslatcsomag, melyet a belügyi érdekegyeztető tanácson már a szakszervezeteknek is bemutattak, tartalmazza a 2008 óta változatlan illetmény alap emelését és a különböző szintek közötti differenciálás lehetővé tevő pótlékok növelését is. A jelentős létszámhiánnyal küzdő települések régiók esetében alkalmaznák a preferált települési pótlékot is, melyre a jogszabály ugyan lehetőséget adott, de korábban senki nem használtette hozzá. A politikus ösztönözni az országon belüli mobilitást is, melyhez a szolgálati lakások és albérletek támogatási rendszerének áttekintésére van szükség. A belügyminiszter elmondta, a belügyi ágazatba már több mint 1000-en jelezték, hogy élnének a visszaszerelés lehetőségével, már 200-nál is többen visszatértek a rendőrséghez, tűzoltósághoz és büntetés végrehajtáshoz, és több száz kérelem elbírálása zajlik. Elkezdődött a Dérinép program 2026-27-es 7. évada, melynek részeként többek mellett 9 új bemutató, valamint több mint 4500 előadás, témanap és kulturális esemény valósul meg, közölték csütörtökön. A közlemény szerint a Dériné társulat 140 előadással készül az évadra, melyek között 3 új produkció is szerepel. Mint írták, a Vitéz László alprogram 100 témanappal, a Lázár Ervin program 3500 előadással, és mintegy 640

0: lesznek az évadra. Az idei évadot a Dériné Fesztivál zárja 2027. júliusában Sátoraljaújhelyen és a Zemplénben, írták a közleményben. Megtartotta évadnyitó társulati ülését a Miskolci Szimfonikus Zenekar. A Maestro bérlet idén is 8 különleges estével, a Capriccio nevet viselő sorozat pedig 4 koncerttel várja a komoly zene rajongóit. A zenepalotában idén is elindul a Gál Károly zenei esték sorozat. A programban a nagy klasszikusoktól az ősbemutatóig szerepelnek művek, míg a fellépők tekintetében ünnepelt
1: és feltétlenül is találkozhatunk. StereoTool.com
0: induló évadról Szászné Pónus Krisztina, a Miskolci Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója.
2: Igyekszünk mindig a kötelezettségeinket teljesíteni, és a közönség igényeinek megfelelni. Néha ez egy nagyon szűk mesdje, de azért az esetek többségében azért van némi mozgástér arra, hogy olyan legyen az az évad, hogy mindent, ami feladat, elvárás, illetve óhaj, azt teljesítsük. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az elkövetkező évadunk is ennek a jegyében sikerült összeállítani. Kovács János, ő kiemelt ebben a tekintetben, ő tényleg olyan szinte, mint ha hazajárna, nagyon szeret, én úgy gondolom, hogy szereti ő is a zenekart, a zenekar kifejezetten nagyon kedveli őt mint karmestert, és én azt gondolom, hogy egy nagy generációnak egy utolsó képviselője. Nagyon örülök, hogy tud hozzánk jönni vezényelni még, ugye a fiatalabb kollégák közül Káli Gábor, illetve Hontvári Gábor. Vannak külföldről is fiatal karmesterek, akár ha az Alexandro Palumbót nézzük, aki egy nagyon energikus spanyol úriember. Nagyon örülök annak, hogy újra vendégül láthatjuk a Milánói Szkálának a koncertmesterét, és nem csak ő az egyetlen ilyen nagymúltú együttes nagy neve, mert a bérlet indító hangversenyünkön is a bécsi filharmonikusoknak a koncertmesterre fog hegedülni. Tehát azt gondolom, hogy tényleg olyat tudunk itt Miskolcon biztosítani a közönségünknek, ami kellően színes, kellően tartalmas, kellően magas színvonalú, és én azt gondolom, hogy ezt a közönség is látja, érzi, hiszen az értékesítésünkben is ez látszik, ez tekint vissza, hogy szívesen jönnek a rendezvényeinkre.
0: Megújul a Debreceni Egyetem központi épülete előtti park. A műemléki francia kert felújításakor a lakossági véleményeket is figyelembe veszik, tájékoztatott az egyetem sajtóközpontja. Közleményükben azt írták, a témában tartott egyeztetésen a résztvevők egyetértettek abban, hogy az átalakuló térnek meg kell őriznie a műemléki francia kert jellegét. Ugyanakkor meg kell felelni a klímaváltozás okozta kihívásoknak és a modern kor igényeinek. A találkozón Bács Zoltán rektor felidézte, hogy az intézmény nyár elején kérdőívben kérte ki a városlakók véleményét, mivel az egyetemtér felújításáról szóló hírek jelentős érdeklődést váltottak ki. A kitöltők nagy többsége egyetértett abban, hogy szükség van a felújításra, a tér járhatóbbá tételére, a zöld felületek nagyságának növelésére, illetve a klimatikus viszonyokhoz igazodva a kánikula idején is használható árnyékos részek bővítésére. Ugyanakkor sokan elvetették a medence tér megnövelésének lehetőségét, ismertették. A felmérés rámutatott, hogy a lakosság olyan egyetemteret szeretne, mely megtartva a műemlék jellegét, nagy zöld felületet és megfelelő árnyas ligetes pihenőkertet kínál az arra járóknak Debrecenben. Felvetették egy formára nyírt platánfasor telepítését is a tér déli részén, de szóba került a tér kulturális, családi, közösségi célú használatának kibővítése, és megvizsgálják a korábbi koncepciótervekben szereplő térzenének helyet adó zenepavilon vagy színpad kialakításának a lehetőségét is, jelezte a Debreceni Egyetem sajtóközpontja. Csülkös pálinkás napot rendeznek 10-szer most szombaton a Boldogkői várban. Középkori hagyományőrző programokkal, párbajokkal, lovas bemutatóval, jelmezes tárlatvezetésekkel, valamint pálinka és gasztronómiai programokkal várják a látogatókat. A vendégek többek között 14. századi lovagi párbajokat és nehéz páncélos lovas bemutatót láthatnak, míg a jelmezes tárlatvezetések az anjoukori Magyarország világát és a vár történetét idézik meg. Az érdeklődők középkori fegyvereket és páncélokat is kézbe vehetnek. A rendezvény egyik látványossága a Pestis doktor bemutatója, emellett mesterségbemutatók, középkori ügyességi játékok és apród avatás is színesíti a programot. A gasztronómia és a pálinkák kedvelőit pár

0: Pálinka bár várja a Sziklaösvényen, ahol a kóstolás mellett pálinka felismerő versenyt is rendeznek Boldog kővár alján. A vár alatti étteremben pedig különféle sült csülkökkel várják a vendégeket. Augusztusban még országosan 0,7%-kal emelkedtek a lakbérek júliushoz képest, míg éves összevetésben országosan 5%-os volt az emelkedés, de szeptemberre fékeződött a drágulás. Derül ki a Központi Statisztikai Hivatal ingatlan.com lakbérindexének csütörtökön közzített legfrissebb adataiból. Az ingatlan.com adatai
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: A kiadó lakások medián bérleti díja. Balogh László, a cég vezető gazdasági szakértője arra hívta fel a figyelmet, hogy az albérletpiacon egyre több tényező akadályozza a drágulást. Az első lakásvásárlóknak egy évvel korábban elindított Otthon Start program a potenciális bérlők egy részét a saját lakás megvásárlása felé terelte. Ez egyben a befektetési célú lakásvásárlásokat is visszaveti, amivel hozzájárul a lakásárak emelkedésének lassulásához. A vidéki nagyvárosok közül Debrecenben 220 ezer forintért kínálták a kiadó lakásokat, míg Szegeden 200 ezer forint volt a medián bérleti díj. A legolcsóbb megyeszékhelyek közé tartozik Miskolc 125 ezer forintos albérleti díjjal. Tanévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok Szikszóna napokban. A városközpontban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat.
2: Hát a saját gyerekeimen is látom, hogy szükség felhívni arra figyelmet, hogy ez egy lehetőség, hogy tanulhatunk. Nem mindenkinek adatik meg, még most se a világon, hogy tanulhat, meg történet végignézzük, akkor Magyarország történelmében sem mindenkinek adatott meg, hogy tanulhasson. Isten nem tiltott el a tudástól, hanem kifejezetten örül annak, hogyha az ismereteinket bővítjük, úgyhogy ne rossz ízzel menjenek, hanem a lehetőséget lássák meg, hogy gazdagodhat az életük. Ez helytől függ, tehát ahol van oktatási intézmény, ott mindenképp van egy tanévnyitó istentisztelet. Aztán, ahol gyülekezetben mondjuk nagyon kicsi település, már nincs iskola, nincsen gyerek, hát ott nem tudnak tartani. De mindenféleképpen szerintem itt a tanév elején valamilyen formában, imádságban, könyörgésben, áldásban szerintem minden istentiszteleten előjön ez, mert ez hangsúlyos dolog, most mindenkit érint. Az istentisztelet elején majd kihívjuk őket az úrasztalához, és szeretnénk egy áldást mondani, énekelni, könyörögni értük, felhívni a figyelmet, hogy milyen nagyszerű lehetőség tanulni, és reméljük, hogy együtt maradunk majd a tanév során.
3: Tiszán innen, és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Jó napot kívánok, Hornyák Zoltán vagyok, Önök az Európa Rádió műsorát hallják. 2026. szeptember 11-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhő ki lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk, délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. És akkor a tartalomból. Az erdélyi magyar sajtó attól hangos, hogy az RMDS megszavazta, hogy a szélsőséges magyar ellenes AUR és az SOS Románia néhány házbizottsági helyet kapjon a román parlamentben. Ijes Gergely erdélyi politológus szerint azonban nem arról van szó, hogy az erdélyi magyar párt a román szélsőségesekkel barátkozna, hanem egy egyszerű ügyrendi kérdés. Ugyanis a román parlamentben az a szokásjog, hogy ülésszakonként váltakozva a 4 év alatt minden parlamenti párt a súlyával azonos arányban kap ilyen házbizottsági helyeket. Ijes Gergely szerint épp az RMDS az a romániai párt, amelyik a leginkább érdekelt abban, hogy az AUR soha ne juthasson tényleges hatalomhoz, hiszen épp ők fenyegetik az évtizedek alatt kivívott kisebbségi jogok gyakorlását, például az anyanyelvi oktatást, ügyintézést. Ijes Gergely erdélyi politológussal beszélgetünk majd. Tartsanak velünk!
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.

0: nem csak kenyérrel él az ember. Napi ige a református bibliaolvasó kalauz alapján.
1: Áldás békesség, Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 18. versétől a 24. verséig. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Kedves testvérek! A ma hallott ige nyomasztó, félelmetes belső állapotról beszél, amikor bemutatja a Sínai hegyet. Ott az ószövetségi időkben Isten népe sötétségben, tűzben, szélviharban és mennydörgésben találkozott a Teremtővel. Olyan ijesztő volt az a pillanat, hogy még Mózes is azt mondta, félelem fogott el és remegés. Sokan ma is pontosan ilyen hangulatban fekszenek lealudni. Isten szigorúnak látják és úgy érzik, a mai napon sem tudtak megfelelni. A Biblia határozottan kijelenti, mi keresztények már nem ehhez a félelmetes, viharos Sínai hegyhez tartozunk. Jézus Krisztus elvezetett minket egy másik helyre, a Sion hegyére. Ez a hegy a biztonság, az otthon, a családi közösség és a béke helye. A Szentíró a Biblia első testvér párjára is utal. Amikor Kain megölte a testvérét, Ábel kiontott vére a földről, igazságtételért, bosszúért és büntetésért kiáltott. A mi mai elrontott döntéseink, a mulasztásaink, a türelmetlenségünk gyakran pontosan így működnek a lelkünkben. Amikor álomra hajtanánk a fejünket, úgy kiáltanak, mint Ábel vére. Azt suttogják, ma is elbuktál, nem vagy elég jó, haragszanak rád. Jézus keresztje viszont valami egészen mást mond. Amikor Jézus az életét adta értünk, az ő kiontott vére nem bosszúért.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Túl kiabálja a mi belső bűntudatunkat. Azt mondja, meg van bocsátva. Tedd le a terhet. Én kifizettem a mai napot tartozását is. Én veled vagyok. Szabad döntenünk arról, hogy melyik hangra hallgatunk. Az Ábelére, amely vádol és ébren tart még az éjszakában is, vagy Jézuséra, amely megnyugtat, felemel és békés álmot ad. Kellemetlen beszélgetések, elhibázott döntések, megterhelő kötelezettségek mindig lesznek. De olyan jó tudni, hogy le lehet ezeket is tenni az Úr elé. Nem kell rettegni ő tőle. Ő nem viharban akar tartani, hanem be akar takarni az ő békességével. Merjünk hát ma bűntudat helyett hálával elaludni, mert Jézusban szabadok és szeretettek vagyunk. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el egy rövid imádságra. Mennyi édesatyánk, mindenható úrunk, köszönjük ezt a mai napot, annak minden ajándékát, és köszönjük, hogy a végén elét hozhatjuk a mi fáradtságunkat és a hibáinkat is. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki eltörölte minden vádunkat. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket a mai nap bűneitől, és segíts, hogy ne a bűntudat, hanem a te megbocsátó és szerető szavadra figyelve hajtsuk álomra a fejünket. Áldj meg mindannyiunkat, atyánk. Amen.
0: Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kárpátaljai közösség bizakodással tekint a magyar-ukrán megállapodás megvalósulására, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a kárpátaljai református egyházkerület meghívására érkezett a hétvégén Beregszászra, ahol részt vett egy tanévnyitón, találkozott egyházi és civil szervezetek, pedagógusok és oktatási intézmények képviselőivel, nagycsaládosokat és rászorulókat segítő közösségek vezetőivel, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőivel is. A tanévnyitó bizonyította, hogy minden nehézség a háború ellenére is a közösség él, élni akar és reméli a békét, fogalmazott a miniszter hozzátéve, hogy a találkozások a párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan az állapot felmérés céljának azt nevezte, hogy olyan letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra, mely markáns ellenzéki politikával küzd a magyar péteri önkény ellen, és méltó arra, hogy a nemzeti oldal vezető ereje maradjon. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, a párt frakciója április végi megalakulása óta Lázár Jánoson kívül még ketten, Szijjártó Péter volt külügyminiszter, valamint Budai Gyula volt államtitkár mondott le parlamenti mandátumáról. Helyükre Palóc André és Hortai Olivér érkezett a frakcióba. Orbán Balázs volt miniszterelnök egykori politikai igazgatója, pedig szeptembertől várhatóan az Európai Parlament képviselőcsoportjához csatlakozik. Helyére Szekeres Pál fideszes Európa Parlamenti képviselő érkezik, aki már be is jelentette, hogy megszűnik Európai Parlamenti mandátuma, és munkáját a Magyarországgyűlésben folytatja. Kárpát-medencei középiskolásoknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet. Azt írták, a diákutaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 56-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Közölték, a pályázat feltétele, hogy az utazócsoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 000 forint értékű utazási kerettámogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e, a kirándulásokat pedig október 18-a és 28-a között kell megvalósítani.
2: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet, délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
1: Kedves hallgatóink, az erdélyi magyar sajtó attól hangos, hogy az RMDS megszavazta, hogy a szélsőséges magyar ellenes AUR és az SOS Románia néhány házbizottsági helyet kapjon a román parlamentben. I.S. Gergely erdélyi politológus szerint azonban nem arról van szó, hogy az erdélyi magyar párt a román szélsőségesekkel barátkozna, hanem egy egyszerű ügyrendi kérdésről, ugyanis a román parlamentben az a szokásjuk, hogy ülésszakonként váltakozva a 4 év alatt minden parlamenti párt a súlyával azonos arányban kap ilyen házbizottsági helyeket. I.S. Gergely szerint épp az RMDS az a romániai párt, amelyik a leginkább érdekelt abban, hogy az AUR soha ne juthasson tényleges hatalomhoz, ugyanis épp ők fenyegetik az...
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
1: Például az anyanyelvi oktatást, ügyintézést. I.S. Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával Hegedűs Márk beszélget.
3: Minden parlamentnek van egy házbizottsága, és ez akár az Európai Parlamentnek is van ugye az elnökök értekezlete, ami a parlament elnökéből, alelnökökből, titkárokból és Romániában háznagyokból, vagy úgynevezett questorokból áll, és ezeket a helyeket ugye a parlamenti aritmetikának megfelelően töltik be az egyes pártoknak a jelöltjei. Ez így van Romániában is, és mindig, amikor választás után feláll az új parlament, akkor ezeket a helyeket arányosan elosztják a pártok között. Ugye megvan, hogy ki lesz az országgyűlés elnöke, azt általában 4 évre választják meg, viszont a többi tisztséget, az alelnöki tisztségeket, titkári, questori tisztségeket, azokat minden parlamenti ciklus kezdetén akár dönthet úgy ugye azt az adott pozíciót birtokló párt, hogy mondjuk lecseréli az előző ciklusba ott szolgáló alelnököt vagy questort, és mást jelöl a helyére, és úgy határozzák meg ezeket a pozíciókat, hogy a teljes 4 éves időtartamra, tehát például lehetnek olyan kisebb pártok, amelyek nem jogosultak 4 évig, tehát a parlamenti súlyuk miatt nem jogosultak 4 évig egy alelnöki tisztségre mondjuk, vagy egy titkári tisztségre, de mondjuk a 4 évből 1 év, tehát 2 parlamenti ciklusra jogosultak. És akkor megállapították, ez így történt most is a 24-es választások után, hogy a még következő 4 éves ciklus, vagy 4 éves időszaknak az egyes fél éves ugye parlamenti ülésszakaiban mely pártok mely tisztségeket töltenek be, és az akkori megállapodás szerint az AUR meg az SOS az utolsó évbe, tehát majd a 28-as évbe kellett volna sorra kerüljön bizonyos tisztségeknek a betöltésénél, és annyi történt most, ebből fakadt ez a botrány, hogy hirtelen kialakult egy ilyen konjunkturális többség a szociáldemokraták, az AUR, meg az SOS között, és ők úgy döntöttek ad hoc módon, hogy nem változtatják meg a 4 évre előre megállapított súlyokat. Ez ugye nem is lehetséges, mert ez azért benne van a román szokásjogban, hogy mindenki a súlyának megfelelően kap tisztségeket a parlamentben, viszont előre hozzák a legutolsó ciklusnak az elosztását már a mostani parlamenti ülésszakra, és ezért állt elő ez a furcsa helyzet, hogy hirtelen az AUR és az SOS is bekerült ebbe a házbizottságba, és ugye ebből fakadt a botrány, hogy végül ezt az új elosztást megszavazta az RMDS is, mivel az RMDS azt mondta, hogy hát ha nem szavazta volna meg, akkor is ez lett volna a helyzet, de attól féltek, hogy az egyetlen tisztségüket a házbizottságban, ugye egy háznagyi tisztsége van az RMDS-nek, ez a teljes 4 éves ciklusra végig megvan neki, hogy megkérdőjelezték ennek a jogosságát, és ők végül úgy döntöttek, hogy akkor nem csinálnak most ebből problémát, hanem szépen megszavazták. Nem olyan nagyon nagy súlyú ez a döntés, inkább politikai értelemben van ennek nagy súlya, mert az elmúlt hónapokban, ugye a román kormányválságnak a hónapjaiban egyre több kérdésben látszódott az, hogy a PSD, tehát a szociáldemokraták együtt szavaznak az AUR-ral, és esetleg a többi kisebb szélsőséges alakulattal, mint például az SOS-sel, és ez csak egy újabb ilyen példa ebben a sorban, és ugye sokan ebből azt vezetik le, hogy akár egy új többség is alakulhat a román parlamentben, bár a PSD ugye minden alkalommal elmondja, hogy ő nem akar közösen kormányozni az AUR-ral, de mégis nagyon sok kisebb súlyú parlamenti szavazáson látszik az, hogy ez a két párt azért nagyon is együtt szavaz, és nagyon is figyelembe veszik egymásnak az érdekeit, tehát inkább ez a román politikai súlya ennek a kérdésnek, kérdésnek az, hogy ez egy külön médiát kapott ugye a magyar nyelvű médiában, amiatt, hogy az RMDS együtt szavazott az EU-ral, az ügynek a pikantériája, de hát azért ilyen adminisztratív kérdésekben, eljárásjogi kérdésekben azért nem ez az első alkalom, hogy az RMDS együtt szavaz az EU-ral, sőt vannak olyan szavazások a román parlamentben, ahol az összes párt megszavaz valamit, tehát ugye akkor is együtt szavaz az RMDS az EU-ral, tehát én ebből azért nem vonnám le azt a következtetést, hogy itt most valamiféle paradigma váltás történt, egész egyszerűen vannak olyan ügyek, aminek nincs olyan nagy politikai súlya, vagy éppen egy olyan szakmai ügy, amiben az álláspont az egy oldalra sorolja mondjuk az RMDS-t és az EU-t, akkor ez megtörténik, hogy együtt szavaznak.
4: Tulajdonképpen Kelemen Hunor RMDS elnök is gyakorlatilag ezt hozta föl a Transtelexnek adott interjújában, ez ilyen írott kérdés-válasz interjú volt, hogy ez egy ügyrendi kérdés. Ebből nem kell messze menő következtetés.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
4: Vagy meg vannak lepődve, mert úgy érzik, én olvasva az erdélyi sajtót, hogy hát korábban hányszor mondta azt az RMDS, hogy mindent meg kell tenni ahhoz, hogy az EU ne kerüljön pozíciókba, és most mégiscsak valamiféle pozíciót elősegítettek az ő szavazatukkal.
3: Igen, és nagyon fontos, hogy ha ezt komolyan vesszük ezt az állítást, akkor valójában a 2024 végén, amikor ez a mostani parlament megalakult, és akkor megszavazták a házbizottságban levő tisztségek elosztását a következő 4 évre, akkor kellett volna ezt a kritikát felhozni, mert akkor azt valóban megszavazta az összes párt tulajdonképpen, és akkor ott szerepelt abban a döntésben, hogy az EU-r és az SOS is fog kapni egy-egy ilyen háznagyi tisztséget valamikor a későbbiekben. Most annyi történt, hogy ezt valóban előrehozták 2 évvel, és ennek van egy politikai jelentőség, én ezt nem akarom eltagadni, mert épp ez, hogy ugye a PCD most próbálgatja, tulajdonképpen teszteli is a közvéleményt valamilyen szinten, hogy az EU-ra való együttműködésnek milyen visszhangjai vannak a közéletben, és egy ilyen teszt ez is. De hogy az RMDS ebben konjunkturálisan volt most jelen, én úgy éreztem. Persze pletykálnak itt is, hogyha majd rátérünk arra, hogy milyen többség alakulhat a parlamentben, akkor elképzelhető egy PCD-RMDS többség, amit egy esetleg kívülről támogat az EU-r. Nem tudjuk, hogy fog ez a többség kinézni, és tulajdonképpen ezért van most ennek különös jelentősége, mert sokan annak az előszobáját látják ebben a mostani szavazásban, vagy annak a döntésnek az előrevetítését, hogy akár milyen formában is, de a PCD és az RMDS valamiféleképpen együttműködhet a következő kormány támogatásában, és ebben az együttműködésben vagy az EU-r, vagy a kisebb szélséges pártok is részt vehetnek. És ebben az optikában van ennek leginkább jelentősége. Persze itt mindenki mindent tagad, tehát az RMDS azt mondja, hogy soha nem segíteni hatalomra az EU-t, a PCD azt mondja, hogy nem kormányozna együtt az EU-ral, az EU azt mondja, hogy ő egyáltalán nem kormányozna csak akkor, ha a választásokon jut hatalomra, szóval, hogy a nyilvános nyilatkozatok az egyik része a dolognak, de hát közben meg parlamentben döntések születnek, és ott meg mindenféle színezetű, vagy mindenféle összetételi döntésre van példa. Arra is volt példa 2022-ben, ha nem csal az emlékezetem, hogy az USZERÉ szavazta meg az EU-ral a bizalmatlanság indítványt, és azzal bukott meg akkor egy kormány, tehát volt itt már minden. Értem a kritikákat, és valamilyen szinten helye van a közéletben annak a hírnek, hogy megtörtént ez a közös szavazás, de azért ebből levezetni azt, hogy itt valamiféle további együttműködésnek volt ez a próbája, és majd akkor az RMDS itt tovább fog menni, azt azért túl korainak érnek.
4: És akkor lépjünk egyel távolabbra, amire te is utaltál a beszélgetés elé, hogy akkor vizsgáljuk meg ezt a kérdést. Tágabb értelemben lesz-e nem ügyvivői kormánya Romániának, ugye most már hónapok óta, május óta egy ilyen rendszer van, hiába ajánl jelölteket Nikus Ordán, ezt nem sikerül mögé többséget tenni. Hogy látod, lesz valamikor megválasztott miniszterelnöke Romániának a közeljövőben?
3: Ezt a kérdést teszi fel minden újságíró Nikus Ordán államfőnek, a tegnapi egyébként más témába tartott sajtótájékoztatóján is folyton ezt kérdezték tőle, hogy mégis mikor jelöl újra miniszterelnököt. Mert ugye a román alkotmány értelmében, hogyha egy kormány megbukik bizalmatlansági indítvánnyal, ugye ez történt májusban, akkor az államfőnek kell a következő miniszterelnök jelöltet felkérnie kormányalakításra, és ennek a miniszterelnök jelöltnek kell többséget találnia a parlamentben a pártok között. És az eddigi gyakorlat az volt, hogy ilyen kormánybukás esetén azért ebből volt jó néhány, tehát ez nem egy példátlan dolog. A mindenkori államfő az záros határidőn belül, tehát néhány napon belül felkért valakit miniszterelnök jelöltnek, tehát konzultált a pártokkal, és utána valakit megnevezett, majd hogyha sikertelen volt az a kormányalakítási kísérlet, ilyenre is volt példa, akkor felkért még valakit, egy másik szemét, de szintén néhány nap alatt döntött erről, felkért egy másik szemét, és általában ezt a második miniszterelnök jelöltet megszavazta a parlament, és azért történt ez így, mert a román alkotmány értelmében akkor osztathatja fel a parlamentet az államfő, és írhat ki új parlamenti választást, hogyha egymás után két ilyen kormányalakítási kísérlet is kudarcot vall. Na most teljes mértékben szokatlan is példátlan az a gyakorlata, hogy a Nikus Ordán ezt a helyzetet kezeli, hogy ő hetekig tulajdonképpen nem is konzultált a pártokkal, és azt mondta, utána majd persze konzultált, de azután sem nagyon történt semmi, és azt mondta, hogy ő majd akkor nevez meg valakit, akkor kér fel valakit kormányalakításra, hogyha látja annak az esélyét, hogy többséget tud az az illető találni a parlamentbe. Na most
2: this sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: A román alkotmány szellemétől is, hiszen a román alkotmány az úgy határozza meg ezeket a lépéseket, hogy minél gyorsabban ez az ügyvivői kormány újra egy teljes felhatalmazással bíró politikai kormány legyen, tehát hogy ez csak egy ilyen néhány napos, maximum néhány hetes procedúra legyen egy új kormánynak a beiktatása. Most azt történt, ugye Nikus Ordán először felkérte az egyik tanácsadóját, Eugene Tomákot, hogy alakítson kormányt. Tomák elkezdett konzultációkat folytatni a pártokkal, és mivel úgy látta, hogy nem lesz meg a többsége, ő vissza is adta a kormányalakítási megbízását. Tehát ebből a két jelölésből ugye még el se fogyasztott egyet ekkor Nikus Ordán. Majd hetekkel később ugye Adrián Vestián bízta meg miniszterelnök jelölti tisztséggel, és Vestián már a parlament elé terjesztette a kormánynévsort, viszont ott ő nem tudta megszerezni a többséget, tehát ez a kormányalakítási kísérlet megbukott. Most azt várja mindenki Romániában, hogy Nikus Ordán felkér egy újabb jelöltet miniszterelnöki tisztségre, és ez a jelölt szintén a parlament elé járulhat, és megpróbálhat parlamenti többséget kovácsolni, viszont most már ott a feje felett annak az ódiuma, hogyha neki sem sikerül többséget találni, akkor a következő lépésben Nikus Ordán feloszlathatja a román parlamentet, és új választások jöhetnek. Ezzel soha egyetlen elnök sem élt még ezzel a jogkörrel, egész egyszerűen azért, mert a képviselők és szenátorok annyira féltek attól, hogy elveszítik a mandátumukat, hogy a második jelölést mindig megszavazták. Éppen ezért tartják sokan stratégiai hibának, köztük én magam is, hogy Nikus Ordán még a konfliktus kirobbanása elején, tehát májusban, amikor megbukott a kormány, akkor kijelentette, hogy nem lesznek előrehozott választások semmiféleképpen. Tehát ő ezt az alkupozícióját ezzel nagyban gyengítette, hiszen most úgy tudna nyomást helyezni a pártokra, hogy egyezzenek meg, kössenek koalíciót, valamilyen megoldást találjanak, hogy azt mondaná, hogy ha nem szavazzátok meg a következő jelöltemet, akkor feloszlatom a parlamentet, és jöjjenek az új választások. Nyilván senkinek nem áll érdekébe, csak az AUR-nak az előrehozott választás, hiszen a közelünk kutatásokban az AUR magasan vezet, és valószínűleg megnyernék a következő választást, és nehezen, még ha nem is szereznének abszolút többséget, nehezen lehetne kikerülni azt, hogy az AUR adja a kormányalakítási megbízást Nikus Ordán. Ezért persze senki nem akar előrehozott választást, de hát valamiféle megoldásnak azért kellene körvonalazódnia, hiszen 4 hónapja van ügyvivő kormány az országnak, és ez az ügyvivő kormány például nem bocsáthat ki kormányrendeletet, csak parlamenti úton, tehát egy képviselői indítvánnyal tud törvényt kezdeményezni, és a teljes parlamenti procedurát végig kell járnia minden egyes apró döntéssel, hiszen kormányrendeletet ügyvivő kormány nem hozhat. Tehát nagyon megnehezíti a kormányzást, és mindenki azt szeretné, hogyha lenne végre egy teljes jogkörű kormány.
1: Kedves hallgatóink, I.S. Gergely erdélyi politológussal, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet külső munkatársával, Hegedűs Márk beszélgetett.
0: Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.

0: Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, programunkat a hírek után a Kontinentális Reggeli című magazinunkkal folytatjuk. További kellemes szórakozást kívánok!
1: Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazinműsorát hallották.

digitális reggeli, az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli, minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.

0: 7 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kárpátaljai közösség bizakodással tekint a magyar-ukrán megállapodás megvalósulására, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a kárpátaljai református egyházkerület meghívására érkezett a hétvégén Beregszászra, ahol részt vett egy tanévnyitón, találkozott egyházi és civil szervezetek, pedagógusok és oktatási intézmények képviselőivel, nagycsaládosokat és rászorulókat segítő közösségek vezetőivel, valamint a második Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőivel is. A tanítvító bizonyította, hogy minden nehézség a háború ellenére is a közösség él, élni akar és reméli a békét, fogalmazott a miniszter hozzátéve, hogy a találkozások a párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter elmondta, hogy a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a kárpátaljai közösség képviselőivel egyeztetve tovább folytassa a párbeszédet az ukrán vezetőkkel a magyar kisebbség jogainak teljes körű biztosítása érdekében. Elkezdődött a Dériné program 2026-27-es 7. évada, melynek részeként többek mellett 9 új bemutató, valamint több mint 4500 előadás, témanap és kulturális esemény valósul meg, közölték csütörtökön. A közlemény szerint a Dériné társulat 140 előadással készül az évadra, melyek között 3 új produkció is szerepel. Mint írták, a Vitéz László alprogram 100 témanappal, a Lázár Ervin program 3500 előadással, és mintegy 640 ezer gyermek elérésével a Ne bánts világ, láss, hallj, érts prevenciós programsorozat 40 témanappal, míg a Kultap alprogram 80 témanappal számol a 2026-27-es nevelési évre. Kiemelt érdeklődés tapasztalható, ahogy írták, a Vitéz László alprogram iránt. Több mint 230 jelentkezés érkezett az óvodáktól, így már a nevelési év témanapjaira is megvannak a jelentkezők, hívták fel a figyelmet. A tájékoztatás szerint az országjárás alprogram részeként 500 előadást, a Vándor Színház alprogramban 60 előadást.

0: az előző évhez képest mérsékelt javulást mutatnak. A tapasztalatok ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a higiénia, a nyomon követhetőség és a fogyasztói tájékoztatás továbbra is kiemelt figyelmet érdemel. A nyári akció során a szakemberek 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, 400 turisztikailag frekventált helyen működő vendéglátóhelyet, valamint több mint 300 fesztiválon üzemelő vendéglátóegységet ellenőriztek. Elektronikai hulladékot már nem lehet leadni az önkormányzati veszélyes hulladékgyűjtésen, mert egy friss döntés szerint a MOHU ezeket nem veszi át, közölte a főváros 9. kerületi polgármestere csütörtökön. Baranyi Krisztina szerint az indoklás az, hogy a későbbiekben új rendszert vezetnek be. Ennek az új rendszernek egyelőre nem látni a jeleit, írta a polgármester Facebook oldalán. Hozzátette azt is, nemhogy beleszólásuk, tudomásuk sem volt arról, hogy az évek óta jól működő gyakorlatot megszüntetik.
1: Az időjárásról.
0: Erősen felhős, borongós idő lesz, de csak helyenként alakulhat ki eső, zápor, esetleg zivatar. Sokfelé lesz élénk az északias szél. Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja.
0: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeliét hallják. 2026. szeptember 11-e péntek reggel van. A mikrofonnál Hornyák Zoltán. A meteorológusok szerint a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep. Csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érintett, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északias szél. Kora reggel 10-18, napközben 16-27 fokot mérhetünk. Délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. De nézzük, mivel várjuk hallgatóinkat ebben az órában. Az Empléni Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakás étterem sátoralja új helyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett. Pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánnal, a lakásétterem tulajdonosával beszélgetünk.
2: Minden alkalom különleges, minden alkalom más és más, ez a tapasztalatom így egy év után ezzel a helyen, hogy nem lehet standardekből dolgozni, mint egy hagyományos étteremben, ahol azért van egyfajta protokoll, vagy van egy ilyen logisztikai sor, amit, hogyha az ember minden elemében betart, akkor nagy hiba nem lehet. Itt mindig más a program, más a menü, más a jellege ezeknek a délutánoknak, és hát ehhez igazodva azért van mindig egy kis izgalom.
0: Tartsanak velünk!

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma szeptember 11-e van, a Teodórák és az Igorok ünneplik névnapjukat. A Teodóra görög eredetű női név, jelentése Isten ajándéka. Az Igor orosz eredetű férfi név, jelentése Isten segítségével oltalmazó. Most pedig nézzük a történelem legfontosabb eseményeit szeptember 11. napján. 1146-ban II. Géza magyar király a Fisementi csatában nagy győzelmet aratott Henrik osztrák őrgróf felett. 1337-ben e napon első Károly Róbert magyar király békét kötött az osztrák herceggel. 1609-ben Henry Hudson e napon fedezi fel Manhattant. 1697-ben Szavolyai Jenő herceg győzelmet aratott Zentánál az Elmasz Mehmet pasa nagyvezír vezette törökök ellen. 1709-ben szintén Szavolyai Jenő győzelmet aratott Melpaket mellett a 16. Lajos francia király vezette haderő fölött. 1714-ben a spanyol örökösödési háború záró hadi eseményeként 5. Fülöp spanyol király csapatai bevonultak a másfél évig ostromolt Barcelonába, és véget vetettek a 2. katalán önállósodási kísérletnek. 1741-ben e napon volt a pozsonyi országgyűlés, amelyen a magyar nemesség felsorakozott Mária Terézia királynő mögé. 1760-ban Mária Terézia császárné Bécsben megalapította a magyar nemesi testőrséget. 1825-ben szeptember 11-én Pozsonyban összeült az első magyar reform országgyűlés. 1848-ban e napon kezdődött el a jelasis császári tábornagy Horváth Bán őszi
2: hadjárata.
1: 1956-ban e napon indult el a vezetékes ivóvíz szolgáltatás Kolozsváron. 1926. szeptember 11-én sikertelen merényletet követtek el Benito Mussolini ellen. 1940-ben e napon vonult be Kolozsvárra a Magyar Honvédség. 1941-ben e napon kezdődött meg annak az ötszögletű könyvtárnak szánt épület építése, amely később Pentagon néven az amerikai hadügyminisztérium székháza lett. 1980-ban szeptember 11-én katonai puccs volt Törökországban. Most pedig nézzük szeptember 11-e híres szülötteit. 1763-ban született Gyulai Ignác, magyar gróf, császári királyi tábornok. 1815-ben Horváth János honvéd ezredes. 1820-ban Szonták Pál, Nógrád megyei földbirtokos, a főrendi ház tagja. 1865-ben e napon született Abonyi Árpád, magyar író, újságíró. 1926-ban e napon látta meg a napvilágot Mester János, Jászai Mari díjas magyar színész. 1930-ban született Juhász Gyula történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1933. szeptember 11-én született Szűrös Mátyás közgazdász, politikus, idéglenes köztársasági elnök. 1938-ban Tarjáni Ferenc kürtművész. 1950-ben e napon született Egri Márta, Jászai Mari díjas magyar színésznő. 1963. szeptember 11-én született Hol Nándor, magyar színész, szinkronszínész. 1965-ben Kovács Kálmán, magyar válogatott labdarúgó. 1977. szeptember 11-én született Varró Dániel, magyar költő. Most pedig nézzük, kik mondtak örök búcsút földi életüknek szeptember 11-én. 1063-ban első Béla, árpádházi magyar király. 1594-ben Bátori Boldizsár, erdélyi politikus. 1645-ben gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora. 1917-ben hunyt el Téri Ödön, a magyar turista mozgalom egyik alapítója. 1919-ben Csát Géza, magyar író. 1970-ben szeptember 11-én halt meg Pusztai Pál, magyar grafikus, karikaturista. 2019. szeptember 11-én halt meg Rajk László, Kossuth díjas magyar építész politikus. Szeptember 11-e az Amerikai Egyesült Államokban a Hazafiak napja, az áldozatok emléknapja, a 2001. szeptember 11-i terrortámadás óta. A támadás 2974 áldozatot követelt.
0: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

reggeli torna tetőtől talpig. Fel a fejjel, fejkörzés, vigyázva, nehogy megszédüljünk magunktól vagy mástól. Fordítsuk a fejünket jobbra és balra, majd előre és hátra. Jobbra és balra, előre és hátra, váltakozva, hogy tudjuk, mikor kell nemet mondani, és mikor kell rábólintani valamire. Viszont ne dugjuk a fejünket se homokba, se vaskalap alá. Szemünkkel gyakoroljuk a messzelátást. Tágítsuk látóterünket, de óvatosan, hogy azért az erdőtől a fát is lássuk. Kerüljük a szemforgatást, köldöknézést és haszonlesést. Hasznos hallásgyakorlatok. Fülhegyezés, figyelmes odahallgatás, gondos megvizsgálása annak, nincs-e valami a fülünk mögött. Káros hallásgyakorlatok, elhallgatás, lehallgatás, füllentés. Orrunkat ne üssük bele mindenbe, de azt se engedjük, hogy az orrunknál fogva vezessenek minket. Az állunkat biztosan támasszuk ki, nehogy leessen, s közben ismételgessük a mondatot, az államnak nem érdeke, hogy felkopjon. Néha csípjük nyakon magunkat is. Vállalásaink mellett álljunk ki teljes mellszélességgel. Tegyük kezünket a szívünkre, s ahol keménynek érezzük, lágyítsuk. Hátunkról dobjuk le a felesleges terheket. Gerincünket egyenesítsük ki, és szilárdítsuk meg, és ne higgyük el, hogy a gumigerinc azonos a rugalmassággal. Hasraesés után derekasan keljünk fel. Ökölbe szorított kezünket nyissuk ki, és nyújtsuk barátságosan a másik ember felé. A bennünket fenéken rúgónak, a rugás után sem mutassuk a hátsó felünket. Nem szégyen a napot, napunkat térdelő rajttal kezdeni. Lépéseink legyenek megfontoltak, hogyha a világ a feje tetejére állna is, mi talpon maradhassunk.

0: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Egy társulszegődő gondolat.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A kárpátaljai közösség bizakodással tekint a magyar-ukrán megállapodás megvalósulására, közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán. Tar Zoltán azt írta, a kárpátaljai református egyházkerület meghívására érkezett a hétvégén Beregszászra, ahol részt vett egy tanévnyitón, találkozott egyházi és civil szervezetek, pedagógusok és oktatási intézmények képviselőivel, nagycsaládosokat és rászorulókat segítő közösségek vezetőivel, valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem vezetőivel is. A tanítvító bizonyította, hogy minden nehézség a háború ellenére is a közösség élni akar és reméli a békét, fogalmazott a miniszter hozzátéve, hogy a találkozások a párbeszéd fontosságát hangsúlyozták. A Fidesz elnöksége jövő heti ülésén tárgyalja a párt szervezeti állapot felméréséről szóló jelentést, melynek elkészítésével Lázár Jánost bízták meg, közölte az ellenzéki párt kommunikációs igazgatója. Havasi Bertalan az állapot felmérés céljának azt nevezte, hogy olyan letisztult, egységes, határozott és következetes Fidesz forduljon rá az őszi politikai időszakra, mely markáns ellenzéki politikával küzd a magyar péteri önkény ellen, és méltó arra, hogy a nemzeti oldal vezető ereje maradjon. A Fidesz kommunikációs igazgatója közölte, a párt frakciója április végi megalakulása óta Lázár Jánoson kívül még ketten, Szijjártó Péter volt külügyminiszter, valamint Budai Gyula volt államtitkár mondott le parlamenti mandátumáról. Helyükre Palóc André és Hortai Olivér érkezett a frakcióba. Orbán Balázs a volt miniszterelnök egykori politikai igazgatója pedig szeptembertől várhatóan az Európai Parlament képviselőcsoportjához csatlakozik. Helyére Szekeres Pál fideszes Európa Parlamenti képviselő érkezik, aki már be is jelentette, hogy megszűnik európai parlamenti mandátuma, és munkáját a Magyarországgyűlésben folytatja. Kárpát-medencei középiskolásoknak hirdett utazási pályázatot a Rákóczi Szövetség az október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódóan. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából, közölte a szervezet. Azt írták, a diákutaztatási program célja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások közösen emlékezzenek meg az 56-os eseményekről, miközben személyes kapcsolatok alakulnak ki a diákok, tanárok és iskolák között. Közölték, a pályázat feltétele, hogy az utazó csoport legalább egy ország határt átlépjen, és egy másik középiskolával közös programot szervezzen. A nyertesek legfeljebb 400 ezer forint értékű utazási kerettámogatást kaphatnak az utazók számától és a megtett távolságtól függően. Az online pályázatok benyújtási határideje október 5-e, a kirándulásokat pedig október 18-a és 28-a között kell megvalósítani.
0: Az időjárásról.
1: Pénteken a felhőké lesz a főszerep, csak rövid.
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Zivatarok is kialakulhatnak. Pénteken napközben 16 és 27 fok között alakul a hőmérséklet. Délkeleten lesz nyáriasabb az idő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az Zemplini Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakásétterem sátora Jóújhelyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánnal, a lakásétterem tulajdonosával beszélgetünk, a riporter Jászter Beáta.
2: A Barátszer lakásétterem ugyanúgy, ahogy a tavalyi esztendőben idén is helyszíne volt az Zempléni Fesztiválnak, méghozzá egy nagyon különleges alkalomra gyűlhetett össze a közönség. A lakásétterem tulajdonosával, vezetőjével, Ringer Istvánnal beszélgetek. Ki volt a vendég, és hogyan telt ez a nap?
3: Mácsai Pál volt a vendég, aki egy olyan szereplője a kortárs kultúra és közéletnek, ahol szükségtelen bármiféle titulatúra vagy pozíciók, díjak felsorolás, ugye mindenki tudja róla, hogy kicsoda nagyjából, és hát nagy öröm volt.
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: Program helyszínként tekintettek a Barátszer lakásétteremre, másodszor pedig azért, mert amikor meghallottam, hogy ki lesz a vendég ezen az eseményen, az egy óriási öröm is, megtiszteltetés volt, csodálatosan sikerült szerintem, számomra legalábbis ez a program, de azt érzékeltem, hogy a vendégek is hasonlóan viszonyultak a végén ennek a programnak a dolgához, ügyéhez, úgyhogy nehéz erről közhelyek nélkül beszélni, jól sikerült nagyon, és örömteli volt, hogy ő itt járt, jó érzés volt.
2: Annál is inkább, mert hogy nagyon személyes volt a hangvétele ennek a beszélgetésnek. Nem egy színpadi produkciót láttunk, hanem megláttuk az általunk ismert művész mögött az embert.
3: Előző nap volt egy produkciója Sárospatakon, a Művődés házában. Ez a versekre épülő műhelybeszélgetések című előadás, ami egy országosan futó Mácsai est, tulajdonképpen Budapesten ez, ahogy utána néztem később, rendszeresen megnézhető, és ezzel a produkcióval lépett föl Sárospatakon. Én ott voltam ezen az esten, és nagyon megérintett az a fajta kultúra közvetítés, amit ő a színpadon képviselt. Nyilván olyan verseket mutatott be, amik közismert versek, notabene amiket akár szöveghíven tudnak is az emberek, vagy időnként mondanak is magukban, vagy különböző eseményeken, de ahogyan ő prezentálta ezeket a verseket, az egy teljesen, legalábbis számomra egy teljesen ismeretlen új világot nyitott meg. Az átkötő szövegek, a versértelmezések, a versek keletkezési körülményei, a költői életrajzból azok az elemek, amik nem az adatok és dokumentumok, hanem azok a személyes költőkkel kapcsolatos személyes viszonyok is, illetve azok az adatok, amik rávilágítanak egy-egy költemény születésére, azokról mesélt is beleszőtt itt is nagyon sok személyes megélést, vagy életpályaszakaszt Mácsai Pál, és hát ez volt az a előzmény, amivel felvértezve én magam megérkeztem erre a barátszeri eseményre, ahol valóban inkább a pályájáról mesélt, a gyermekkoráról nagyon sok szó esett, a pályaválasztásról, az Örkény Színházzal kapcsolatos vezetői megéléséről, és pláne arról, hogy most már több éve nem ő a által alapított Örkény István Színháznak az igazgatója, és hát a kvázi nyugdíjas évek, ami az ő esetében nyilván nem értelmezhető, hiszen ugyanúgy aktív és színészként, kulturális közéleti szereplőként nagyon intenzíven tevékenykedik, ennek a megéléséről mesélt, illetve a készülő könyvéről, ami évvégén fog megjelenni, ez egy kvázi önéletírás, ha lehet így fogalmazni, és az a nagy megtiszteltetésért minket, a vendégeket, engem, hogy ebből a készülő könyvből egy kvázi ősbemutatót tartott, hiszen egy mások által nem ismert, illetve a álmodás szerint a kiadó főszerkesztő és a testvér által hallott részletet felolvasott, ami egy gyermekkori házáról, lakásukról szólt, és ez ahhoz fűződő jelenkori viszonyáról, úgyhogy ez egy nagyon felemelő pillanata volt ennek a délutánnak.
2: És ugye az előadás után, amíg falatoztak a vendégek, addig lehetőségük volt arra is, hogy beszélgessenek a művésszel. Meglepően sokat tudott Sátoraljaújhelyről, hát nem először járt már ezen a vidéken.
3: Igen, nekem is volt, mondom, nagyon röviden beszélgetni vele, és az kiderült, hogy neki van kötődése Zemplénhez. Édesapja Mácsai István festőművész, nagyon szeretett fotózni, filmezni, és járt a Sárospataki várban, illetve a Zemplén több pontján is, és a gyermek Mácsai Pál elkísérte ezekre az utakra, és határozott emlékei vannak erről az időszakról. A Sárospataki várról például forgatott, vagy készített filmet az édesapja, és hát ez volt az a élmény, ami így valahogy előjött belőle ezen a délutánon.
2: És hát ugye lakás, étterem, lakás, mint egy személyes tér, valakinek az otthona, valakinek a személyes tere, és étterem, mert hogy falatozni is lehetett, hát bőség volt az asztalon, mindenféle finomság. Azért nem egyszerű egy ilyen fogadásra felkészülni, még akkor sem, hogyha nagyon intim létszámú volt a közönség, mert ugye nem több száz vendéget fogadtak.
3: Valóban így minden alkalom különleges, minden alkalom más és más, ez a tapasztalatom így egy év után ezzel a helyen, hogy nem lehet standardekből dolgozni, mint egy hagyományos étteremben, ahol azért van egyfajta protokoll, vagy egy ilyen logisztikai sor, amit hogyha az ember minden elemében betart, akkor nagy hiba nem lehet. Itt mindig más a program, más a menü, más a jellege ezeknek a délutánoknak, és hát ehhez igazodva azért van mindig egy kis izgalom. Most úgy döntöttek a szervezők, a fesztivál szervezői, hogy ne meleg étel legyen, hanem egy olyan állófogadás, ahol inkább falatok, sütemények, saláták.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: Ezzel készültünk, és azt érzékeltem, ugye mindig a mosogatás során a tányéroknak, a szennyes tányéroknak a számából tudok következtetni, arra is megnyugodni, hogy valamennyit mindenki evett. Kiváló sajtok voltak egyébként, igyekeztem a helyi termelőket megszólítani kovászos kézműves kenyérrel, házi sajtokkal, illetve kiváló házi süteményekkel egészítettük ki ezt a menükínálatot ezzel az alkalommal.
2: Hogyan folytatódik a barátszerlakás étterem élete, hiszen jönnek a hosszú őszi-téli esték, van bőven lehetőség arra, hogy benti programot szervezzenek előadókkal, van-e valami elképzelés?
3: Elképzelésből nincs hiány, itt inkább az időmenedzsment az, ami a szűkebb keresztmetszet, nyilvánvalóan ez nekem egy hobbi, egy olyan tevékenység, ami inkább egyfajta ilyen önmegvalósító projekt, ha lehet így fogalmazni, és nyilván időnként kompromisszumot kell kötni azzal a körülménnyel, hogy van munkahelyem, a munkahelyemen meg vannak vezetők, akik néha szólnak, hogy kevesebbet főzek, de komolyra fordítva a szó, terveim természetesen vannak, és az idei évben azért szeretnék még néhány alkalmat szervezni, borászokkal beszélgetni, és az adventi ünnepkör kapcsán van egy határozott ötletem, elképzelésem, ami egy ilyen városrészi adventre vonatkozna. Ez lenne az az időszak, amikor többet lenne nyitva a ház, és lennének olyan programok, amikre lehet jelentkezni, de ha van olyan megkeresés, ami családi vacsorákra, ebédekre szól, netán valamilyen születésnap, vagy családi évforduló apropóján jelentkeznek kisebb csoportok, akkor nagy örömmel nyitom ki a házat, és ilyen alkalmakból azért szeretnék idén még néhányat.
2: Beszéljünk még végezetül erről a házról, mert nem lehet eleget beszélni róla, mert mindig egyre szebb, és mindig egyre több.
3: Sosincs kész, nyilvánvalóan, aki valaha belefogott egy nagy ház felújításba, pláne egy régi épület felújításába, azt talán tudja, hogy ezt nem lehet soha készre elvégezni. Az idei évben az nagy eredmény volt, hogy a homlokzaton lévő nagyon szép eredeti fakapunak a restaurálása befejeződött. Ez a házal egykorú, tehát több mint 100 éves fakapu, a saját korában egyáltalán nem számított ritkaságnak. Ezeken a elalaprajzú utcafrontos két háború között épült házaknak gyakorta volt ilyen díszes fakapuja, viszont napjainkra nagyon kevés maradt meg sajnos a városban. A múltkor kifejezetten ezzel a célzattal sétáltam a belvárosba, és próbáltam meg összeszámolni, lefényképezni a még látható eredeti fakapukat. 10 alatt van a számuk, ezért is tartottam fontosnak, hogy ezt a kaput megőrizzem. Nyilván nem is volt kérdés, hogy megőrzöm, de igyekeztem olyan módon restaurálni a régi festékrétegek leégetésével, csiszolással, vasalatoknak a felújításával, zászerkezet felújításával, és aztán a felületkezeléssel is, ami talán tartós állagvédelmet is nyújt ennek a kapunak. És hát bent is azért igyekeztem házban az eredeti funkcióhoz, ez a lakásétterem funkcióhoz kapcsolódóan apróbb fejlesztéseket végezni, és az udvar az, ami egy nagy terepem, ahol nagyon szeretem a növényeket, kertrészletek gondozását, itt ez idejében nagyon szép állapotok voltak dacára egyébként a klimatikus viszonyoknak, vagy a nagy szárazságnak, én azért odafigyeltem arra, hogy ezek a növények átvészeljék ezt a krízis időszakot, és hát remélem, hogy a jövő év tavaszától már valóban teljes pompájában lesz a kert. 5 éve építgettem a kertet, és talán most álltak be úgy a növények, bokrok, cserjék, rózsák, ami valóban egy nagyon, nagyon szép és hangulatos belső udvart fog eredményezni.
2: Köszönöm szépen a beszélgetést, további sok sikert kívánok!
3: Köszönöm én is a figyelmet!
1: Kedves hallgatóink, az Zemplini Fesztivál egyik helyszíne volt augusztusban a Barátszer lakásétterem sátora Jóújhelyen, ahol Mácsai Pál volt a vendég. A színművész ezúttal nem egy szerepben, hanem önmagaként érkezett pályájáról, meghatározó élményeiről, a színházról, irodalomról és mindarról mesélt, ami közel áll hozzá. A kötetlen beszélgetésnek a lakásétterem meghitt hangulata adott különleges keretet, ahol a közönség nem csupán hallgatója, hanem részese is lehetett az estének. A programról Ringer Istvánnal, a lakásétterem tulajdonosával beszélgettünk, a riporter Jászter Beáta volt.

0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a kontinentális reggeli első órájába. Pár perc múlva híreket hallhatnak, majd pedig folytatjuk műsorunkat. Tartsanak velünk továbbra is.
1: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.

0: 8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Erős Európa, erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a V4 és Írország kormányfői találkozóján Pozsonyban. A kormányfő kifejtette, emellett a V4-es együttműködés sem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül, ezért üdvözlendő, hogy a visegrádi országok elhatározták, még intenzívebben, még gyakrabban egyeztetnek. A miniszterelnök az egyeztetés konkrét témáiról szólva megjegyezte, beszéltek pénzről, energiáról, illegális migráció elleni küzdelemről. A kormányfő kiemelte a határvédelem jelentőségét is. Azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Emellett szólt arról is, hogy a mezőgazdaságra is oda kell figyelni, ugyanis óriási problémák vannak ebben az ágazatban, az aszály nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, a lét szélére sodorta a mezőgazdaságot. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 36. hetében az örökítő anyag Zalaegerszeg, Budapest északi, déli és központi szennyvíztisztító és Tatabánya mintájában volt kimutatható. A központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. 30 országból csak nem 20 ezer magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség nyári programjain, közölte a szervezet. Mint írták, a 32 rendezvényre és táborba mind az 5 kontinensről érkeztek fiatalok, Japántól az Egyesült Államokon és Ausztrálián át egészen Hawaiiig. A programok fontos részét jelentették a Kárpát-medencei mély szorványban, valamint a háború által sújtott Kárpátalján és Ukrajnában élő magyar gyermekeknek szervezett rendezvények. A közös cél idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, erősödjön kötődésük a magyar nyelvhez, kultúrához és közösséghez, írta a szövetség. Kiszálló kártya néven folytatja a tinédzserkori szerhasználat és a viselkedési függőségek kockázataira fókuszáló kampányát a Média Unió Alapítvány. Az alapítvány 2025.
2: This sound is processed by Stereo Tool.

0: Szerint a kártyák a fiatalokon kívül a szülőknek, a pedagógusoknak és a kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát vagy elindítani egy nehéz beszélgetést. A honlap segítség rovata önkitöltős tesztekkel és egy hiánypótló országos intézménylistával támogatja a tájékozódást.
1: Az időjárásról.
0: Ma egy hullámzó frontrendszer hatására felhős, borongós időre van kilátás a térségben, és sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár zivatarra is. Többfelé lesz élénk, zivatarok környezetében erős az északi szél, 17 fok körül alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.
1: Az Európa Rádió híreit hallották. Ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.

0: A Biblia segít legyőzni a kísértést. Első rész. Mert Isten igéje élő és ható, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet, 12. vers. Úgy tűnik, ma akármerre néz, kísértéssel találkozik az ember. A fiataljainkra olyan képi ingerek áradata zúdul, amelyek összezavarják, bűnre csábítják, és a tisztesség és önuralom normáinak feladására késztetik őket. Egyszer megkérdeztek egy bölcs és istenfélő 80 éves lelkipásztort, hogy melyik az az életkor, ami után már nem jelent problémát a szexuális kísértés, mire habozás nélkül így felelt. Nem tudom, de csak a 80-on túl lehet. Az az igazság, hogyha élsz és mozogsz, akkor kísérthető is vagy. Kutatások igazolták, hogy egyre több nő esik a bűnre csábító irodalom, filmek és videók könnyen elérhető világának csapdájába. Az akaraterő, az internetes szűrők alkalmazása és az elszámoltathatóság hasznos és értékes módszerek, de önmagukban nem szabadítanak meg az ellenség által okozott lelki sebektől, ahogyan gyógyulást sem hoznak rájuk. Mindannyiunknak meg kell halnunk, és be kell tartanunk a védelmünkben adatott bibliai rendelkezéseket. Jézus ezt mondta, hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Máté evangéliuma 5. fejezet 27-es verstől a 28-as versig. Az első lépés annak a felismerése, hogy a kívánság ártalmas és a Bibliában tiltott dolog. Ugyanakkor Jézus nem egyetlen pillantásról beszél itt, hanem arról a sóvárgó tekintetről, amely vágyat gerjeszt és bűnre visz. Nem futó gondolatról van tehát szó, hanem folyamatról. Az itt használt görög blépó tekinteni, ránézni ige, tudatos megfontolást, illetve szándékos, hosszas gondolkodást sugal. Vagyis ha valaminek a láttán helytelen vágy ébred bennünk, azonnal a Szentlélekhez kell fordulnunk, hogy segítsen ellenállni a bűnnek és tisztaságban járni. Ön a mai ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádió.

0: Jó napot kívánok! Önök az Európa Rádió kontinentális reggeli című műsorát hallják, a mikrofonnál Hornyák Zoltán. 2026. szeptember 11-e péntek reggel van. A meteorológusok szerint a front hullámot vett fölöttünk, emiatt a felhőké lesz a főszerep, csak rövid napos időszakok lehetnek. Sokfelé várható eső, zápor, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A csapadék ezúttal nagyobb területet érinthet, és több tájegységünkön esély mutatkozik jelentősebb mennyiségre. Sokfelé lesz élénk, helyenként erős az északias szél. Kora reggel 10-18 fokot mértek, napközben pedig 16-27 fok várható, délkeleten maradhat még nyáriasabb az idő. Holnap szombaton nyugaton és északnyugaton süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még sok felhő lesz az égen, jelentős csapadék sehol sem várható, csupán elszórtan alakulhat ki gyenge eső, futó zápor. Szombaton napközben 19 és 24 fok között alakul majd a hőmérséklet. És akkor a tartalomból. Ritka alkalmak egyikén vehettünk részt a napokban, tanévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok Szikszón. A város központban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Az Isten tiszteletet egyébként az Európa Rádió is közvetítette. Kisiskolások és nagyobbak szüleikkel egyetemben ültek be a padsorokba várva azt, hogy áldást kapjanak. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat.
1: Ahol gyülekezetben mondjuk nagyon kicsi település, már nincs iskola, nincsen gyerek, hát ott nem tudnak tartani. De mindenféleképpen szerintem itt a tanév elején valamilyen formában, imádságban, könyörgésben, áldásban szerintem minden Isten tiszteleten előjön ez, mert ez hangsúlyos dolog, most mindenkit érint.
0: És hallhatnak arról is, hogy augusztus utolsó szombatján a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezett az ország. A csata helyszínén, illetve annak közelében számos eseményt rendeztek ezen a napon. Érdekesség, hogy a Miskolc melletti Szikszón is csatlakoztak ehhez a történelmi eseményhez. Már negyedszer várták történelmi délutára a város apraját nagyját. A Mohácsi csata 500. évfordulóján elevenedett meg a főtér. Korhű viselet, páncélzat, hadi bemutató, fegyvermustra, tánc, zene várta Szikszó népét. Fegyverek, sisakok, vértek, páncélok mindenhol. Katonai tábor épült a református templom tövében, azon a helyen, ahol Szikszó élete zajlott a történelem során. Schwab Antal polgármester büszke arra, hogy a település, mely a török hódoltság határán feküdt, most együtt emlékezik ezekre az évekre.
2: Abszolút nem szeretném általánosítani, de az biztos a felmérés alapján, hogy a fiatalabb 20-as, 30-as korosztálynak a Trianon az rendben van, az megvan, az élesebben él az emlékében, de 500 évvel ezelőtti Mohács az már úgy eltompul, az már igen volt, de túl vagyunk rajta, szóval annak a jelentőségét, és emlékezve az akkor éltekre, annak a jelentőségét az folyamatosan ápolnunk kell, és talán az ilyen eseményekkel a színesebbé tudjuk tenni, akkor ha csak néhány fiatalt meg tudunk szólítani vele, már beljebb vagyunk.
0: Mindenről hallhatnak, ha velünk tartanak, egészen 9 óráig. Kellemes rádiózást kívánok!

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, ritka alkalmak egyikén vettünk részt a napokban Szikszón, ahol tanévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok. A városközpontban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Az istentiszteletet egyébként az Európa Rádió is közvetítette. Kisiskolások és nagyobbak szüleikkel egyetemben ültek be a padsorokba, várva azt, hogy áldást kapjanak. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat. A vasárnapi tanévnyitó istentiszteleten jártunk.
2: Évkezdés, ugye tanévkezdés lesz, és most itt a református templomban ehhez kapcsolódó istentisztelet.
3: Igen, a tanév első napjához közel istentiszteletre hívtuk külön a gyerekeket, pedagógusokat is. Az istentisztelet elején majd kihívjuk őket az úrasztalához, és szeretnénk egy áldást mondani, énekelni, könyörögni értük, felhívni a figyelmet, hogy milyen nagyszerű lehetőség tanulni, és reméljük, hogy együtt maradunk majd a tanév során.
2: Miért van erre szükség egyébként? Egy kis lökést adni a fiataloknak?
3: Igen, hát a saját gyerekeimen is látom, hogy szükség felhívni arra figyelmet, hogy ez egy lehetőség, hogy tanulhatunk. Nem mindenkinek adatik meg, még most se a világon, hogy tanulhat, meg történet végignézzük, akkor Magyarország történelmében sem mindenkinek adatott meg, hogy tanulhasson. Isten nem tiltott el a tudástól, hanem kifejezetten örül annak, hogyha az ismereteinket bővítjük, úgyhogy ne rossz helyzel menjenek, hanem a lehetőséget lássák meg, hogy gazdagodhat az életük itt a tanév elején.
2: Ez bevált szokás egyébként református lelkészeknél, hogy tanév elején egy ilyen istentiszteletet hoznak létre, vagy lelkésze válogatja?
3: Ez helytől függ, tehát ahol van oktatási intézmény, ott mindenképp van egy tanévnyitó istentisztelet. Ahol gyülekezetben mondjuk nagyon kicsi település, már nincs iskola, nincsen gyerek, hát ott nem tudnak tartani. De mindenféleképpen szerintem itt a tanév elején valamilyen formában, imádságban, könyörgésben, áldásban szerintem minden Isten tisztelten előjön ez, mert ez hangsúlyos dolog, most mindenkit érint.
2: Kiket vártok ide? Csak református gyerekeket?
3: Hozzánk bárki jöhet, mindenkit szeretettel várunk. Akikről tudtuk, hogy elsősök, és a hitanosaink lesznek.
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: Szeretettel várjuk őket, meg gratulálunk a felvételihez.
2: Ugye református intézmény nincs Szikszón. Hogyha nincs egy református, tehát egy felekezethez kapcsolódóan nincs intézmény, akkor is fontos ez a szertartás?
3: Nekünk fontos, mert azért a látókörünkben sok gyerek van, sok család van, és nekünk egy meghatározó esemény lesz, akár először kezdik a tanévet, akár sokat gyára, hogy elkezdődik az iskola.

Szeretettel köszöntünk titeket. Van köztünk pedagógusok is, diákok is, és örülünk annak, hogy egy páratlan lehetőséget kapunk, mert hogy tanulhatunk. És ezt nem mindenki kapja meg. Itt Magyarországon talán természetesnek tűnik, kényszeres is, néha a diákoknak, főleg már egy évvége fele, meg évelején is. De nem minden korban volt ez természetes Magyarországon, meg nem minden helyen természetes, hogy az emberek tanulhatnak. Vannak olyanok, akik nem ismerik a Bibliát, és azt hiszik, hogy Isten eltiltotta az embert az ismerettől. Mikor ott van a teremtés, és ott van a fa, és azt mondják, hogy ez a tudásfája volt, tehát nem tudják, hogy ez a jó és rossz tudásfája volt, és Isten nem tiltotta el minket az ismerettől, hanem örül annak, hogyha bővítjük az ismereteinket. Nem véletlenül teremtett meg minket így. Képesek vagyunk tanulni, és ezt a tudást fel tudjuk használni. Úgyhogy csodás dolgokat tudunk majd velük végrehajtani. Úgyhogy az iskolában lássátok meg a lehetőséget, az óviban is. Az életre készít benneteket, hogy jól tudjatok majd dönteni, jól tudjunk bánni a másik emberrel, gyermekkel, felnőttel egyenlőtt. Ebben akarnak segíteni tanítónénik, tanítóbácsik a tanárok. Úgyhogy legyen áldás rajtatok, szeretnék egy picit imádkozni értetek, és hogy hagyjuk meg fejünket, ahol vagyunk, és szólítsuk meg Istenünket. Urunk Istenünk, hálát adunk a gyermekekért, hálát adunk, hogy ismereteiket bővíthetik, hálát adunk azokért, hogy felnőttekért, akik velük foglalkoznak nap mint nap. Kérünk, hogy hadd növekedjenek ismeretben, és hadd növekedjenek szeretetben is, és hadd ismerjenek meg a gyermekek és felnőttek téged minél jobban, és ezek a gyermekek hadd növekedhessenek családok örömére.

0: A prédikációban már Jézusról volt szó, mégpedig, hogy kicsoda is Jézus, tette fel a kérdést nagy tiszteletű Szabó Pál.
1: Miért volt Jézus? Mert a történelmünknek ő a legismertebb.
2: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Ő a legismertebb alakja, a legtöbbet ábrázolt alakja, a legtöbbet hivatkozott egy kiindulási alak. Más vallásokban is megjelenik az ő személye. Fontos. Az, aki az élet nagy kérdéseit felteszi magában, az előbb-utóbb találkozik Jézus nevében. És van itt egy nagyon nagy nehézség, hogy itt van a mi életünk, élünk itt 2026-ban, és akkor itt van ez a szereplő, bibliai szereplő, aki meg 2000 évvel ezelőtt élt, és úgy látszólag semmi kapcsolata nincs egymással. Nagyszerű dolgokat csinált, meg kiemelkedő mondatai vannak, de hogy lehet ő hatással a mi életünkre? És miért fontos annyira az ő személyisége? Mi sem mutatja jobban, hogy mennyire meghatározó volt Jézus, hogy az időt azt ő hozzáigazítja. Az időszámításunkat hozzáigazítjuk, az, hogy 2026 van, azt tőle számítjuk. Krisztustól számított évek, az most 2026. És van Krisztus előtti, meg Krisztus utáni idő, bár tudom, hogy sokan az iskolában úgy tanulták, hogy időszámításunk szerint, időszámításunk előtti, utáni, de az nem mondták ide, az Jézus volt, aki egy meghatározó alak volt, és utána már teljesen más az élet. Ő a középpont. És hát a naptárat megnézzük, akkor az ünnepeinknek egy jó részét neki köszönhetjük. De nagy kérdés, hogy a gondolkodásunkban, meg az életvitelünkben mennyire van ő a középpontban. Márk evangéliumából olvastunk fel. Lehet, hogy jó párunknak azért ez kérdés, hogy ki az a Márk? Hogy történtek itt a dolgok? 2000 évvel ezelőtt élt Jézus, és hát akkor még nem volt rádió, meg nem volt televízió, hogy ilyen felvételek készüljenek, mint ezen a mai Isten tiszteleten. De az eseményeknek nem ilyen készülékek voltak a szemtanúi, hanem emberek voltak a szemtanúi, és látták Jézusnak az életét, mindazt, amit tett, meg mondott, és a szemtanúknak a beszámolóit összegyűjtötték, és Márk volt az egyik, aki az első keresztények között ott volt, és leírta az eseményeket, nem írt le mindent, négyen írták le, akik az újszövetségben vannak, ő írja a legtömörebben, a legrövidebben az eseményeket, de mindazt, amit elénk tár, az pontosan elég nekünk, hogy megtudjuk, ki Jézus.

Kedves hallgatóink, ritka alkalmak egyikén vettünk részt a napokban Szikszón, ahol tanévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok. A városközpontban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Az istentiszteletet egyébként az Európa Rádió is közvetítette. Kisiskolások és nagyobbak szüleikkel egyetemben ültek be a padsorokba, várva azt, hogy áldást kapjanak. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat. A vasárnapi tanévnyitó istentiszteleten jártunk. This sound is processed by Stereo Tool.

0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, augusztus utolsó szombatján a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezett az ország. A csata helyszínén, illetve annak közelében számos eseményt rendeztek ezen a napon. Érdekesség, hogy a Miskolc melletti Szikszón is csatlakoztak ehhez a történelmi eseményhez. Már negyedszer várták történelmi délutánra a város apraját, nagyját. A Mohácsi csata 500. évfordulóján elevenedett meg a főtér, korhű viselet, páncélzat, hadi bemutató, fegyvermustra, tánc, zene várta a Szikszó népét. Fegyverek, sisakok, vértek, páncélok mindenhol. Katonai tábor épült a református templom tövében, azon a helyen, ahol Szikszó élete zajlott a történelem során. Schwab Antal polgármester büszke arra, hogy a település, mely a török hódoltság határán feküdt, most együtt emlékezik ezekre az évekre.
2: Polgármester úr, negyedszer van történelmi délután Szikszón, most a Mohács 500 év jegyében zajlik. Hogyan kapcsolódik egyáltalán Szikszó Mohácshoz?
3: Kétféleképpen is kapcsolódik Mohácshoz. Egyrészt ugye, ha az egész nemzetet nézzük, akkor mindenkit érintett. 500 évvel ezelőtt az a esemény, ami Mohácsnál történt, ugye, ami nem ünnepnap, hanem emléknap, ezt hangsúlyoztuk itt a főtérén, és egész nap hangsúlyoztuk, hogy azért ez nem ünnep, hanem emléknap, hiszen azért egy nagy nemzeti tragédia történt 500 évvel ezelőtt. Viszont ha 1526-ról beszélünk, és ugye három részre szakadt Magyarország, és éppen Szikszó majdnem a határmezsgyéje volt a török hódoltság és a Magyar Királyság közötti határvonalnak, legalábbis közel voltunk hozzá, így aztán hamar célpontjává vált Szikszó is a törököknek, és a 1526-hoz képest ugye három csata volt Szikszón, utána nem sokkal, 1558-ban, 1577-ben és 1588-ban mind a háromszor megtámadták a várost a törökök. A harmadik alapján szoktuk mi október 8-án ünnepelni Szikszó város napját, hiszen az volt az az ütközet a törökök és a magyarok között itt Szikszón, ahol olyan győzelmet arattunk végre, amely aztán egy jó időre visszatartotta a töröket a hazánktól.
2: Mit gondol a Szikszónak ez a kora, ugye, ami ezt felöleli? A szikszói gyerekek, de nem csak gyerekek, a mi korosztályunk is, mennyire van tisztában azzal, hogy itt mi történt? Ezt most próbálja a város és a civil szervezetek, egyesületek ezt tudatosítani, megtanítatni a helybérieket, hogy mi is volt akkor, vagy mi is tudhatnánk erről?
3: Ez egy olyan folyamat, amire most rákérdezett, aminek nem
4: lesz. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
3: Történő foglalkozásnak sem lesz konkrét eredménye. Azok az apró részeredményei lehetnek, hogyha meg tudunk érinteni fiatalokat egy-egy ilyen eseményen, és most így beleszagolnak abba, hogy hogyan éltek akkor az emberek, milyen volt a harcművészet, az étkezés, hogyan teltek a hétköznapok. Éppen a napokban olvastam ezzel kapcsolatban egy tanulmányt egyébként, hogy valahol az 50-es generációnál van az a határvonal, akik a tanulmányok során még mélyebben szembesültek az események, hogy megérintette, vagy jobban emlékeznek rá, vagy nagyobb jelentőséget tulajdonítanak neki, és nem, abszolút nem szeretném általánosítani, de az biztos a felmérés alapján, hogy a fiatalabb 20-as, 30-as korosztálynak a Trianon az rendben van, az megvan, az élesebben él az emlékeiben, de 500 évvel ezelőtti Mohács az már úgy eltompul, az már igen volt, de túl vagyunk rajta, szóval annak a jelentőségét, és emlékezve az akkor éltekre, annak a jelentőségét az folyamatosan ápolnunk kell, és talán az ilyen eseményekkel ha színesebbé tudjuk tenni, akkor ha csak néhány fiatalt meg tudunk szólítani vele, már beljebb vagyunk.
2: Most a Mohácsi vésztől elvonatkoztatva a történelmi délutánra tekintsünk, már negyedik alkalom, ez már a Szikszónak a programjai között egy bevált, jól működő program. Mennyire illeszkedik ez be az éves program hálózatba? Mert azért nem egy program van évente Szikszón.
3: Igen, sok programunk van, és ezeket szeretnénk úgy felépíteni, és szerintem most már ennek a rendje szépen kialakulni látszik, hogy januártól decemberig megvannak azok a fix pontjaink, amikor egy-egy ünnepkörhöz vagy eseményhez alkalmazkodva Szikszón is emlékezünk, valamiről megünneplünk ünnepköröket. A történelmi délután, ami most már negyedik alkalommal van itt a főtéren, ez olyan szempontból kicsit unikum vagy egyedi, hogy itt nem biztos, hogy csak évfordulóhoz kötődünk, bár igyekszünk évről évre, mondom én ezt ilyen nagyon szép tulajdonképpen többes szem első szemében, de azért a négy történelmi napnak négy éve a gazdája a Sixo Egyesület, ők viszik a hátukon, ők szervezik ennek az egész esemény sorozatnak minden feladatát. Szóval, hogy az a lényeg igazából, hogy ilyenkor augusztus végén, szeptemberén vagy ősszel valamikor legyen egy olyan történelmi napunk, amikor ki tudunk jönni arra a főtérre, amit én mindig nagyon büszkén mondok el, nem csak Sixo, hanem bármerre járok az országban, hogy mi történelmi kisváros vagyunk, és egy ilyen történelmi kisváros éves program sorozatában egy-egy történelmi délutánnak mindenképpen helye van.
2: Szia Sixo, eseményen vagyunk, rendezvényen vagyunk. Mi vár itt a Sixóiakra ma délután? Milyen látványosságok jönnek majd?
1: Kézműves foglalkozások, korabeli játékok, selfie pont, ruha, étel bemutató, sok-sok program, melyen részt vehettek a kilátogatók. A szervező, Szia Sixo Egyesület elnöke, professzor dr. Piskóti István próbált ebbe beavatni bennünket.
5: Hát már elkezdtük egy ágyú lövéssel az ünnepélyes megnyitón, és bemutatkoztak a nap főszereplői, akik felidézik nekünk ezt az 500 évvel ezelőtti korszakot. És ezen belül ruhákat megismerünk, tehát az öltözködést, megismerjük majd a fegyverzetet török és magyar oldalon, magáról egy kicsit a csatáról is, részben ők mutatnak terepasztalt, aztán a kvízben pedig hát egy kicsit emlékezünk a különböző személyekre és eseményekre, de van gasztronómiai visszatekintés is, tehát annak a kornak a gasztronómiáról bemutatás, látvány, konyhát is berendeztek nekünk, meg lehet a kicsit a török konyhába, ugye a török kávét, azt áthozták nekünk az elmúlt évszázadokban. Hát és ezen kívül játékos foglalkozások gyermekeknek, egyrészt régi játékok, társasjátékok, török társasjátékot is, meg aztán a mi egyesületünk is van foglalkoztatás, nekünk is van egy készlet ilyen történelmi játékok, amelyekkel a gyerekek kikapcsolódhatnak. És hát természetesen, hogyha itt szétnéztünk, kipróbáltuk, megnéztük a különböző tárgyakat, fölöltözhettünk, akkor a hagyománynak megfelelően van egy selfie pontunk, egy ilyen ruhát is, korbeli ruhát is föl lehet venni, és akkor selfie csinál, és akkor egy egyedi emlékképes lapot kap mindenki az eseményre emlékezve, és hát adunk ilyen szokásos kis emlékérmet is, valamikérmet, tehát egy sok minden történik, van, amikor látványos, van, amikor meg csak oda kell menni, és élni kell a információ meg a tárgyak megismerésének a lehetőségével.
2: Elnök úr, miért gondolja azt az egyesület, vagy gondolta azt, de évről évre visszatekintenünk arra, hogy ezt a rendezvényt itt életre kell hívni. Milyen célból szokták ezt megrendezni? Ugye itt nem konkrétan csak helyi rendezvényről van szó.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
5: Kettős a szándékunk. Egyrészt ténylegesen a Sixóhoz kötődő történelmi hagyományok. Ugye voltak itt a nagy sixói családok, a Perényiek, a Rákóciakat felidéztük, és Mátyás király korszakát is. De a másik egy kicsit, hogy hintsük el a vendégfogadás, a turizmus csiráit. Most el kell mondanom, hogy természetesen ugye a Facebookon és egyébként kis hirdetés és költetés, ma már 11 néhány ember csak úgy megszólított, hogy hát én Kazincbarcikáról innen jöttem, hogy itt lesz, rendben lesz, és ez lesz. Tehát arra is számítunk, hogy majd egyszer ebből beérik az, hogy jó eljönni Sixóra. Egyrészt, hogy történik olyan, ami izgalmas, másrészt aztán meg majd alakul ez a turizmus más kínálat jelenmel is, de egy picit, hogy kerüljünk föl, mint város a közel-távoliaknak a gondolkodásába. Ez egy apró elem, de tudatosan fölvállalt elem.
2: Igen, azt lett volna a következő kérdés, hogy ha már nem csak helyi rendezvény, akkor nem lenne érdemes reklámozni másfelé is, Facebookon kívül? Tehát, hogy sok ember eszembe jöjjön, olyannal is, aki nem ül az internet előtt.
5: Jogos lenne, megmondom őszintén, hogy vannak léptékek, amiket be kell tartanunk. Tehát ez egy kicsit barátságos, hangulatos, nem az a hogy is mondjam, tömeg esemény azért. Tehát azt gondoljuk, hogy ez most ebben a műfajban, ebben a nyilvánossággal körülbelül nem borítja föl sem a rendezvénynek, sem a lehetőségeknek az arányát. Remélem, hogy lesz olyan is, amikor már ennek. Hát ezen is dolgozunk, aztán majd csak összejön.
2: Mert csak azért kérdezem, mert most Mohács a téma, és ugye Mohács környékén nagyon sok rendezvény van, de az ország ezen felé meg lehet, hogy csak itt. Ezért ugrott be nekem ez a gondolat. Tovább menve, ugye elnök úr városmarketing szakember. Szikszónak ez a rendezvény városmarketinghez kapcsolódik része?
5: Igen, az említett két aspektus mind városmarketinges, tehát a belső identitásunk erősítése, ez nagyon fontos, hogy legyünk büszkék a szikszóiságunkra, és hát ez az előbb említett a turizmusbeli vonatkozás. Majd van még más városmarketinges célcsoport is természetesen, azok is kapcsolatok hozzá, hogyha mondja azt a léptéket, amiről beszélünk. Tehát amikor érdemes esetleg itt már beruházni, mert olyan az érdeklődés, akkor csináljunk szálláshelyet, csináljunk olyan vállalkozást, amelyik kiszolgált ebbe termelő vállalkozást. Tehát ez is benne van a stratégiájában a városnak, hogy ilyen gazdaságfejlesztő funkciót is megerősítsünk ebben, és hát azt gondolom, hogy hát elkezdjük. De az igazság a marketing az is, hogy előre szaladni se lehet, mert egyszer lehet valamit elrontani. Tehát az imázsépítés egy lassú, lépésről lépésre, ahogy mondtam, hitelesen kell csinálni, mert egyszer elrontjuk, az nagyon sokáig kell vezekelni, hogy újra komolyan vegyenek bennünket, vagy elhiggyék, amit mondunk. Hát ebben kell a városmarketingben játszani idézőjelben.
2: Visszatérve a mai rendezvényhez, lesz-e jövőre folytatás? Ugye a négy volt, akkor várja majd mindenki az ötödiket.
5: Hát minden szándék ebben van. Még nem találtuk ki, hogy mi lesz az, de azt gondolom, hogy értelmes és jó dolgot. Majd lehet, hogy egy kicsit majd már kilépünk a középkorból. A szándékaim szerint egy kicsit közelebb jövünk történelemben, és akkor egy olyat találunk, ami van. 2027, hát ez egy olyan évszám, ami nem annyira adja magát kézzelfekvően a hetes, de majd kitaláljuk.
1: Lőttek, kardoztak, vívtak, a mindennapokat mutatták be a debreceni hagyományőrzők, emellett azonban kézműves foglalkozásokra is várták a gyerekeket és az érdeklődőket a felépített sátrakban, ott, ahol a Szia Szikszó Egyesület tagjai is serénkedtek. Hamar Attilát, a civil szervezet egyik aktivistáját kérdeztem.
2: A Szia Szikszó Egyesületnek sok rendezvénye van. Ez a mostani az egyik legnagyobb, ha egy évet nézünk. Mennyire vesz igénybe az egyesületi tagokat ilyenkor? Mennyivel kell többet segíteni, dolgozni?
6: Természetesen ilyenkor sokkal nagyobb erőt kell, hogy mozgósítsunk. Tehát az egyesületi tagokon kívül még sok más segítő is van. Úgyhogy össze kell rántani nagyon a bandát ilyenkor.
2: Mi az, amivel foglalkozni kell? Biztos, hogy nagyon sok fizikai meló is van vele, de gondolom más szervezési kérdések is adódnak.
6: Természetesen logisztika szempontjából sem egyszerű ilyenkor összerakni ezt a rendezvényt. Sokkal, tehát több lábon álló rendezvényről beszélünk. Itt az étkeztetési részétől kezdve a
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
6: Nagy logisztikát igényel.
2: Ha az egyesületet nézzük magát belülről, hogy néz ki? Mennyire motiválja az egyesületi tagokat egyáltalán maga a cél, hogy Szikszót valahol valamilyen szinten be kell mutatni és fejleszteni kell?
6: Hogyha nem foglalkoztatná őket, akkor senki nem lenne ilyen póló. Nagyon-nagyon becsben tartják a várost, tehát mindegyiküket a tetrekészség vezéli.
1: Kedves hallgatóink, augusztus utolsó szombatján a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezett az ország. A csata helyszínén, illetve annak közelében számos eseményt rendeztek ezen a napon. Érdekesség, hogy a Miskolc melletti Szikszón is csatlakoztak ehhez a történelmi eseményhez. Már negyedszer várták történelmi délutánra a város apraját, nagyját. A Mohácsi csata 500. évfordulóján elevenedett meg a főtér, korhű viselet, páncélzat, hadi bemutató, fegyvermustra, tánc, zene várta a Szikszó népét. Fegyverek, sisakok, vértek, páncélok mindenhol. Katonai tábor épült a református templom tövében, azon a helyen, ahol Szikszó élete zajlott a történelem során. Az eseményen jártunk az elmúlt percekben.
0: Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
1: kedves hallgatóink, megtartotta a bizottsági ülését a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Farkas Kormos Krisztina alezredest, a vármegyei balesetmegelőzési bizottság titkárát kérdeztem.
7: Megrendeléseink vannak, hogy mit szeretnének, mi az, amire van a célközönségnek a óhaja-sóhaja vágya.
8: Ez, mint szakember, hogy értékeli? Ez hasznos, jó dolog? Vagy mi lenne itt a feladat? Az, hogy önök menjenek ki a éppen érintett helyekre, vagy az a jó, hogyha behívogatják önöket?
7: Tehát ez nekünk teljesen ugyanaz, mintha kitelepülünk, mert látványosabb. Tehát, hogyha kitelepülünk, ugye ORFK, OBB-nek nekünk van egy arculati térkép meghatározás, ami a sátrat, az OBB-s asztalt a terítővel előírja, és ezeket mi kivisszük helyszínre, és akkor így látványosabb.
8: Miket mutatnak be ilyenkor, mondjuk egy Bosch napon?
7: Viszünk interaktív kressz piramislabda játékot, ami a kressznek a témaköreit öleli fel. Tehát akár a sebesség, akár a megállás várakozás. Ezekből a témakörökből valamelyikbe a piramisra bedobott labda beleesik, abba a rekeszbe, és abból teszünk fel kérdéseket. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, sőt, még a felnőttek próbára teszik a meglévő tudásukat, felújítják.
8: És gondolom, ilyenkor jutalmazzák is a kihelyes választot.
7: Természetesen fényvisszaverő eszközöket osztunk mindenkinek, aki aktívan részt vesz a tevékenységünkben.
8: Mi a helyzet a közoktatási intézményekben, az iskolákban, óvodákban, mennyire aktívak?
7: Tehát egyre jobban aktívak, és ezt az ORFK OBB megköveteli tőlünk. Tehát van a keve oktatás, ami a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ez szigorú oktatási rend szerint működik. Tehát egy tanévben 10 tanórát rendőrnek le kell adni meghatározott témák szerint, egymásra épülő tanterv szerint. És ezt, amit felvállaltunk osztályokat, ez mindegyik osztályban a tanév során végig kell vinni. És ezt kötelezően behajtja rajtunk az ORFK OBB, mi meg a városi rendőrkapitányságokon ellenőrizve.
8: Igen. Szakemberként mi a véleménye? Hol hasznosabb a jelenlét? Iskolákba, óvodákba, vagy ilyen céges alkalmakon?
7: Tehát inkább iskolákba, óvodákba, fogékonyabbak rá, tanulékonyabbak, és még rajtuk úgy veszük észre, hogy érdeklődőek. Odafigyelnek, és minden információnak örülnek, csak sajnos rossz tapasztalatunk, hogy amikor hazamennek családba, akkor
4: this sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
7: Tanítottunk nekik, mutattunk nekik jó példát, az mintha elúszna a levegőbe. De iskolákba, óvodákba nagyon szeretünk járni, nagyon hasznosnak tartjuk, és tényleg érdeklődnek, odafigyelnek, és isszák az új tudást, tanulnak velünk együtt.
8: Van egy új történet is. Mi ez pontosan?
7: Fair play a pályán és a közlekedésben. Tehát a sportegyesületekkel együttműködési megállapodásokat kötünk a megyében, és akkor hazai mérkőzésen kimegyünk, és a szurkolóknak tartunk prevenciós előadásokat, foglalkozásokat a biztonságos közlekedésről.
8: Ez itt van csak a vármegyében, vagy országos program?
7: Ez az egész országos program, meghatározta az ORFK OBB elnöke. Úgyhogy ez most januárban Mezőkövesden volt, de decemberben Kazincbarcikán volt. És a polgárőr egyesületekkel is egyre többet működünk együtt, hívnak, hogy menjünk ki, e-rolleres oktatásokat kérnek, hogy ezeket tartsunk a fiataloknak, mivel 80%-kal emelkedett országos szinten a e-roller balesetek, úgyhogy azokról tartottunk. Idősek otthonába is voltunk, nekik is tartottunk előadást.
8: A nyári szünet akkor a baleset megelőzésnek is egy kicsit nyári szünet?
7: Igen, egy kicsit ilyen.
8: rákészülés.
7: Hát, igen, egy kicsit olyan félig meddig lazítás, de viszont a juniálisokra, tehát megindul a juniális szezon, már meg vagyunk hívva a kórházi juniálisra, bírósági juniálisra, tehát a hétvégénk az ugyanúgy be vannak telve szinte, azt mondható.
8: Mennyire volt sikeres a tavalyi év, ha visszatekint a lezredes asszony?
7: Tehát a tavalyi év az a, ugye voltak a holt szezonok, de viszont a tavaszi nyári, különösen az iskola kezdési szezon, az egy kiemelkedő szezonnak könyvelhetjük el, az egy sikertörténet volt. Tehát hiszen a Safe Partingon szeptember 18-án nagyon nagy tömegeket mozgattunk meg, és nagyon sikeres volt, tehát a vármegyénkből, Mezőkövestől, Szirmabesenyő, Mái, Alsó-Zsolca, Felső-Zsolca, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, mindenhonnan, és még Ózd, Kazincbarcik, a Sajó-Szentpéter körzetéből is érkeztek gyerekek, mert annyira élvezték a Trafipax előtti futást, tehát ezt szerették volna kipróbálni, megnézni, hogy ők mennyivel tudnak szaladni, és ez egy unikum volt nekik, hogy különlegesség, hogy egy igazi rendőr Trafipax méri be az ő futásukat, hogy mennyivel tudnak szaladni. Egy atléta kisfiú nyerte természetesen. A nyílt nap is egy nagyon nagy számú volt, ami rendvédelmi technikumban volt, az most volt április 23-án, a rendőrségi nyílt napon.
8: Mi a véleménye az ezredes asszonynak, az önök munkája megteszi a hasznos lépéseket? Tehát a közlekedésbe visszaköszönnek ezek a dolgok?
7: Tehát úgy veszük észre, hogy a gyermekeknél hasznosnak tartjuk, mert azokat az ismereteket, amiket a rendezvényen vagy a keveoktatás során szereznek, azokat alkalmazzák és betartják mindenféle közlekedési szabályokat a gyalogos, kerékpáros közlekedés során. Tehát az ifjúsági részen mi sikertörténetnek gondoljuk a baleset megelőzési munkánkat, és azon vagyunk, hogyha már egy emberélettel többet meg tudunk menteni, mert a folyamatos közlekedés során, közúti közlekedés során már sikernek könyvelhetjük el.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a bizottsági ülését a Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ennyi fért a mai kontinentális reggelibe. Hamarosan kezdődik Kitekintő című magazin műsorunk. Zárásként pedig napi ige és gondolat következik
4: Katona. This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Velünk az Európa Rádióval. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő Hornyák Zoltán. Még egyszer köszönjük figyelmüket. Viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
9: Isten igéjét Lukács evangéliuma 18. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. A példázatbeli özvegyasszonynak nincs senkije. Lehet, te is úgy érzed, egyedül maradtál. Nincs senkid. Milyen jó arról hallanunk, hogy van Istenünk, és a mi Istenünk figyel ránk, várja a mi hozzászóló, hozzákiáltó hangunkat. Emlékezzünk csak egy másik történetre. Amikor Izrael fiai harcoltak a völgyben az amálekitákkal, és Mózes közben járt értük. Ha Mózes keze meglankadt, s leengedte a kezét, akkor vesztésre állt a zsidó sereg. Viszont ha újra felemelte a kezét, és Istenhez kiáltott, akkor győzelemre fordult rögtön a harc. És ekkor mellé állt Áron és Húr, követtettek Mózes alá, és egyikük a jobb, másikuk a bal kezét az ég felé tartották. Így végső diadalt, győzelmet arattak az amálekiták felett. Ma is ezt tegyük, és jó, ha ezt tesszük. És ne csak önmagunkért imádkozzunk, hanem egymást bátoríthatjuk a kitartó könyörgésre. Az imádságnak ma is ereje van. És a példázat alapján elmondhatom azt, hogy az imádság, az imádkozó gyülekezet az igazán erős gyülekezet. Nem az a gazdag gyülekezet és gazdag nép, ahol földi gazdagságok és kincsek vannak, hanem ahol Istennel keresik a kapcsolatot. Szinte hátborzongató felelősség van minden imádkozó emberen és minden imádkozó gyülekezeten. Ha nem gyakoroljuk az egymásért való közbenjárást, akkor felelőtlenül élünk. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Mit tanulhatunk meg az özvegyasszony példájából? Bátorodjunk így ostromolni az eget. Istent érdeklik a mi problémáink. Isten várja, hogy mondjuk el vágyainkat neki. Mit jelent a bele nem fáradva való könyörgés? Nem elveszített kedvel, a reménységet feladva, hanem bizalommal jöjjünk hozzá. Hiszem-e azt, hogy az én kérésem megvan ő nála? És igazán kitartóan tudok-e tőle kérni? És azt, amit kitartó könyörgéssel kérek, azt megkapom tőle sokkal teljesebben, mint ahogy én azt elgondolom. És azt fogom igazán megbecsülni. Komoly figyelmeztetéssel zárja Jézus a példázatot, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Igen, Jézus eljön. Jézus újra jön. Vajon talál-e hitet a földön? Ő az egész földön élő embereket szeretné, hogy hittel élő gyermekeiként lássa. Erről beszél Pál apostol is. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. A királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. A mai égemagyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 9 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Az MTI-hez eljuttatott közleményében a magyar alkotmányosság újabb megcsúfolásának nevezte a párt a választást. Azt írták, jogtalanságból nem fakadhat jog, jogellenes eljárásból nem fakadhat legitim alkotmánybíró választás. A frakció álláspontja szerint a Tisza párt megtörte Magyarország alkotmányos rendjét, erőszakosan és alaptörvényellenesen megfosztották köztársasági elnöki megbízatást, Súlyog Tamást, alkotmánybírói megbízatásától Polt Pétert, Haszonicsné Ádám Máriát, Lomnici Zoltánt és Juhász Miklóst. Ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét, és felszámolták a jogállamiságot, írták a közleményben. Az Energiaközösségek Szövetsége Magyarország üdvözli, hogy az új szélerőmű kapacitások létesítésére kiírt pályázat lehetőséget biztosít a helyi megújuló energiaközösségeknek tulajdonrész szerzésére, ami erősítheti a projektek társadalmi elfogadottságát, miközben a beruházások gazdasági hasznából is részesülhetnek. Éger Ákos, a szövetség elnöke kiemelte, már a pályázati kiírás társadalmi egyeztetése során javasolták ezt a megoldást, mert ezzel a helyi közösségek a szélerőmű beruházások haszonélvezői lehetnek. Álláspontjuk szerint a részletszabályok mellett célzott pénzügyi eszközökre is szükség van, mert a tulajdonszerzés jelentős forrásokat igényelhet. A finanszírozás mellett az információkhoz való hozzáférés és a kisebbségi tulajdonosok jogi védelme is fontos, valamint az is, hogy ne a beruházó érdekköréhez kötődő szervezetek szerezzék meg a tulajdonrészeket. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, és előnyei is a közösségnél maradjanak. A közösen telepített napelemek
2: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Energiahatékonysági fejlesztéseket és szemléletformáló programokat is ösztönözhetnek. Így a résztvevők csökkenthetik energiaszámláikat, és nagyobb kontrollt szerezhetnek saját energiaellátásuk felett. Szeptember 22-ig lehet jelentkeznie az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztába.

0: Jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Többfelé élénk helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél. Zivatarok környezetében viharos lökések is várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma nagyrészt 15 és 22 fok között valószínű, de a délkeleti-keleti megyékben jóval magasabb. A határvidéken akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Késő estére 13-20 fok közé hűl le a levegő.
1: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
1: Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Nézzük mai témáinkat. Életet menthetett Hegedűs Gábor, a Magyar Református Szeretett Szolgálat mentőcsoportjának vezetője Debrecenben. Ő érkezett ugyanis meg társával leghamarabb egy súlyosan vérző férfihez.
3: 10 percben kell valahogy életben tartanom a sérültet. Én azt gondolom, hogy olyan mennyiségű vért vesztett már addig is, hogy kritikus állapotba került volna, hogyha ez nem történik meg, ez az azonnali segítségnyújtás.
2: Aztán hallhatnak arról, hogy az Ökumenikus Segélyszervezet nepáli partner szervezeteken keresztül segít a Sárlavina katasztrófával sújtott térség lakóinak. Vendégünk Szent Tamási István Tamás, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának projekt megvalósítási csoportvezetője lesz.
4: Biztonságos vízellátásnak a feltételét meg kell tenni.

0: szivattyúk, a víztisztító rendszerekkel. Ja, a higiénia az egy ilyen árvíz esetében mindig elsődleges jelentőségű, tehát továbbra is szükség az rövid középtávon higiéniai felszerelésekre, illetve az ezek használatával egyáltalán a higiéniai rendekkel kapcsolatos képzésekre.
1: Kedves hallgatóink, ezek mai témáink, ha tehetik, tartsanak velünk.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Nagy valószínűség szerint, szó szerint életet mentett a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetője. Hegedűs Gábor otthon volt, amikor látta, hogy szinte a szomszédból érkezett egy riasztás. Ismerve Debrecent, azt is tudta, hogy mire a mentők a város széli helyszínre érnek, legalább 10 perc telik el, így jelezte megkezdításával a helyszínre vonulást. Egy súlyosan vérző férfit találtak a helyszínen, akinek nyomókötést tettek a sebére, majd sikerült a mentőknek stabil állapotban átadniuk a férfit. De mennyire lehet felkészülni szakmailag és érzelmileg egy ilyen helyzetre? És hogyan kezeli a családja, hogy egyik pillanatról a másikra egy veszélyes, életmentő helyzetben, vagy akár veszélyes helyzetben találhatja magát a szerettük? És milyen érzés valakinek megmenteni az életét? Hegedűs Gáborral, a Magyar Református Szeretett Szolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjével beszélgetek.
2: Megjelent a Szeretett Szolgálat Facebook oldalán egy történet, aminek ezúttal te vagy az egyik főszereplője. Ténylegesen életet mentettél, úgyhogy minden bizonnyal nem ez volt a következő 20 percre a terved, amikor ez megtörtént veled. Meséld el, hogy mind mentél keresztül.
3: Igen, ezt sokszor el szoktam mondani, először is üdvözlöm én is a hallgatókat, sokszor el szoktam mondani, hogy mi az óriási különbség egy külföldi misszió és a mindennapos mentések közt. A legesleg fontosabb különbség a mentőszervezet tagjai részéről, hogy egy külföldi misszióban, amikor elindulunk, akkor tudjuk, hogy hova megyünk, van rá, nem tudom, 24 óránk felkészülni a repülőn, egy kicsit rákészülni erre az egészre. Tehát, hogy így van időnk felkészülni. A mindennapokban én azt gondolom, nem csak én vagyok, hanem tényleg Záhontól Szombathelyig az összes mentésben résztvevő ember, mentősök, tűzoltók, önkéntesek sem tudnak arra felkészülni, amikor érkezik egy riasztás, hogy pár percen belül mi fogja őket fogadni. Ezen a napon, amiről ugye beszélünk, itt én ez nagyjából délután, nem tudom, 4-5 óra környéke lehetett, itthon voltam, Debrecen egy külső részére eső városrészben, ahol jött egy riasztás, ami arról szólt, hogy a szomszéd utcában egy ember nagyon súlyosan megvágta magát. Tudtam azt, hogy ugye debreceniként pontosan ismerve a várost, tudtam azt, hogy Debrecenben a Szoboszlói úton van a tűzoltóállomás, Böszörményi úton van a tűzoltóság, tehát tudtam azt, hogy én nagyjából egy percre vagyok a helyszíntől, és ez egy viszonylag fontos helyszín lesz, és nagyon fontos lesz az idő egy ilyen riasztásnál. Ahogy kiértem, egy idősebb úr volt a szobában, és nagyon-nagyon-nagyon sok vért vesztett, nagyon mély vágás volt a lábán, a combján. Ezt hát felismerve ugye azonnal jelentettem az ügyeletre, hogy pontosan mivel is állok szembe, milyen pontosan milyen szituáció van, ahogy lejelentettem, utána pedig azonnal megkezdtük egy nyomókötést csináltuk, és a mentők kiérkezéséig csillapítottuk a érzést. Összefoglalva, mennyi történt ezen a délutánon, ezen az átlagosnak indult délutánon.
2: A többes szám oka az micsoda?
3: Ketten voltunk itt, ugye a kollégám addig ugye biztosította a helyszínt, előkészítette, várta a mentőket, beengedte őket, tehát hogy így emiatt volt.
2: Megérkeztek a mentők, akkor mi történt ilyenkor? Gondolom át kell adni
3: Ezt a mentőknek, ugye a mentőket tájékoztattam az addig, hogy miket csináltunk. Ugye fontos, hogy biztosítottuk a helyszínt, tehát hogy semmilyen olyan tárgy nem volt a környéken, ami bennünk valamilyen kárt okozhat, tehát hogy biztonságosak voltak a körülmények. Ahogy megérkeztek a mentők, ugye átbeszéltük a helyzetet, elmondtam, hogy mit csináltam, és folytatták a sokkal szakszerűbb ellátást.
2: Egy utolsó kérdés még a
4: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
2: Tudsz valamit arról, akiről segítettél, hogy mi van vele? Tehát néhány nappal később te utána kérdezel, vagy jön egy SMS, hogy rendben van az illető, vagy az a helyszín, ahol nem tudom, valamilyen segítséget kell nyújtani, vagy egyszerűen folynak az események, és ilyenkor nem is tudja nyomon követni egy segítő, hogy az, akin éppen segített, az hogy van.
3: Én azt gondolom, hogy nem csak rám vonatkozik ez, hanem szintén mindenkinek, hogy akár mi is nagyon sok alkalommal segítkezünk, tehát a tavalyi évben 180 alkalommal vettünk részt segítségnyújtásban. Szerintem ez valahogy lelkileg sem lenne, az én saját részemre mondom, én, amikor átadjuk a mentőknek, vagy átadjuk a helyszínt ugye az egyéb szakszolgálatoknak, mi a legjobb tudásunk alapján járunk el. Én azt gondolom, hogy ugye ez, és az utánunk levő egységek is pontosan ugyanígy tesznek. Nincs utánkövetésünk, lehet, hogy pont a saját lelki békénk miatt is, mert hogy mi szinte megnyugvással adjuk át, és ugye úgy, hogy mindent megteszünk, és nem akarunk esetlegesen arról tudni, hogy esetleg utána mégis jött valami komplikáció, és nem sikerült valami tökéletesen, úgyhogy ebben a szituációban sem tudjuk, hogy mi lehet. Annyit tudunk, hogy a mentők stabil állapotban szállították el, mert azt hallottam a forgalmazásban. De hogy utána mennyi idő a felépülése, vagy mindenféle ilyesmi, erről ezt nem tudom megmondani. Nem követjük.
2: Mennyire vagy te személy szerint felkészülve lelkileg, meg szakmailag ilyen fajta mentői beavatkozásra? Tehát, mint kutató-mentő csapat, én teljesen laikusként azt gondolnám, hogy ti sokkal inkább vagytok készen mondjuk egy kutyás keresésre, ugye, vagy tűzoltói, önkéntes tűzoltói feladatok ellátására. Ez meg inkább orvosi, mentőápolói képességeket kellett itt kamatoztatnod, amit nyilván egy civil embernek is adott esetben meg kell tenni, egy B-kategóriás jogosítványnál ott van az egészségügyi vizsga, tehát tudnunk kellene, hogy kell egy kötést megcsinálni, meg nem tudom, gerinc sérültet kihozni egy házból, tehát sokan tudunk ilyeneket elméletben, de neked ott ezt most élesben kellett tenni. Tehát erre a részére is úgy érzed, hogy kész vagy lelkileg és szakmailag?
3: Lelkileg azért vagyok kész, mert az a közel 1000 tárhelyszín, amin megjelentünk az elmúlt években, és a külföldi bevetések alapvetően ez a vonulási rutinunk, tehát hogy nem ijedünk meg, hogyha valamilyen extrém szituációval találkozunk. A szakmai felkészültség nekünk pontosan addig kell, nem is tudom, hogy fogalmazom, kihúznunk és életben tartanunk az embert bármivel, tehát akár egy fadarabbal, egy törölközővel, egy bármivel, amíg a szakszolgálatok nem érnek oda. Tehát a mi feladatunk ténylegesen egy laikus ember is pontosan meg tudja azt csinálni. Mi valamennyivel a képzéseink miatt többek vagyunk, akár egészségügyi ellátási szempontból, mint egy laikus ember, de az, hogy egy vérzéscsillapítás megcsináljunk alapvetően, ez, hogyha valaki ez lelkileg föl van arra készül, hogy ilyen látvány fogadja, akkor és átgondolja, hogy akkor hogy is tudok vérzést csillapítani, ezt meg fogja tudni csinálni. És még egyszer mondom, nem órákra kell készülni, mert hiszen hallom a forgalmazást, én adom le a forgalmazást, mentőt kérek, tehát tudom nagyon jól, hogy itt 10 percen belül mentőegység fog érkezni a helyszínre. Tehát lelkileg is tudom azt magamban, hogy nekem itt 10 percet kell kibekkelnem. Valahogy nem is tudom, hogy mondjam ezt szépen, de tényleg ezt kell mondani, hogy 10 percben kell valahogy életben tartanom a sérültet.
2: És az itt most ebben az esetben kijelenthető, hogy ez a 10 perc ez életmentéssel ért föl?
3: Én azt gondolom, hogy olyan mennyiségű vért vesztett már addig is, hogy kritikus állapotba került volna, hogyha ez nem történik meg, ez az azonnali segítségnyújtás.
2: Egy személyes kérdés. A családod hogyan viseli mindezt, hogy van egy átlagos hétköznap, és te a forgalmazásban hallod ezt az információt, és mész a szomszéd utcába életet menteni?
3: Igen, most, hogy beszélünk, itt van, ugye én itthon vagyok, és itt van velem szemben a párom, és én azt gondolom, hogy nekik is ez egy viszonylag, tehát nem egy egyszerű ezeket a dolgokat átélni. Ők is ugye látják, és ugye amikor gyorsan eldobom itt a kertészkedés közben a kiskapát, azért csak megkérdezik, hogy hova megyek, meg mindenféle ilyesmi.
4: This sound is processed by Stereotool. Go to stereotool.com.
3: De biztos vagyok benne, hogy bennék is ez egy felfokozott adrenalin azért előjön, mert hiszen nem tudják, hogy hova fogok menni, mikor jövök haza, és hogy akár testileg vagy lelkileg éppen érek-e haza.
2: Csak egy ilyen technikai kérdés, csak a kíváncsiságom, ezt hogyan képzeljük el, hogy van egy telefonod, egy ilyen walkie-talkie-szerűséged, amin hallod ezeket a riasztásokat, vagy egy SMS-t kapsz, ez hogyan történik ja. Ez?
3: Mi egyes, azaz legmagasabb kategóriás önkéntes tűzoltóegység vagyunk, Ehhez ugye mindenféle vizsgát is kellett csinálni, és a technikai felszereltségünknek is megfelelőnek kell lenni. Emiatt ugye mi egy olyan helyzetben vagyunk, hogy többféle csatornán is megkapjuk azonnal azokat a riasztásokat, amiket a hivatásos egységek is. Ezt veszem úgy, hogy SMS-ben, e-mailben és egy applikációban. Emellett EDR rádióval is rendelkezünk, tehát azzal a hivatalos forgalmazási eszközzel, amivel ugye a magyar rendvédelmi szervek tartják a egymással és ugye a központtal a kapcsolatot. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok formában megkapjuk azonnal a riasztást, pontosan ugyanabban a pillanatban, mint a mentők, tűzoltók és az egyéb szervek. És azonnal tudunk reagálni. Tehát ebben a konkrét esetben, mikor láttam, hogy itt van a szomszéd utcában, a rádió ugye nem volt nálam, csak ugye a telefon bepittyegett, és ugye láttam, azonnal a kocsiban volt a rádió, beültem az autóba, jeleztem a központ felé, hogy szakszóval érve megkezdtük a vonulásunkat a kárhelyszínre.
2: És ha valaki kedvet kapna ahhoz, hogy önkéntes tűzoltó vizsgát tegyen és csatlakozzon akár a ti csapatotokhoz, vagy máshova, akkor ezt mennyire javasolod, és mennyire rögös út ez?
3: Én nagyon-nagyon javaslom. Egy az, hogy egy nagyon jó csapatba fog kerülni, tehát tényleg ez egy baráti társaság, és a mentéseken kívül nagyon sokszor töltünk együtt nem mentési időt is. És ezek a pillanatok, tehát amikor tudunk rászorulóknak segíteni, az iszonyatosan felemelő érzés, és nagyon-nagyon javaslom mindenkinek, hogy ezt próbálja meg átélni, mert tényleg egy nagyon, nagyon felemelő és nagyon boldogító érzés másoknak segíteni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Hegedűs Gábort, a Magyar Református Szeretetszolgálat kutató és mentőcsoportjának vezetőjét hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. Konkrét lépéseket kell tennie Ukrajnának a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében ahhoz, hogy további uniós csatlakozási klaszterek megnyitását támogassák, mondta a magyar miniszterelnök csütörtökön Pozsonyban. A visegrádi négyek és Írország kormányfői találkozóját követően Magyar Péter újságírói kérdésre azt mondta, júniusban politikai megállapodás született a magyar és az ukrán kormány között a kárpátaljai magyarok oktatási, kulturális, nyelvi és adminisztratív jogairól, azonban a vállalt konkrét intézkedések egyelőre nem történtek meg. Kiemelte, a Tisza párt támogatta az első és a hatodik klaszter megnyitását, további fejezetek megnyitását azonban csak teljesítmény alapú csatlakozás keretében tartja indokoltnak. Példaként Szerbiát említette, amely 12 éve kezdte meg csatlakozási folyamatát, mégiscsak két klasztert nyitottak meg számára a hatból. Magyar Péter szerint igazságtalan lenne, ha Ukrajna gyorsabban haladna az uniós csatlakozásban, mint a feltételeket hosszú évek óta teljesítő tagjelöltek. Ez egy nagyon sok éves folyamat, és egyáltalán nem biztos, hogy eredményes a vége, jelentette ki. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon át fedezhetné. Az elérhető készlet a 4,5 milliárd köbmétert közelíti, harmadával, felével meghaladja az elmúlt évek lakossági felhasználását, ami 3,2 milliárd köbméter volt. A fogyasztás arányos töltöttség is meghaladta az 50%-os szintet, jelentősen felülmúlva a 21%-os európai középértéket. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Kinyitják a laborok, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán, a kilátogatók az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Debrecen mellett az egyetem Hajdúböszörményi, Nyíregyházi és Szolnoki kampuszai is nyitva lesznek. Látványos kémiai bemutatók, séta az Anatómiai Intézetben, külön különleges koncert a zeneművészeti kar ütőseitől, kutya asszisztált terápia a gyermekklinikán. Többek között ilyen és ehhez hasonló programokkal készülnek a Debreceni Egyetem helyszíneim.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: ezerháromszáz ember hunyt el, és több mint 4000 embert még mindig eltűntként tartanak számon Nepálban az augusztus végi pusztító sárlavina miatt. Összesen 85000 ember életét érintette közvetlenül a katasztrófa, köztük 22000 gyermek szorul segítségre. Hidak, kórházak, iskolák és erőművek is elpusztultak. Az ökumenikus segélyszervezet gyűjtést hirdetett, hogy helyi partnerszervezeteken keresztül segítsék az azonnali kárelhárítást és a helyreállítást. A részletekről Szent Tamási István Tamás, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának projekt megvalósítási csoport vezetője számolt be az Európa Rádiónak.
2: És akkor a gyűjtés ténye előtt, ha egy gondolatot visszaléphetnénk, akkor hogyan zajlott ez az Ökumenikus Segélyszervezetnél, hogy gyűjtést hirdettek a Nepál és Tibet határán húzódó katasztrófa nyomán, tehát hogy jön az első hír, és ilyenkor már összedugják a fejüket, hogy tudunk-e mi is segíteni? Hogy hogyan születik még egy ilyen döntés?
3: Így van, abszolút így működik. Ugye 35 éves segélyszervezeti tapasztalattal megvannak a megfelelő eljárásrendjeink, technikáink arra, hogy folyamatosan figyeljük a világban történő eseményeket, és amennyiben egy ilyen fajsúlyú katasztrófa történik valahol a világban, akkor egy gyors reagálású csoport összeül, az információk cseréje az elindul, és ezek alapján ugye az információkat elemezve, a katasztrófa súlyáról, mértékéről meggyőződve, gyorsan döntést tudunk hozni arról, hogy hogyan reagáljunk erre a helyzetre, jelen esetben hogyan indítsunk szolidaritási akciót.
2: Mennyire látják súlyosnak egyébként ezt a katasztrófát? Tehát csak néhány számot ide teszünk, hogy komplett vízi erőműveket sodort el ez a villámárvíz, és konkrét hidakat az emberi áldozatokon túl, akkor már ez önmagában drámai, de hogyan ítélték meg, mennyire súlyos ez a katasztrófa?
3: Rendkívül súlyos. A helyi katasztrófából nagyon gyorsan egy egész országra, egy teljes Nepálra kiterjedő országos helyreállítási helyzet, katasztrófa alakult ki, és valóban a különböző hírcsatornákon, platformokon érkező képeket nézve, elemezve, igazániból sokkoló volt a földön keresztül zúduló hatalmas vízfal tömege látványa. Azt hiszem, hogy ilyesmivel nem igazán szembesültünk mostanság, és ugye a katasztrófa figyelési tevékenységeinket elindítva próbáltunk megalapozott igazolható számadatokat is összegyűjteni a katasztrófa mértékéről. Ezek a rombolás, a pusztítás mértéke miatt, illetve ugye az infrastruktúrát ért károk miatt egyébként egy ilyen helyzetben nagyon lassan érkeznek, gyakran ellentmondásosak. Mára azt látjuk, hogy körülbelül 1200-1300 ember veszítette életét a katasztrófában. Több mint 4000 ember továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A katasztrófa egyébként, ami az életeket, a sorsokat illeti, 84-85 ezer ember, 19 ezernél több család életét érintette közvetlenül, közülük ugye 22 ezer gyermek az, aki például közvetlen segítségre szorul. De túl a személyes sorsokon a gazdaságot is rendkívüli kár érte, az élet feltételek, az élet lehetőség megteremtése szempontjából kiemelt jelentőségű mezőgazdaságot, például 1800 hektár termőterület pusztult el, több mint 8000 tonna termés esik ki itt a következő időszakban, ami ugye hiányozni fog a lakosság ellátásában, az állatállomány, halastavak, és ahogy ön is említette, 12 vízi erőmű rongálódott meg, vagy pusztult el teljesen, utak, vasutak, hidak, emellett egészségügyi intézmények, oktatási intézmények, tehát az egész struktúra, infrastruktúra az rendkívüli mértékben károsodott. Még egy két számot, ugye pénzértékben kifejezve a helyreállításnak az értéket, az kb. 2,56 milliárd dollárra becsülik. Ebből az első 4 hónapban, tehát a korai helyreállítás szakaszában 52,6 millió dollár forrás szükséglet az, ami meghatározásra került.
2: És akkor az Ökumenikus Segély Szervezet ehhez szeretne hozzájárulni a maga forrásaival, illetve hát amit ugye majd az emberek adományoznak, a helyreállítást, vagy mi a cél, hova kerül majd az a támogatási összeg, amit Magyarországról küldenek?
3: Ugye említettem, hogy jelentős tapasztalattal rendelkezünk a hasonló szolidaritási akciók, gyűjtési akciók megvalósítása kapcsán. Ugye ez magában foglalja azt is, hogy kiterjedt nemzetközi hálózatoknak vagyunk a tagjai. Az Ökumenikus Segélyszervezet egy egyházi hátterű, elsősorban protestáns hátterű segélyszervezeteket, fejlesztő szervezeteket tömörítő világszervezet, az úgynevezett ACT Alliance tagja. Az ACT Alliance helyi partnereivel folyamatos kapcsolatban vagyunk. Rajtuk keresztül ugye, szerzünk információt a katasztrófa mértékéről, hatásairól, illetve a helyben jelentkező azonnali szükségletekről, illetve rövid és középtávú helyreállítási szükségletekről. Ezek a szervezetek, csak néhányat említek, ugye a Lutheran World Federation, vagy a Danish Church Aid, egy úgynevezett gyűjtési és segélyezési akciót, Appeal-t hirdettek szeptember 3-án, és az Ökumenikus Segélyszervezet a magyar emberek szolidaritásának megnyilvánulásaként összegyűjtött forrásokat ebbe az Appeal-be csatornázza be. Így vagyunk biztosak abban, hogy ezek az adományok ezek ellenőrzött módon, szakmailag megalapozott módon és hatékonyan hasznosulnak helyben.
2: És akkor mondjon a gyűjtésről még néhány gondolatot. Hogyan lehet segíteni a gyűjtésüket? Kiktől várnak segítséget? Hogy látja, hogy mennyire érintette meg az adományozói körüket ez a nepáli villámárvíz katasztrófa, és mennyire állnak önök, illetve hát az ott élő emberek mellé?
3: Örömmel tapasztaltuk, hogy ez a katasztrófa, ahogy az beszélgetés elején is említettük, ugye tényleg apokaliptikus léptékű volt, és ez igen megérintette a magyar lakosságot is, a magyar emberek szívét, akik egyébként hasonló helyzetekben mindig is kifejezik a szolidaritásukat, hajlandóak támogatni az ilyen katasztrófák következtében szerencsétlen, nehéz sorsú embereket, közösségeket. Tehát jelenleg is ugye ezt tapasztaljuk, nagy az érdeklődés a segélyszervezet szolidaritási akciója iránt, amelyet egyébként rögtön a katasztrófa, tehát még aznap meghirdettünk. A segélyszervezet szolidaritási akciójával kapcsolatban információkat a segélyszervezet.hu, mékezetek nélkül, honlapon lehet találni. Itt rögtön a honlap tetején ugye megjelenik a felhívás a nepáli árvíz áldozatainak a támogatására, és néhány kattintással, akár online, akár banki átutalással is tudják támogatni, ugye, tudja támogatni a lakosság a szolidaritási akciót. Emellett számítunk természetesen a magyar cégek, vállalatok segítségére is, külön vállalati kapcsolattartó csoportunk működik, akik ugye, a vállalati adományokat, felajánlásokat fogadják és koordinálják.
2: Nagyságrendileg elmondható, hogy a lakossági felajánlások meg a céges felajánlások összértéke most kb. Hol tart?
3: Ez most jelenleg 2 millió forint környékén tart. Nagyon örülnénk, hogyha ez természetesen több tudna lenni, hiszen ahogy említettem, óriási szükség van a segítségre jelenleg Nepálban.
2: És meddig tervezik a gyűjtés ablakát nyitva hagyni?
3: Hát ezt még biztosan nyitva hagyjuk pár hétig, attól függően, hogy látjuk az adományozási kedv, illetve a trendek változását, mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez a téma már csak amiatt is, mert a klímaváltozás következtében azért egy elég sötét jövőt, elég sötét forgatókönyvet vetít előre azzal kapcsolatban, hogy mire számíthatunk. Szóval ez még sokáig a felszínen marad, sokáig fognak róla beszélni szakértők, és emiatt számítunk arra, hogy ez egy elhúzódó gyűjtés tud lenni.
2: És akkor így, hogy most már értjük, hogy milyen partnereken keresztül tudnak segíteni, azt mondja még el, legyen kedves, hogy milyen szükségleteket látnak Nepálban, és mire fordítható, vagy mire fordítódik majd az a támogatás, ami Magyarországról is eljuthat Nepálba.
3: Nagyon köszönöm ezt a kérdést, ez igazániból a segítségünknek a lényege, hiszen úgy akarunk segíteni, és ez egy humanitárius alapelv, ahogy a helyi közösségnek, az érintetteknek a leg relevánsabb, azokat a területeket akarik támogatni, ahol a legnagyobb szükségletek jelentkeznek. Alapvetően a szükségleteket két csoportra oszthatjuk. Az első csoportba tartoznak ugye az életfeltételek biztosításához kapcsolódó azonnali szükségletek, tehát itt például élelmiszeradományokra, tiszta ivóvíz osztására, ideiglenes szálláshelyek és az ezekhez szükséges felszerelések biztosítására, illetve higiéniai tisztálkodó és tisztítószerek biztosítására kell gondolni. A szükségletek egy másik csoportja, a korai újraépítés, az élet újraindítása, stabilizáció köré csoportosul. Itt arra kell gondolni, hogy a biztonságos vízellátásnak a feltételét meg kell teremteni, szivattyúkkal, víztisztító rendszerekkel. Ja, a higiénia az egy ilyen árvíz esetében mindig elsődleges jelentőségű, tehát továbbra is szükség az rövid középtávon higiéniai felszerelésekre, illetve az ezek használatával egyáltalán a higiéniai rendelkezésekkel kapcsolatos képzésekre. Helyre kell állítani a jövedelemszerzési lehetőségeket. Ugye az elpusztult mezőgazdasági területek újra termővé tételéhez szükséges eszközök, anyagokra van szükség, újjá kell építeni, el kell indítani a helyi piacokat. Ezekhez esetleg készpénzre is szükség van. Hát azok számára, akik az újjáépítési munkálatokba bekapcsolódnak, ugye munkáért készpénz programok keretében készpénz kerül átadásra. Természetesen ugye egy ilyen katasztrófa esetében a legkiszolgáltatottabbak, a legkisebbek, a gyerekek, a diákok, ugye az oktatási szolgáltatásoknak az újjáindítására rendkívül nagy szükség van védett körülmények között, ugye az élet normális kerékvágásába visszatérve stabilitást megtapasztalva tudjanak a gyermekek kilábalni ebből a helyzetből. Itt ideiglenes tanítóközpont vagy tanulóközpontoknak a létrehozására kerül majd sor. Önkéntes tanároknak a bevonására, taneszközöknek a biztosítására a tanulók számára. És nem szabad megkövetkezni arról, hogy egy ilyen katasztrófa nagyon sokakat tesz kiszolgáltatottá, védtelenné szociális szempontból, tehát olyan pszichoszociális támogatási programok indítására van szükség, amelyek lehetővé teszik azt, hogy az érintettek a megfelelő szakmai segítséget kapják, akár szociális, akár pszichológiai téren, illetve biztosítva legyen az, hogy nem állnak kiszolgáltatottá gazdasági kizsákmányolás, akár szexuális kizsákmányolás áldozataivá. És végül, ami fontos, hogy a hosszú távon előre tekintve a katasztrófa kockázatok csökkentése is, ugye a szükségletek, illetve a tervezetprogramok fókuszában van itt korai előrejelző rendszerek kiépítéséről, képzésekről, illetve a helyi katasztrófa védelmi és elhárítási kapacitások megerősítéséről van szó, ezekre kell gondolni.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Szent Tamási István Tamást, az Ökumenikus Segélyszervezet Nemzetközi Programok Igazgatóságának projekt megvalósítási csoportvezetőjét hallották.

0: református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu.
1: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 10 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Erős Európa, erős Európai Unió nem létezhet erős Közép-Európa nélkül, erős Közép-Európa pedig nem létezhet a visegrádi négyek nélkül, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a V4 és Írország kormányfői találkozóján Pozsonyban. A kormányfő kifejtette, emellett a V4-es együttműködés sem lehetséges erős Lengyelország, Csehország, Szlovákia és Magyarország nélkül, ezért üdvözlendő, hogy a visegrádi országok elhatározták, még intenzívebben, még gyakrabban egyeztetnek. A miniszterelnök az egyeztetés konkrét témáiról szólva megjegyezte, beszéltek pénzről, energiáról, illegális migráció elleni küzdelemről. A kormányfő kiemelte a határvédelem jelentőségét is. Azt mondta, nem brüsszelezni akar, de szerinte nincs rendben, hogy Magyarország napi 1 millió eurót fizet azért, hogy megvédje Európa közös határait és a magyar határt, miközben más miniszterelnök kap 200 millió eurót az Európai Bizottságtól, mert esetleg nem végezte el a feladatát. Emellett szólt arról is, hogy a mezőgazdaságra is oda kell figyelni, ugyanis óriási problémák vannak ebben az ágazatban, az aszály nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, a léc szélére sodorta a mezőgazdaságot. Országos szinten enyhén emelkedett az elmúlt héten a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben, a fertőzés számok emelkedése várható a következő időszakban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ a honlapján tudatta, az év 36. hetében az örökítő anyag Zalaegerszeg, Budapest északi, déli és központi szennyvíztisztító és tatabánya mintájában volt kimutatható. A központ közlése szerint a szennyvíz minták alapján a koronavírus fertőzések számának szorványos emelkedése várható a következő időszakban. 30 országból csak nem 20 ezer magyar fiatal vett részt a Rákóczi Szövetség nyári programjain, közölte a szervezet. Mint írták, a 32 rendezvényre és táborba mind az 5 kontinensről érkeztek fiatalok, Japántól az Egyesült Államokon és Ausztrálián át egészen Hawaiiig. A programok fontos részét jelentették a Kárpát-medencei mély szorványban, valamint a háború által sújtott Kárpátalján és Ukrajnában élő magyar gyermekeknek szervezett rendezvények. A közös cél idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, erősödjön kötődésük a magyar nyelvhez, kultúrához és közösséghez, írta a szövetség. Kiszállókártya néven folytatja a tinédzserkori szerhasználat és a viselkedési függőségek kockázataira fókuszáló kampányát a Média Unió Alapítvány. Az alapítvány 2025 őszén indította el a Függőség 7 jele című kezdeményezést, amelynek során a korábbi felismerésközpontú megközelítést gyakorlati kapaszkodókkal egészíti ki, a fiatalok mellett a szülők és pedagógusok számára is. A kiszállókártyák.hu oldalon az alkohol, drog, játék és képernyő függőséghez kapcsolódó 53 kártyán olyan kérdéseket tesznek fel, amelyeket a szervezet szerint sokan talán magukban már megfogalmaztak, kimondani azonban nehezebb őket. A hátoldalon rövid szakmai válasz és a lehetséges következő lépés olvasható. A Média Unió reményei szerint a kártyák a fiatalokon kívül a szülőknek, a pedagógusoknak és a kortársaknak is segítséget adnak ahhoz, hogyan lehet észrevenni egy problémát vagy elindítani egy nehéz beszélgetést. A honlap segítség rovata önkitöltős tesztekkel és egy hiánypótló országos intézménylistával támogatja a tájékozódást.
0: Az időjárásról.
1: Ma egy hullámzó frontrendszer hatására felhős, borongós időre van kilátás a térségben, és sokfelé számíthatunk esőre, záporra, néhol akár zivatarra is. Többfelé lesz élénk, zivatarok környezetében erős az északi szél, 17 fok körül alakul a legmagasabb nappali hőmérséklet.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Linárt Vanda köszönti Önöket. Élményszobrászatot tartott a II. Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpás Zsolt Gilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Gilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpán Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek.
2: Hát az élményszobrászat azt jelenti, hogy egyfajta plusz élmény. Tudjuk, hogy vannak ilyen élményfestések. Ezt az egész történetet durván 3 évvel ezelőtt álmodtam meg. Elsősorban felnőtteknek indítottam el. Az azt jelenti, hogy ilyen 1-2 napos ilyen, hát nevezzük workshopnak, tudnak részt venni, ott bármit tudnak csinálni. Mindig van egy kijelölt téma, de sosem azt csinálják, hanem mindenki szabadon alkot. És nem akartam én gyerekekkel foglalkozni, megmondom őszintén, hanem egyszerűen tavaly úgy dobta az élet, hogy felkértek arra, hogy csináljak már gyerekeknek. Akkor kitaláltam egy klassz dolgot, hogy ilyen pici méretű habkövekből elkezdenek faragni, mégpedig oly módon, hogy mindenki lerajzolja először egy ugyanakkora lapra, amit szeretne, a szívecskétől mindenféle állat, autó volt, az anyukáját lerajzolta, de mondtam, hogy azt inkább ne faragd ki, mert megsértődik, és ő körbevágja ezeket a rajzokat, felrajzolja a kőre, és megmutatom nekik lépésről lépésre, hogy a végén hogyan lesz belőle egy 3D-s történet.

0: Úgyhogy ez jelenti az élményszobrászat. Hihetetlen, milyen pörgős volt, nem is gondoltam. Szinte majd, hogy alulméreteztem a szükséges alapanyagokat. Durván ilyen 150 gyerek volt. Abból tudom lemérni, hogy mennyi kő fogyott el. 150 gyerek volt, voltak nagyon ügyesek, voltak, akik még fejlesztésre szorulnak, de tényleg pörgős volt, poros volt, készültem nekik, vittem nekik pici kesztyűt, direkt vettem ilyen pici méretű, ilyen pamut kesztyűket, ilyen netéli kesztyűt kell elképzelni, köténykéket, mindent, senki nem vette igénybe, senkit nem érdekelt az, hogy ott csúvolja a követ, mindenki poros, az anyukák, azok jobban porolták saját magukat, tetszett nekik egyébként, élvezték, és az az egészben nagyon furcsa, hogy azt gondolnánk, hogy a mostani gyerekek meg generáció az már úgy született, hogy telefon van a kezében, és állandóan a kütyűt nyomja. Ilyenkor, amikor néztem ott a hagyományos térben, rengeteg gyerek alkotott, mindenféle dolgot csinált, gyöngyfűzéstől kezdve minden, egyszerűen le lehet őket kötni. Volt olyan gyerek, amelyik több mint 3 órát ült ott.
1: Ennek az egyesületnek ugye én alapító tagja voltam annak idején, úgyhogy ismerem pontosan a tevékenységüket. Amikor megalakultunk, nagyon sokan mondták, hogy minek még egy egyesület, miért pont ez és hogyan, de hát azóta szerintem a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület bebizonyította azt, hogy szükség van rá, mert rengeteg értékes dolgot csinált az elmúlt 7 évben már, azt hiszem 7 évben, úgyhogy innen a kapcsolat, és hát én közelről figyelem a tevékenységüket. Hát 2019-ben alakultunk meg, talán emlékeznek még egy páran, akkor még nem is alakult meg hivatalosan maga az egyesület, hogy itt volt az egyik kocsonya, Farsang volt akkor a neve, egy ilyen, itt a Városház téren egy ilyen fotókeret, ami félig be volt sülyeztve a betonba, legalábbis úgy tűnt, és abban lehetett fotózkodni, az volt az első projektünk, de ugye az ötletgazda, az Gilbert volt, és ő már valamikor 2006 környékén, 9 környékén már ő ezt kitalálta, ezt az egyesületet és ennek az egyesületnek a profilját, de aztán ugye akkor adta az élet a lehetőséget, hogy akkor állt össze egy olyan csapat, amivel ezt meg tudtuk alapítani. És hát ezzel a céllal jött létre, hogy mindig az aktuális városvezetés együttműködve Miskolc érdekében dolgozni, értéket menteni, értéket teremteni.
2: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Újpán Zsolt, Gilbert, kőszobrász, díszítő szobrász, és Reimann Zoltán, az önkormányzat civil referense.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Élményszobrászatot tartott a II. Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Gilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Gilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpál Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek. Az Európa Szalon mai vendégei Újpál Zsolt Gilbert, kőszobrász, díszítőszobrász és Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense.
2: Egy nagyon kedves vendég, számomra nagyon kedves, jó barátom, Újpál Zsoltnak hívják, de mindenki Gilbertként ismeri, és a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesületnek az elnöke. A hétvégén egy nagy kalandban volt része, hiszen a II. Játszótér Fesztiválon élményszobrászatot tartott gyerkőcöknek, illetve van még egy hír, amiről beszélni fogunk. Nemrégiben nyílt a Baraka adománybolt, amelyet szintén az Egyesület üzemeltet a Vejlik Palotában.
1: Gilbert, mit jelent tulajdonképpen az élményszobrászat?
3: Hát először is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Hát az élményszobrászat azt jelenti, hogy egyfajta plusz élmény. Tudjuk, hogy vannak ilyen élményfestések. Ezt az egész történetet durván 3 évvel ezelőtt támadtam meg. Elsősorban felnőtteknek indítottam el. Az azt jelenti, hogy ilyen 1-2 napos ilyen, hát nevezzük workshopnak, tudnak részt venni, ott bármit tudnak csinálni. Mindig van egy kijelölt téma, de sosem azt csinálják, hanem mindenki szabadon alkot. És nem akartam én gyerekekkel foglalkozni, megmondom őszintén, hanem egyszerűen tavaly úgy dobta az élet, hogy felkértek arra, hogy csináljak már gyerekeknek. Akkor kitaláltam egy klassz dolgot, hogy ilyen pici méretű habkövekből, habköveket onnan ismerik nagyon sokan, hogy ezekkel reszelik nagyon sokan a sarkukat, és ezekből elkezdenek faragni, mégpedig oly módon, hogy mindenki lerajzolja először egy ugyanakkora lapra, amit szeretne, a szívecskétől mindenféle állat, autó volt, aki az anyukáját lerajzolta, de mondtam, hogy azt inkább ne faragd ki, mert megsértődik, és ő körbevágja ezeket a rajzokat, felrajzolja a kőre, és megmutatom nekik lépésről lépésre, hogy a végén hogyan lesz belőle egy 3D-s történet, úgyhogy ezt jelenti az élményszobrászat.
1: Itt végén ez hogyan zajlott?
3: Meleg volt, nagyon meleg volt, pörgős, hihetetlen milyen pörgős volt, nem is gondoltam. Szinte majdnem, hogy alulméreteztem a szükséges alapanyagokat. Durván ilyen 150 gyerek volt. Abból tudom lemérni, hogy mennyi kő fogyott el. 150 gyerek voltak. Nagyon ügyesek voltak, akik még fejlesztésre szorulnak, de tényleg pörgős volt, poros volt, készültem nekik, vittem nekik pici kesztyűt, direkt vettem ilyen pici méretű, ilyen pamut kesztyűket, ilyen netéli kesztyűt kell elképzelni, köténykéket, mindent, senki nem vette igénybe, senkit nem érdekelt az, hogy ott csúvolja a követ, mindenki poros, az anyukák, azok jobban porolták saját magukat, tetszett nekik egyébként, élvezték, és az az egészben nagyon furcsa, hogy azt gondolnánk, hogy a mostani gyerekek meg generáció az már úgy született, hogy telefon van a kezében, és állandóan a kütyűt nyomja. Ilyenkor, amikor néztem ott a hagyományos térben, rengeteg gyerek alkotott, mindenféle dolgot csinált, gyöngyfűzéstől kezdve minden, egyszerűen le lehet őket kötni. Volt olyan gyerek, amelyik több mint 3 órát ült ott. Addig elmentek, a szülők sétáltak, ott hagyták, tudták, jó helyen van, és ott csinálta, molyolta, faragta, és tényleg születtek nagyon jó alkotások.
1: Szívesen csatlakoztak a gyerekek?
3: Igen, igen. Egyszerűen sorbálás volt. Az volt, hogy kiraktunk 9 széket, plusz az enyémet, és egyszerűen már sorbáltak, hogy mikor szabadul már fel valaki. Biztos olyan érzés lehet ez, mint amikor sorbáltunk banánért, hogy na menjen már gyorsabban, és akkor én is hadd jussak már oda, meg még maradjon is nekem is kő, vagy banán, mint régen, de igen, szívesen csináltam.
1: Melyik korosztályt érdekelte a legjobban? Azt meg lehet-e határozni?
3: Inkább ez a 8-11, de voltak ott 6 alatt is. 6 alatt, ott általában a szülők csinálták. Néha ott poénkodtam, hogy lehet, hogy ez nem is a gyerekeknek szólt, hanem a szülőknek, hogy ők faragták, ott kicsit hasonlít ez a karácsony ajándékokhoz, hogy általában olyan ajándékot vesznek az apukák a gyerekeknek, amikkel ők akarnak játszani, kis távirányítós autó, meg hasonló. Gyereknek vesz ide, Isten igazából ő az első, aki ott nyomkodja nappaliba. Úgyhogy ilyen 8-11, és tényleg nagyon hihetetlen dolgokat műveltek. Volt már egy visszatérő kisfiú is, ő volt a legérdekesebb számomra. Ő volt tavaly, és ő tavaly egy tankot csinált. A gyerek egy tankot készített, és nem hazudtol ma önmagát, mondta, hogy most egy tojásgránátot szeretne, és egy tojásgránátot faragott a gyerek. Nem tudom, hogy jövőre mi lesz, lehet, hogy még, nem tudom.
1: Milyen alkotások születtek még?
3: Robottól kezdve a leggyakoribb azok a szívecskék volt. Általában azt a lányok csinálták egyébként. Rengetegen készítettek betűket. Hát valószínűleg a keresztnevüknek, vagy valaminek a betházakat, fákat, halacskát. Volt, aki egy ilyen jaguárt, de nem autót, hanem az állatot. Egy jaguárt készített, volt, akik masnik, pillangót. Ja, és nagyon sok volt a külföldi, ami számomra meglepő, hogy rengeteg külföldi volt, ahol valószínűleg ilyen vegyes házasságokból született gyerekek, mert volt olyan kisnek is spanyolul beszélt, volt, aki angolul, volt, aki valamilyen szláv nyelven nem tudtam megfejteni, hogy most orosz, ukrán, vagy valami. De nagyon sok külföldi gyerek volt. És akkor az anyukat mondta nekem, amikor beszéltem vele, az fordított neki. Rengeteg külföldi volt egyébként fent. Ez egy számomra meglepő történet.
1: Zoltán, civil referensként milyen kapcsolat van közted és Gilbert között? Hogyan működik a munkakapcsolat?
2: Hát próbálom én is támogatni az egyesületet, amivel tudom. Igazából azzal tudom, hogy rádiókba megyünk, eseményeken ott vagyok, és hát próbálom reklámozni őket, mint a legtöbb egyesületet, azzal a különbséggel, hogy ennek az egyesületnek ugye én alapító tagja voltam annak idején, úgyhogy ismerem pontosan a tevékenységüket, amikor megalakultunk, nagyon sokan mondták, hogy minek még egy egyesület, miért pont ez és hogyan, de hát azóta szerintem a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület bebizonyította azt, hogy szükség van rá, mert rengeteg értékes dolgot csinált az elmúlt 7 évben már, azt hiszem 7 évben, úgyhogy innen a kapcsolat, és hát én közelről figyelem a tevékenységüket. Gilbertnek is szenzációs ötletei vannak, beszélhetünk most például a Miskolc feliratos kis installációnak, lehet ezt
3: nevezni. Igen, most kicsit módosítottam a Miskolc feliratot, mert ránéztem, mennyire adja nekem az iskola szót, elveszem az M betűt, a végén kicserélem a C-t egy A betűre, és akkor iskola, úgyhogy hála jó Istennek, én kreatívnak születtem. Így rakott össze a jó Isten, vagy bármi is. Nekem mindegy, hogy mire nézek. Abból mindig jön egy-két jó ötlet, és abból törekszem arra, hogy profitáljon a város. Nem használom fel saját célra az ötleteimet, hanem mindig azt nézem előtérben, hogy a város ebből hogyan tud profitálni. Emlékszem, hogy amikor megalakultunk annó az egyesülettel, akkor ott már én prioritásnak tűztem ki, hogy minden egyes megmozdulása az egyesületnek az 3 szempont lesz, mármint az érdekeket nézem. Az első az, hogy mi jó a szervezetnek, mi viszi előrébb a szervezetet, a következő az, mi lesz jó a városnak ebből, és a önös érdeket az a harmadik helyre tettük. Teljesen átfordítottuk, nem azt csináljuk, mint nagyon sokan sajnos, hogy az önös érdek van náluk első helyen, hanem nálunk ezt teljes mértékben háttérbe szorítottuk, ezért mondhatnám azt, hogy amióta megalakult az egyesület, az eredeti 10-ben már négy tagja van csak, mert folyamatosan cserélődtek, azért, mert valaki a tempót nem bírta tartani, valaki el akarta vinni teljesen más irányba. És hála jó Istennek, hogy én vagyok a kapitány, mert én nem kötök kompromisszumot, nem hajlok el, nincs az, hogy most még ez belefér, vagy ilyesmi, hanem én tényleg céltudatosan viszem a szervezetet. Ez pedig az, hogy az értékmentés, értékteremtés a városban.
1: Zoltán, mikor és milyen céllal alakult tulajdonképpen az egyesület?
2: Hát 2019-ben alakultunk meg, talán emlékeznek még egy páran, akkor még nem is alakult meg hivatalosan maga az egyesület, hogy itt volt az egyik kocsonya, Farsang volt akkor a neve, egy ilyen, itt a Városház téren egy ilyen fotókeret, ami félig be volt sülyeztve a betonba, legalábbis úgy tűnt, és abban lehetett fotózkodni, az volt az első projektünk, de ugye az ötletgazda, az Gilbert volt, és ő már valamikor 2006 környékén, 9 környékén már ő ezt kitalálta, ezt az egyesületet és ennek az egyesületnek a profilját, de aztán ugye akkor adta az élet a lehetőséget, hogy akkor állt össze egy olyan csapat, amivel ezt meg tudtuk alapítani. És hát ezzel a céllel jött létre, hogy mindig az aktuális városvezetéssel együttműködve Miskolc érdekében dolgozni, értéket menteni, értéket teremteni.
1: Most hogyan működik az egyesület tulajdonképpen?
3: Nagyon jól, mindig vannak újabb gondolatok, újabb ötletek. Nemrég nyitottunk egy adományboltot, egy elég komoly minőség adományboltot, nem egy lepusztult, ez a Weilig udvarban található, Széchenyi 19, ahol azt csináljuk, hogy már mi nagyon régóta gyűjtünk különböző adományokat, meg régóta is csináljuk ezt, csak ez nem volt publikus, soha nem mutogattuk, hogy ennek adtunk, annak gyűjtöttünk, hanem tettük a dolgunkat szép csendben. És most csináltunk június 10 talán akkor nyílt egy adományboltot, a Barakát, Baraka névre hallgat, és az oda befolyt összegből pedig más civil szervezeteket segítünk, támogatjuk őket. Nem úgy támogatjuk őket, hogy pénzt adunk nekik, hanem amire mit tudom szükségük van, ahhoz, hogy tudjanak működni, akkor mi ezeket megvesszük. Nem adjuk oda pénzt, mert lehet, hogy nem oda kerül, elköltik, van más kiadások is, amit szeretnének fedezni. Hogyha mit tudom, kutyatáp kell valamelyik szervezetnek, akkor viszünk neki kutyatápot, vagy orvosságot, mert támogatunk állatvédő szervezetet. Nem akarok mondani direkt civil szervezeteket, hogy melyeket, hanem azért, mert hogy ne legyen sértődés, aki nincs ezen a listán rajta, de bárkit várunk egyébként nagyon szívesen. Úgyhogy tesszük a dolgunkat. Van egy élményszobrás stúdió az egyesületnek, ahol egyrészt a felnőtteknek, most már valószínűleg lesz gyerek, mert elég komoly igény lett arra, úgyhogy fogunk csinálni egy ilyen belvárosi kölyök klubot, ahol alkotni tudnak mindenféle dolgot a gyerkőcök. Lett egy felnőtt képző szervezet is lett azóta az egyesület, elkezdődnek ilyen különböző egészségügyel kapcsolatos moduloknak a képzései, és mit mondjak még az egyesületre? Annyi mindent tudnék mondani.
1: Még akkor esetleg, ha az adományboltra visszatérnénk, hogyan működik tulajdonképpen?
3: Ja, úgy működik az adománybolt, hogy állandóan hívogatnak minket, meg ránk írnak, hogy ez van, meg az van, de nem akarják kidobni, és hogy örömmel fogadjuk-e, és akkor mondjuk mindig, hogy igen, és akkor jönnek be állandóan a dolgok, és mi ezt szétosztályozzuk. És amit úgy ítélünk, hogy betesszük a boltba, akkor azt ott berakjuk, ott beárazzuk, az abból befolyt összegekből támogatunk másfajta szervezeteket, ami pedig olyan, amit nem akarunk berakni, mert minőség az lentebb van, azokat odaadjuk más szervezeteknek, akik esetleg tudják hasznosítani, és akkor van még egy nagyon alsó rész, az pedig az, hogy amikor állatmenhelyeknél végzik a különböző textilek, plédek, paplanok, most is kapnunk szivacsokat, azok már mentek ki az önkormányzatnak, van egy kutyatelepe, és akkor oda mehet, azért nem lesz mindig nyár, lesz tél is. Úgyhogy így működik az adományból, mindent, tényleg mindent elfogadunk, Azonban az adományboltban nincsenek műszaki cikkek. Az azt jelenti, hogy nincs benne se tévés, se laptop, se hifi, semmi. Kapunk ilyeneket, de már mi ezeket továbbadjuk másoknak. Kifejezetten vannak bent ruhanemek, de leginkább ilyen lakberendezési tárgyak vannak. Tényleg úgy néz ki, mint Alice Csodaországból. Valaki bejön, akkor ott tárgyja a száját, és hogy néz, hogy mi van. Durván ilyen 25-30 percet töltenek bent emberek hátlagban. Rengeteg fiatal jár be. Szinte megdöbbentő az, hogy jönnek be a fiatalok, ilyen 20 év alattiak, nézik, hogy mit lehetne venni. Tegnap meséltek, hogy az egyik srác vett egy ilyen másfél centis pici cicát, a barátai azokat szivatták, hogy na biztos a virtuális barátnőnek veszed. Tényleg van benne minden, úgyhogy így működik az adományból, hogy ránk írnak Facebookon, vagy pedig nyilvános a telefonszáma, felhívnak minket, és akkor és mondjuk elmegyünk, érte behozzuk, vagy pedig ők behozzák. Úgyhogy ennyi. Mit mondjak még róla?
1: Azt mondjuk el, ha valaki szeretne érdeklődni, ha valaki keresi, hol találja meg a boltot. A Facebook csatornán.
3: Vejlik udvar, a Széchenyi 19 földszint. Látványos, látszik. Bejön az udvarba, egyből látja, hogy ott van. És 9 órától 18 óráig van nyitva.
1: És akkor Facebook oldala is van.
3: Facebook, így van. Baraka Shop, ez a Facebook oldala. És akkor hétfőtől péntekig van nyitva, 9-től 18-ig.
1: Szóval gyakori egyébként Miskolcon, hogy civilek így tudnak ilyen formában segíteni civileknek?
2: Hát együttműködés ugye azért van civil szervezetek között, de az, hogy konkrétan egy egyesület így támogasson másik egyesületet, azért az jóval ritkább. Úgy, hogy adományokkal, illetve hát közvetlenül nem ugye pénze, hanem megvásárolják azokat a dolgokat, amik az adományokból bejöttek, és akkor azt viszik el mondjuk egy kutyákkal foglalkozó menhelynek, vagy akár, vagy például, hogy említette Zsilbert, hogy általuk nem felhasználható ruhaneműt azt elviszik, vagy szivacsokat elviszik a szintén ilyen olyan egyesületnek, amely szükség van rá. Mondom, az együttműködés az gyakori, de az, hogy konkrétan egymást támogassák, az viszont sokkal ritkább. Olyan van, hogy például van egy egyesület, aki mondjuk egy másik egyesületen keresztül támogatja az embereket, hogy leinformálható legyen, hogy ne olyan embereknek jusson, akik visszajelnek ezzel, és nem használják fel, hanem továbbadják, vagy kidobják azt az adományt, vagy egyebek. De ilyen együttműködés kevés van, hogy tovább tud támogatni másokat is.
1: Élményszobrászat, hozd, vidd, segíts adományból, és egy új könyv. A folytatásban ezek is témáink lesznek. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Újpál Zsolt Zsilbert kőszobrász díszítő szobrásszal, a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület elnökével, és Reimann Zoltán íróval, helytörténetkutatóval, az önkormányzat civil referensével. Maradjanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Élményszobrászatot tartott a II. Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Gilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Gilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpál Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reimann Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek. Most folytatjuk a beszélgetést Újpál Zsolt Gilberttel, kőszobrász, díszítőszobrásszal, a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület elnökével, és Reimann Zoltánnal, íróval, helytörténetkutatóval, az önkormányzat civil referensével.
2: Ennek van külön egy Facebookos oldal, ez az élményszobrászat Gilberttel. Ott folyamatosan mennek a témák, hogy mire lehet jelentkezni, oda felrakom, és akkor meghatározom azt, hogy mennyi személy tud rá jelentkezni, mert valamihez tud működni egy 10-es csoporttal, de valami csak 5-össel. Azért, hogy a fókusz az, hogy lehessen mindenkivel foglalkozni, de folyamatosan működik, és most fogjuk kiterjeszteni ősszel valamikor, már megvan az ötlet egyébként, mit fogunk csinálni, és akkor most fogjuk kiterjeszteni gyerekekre. És akkor egy rendszeresen lesznek ilyen kézműves foglalkozások kölköknek. Úgyhogy működik.
1: Kiknek ajánlja ezt tulajdonképpen? Miért jó, miért hasznos?
2: Hát egyrészt fejleszti a kreativitását, de nem is ez a lényeg, hanem az alkotásnak van egy nagyon különleges mellékterméke, meg a tulajdonsága, az pedig az, hogy a jelenben tartja az embert. Ez már kicsit egyébként átmegy filozófába, de amikor az ember elkezd alkotni, kreálni, elkezd teremteni, akkor nem nagyon van máshol. Nem foglalkozik a mindennapi nehézségeivel, meg hasonló, hanem tényleg ott van, arra figyel, önmagával lehet egyébként az, hogy tényleg az hát alkot, és hogy önmagával lehet. Az élményszobrászat nál a felnőtteknél ott elindítottam egy olyan vonalat, mert az egy komoly, nagyon komoly rendszer lesz. Ez nem csak arról szól, hogy bejön, és akkor kifaragja ezt a képet, vagy bármit megcsinál, hanem Isten igazából azt akarom elérni vele, hogy az a mondatom, hogy te is meg tudod csinálni, hogy Isten igazából egyfajta önbecsülést adjon az embernek, hogy képes, bármire képes egyébként, hogyha tényleg oda teszi magát, akkor azt mondom, hogy nincs előtte lehetetlen, és valahogy ezt a kis hitűséget törekszem, hogy egy kicsit lefaragjuk, milyen jó. Kicsit lebontsuk ezt a kis hitűséget, ami van az emberekben, mert tudom, ránéznek az emberek egy szoborra, azért ott egy kicsit összerezzennek, hogy lesz ebből 3D, és teljesen más, mint mondjuk elmenni egy ilyen élményfestésre, vagy bármi, mert ott van egy síklap, megtanul abban 2D-ben gondolkodni, egy kicsit ügyesebb, akkor elkezdi árnyékolni. De amikor valami háromdimenziós dolgot hoz létre a saját két kezével, az egy teljesen más szint.
1: Mik még a célok, tervek idénre?
2: Hát az van folyamatosan. Hát én teszem a dolgom, amit teszek. Ugyanakkor az van nálunk, hogy én improvizálok. Magyarán nem egy begyepesedett vonalat képviselek, hanem hogyha látom, hogy megváltozott a világ, akkor nagyon gyorsan reagálok rá egyébként. Nem az van, hogy akkor csak ez, meg amaz. Én gyorsan felismerem a lehetőséget, és abból meg törekszem arra, hogy a létező legtöbbet hozzunk ki. És pláne úgy, hogy a város profitálja. Rengeteg olyan ötletem, gondolatom van, amit a városba itt meg lehet csinálni, és tényleg hozzátesz a városhoz, lehet bőle kapcsán egyfajta ilyen látványosság sorozatot. Kaptam rá ígéreteket, és aztán, hogy majd ebből mi lesz, az majd kiderül. Azonban, ha nem lesz belőle semmi, az sem probléma, mert úgyis van egy másik gondolat, amit úgy szintén, mint az ötvös, öcsi bácsi, vagy hogy hívták ezt a bolcot, ez a van másik, akkor húzgáltak-e a köppely, vagy mi volt rajta, kabát, vagy valami hasonló. Úgyhogy mindig van egy olyan gondolat, amit hozzá lehet tenni egyébként. Úgyhogy nem csak így alkotásilag, hanem tényleg olyan gondolatok, amit most voltam egy ilyen egyeztetésen a napokban, ahol hozzá lehet tenni azt, hogy hogyan lehet, mit tudom, a belvárost még klasszabbá tenni, hogy még biztonságosabbá.
1: Zoltán, civil referensként, íróként, helytörténészként mik a célok, tervek? Itt a szeptember, az ősz elindult, a tanév. Hát mennyire más ilyenkor a munka?
3: Más, már a múlt héten elkezdődtek a nagyobb programok, nagyon sok helyen voltam. A szombati napon például 6 helyszínen voltam, tehát nagyon beindultak. A héten is nagyon sok minden volt, jövő héten lesz egy különleges sétánk, ugye volt még júliusban egy helyismereti belváros sétánk nagy sikerrel, a Mimi applikációhoz kötött sétánk, aminek most ugye lesz egy második része, egy templomos túra, úgyhogy most is egyeztettem a Meleg Attila református vezető lelkésszel, illetve majd most a Lukács Máté evangélikus lelkészhez megyek, ott is egyeztetek. Már a főrabival, Markovics Zsoltán már egyeztettem, tehát ez a három állomás lesz egyébként a belvárosban. Rengeteg érdekesség lesz, amit meg fogunk tudni nézni, és hát remélem, hogy nagyon sokan el fognak erre jönni. Úgyhogy rengeteg dolog van mostanában, és beindulnak most már minden szinten lesznek rendezvények az egyesületeknél is. Ugye most a nyári időszakban kicsit ilyen szempontból halt idő van, vagy volt, de most már minden elindul. Ugye könyvem is lesz idén is, ebben az évben is. Egy különleges kötettel készülök, aminek egyébként hosszú évek óta, 9 éve már minden évben a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület például a kiadója, tehát ilyen tevékenysége is van az egyesületnek, úgyhogy rengeteg munka vár ránk, és hát ugye az egyesületeknek kevés kicsi a költségvetése, és hát minden nem pénz, vagy nem anyagi dologgal próbálom támogatni őket, ahogy lehetséges.
1: Mit lehet tudnunk az új könyvről?
3: Hát ez nagyon különleges kiadvány lesz. Ugye nekem is vannak novelláim, legendáim, amelyek még nem kerültek kiadásra, és hát ez az év lesz, amikor kiadásra kerülnek, de különleges módon, tehát ez egy nagyon rendhagyó kiadvány lesz, hiszen amikor meséltem a gyerkőcöknek otthon a Rémusz bácsi mesét, arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezeket a legendákat egy mesélő mesélné el. És egy titokzatos figura az avason az, aki ezt mesélni fogja, akit majd gondolom, vagy majd meglátjuk, hogy felismernek-e, mert nyilván egy ismert személy lesz az a régmúltból, hogy ő fogja mesélni ezeket a meséket, és a végén, amikor befejeződik ez a mesélés, utána lesz egy fejezet, amiben az fogja taglalni, hogy az adott legendákban, mesékben, történetekben mi az, ami igaz, és mi az, ami fikció. Tehát ezért lesz rendhagyó a kiadvány, és még lesz egy plusz ezen túl is. A kisfiamnak volt egy ilyen országos novella pályázata a fenntarthatósági héten, és ilyen Kárpát-medencei pályázat volt alsósó kategóriában, ő másodikos, harmadik helyezést ért el. És írt egy ilyen Sherlock Süni meséje. Egy ilyen környezetvédelmi, vagy hogy mondjam, olyan környezetvédelme kapcsolatos mesét. Ez csak egy ilyen pár oldalas, egy pár rajzzal, és hát ezt is majd hozzátűzzük ez a kiadványhoz, úgyhogy ez a terv a decemberre. Szerintem ez egy nagyon rendhagyó lesz, és nagyon különleges kiadvány lesz. Én úgy gondolom, hogy el fogja nyerni a miskolciak tetszését.
1: Élményszobrászatot tartott a második Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Zsilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Zsilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpán Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Újpál Zsolt Gilbert, kőszobrász, díszítőszobrász és Reimann Zoltán, az önkormányzat civil referense.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották. Elhangzott műsorunkat ma 18 órától megismételjük.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szívszilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

0: Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítőkéz.
1: Látogató.
0: Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja pénteken 11 órától.

0: 11 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a Kúria Polgári Kollégiumának egykori vezetője, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Az MTÉ-hez eljuttatott közleményében a magyar alkotmányosság újabb megcsúfolásának nevezte a párt a választást. Azt írták, jogtalanságból nem fakadhat jog, jogellenes eljárásból nem fakadhat legitim alkotmánybíró választás. A frakció álláspontja szerint a Tisza párt megtörte Magyarország alkotmányos rendjét, erőszakosan és alaptörvényellenesen megfosztották köztársasági elnöki megbízatásától Súlyog Tamást, alkotmánybírói megbízatásától Polt Pétert, Haszonicsné Ádám Máriát, Lomnici Zoltánt és Juhász Miklóst. Ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét, és felszámolták a jogállamiságot, írták a közleményben. Az Energiaközösségek Szövetsége Magyarország üdvözli, hogy az új szélerőmű kapacitások létesítésére kiírt pályázat lehetőséget biztosít a helyi megújuló energiaközösségeknek tulajdonrész szerzésére, ami erősítheti a projektek társadalmi elfogadottságát, miközben a beruházások gazdasági hasznából is részesülhetnek. Éger Ákos, a szövetség elnöke kiemelte, már a pályázati kiírás társadalmi egyeztetése során javasolták ezt a megoldást, mert ezzel a helyi közösségek a szélerőmű beruházások haszonélvezői lehetnek. Álláspontjuk szerint a részletszabályok mellett célzott pénzügyi eszközökre is szükség van, mert a tulajdonszerzés jelentős forrásokat igényelhet. A finanszírozás mellett az információkhoz való hozzáférés és a kisebbségi tulajdonosok jogi védelme is fontos, valamint az is, hogy ne a beruházó érdekköréhez kötődő szervezetek szerezzék meg a tulajdonrészeket. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, és előnyei is a közösségnél maradjanak. A közösen telepített napelemek, energiatárolók és más megújuló megoldások mellett energiahatékonysági fejlesztéseket és szemléletformáló programokat is ösztönözhetnek. Így a résztvevők csökkenthetik energiaszámláikat és nagyobb kontrollt szerezhetnek saját energiaellátásuk felett. Szeptember 22-ig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási pont önkéntesként. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magán, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. Egyébként ez lesz a 14. Teszed akció.
0: Az időjárásról.
1: A nap nagy részében felhős, esős időre számíthatunk, jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Többfelé élénk helyenként erős lesz az északi, északnyugati szél, zivatarok környezetében viharos lökések is várhatók. A legmagasabb nappali hőmérséklet ma nagyrészt 15 és 22 fok között valószínű, de a délkeleti-keleti megyékben jóval magasabb, a határvidéken akár 30 fok feletti csúcsértéket is mérhetünk. Késő estére 13-20 20 fok közé hűl le a levegő.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezetőt, Kisné Veres Viktóriát hallják. Ebben az órában dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgetünk, témánk pedig a gyermekkori kiégés lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, dr. Kállai Imrét, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorát, felnőtt és gyermekpszichiátert köszöntöm műsorunkban, áldás békesség.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Korábbi műsorunkban már beszélgettünk ugye a kiégés témakörében, és hogy milyen tünetei vannak ennek, és milyen szövődményei lehetnek. Erről már beszéltünk, és az is szóba került, hogy ugye ez nem csak a felnőttek problémája, hanem egyre több gyermeket és serdülőt is érint, és most ezzel a korosztállyal kapcsolatban beszélgetünk. Fel is teszem a kérdést, hogy hogyan fogalmazható meg, mit jelent a gyermekkori kiégés?
2: Alapvetően használatos ez a kifejezés is a gyermekek esetében, mint a felnőtteknél, viszont a korosztály sajátosságaiból adódóan nem teljesen lehet a kettő közé egyenlőségjelet tenni. A gyermekeknél az iskolai feladatoknak való megfelelés miatt ki túlterhelődésről lehet esetleg beszélni, amely szintén egy bizonyos pont után fizikai tüneteket, funkcióromlást okozhat. Tehát igen, beszélhetünk arról, hogy a gyerekek nyilván túl vannak terhelődve sok mindennel, és valóban sok minden túlterhel őket, akár az iskolában, akár a közösségi média hatásai, akár a kortárs hatások miatt, és ebben is ugyanúgy a gyermekek, serdülők is bele tudnak fáradni, és érezhetik ezt az érzést, hogy kimerülnek, és teljesen esetleg egy viselkedésváltozás is kialakul, de azért nem egy olyan klasszikus felnőttkori kiégés ez, mint a gyerekeknél, ugye a gyerekek serdülőknél azért azt látjuk, hogy ez a regenerációs képesség azért sokkal nagyobb, mint a felnőtteknél, ugye a gyerekeknél a csonttörés is sokkal hamarabb gyógyul, mint a felnőtteknél, így az ilyen érzelmi, hangulati vagy idegrendszeri nehézségek kimerülés is azért egy kicsit könnyebben oldódik, és nem feltétlenül úgy jelenik meg, mint felnőtt korban.
1: Akkor ha beszélhetünk itt a tünetekről, hogy hogyan ismerhetőek fel ezek a tünetek?
2: Alapvetően ugye most az iskolakezdés egy aktuális kérdés most számunkra, és a gyermekek a nyári szünet után vissza kell rázódjanak az iskolai rendhez, és már talán ilyenkor is lehet egy ilyen akadályozottságot, nehézséget, frusztrációt tapasztalni a gyermekeken, serdülőkön, amely valahol egy természetes dolog is, hiszen most a napi rend is megváltozik, vissza kell állni a korai kelésre, a mindennapi feladatok ellátására. Ez megjelenhet a gyerekeknél ilyen frusztrációban, túlterheltségben, de ez talán természetes vagy belejárója ennek az időszaknak. De hogyha arra gondolunk, hogy mikor kell jobban odafigyelni, vagy mikor kell esetleg gyanút fogni, akkor a gyermekek esetében is mindig a funkcionalitás, tehát a mindennapi működésnek egy ilyen határozott és tartós megváltozása az, ami felvetheti a gyanút, és mindenképp figyelmet igényel. Tehát az a gyerek, aki az előtt mondjuk jó funkcionált, a mindennapi teendőit ellátta, tanult, nem kellett különösebben unszolni, hogy ő elvégezze a mindennapi dolgait, és az a gyerek ilyen szempontból megváltozik a korábbi funkcionalitásához képest, és ez a változás tartós, akár heteken keresztül is tart, akkor mindenképp ezt érdemes odafigyelni a szülőknek is, és esetleg a pedagógusoknak is, hogy esetleg nincs-e mögött több, mint egy általános fáradtság, vagy a helyzet megváltozásából adódó frusztráció.
1: Itt mindenképp iskoláskorú gyermekekről beszélünk, azért fiatalabb életkorban nem jellemző, még ezt elmondhatjuk?
2: Igen, tehát ugye akár az iskoláskorúaknál sem ezt a klasszikus értelemben kiégést mondanám. Hogyha nagyon akarjuk hasonlítani a felnőtt korban jelentkező kiégéshez, akkor ugye van olyan, hogy például nagyon jó funkcionáló, nagyon jó tanuló gyerekek, nagyon szabálykövető gyerekek, akik igyekeznek észrevétlenek maradni, vagy inkább abban akarnak másoknak a figyelmét felkelteni, hogy minden szabályt betartanak, és velük nincsen gond. Na, ezeknél a gyerekeknél egy kicsit hasonló ez a kiégési dolog, és előfordul, hogy valakik nagyon jól funkcionálnak, nagyon jól tanulnak, minden, mint a gyerekek mondjuk, és akkor egy idő után csak, csak hirtelen van egy változás, és nem járnak iskolába, és nem tudnak indulni. Ez nagyon hasonlít a felnőttkori kiégéshez, tehát ez is inkább valóban az iskolásoknak, serdülőknek a helyzetében fordulhat elő.
1: És ugye a túlterheltség, talán már el is hangzott ez a szó, hogy ez, ami talán mindenkinek máshol kezdődik, vagy hol kezdődik a túlterhelés, és mit okozhat gyermekkorban?
2: Valóban ezért függ a gyermeknek a saját terhelhetőségétől is, meg képességétől is, tehát nagyon, nagyon fontos ebben az egyensúlyra törekedni. Ugye ezekben a helyzetekben olyan dolog szokott előállni, hogy a szülők nagyon nagy terhet tesznek a gyerekre, mert szeretnék, hogyha mindent tudna, hogyha minden jutott lenne, hogyha nagyon jó eredményeket érne el, és ebben nincsen nyilván egy rossz szándék a szülők, gondozók részéről, viszont lehet, hogy a gyermeket ez megszerveli. De olyan is előfordulhat egyébként, hogy a gyermek szeretne egyre több és több dolgot is, ilyen különórára és olyan sportra is el akar menni, és itt is nagyon nehéz azért a szülőnek bölcsnek lenni, hogy ugyan a gyerek szeretni, meg akarja, és hogyha a szülőnek van rá képessége, meg lehetősége, hogy ezeket magadja, de akkor is mégis oda kell figyelni arra, hogy a gyerek nem biztos, hogy érzékeli azt, hogy az ő határai hol vannak, és hogy nem fogja túlterhelni saját magát, és olyan dolgokba kezd bele, amit nem biztos, hogy ő már elbír. Tehát valóban ezt meg kell ismerni a szülőnek, a gyerekét, a gyereknek és saját magát, hogy ő neki valóban hol vannak a határai. És hát, hogyha a túlterhelődésnek a tünetei jelentkeznek, ha a mindennapi funkcionalitás, a reggeli elindulás, a fáradtság, a másokkal való kapcsolattartás, vagy esetleg ilyen testi tünetek is megjelennek, hogy fejfájás, hasfájás, alvási nehézség, állandó fáradtságérzés, vagy reggeli rosszul létek, vagy ingerlékenység, vagy ilyen sírósá válik egy gyerek tartósan, szorongás, kedvtelenség. Hogyha a viselkedésében azt látjuk, hogy most már halogat, visszahúzódik, esetleg kerüli az iskolát, vagy nagyon könnyen otthon marad, vagy inkább szívesen nem marad otthon, vagy sokkal több a konfliktus a kortársaival, akkor azért itt fölmerül a kérdés, hogy akkor nincs-e ez a gyermek túlterhelődben, és azok a feladatok, amelyek az életében jelen vannak, nem túlzása, és nem sok. Tehát, hogy ezért ezekre érdemes kívülről figyelni, és ezek a jelek utalhatnak arra, hogy talán ez most így egy kicsit sok, és ilyenkor vagy ugye a szülőnek kell átgondolni azt, hogy ennek a gyereknek van erre ennyi feladatra szüksége, illetve a gyereknek is át kell gondolni, hogy közösen meg kell beszélni. Tehát ugye sokféle dolog miatt lehet az, hogy valaki kicsit túlvállalja magát, vagy túlterhelődik.
1: Igen, itt a teljesítménykényszert, talán ezt a szót is ugye behozhatjuk, és hogyha ezt a szülő és a pedagógus esetleg jelzi a fiatal felé, vagy észreveszi-e vajon magán a gyermek, hogy ő most egy picit túlvállalta magát, vagy mindenképp meg szeretne akár magának, akár másnak felelni, ugye az elvárásoknak, vagy legalábbis ezt ő úgy érzékeli, hogy itt együtt, jó, ha együtt működnek azért.
2: Igen, hát azért mindenki biztos, hogy lehet, hogy nehezebben fogadja el, ha különösen olyan gyerekről van szó, vagy olyan serdülőről, akinek a személyisége egy ilyen valóban teljesítményorientált, akkor nehéz erről meggyőzni, viszont a több forrásból felnőttől kap visszajelzést, akkor lehetséges, hogy el tudja fogadni, és ugye azt is neki is tudnia kell, hogy azért a tanulás és a teljesítmény mellett akár gyermekként, akár serdülőként nagyon fontos, hogy legyen egy szabad ideje, feltöltődése ideje, ami nem lustaság és megengedheti magának. Hát itt megint csak az is jön, hogy a szülői minta milyen, mert a családban lehet, hogy a szülő verbalizálja, vagy mondja a gyermeknek, hogy ne dolgozzon, miközben ő pedig szintén sokat dolgozik, és teljesen túlterheli magát, és teljesen kizsigeri az életét, akkor a gyerek egy ilyen kettős üzenetet kap. Egyrészt ugye a szülő az életével azt üzeni, hogy a mindenek felett a munka az érték, viszont ugye azt fogalmazza meg szavakban, hogy azért ez túl sok, meg nem kellene ezt csinálni, de ugye a gyerekek mind a két üzenetre figyelnek, szinte ugyanúgy, hogy még talán jobban a magatartási dolgokra, mint amiket a szülő esetleg mond. Tehát, hogy sokszor egy meggyőzést azzal is ki kell egészíteni, hogy a szülő is esetleg a saját életritmusán valamennyire nyilván lehetőségei engedik tud változtatni.
1: részben már meg is válaszolta dr. úr itt a következő kérdésem, ami lett volna, hogy vajon milyen módszerek lehetnek mindenre, ugye a beszélgetés csak az is, hogy ugye milyen minőségben történjen.
2: Hát alapvetően az is nagyon fontos, hogy a család ugye milyen állapotban van, mert azért ahhoz, hogy ezeket a dolgokat meg tudják beszélni, azért nagyon fontos, hogy a családi összhang, vagy békesség, vagy egyáltalán a kommunikáció az működőképes legyen, mert hogyha van egy nagyon rosszul működő családi helyzet, amelyben a gyerekek is feszültek, vagy nehezen élik meg a mindennapokat, és lehet, hogy menekülnek egy ilyen dologba, vagy akár a teljesítmény kényszerbe, akkor hiába mondok én itt ilyen technikákat, akkor az valószínűleg nem fog működni. Tehát azért az fontos, és az egy ilyen fontos üzenet a hallgatóknak is, hogy a családban nyilván nincs tökéletes család, mindenütt vannak nehézségek, vannak küzdelmek, amelyekkel szembe kell nézni, vannak olyan minták, vagy viselkedéses minták, amikre nem büszkék az emberek, se rosszul hozzá ezeket, és változtatni kellene, viszont azért azt mondhatjuk, hogy van működőképes család, ahol a gyerekek ugye tudnak fejlődni, a szülők meg tudnak egymásra is odafigyelni, illetve a gyermekeikre is. Ezért ez egy fontos alap, hiszen ugye a család az egy olyan közeg a gyermekeknek, mint a növényeknek, amikor ugye kipalántázzuk őket, és kell nekik a kis palántáknak, amikor ugye kell nekik a meleg, a fény, hogyha kiültetésre kerül majd a palánta, akkor a időjárási viszonyoknak ellenállóbbá tudjon válni. Ehhez kell a család melegsége. Ugye meleg ágyat szoktak készíteni az ilyen kis palántáknak. Na most a család is egy ilyen meleg ágy, tehát a gyerekeket azt valóban óvni, szeretettel, melegséggel kell körülvenni, hogy ők tudjanak majd az életiparokban ellenállóban jelen lenni. Nyilván, hogyha ezek megvannak, és ezen túl ott vannak ezek a nehézségek, ez a teljesítménykényszer vagy túlterhelődés, akkor érdemes ugye a gyerekekkel egy kicsit több időt tölteni, beszélgetni. Hát nagyon sokszor, különösen kamaszoknál azért ez a direkt kommunikáció, hogy most ülj le és akkor beszéljük meg, ez valakinek működik, de nem minden esetben érdemes esetleg valamilyen közös aktivitásra elvinni, vagy közösen sétálni, vagy valamit játszani, vagy időt tölteni, tehát hogy ne legyen, a szülőként se legyen bennünk az elvárás, hogy mindig kevesebb beszélgetünk a gyerekünkkel, mert minden nap mennek a dolgok, és mindenki túl van terhelődve, és alig találkoznak, hogy akkor most ilyen hirtelen ilyen mély dolgokról megnyíljon. Tehát azért kell a kapcsolatba is energiát fektetni, ahol a gyerek biztonságba fogja érezni magát, és akkor a szülővel is tud közlékeny lenni, és biztonságos közegben érezni magát, el tudja mondani azt, hogy mi bántja, illetve el is tudja fogadni azt, amit a szülő kér, vagy mondta neki. Tehát ugye a kérdésre kicsit bonyolultam, de válaszolva, hogy valóban egyrészt fontos az, hogy a család működése azért az adott legyen, másrészt pedig, hogy a kapcsolatban energiát fektessen a szülő, és mondja már a gyermek is, meg a serdülő, és ebben a kapcsolatban, ami egy kicsit megszilárdul, biztonságosá válik, akkor sokkal könnyebb ezeket a változási dolgokat megbeszélni, és akkor könnyebb valami közös nevezőre jutni.
1: Igen, hiszen ahogy ön is említette, hogy a társas kapcsolatok is beszűkülnek, akár a család, akár a kortársak, a barátok felé való kapcsolódásokról is lehet itt talán említés szinten beszélni, hogy az első lépés megtörténjen, ugye, hogy elindulni ezen az úton. Talán egy tinédzserrel sokszor nehéz a közös hangot is megtalálni.
2: Igen, tehát tényleg nem könnyű. Azt szerintem nagyon sokat segít, hogyha a gyermek azt érzi, hogy nem mindig csak egy ilyen parancsoló, kioktató attitűddel közelítünk hozzá, hanem meghallgatjuk, hogy ő mit gondol, vagy ő hogyan látja, és hogy ezt mondjuk a szülő meg tudja hallgatni úgy is, hogy ne reagáljon, vagy ne mondjon rá dolgokat. Mert hogyha ezt megtapasztalják, azt gondolom, hogy akkor a kamaszok felé is azért lehet elindulni. Hogyha érzi azt, hogy nem egy ilyen elítélő, nem egy kioktató, meg nem már megint meg akarjuk neki mondani, hogy ő hogyan éljen, vagy hogy csinálja, hanem hogy egyszerűen csak meghallgatjuk az ő érveit, meg gondolatait, és lehet, hogy ez az első lépés, hogy csak meghallgatjuk, és nem reagálunk rá, vagy csak azt mondjuk, hogy átgondoljuk, vagy hogy beszéljünk erről később, és akkor lehet, hogy következő alkalommal már a meghallgatáson túl nyitott lesz arra, hogy esetleg valamilyen szempontot, érvet, vagy beszélést elfogadjon. Ez nem azt jelenti, hogy most így le kell, úgymond, pratyizni a gyerekkel. Nyilván jó, hogy egy ilyen baráti szerű ez a kapcsolat, de azért mégis meg kell azt is őrizni, hogy azért a gyermek az biztonságban érezze magát, az, hogy egy felnőtt mellett van, aki bölcsebb, aki van élettapasztalat, és tud neki olyan tanácsot adni, amiről bizton rábízhatja magát, viszont azért mégis legyen ez egy ilyen szeretetteljes kapcsolat. Ez nem könnyű, tehát ennek azért ez egy ilyen művészet tulajdonképpen, de mégis fontos azért a szülőnek tudni azt, hogy jó felnőtt, de másrészt tudnia kell a gyerekéhez, kamasz gyerekéhez sokszor ítéletmentesen nyitottan közelíteni, hogy esetleg a kapcsolat az tudjon megszilárdulni, kiépülni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Látogató című magazinműsorunk dr. Kállai Imre felnőtt és gyermekpszichiáterrel, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával beszélgetünk majd a folytatásban is. Ha tehetik, maradjanak velünk önök is.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazinműsorunk dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgetünk ebben az órában. Ahogy ön is említette, ugye különböző tünetekből is észrevehető az, hogyha egy gyermek esetleg bizonyos szinten érintett talán itt a, mert ugye most a kiégés szót használjuk, erről beszélgetünk, de ahogy mondta is, lehet, hogy ez egy időszakos túlterheltség miatti kedvetlenség, vagy ugye, hogy belefásult a dolgokba, amin reménység szerint ugye hamar túl lendülnek sokan azért, talán itt is, ha hosszabb idő telik el abban az állapotban, amikor már kiégésről beszélhetünk?
2: Igen. Hát, hogyha egy ilyen tartós funkcióromlás van, és nyilván vannak ilyen testi tünetek, ugye ez mindig a, akár a gyermek, akár a felnőtt pszichiátriában, akkor tekintünk valamint a kórosnak, hogy a tartós és tartósan funkcióromlást okoz.
1: És ugye itt a fizikai tünetek esetében, például fejfájás, gyomorfájás, hányinger, ugye, hogyha nem áll mögött a diagnosztizálható betegség, akkor gondolhatunk a pszichét érintő kérdésekre?
2: Igen, azért, mert gyermekeknél, serdülőknél sokszor ugye a személyiség fejlődés az még folyamatban van, és ugye az érzéseiket nem feltétlenül úgy éljük meg, vagy ismerik fel saját magukban, mint mondjuk felnőttebbek, de nyilván felnőtteknél sem mindenkinél ugyanolyan, és nagyon sokszor ezek a lelki, érzelmi tünetek, nehézségek sokszor ilyen testi tünetekben jelentkeznek, például a szorongás, vagy esetleg ez a tartós hangulati nyomottság, sokszor ilyen ezek a hát ilyen tipikus tünetek, és sokszor ilyen szituációhoz kötöttek, tehát ugye elinduláskor az iskolába, vagy iskolai helyzetben, közegben, a bizonyos óra, amikor van egy napon, akkor jelentkeznek ez a fejfájás, hányinger, émejgy, és esetleg ilyen emésztőrendszerű tünetek, ezek mind utalhatnak szorongás és hangulati problémára, de nyilván azért az is fontos látni, hogy esetleg ezek nagyon tartósak, és fölmerül esetleg valamilyen testi háttér, akkor azért olyan irányú kivizsgálásra is sor kerülhet.
1: Például egy állandósult fejfájás mit jelenthet, ha esetleg nincsenek mögötte fizikai okok? Lehet hosszú távon is ilyen állapot?
2: Lehet, igen. Hát nagyon sokszor egyébként ilyen szorongást tudunk a hátterében, vagy akár hangulati eltérés, vagy egy gyermekkori depresszió, ugye ilyen is van, az is sokszor ennek a kísérő tünete.
1: Szülőként ilyenkor tudunk-e, lehet-e segíteni, vagy mi az a pont, amikor már szakember segítségét kell kérni?
2: Hát szülőként, ha az ember érzékeli ezt, akkor mindenképp fontos valamit változtatni, tehát a gyereknek a napi rendjében, a túlterheltségében meg kell nézni azt, hogy a hetében van-e olyan idő, amikor nincs teljesítménykényszerben, teljesítményhelyzetben, és fontos azért az alvását megnézni, az étvágyát megnézni, ez az ingerültség, irritabilitás is nagyon sokszor egy ilyen vezetőként, és hogy ezek tartósan fennállnak, vagy esetleg ha olyan gondolatokról számol be, hogy semminek nincs semmi értelme, miért tegyem azt, hogy miért megyek iskolába, tehát hogyha felmerülnek ilyen hiába valóságérzéssel kapcsolatos gondolatok, vagy esetleg olyasmit mond, hogy ő nem látja az életének az értelmét, akkor azért érdemes mindenképp szakemberhez, vagy gyermekekkel foglalkozó pszichológushoz, szakpszichológushoz, vagy akár gyermekpszichiáterhez is fordulni, hiszen azért van segítség ezekben az állapotokban.
1: Bocsánat, még ha egy kicsit tovább gondolva ehhez a kérdéshez kapcsolódóan megenged egy kérdést, hogyha valaki, egy gyermek mondjuk így érez, de mégis olyan erős benne a teljesítménykényszer is, hogy az mégis felülírja és csinálja a dolgát, de már ugye önmagát is így nagyon túlterheli, akkor ennek mi lehet a következménye? Van ilyen.
2: Pár ilyen példa van úgy a fejemben, a saját praxisomból, hogy előfordul, hogy ezek a gyerekek mégiscsak egy ponton túl már nem tudják ezt a teljesítményt hozni, mert nyilván azzal, hogy nyilván megvan ez az erős megfelelési kényszer, teljesítménykényszer, és mindenki teljesíteni akarnak, de nyilván a túlterhelődés azért az mélyülni fog, és akkor a mindenféle tüneteken, amikről beszéltünk, túl azért előfordulhat a teljesítménynek a csökkenés, annak ellenére, hogy nagyon akar és nagyon csinálja, nem tud, vagy az alvászavar hosszabb távon, tehát azért okozhat ilyen hangulati, szorongásos, depressziós állapotot, és előfordul mondjuk, hogy az iskolából való távolmaradással vezet ez a dolog, mert ugye ilyen mindent vagy semmi módon gondolkodnak nagyon sokszor, hogy ilyen teljesítmény orientált gyermekek, felnőttek, hogy ez egy ilyen gondolati torzítás, hogy csak akkor vagyok jó, meg csak akkor értékes az én teljesítményem, tanulmányi eredményem, hogyha minden tökéletes, ha pedig nem tökéletes, akkor semmit sem ér. És ebből a mindent vagy semmi gondolkodásból sokszor fakad az, hogy mivel nem tudok teljes mértékben mindent tökéletesen teljesíteni, ezért akkor nincs is értelme. És ezért sokszor nagyon nagy teljesítmény után van egy teljes leállás, és mondjuk az a gyermek az nem tud iskolába járni. Ugye ezt iskolából való távolmaradásnak mondjuk, amelyről a szülők tudnak, meg a pedagógusok is. Tehát ez nem egy iskolába való lógást jelent, hogy most ő elindul az iskolába, de mondjuk nem megy be órákra. Az is nyilván annak is lehetnek különböző okai, meg az is egy állapot, de amikor pedig tudnak róla a szülőt, ez sokszor van az ilyen nagyon teljesítményorientált, nagyon jó tanuló, nagyon szabályokat tartó gyerekeknél, hogy valóban ez, amit mondott, ez a kettősség oda vezet, hogy egyszerűen már tovább nem tudja azt a szintet hozni, amit azelőtt, és akkor így teljesen megszakad az oktatásba való részvétel.
1: És természetesen minden személy egyedi, és mások lehetnek azok a módszerek, amelyekkel elindulhatnak a gyógyulás útján. De mégis mi lenne az a talán általánosnak mondható, vagy legalábbis sokakat érintő, megerősítő gondolat, amelyel meg tudná támogatni az ilyen vagy hasonló élethelyzetben lévő fiatalokat, családokat?
2: Nyilván, ami ugye működőképes, vagy ilyen ellátási utak, hogyha gyermekekről, serdülőkről beszélünk, akkor szóba kerül az, hogy a serdülőnek az egyéni vezetése, tehát mondjuk egy iskolapszichológus, vagyis egy klinikai szakpszichológus terápiás közegben foglalkozik a gyermekkel, és akkor ott ugye el tudja mondani a dolgait, tudnak ezekről beszélni, tudnak esetleg célokat kitűzni, esetleg napirendben változtatni. Ezen túl nyilván, hogyha esetleg a testi tünetek olyan tartósak és olyan súlyosak, akkor lehet ugye orvosi segítséget, a gyermekpszichiátrát is bevonni, illetve hogyha a család működésében vannak olyan, hát hogy is mondjam, olyan egyenetlenségek, amelyek a funkció romlás hátterében fölmerülhetnek, akkor mindenképp fontos a családdal is foglalkozni. Akár ugye az egyéni terápiát vezető pszichológus vagy a pszichiáter is foglalkozhat, adhat tanácsot vagy konzultált a családdal, de ez akár azon túlmenően lehet egy családterápia is, ilyen rendszer szemléletű családterápia, ami azt jelenti, hogy ugye a családot egy rendszernek tekintjük, és úgy gondoljuk, hogy ebben a rendszerben mindenkinek a működése hatással van az egész rendszernek a működésére, és ugye az egész rendszer működése ugyanúgy hatással van az egyéneknek a működésére. Tehát, hogyha ilyen rendszerben szemléljük a családot, akkor hogyha valami változás történik egy ember életében, az mindenkire hatással lesz nyilván, mert az egész rendszer működésére hatással lesz, és így ő rá is visszahat pozitívan, akár negatívan, tehát emiatt jó, hogyha a családra egy külső személy ránéz, és akkor ezt közösen megbeszélik, esetleg közösen költenek időt. Tehát ez is egy nagyon-nagyon hasznos dolog tud lenni a családok működésében. És lehet, hogy azt az egyensúlyt, ami egy picit kibillent valami miatt, hiszen a családok életében sok minden történhet, ami megterhelő, ami változást okoz, ezért néha jó egy kicsit így emellett megállni, és a családnak, a felnőttek, gyerekek együtt egy kicsit ránézni arra, hogy akkor jó ez így, és nem kell-e változtatni a mindennapi működésen ahhoz, hogy a család továbbra is jól tudjon működni.
1: És ha gondolkodhatunk tovább itt rendszerben, akkor ugye az emberi szervezetre, az emberi testre gondolva is, ahol minden mindennel összefügg, és el is hangzott, hogy az étkezési szokások, alvási szokások is megváltoznak, de ugye nagyon fontos, hogy az is egyensúlyban legyen. Hogyha még itt az alvási szokások tekintetében esetleg picit olyan szempontból megosztaná itt a szakmai gondolatait, hogy a pihentető, megfelelő mennyiségű alvás hogyan hat a szervezetre, a pszichénkre, hogy miért olyan fontos.
2: Igen, tehát Tehát nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy jó alvása, egy mély alvása. Nyilván most már ugye okos órákkal is lehetném ezt, hogy kinek milyenek az alvás ciklusa, és mennyire tud mélyen aludni. Tehát fontos az, hogy a gyerekek is megfelelően aludjanak a képernyőidő használatára, és oda kell figyelni, hogy ugye lefekvés előtt már képernyőt használni legalább egy órával nem annyira ajánlatos, hiszen a kékfény azt az érzetet kelti az idegrendszerükben, hogy még mindig nappal van, és emiatt az alvás minőségében beleszólhat és elalvási nehézséget is okozhat, tehát erre azért érdemes figyelni. Arra is érdemes figyelni, hogyha azért egy ilyen tartós túlterhelődés van, akkor van egy ilyen átbillenés, hogy a túlterhelődés feszültség miatt megjelenik az alvászavar, és az alvászavar miatt ez a túlterhelődés feszültség még inkább mélyül, és ugye ez egy ilyen egymást rontó folyamattá változik. És kívülről lehet arra azt tűnik, hogy most a gyerek csak állandóan telefonozik, és akkor amiatt nem tud aludni, vagy a felnőttek is ez ugyanúgy előfordul, de hogy itt már sokszor mögötte van egy ilyen önsorsrontó ciklus, amiben már lehet, hogy esetleg orvosi segítséggel kell beavatkozni, de ezen túl, tehát hogyha visszább lépünk ettől, akkor mindenképp fontos erre odafigyelni, hogy az alvás időnek meglegyen, ugye a vágyat azt alvásra kell használni, tehát hogyha az ember forgolódik, akkor inkább üljön ki egy fényesebb helyre és olvasson, ne pedig ugye azzal kötődjön össze az alvó hely, hogy most ott állandóan forgolódom és nem tudok elaludni, tehát hogy ezeket mindenképp érdemes, és ugye a képernyő használatra is érdemes odafigyelni, hogy megfelelő alvás legyen.
1: Gyermek pszichiáterként, és most itt egy picit akkor a kiégés témáján túllépve, de még itt az alváshoz kapcsolódva, hogy ugye már egészen kiskortól nagyon fontos, hogy meglegyen az az idő, amit alvással tölt a gyermek. Ez a személyiségének a fejlődésére esetleg hogyan hathat, vagy egy rossz alvási szokás hogyan változtatható?
2: Hát igen, ugye itt azért sokféle dolog fölmerül az, hogy a gyerekeknél az alvás, hogy ugye meddig alszanak a szülőkkel, meddig vannak együtt, azért ebben is nagyon sokféle extremitás előfordul. Nyilván a pici gyerekek igénylik azt, hogy el tudjanak aludni. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekeknek az esti kis liturgiája meglegyen, és hogy odafigyeljünk arra, hogy valóban időben le legyenek fektetve, hogy az elalvás előtt ne képernyőt használjanak. Tehát az már nagyon kicsi korban is el tud kezdődni, és nyilván a gyerekek vágynának arra, hogy ők televíziót vagy egy egyéb képernyőt használjanak, és erre aludjanak el. Tehát azért ez nem egészséges, és ez nem használ az ő kipihentségükre. Hát ugye a személyiség fejlődésre inkább ilyen közvetett módon tudhatni az, hogyha az embernek nincs, vagy egy gyereknek serdülőn nincs rendesen alvás ciklusa, ritmusa, mert hogyha nem alszik rendesen, akkor irritábilisabb lesz, feszültebb lesz, hangulatilag is másként fogja mindennapokat megélni, és emiatt ugye ez hatással lehet az ő család tagjaival való kapcsolatára, kortársaival való kapcsolatára, és ez pedig ugye az ő személyiség fejlődésre, hogy milyen visszajelzéseket kap. De alapvetően az alvás, a jó alvás, meg hogy legyen megfelelő mennyiségű alvás, nyilván az idegrendszer fejlődésére, a növekedésre is hatással van. Tehát emiatt ez mindenképp fontos. Tehát ugye a pszichiátri betegségekben is, és nagyon sokszor a pszichiátri betegségek akkor kezdődnek, vagy akkor tartódnak fent, amikor az alvás minőség az tartósan rossz. Tehát az mindenképp szükséges. És a gyerekeknél is már gyerekkorban fontos erre az alvás igényére odafigyelni, hogy a gyerekek esténként inkább ugye esti mesék, hogy olvasást gyakoroljanak, lássanak, beszélgessenek esetleg a szülővel, vagy hallják azt, hogy a szülő mesél. Tehát ugye sokféle praktika van. Én azt gondolom, hogy egyik sem, nem annyira a módszereken múlik ez, hanem inkább a ráfordított időben, meg arra, hogy legyen egy rend a gyermek életében, meg a család életében. És az is ugye nagyon fontos, hogy egy gyerek egy idő után megtanulja azt, hogy el tudjon aludni, és egyedül is tudjon aludni, tehát azért ez egy fontos dolog, hiszen azért előfordulnak olyan dolgok, hogy nagyon nagy gyerekek, vagy akár serdülők is még a szülőkkel alszanak együtt, tehát azért ez sem teljesen, tehát azért a határok a családban nagyon fontosak, hogy a határok meglegyenek a felnőttek között is, a felnőttek és a gyerekek között, illetve a gyerekek és a gyerekek között is. Tehát ezek az egészséges működéshez mindenképp hozzájárulnak és fontosak.
1: És itt beszélgetésünk végéhez közeledve, hogyha a kiégés témában gondolkodunk még, akkor kérdezhetek azzal kapcsolatban, hogy a gyülekezetében, vagy a korábbi szolgálati helyek tekintetében, hogy a fiatalok körében, a társas kapcsolatok tekintetében, ugye azoknak az alkalmaknak a tekintetében, amikor ők ott találkoztak, hogy egy gyülekezeti alkalom mit tud ahhoz hozzátenni, hogy ez ne történjen meg, hogy az együtt töltött idő, ugye azok a találkozások, ami egymás hite által épülve is, és ugye itt a kortársak egymással való közös érdeklődési körei is, vagy átfedésben legalábbis, hogy ez hogyan motiválhatja őket.
2: Igen, tehát hogy a gyülekezeti közösség a serdülő gyermekek számára is nagyon, nagyon fontos, és a gyülekezeti közösség azért egy olyan közeg, ahol nem feltétlenül van az a típusú teljesítménykényszer, mint amit egy iskolában, vagy egy iskolai közegben. Természetesen ugye a vallási szempontból is előfordulhat ilyen teljesítménykényszer, de azért ez egy kicsit más jellegű. Viszont maga a gyülekezeti alkalmak, a gyülekezeti közeg, az ifjúsági alkalmak, az eltöltött idő, az, hogy egymással beszélgetnek, hogy közös programjaik vannak, az nagyon-nagyon sokat hozzájárul. Ugye rengeteg vizsgálat történt ezzel kapcsolatban is, hogy a gyülekezeti közeg az a serdülők, fiatalok számára is egy olyan szociális hálót biztosít, ahol különböző szerepekben ki tudják magukat próbálni, amelyet nem ad meg más közösség, hiszen egy ilyen gyülekezeti közösségben kipróbálhatják azt, hogy milyen vezetőnek lenni akár, milyen vezetetnek lenni, milyen esetleg különböző konfliktus helyzetekbe kerülni, és azt hogyan lehet megoldani, milyen egy csoportos helyzet. Tehát ott rengeteg olyan dolog előkerül, amely az ő szociális készségeiket kifejezetten tudja javítani, illetve a gyülekezeti közegben Istennel is találkozhatnak, és nyilván a gyülekezetnek ez az elsődleges célja, és a gyermekek, sertülők fogékonyak arra, hogy Istennel találkozzanak, és nyilván az ő személyiségükbe bele tudnak épülni olyan pozitív tényezők, amelyek megtartóvá válnak az ő életükben, tehát akár a szexualitással, akár a házassággal, akár esetleg szerfogyasztással kapcsolatban egy olyan protektív tényező a gyülekezeti kapcsolat, a gyülekezeti élet, amely sok mindentől meg tudja őket óvni. És azért ez nem egy elhanyagolható tényező a gyülekezeti közegben. Tehát egyrészt van egy közösség által adott plusz, amelyben sokan tudnak fejlődni a közösségi életben, másrészt pedig az is, hogy olyan erkölcsi iránymutatást kapnak a keresztény hitelvek alapján, amelyek az egész életükre hatással lesznek és hatással lehetnek.
1: És akkor egy záró kérdés, egy záró gondolat így mostani beszélgetésünk végén. Ugye a napokban megkezdődött a 2026-27-es tanév. Mik lennének azok a megerősítő gondolatok, amit ugye mind pszichiáterként, mind lelkipásztorként a gyermekek, a családok szívére helyezne?
2: Én mindenképp fontosnak tartanám azt, hogy ebben az új tanévben legyenek a fiatalok sokat együtt, beszélgessenek egymással sokat, és töltsenek időt a családok is együtt, amennyire lehetséges, és ne gondoljuk azt, hogy ha a pihenés, vagy amikor nem vagyunk teljesítmény helyzetben, vagy teljesítmény kényszerben, amikor szabadidőben együtt vagyunk, és nem éppen valami feladatot látunk el, akkor ez nem lenne értékes idő. Az is ugyanúgy értékes idő, és arra is rá kell számolnunk az időnket. És a fiataloknak ugye azt, hogy próbáljanak meg valóban a valóságos kapcsolatokra is odafigyelni, hiszen ugye a közösségi média túlzott használata azért sokféle szempontból nehéz lehet, és az a teljesítménykényszer, ami ugye alapvetően mondjuk a kamaszoknál ott van, hogy meg akarok felelni másoknak, hogy nézzek ki, hogy hogyan néznek rám, hogy hogyan fogadnak el egy közösségben. Ez ugye haza is megy, hiszen a közösségi média jelenléte által továbbra is megmarad ez a kényszer, és azért jó egy kicsit a valós kapcsolatokban lenni és gondolkodni, hiszen akkor az egy biztosabb, valóságos képet ad a mindennapokról, és így azért ez könnyed. És a szülőknek pedig talán az, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mindenért ugye a telefon a hibás, ez persze részben így van, de azért fontos, hogy a gyerekek okos eszköz használatát, képernyő használatára meg kell őket tanítani, hogy ezt ugye helyes módon tudják használni, és nyilván a szülőknek vannak olyan lehetőségeik, amelyek mind tartalmilag, mind akár időben lehet korlátozni a képernyő használatát, de meg kell tanítani a gyerekeknek ennek a helyes használatát, hiszen enélkül már nem tudjuk elképzelni a mindennapokat, de mégis fontos, hogy ezt helyes módon tudják használni, és erről is érdemes beszélgetni.
1: Igen, itt egy következő beszélgetés témája is lehet akár. Most pedig köszönöm, hogy ebben a témában beszélgethetünk, hogy itt volt velünk ebben az órában. Dr. Kállai Imre felnőtt és gyermekpszichiáternek, a Debrecen Homokerti Református Egyházközség lelkipásztorának. Köszönöm meg a beszélgetést, köszönjük ezeket a hasznos gondolatokat. Áldás békesség!
2: Áldás békesség, én is köszönöm!
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. További szép napot kívánok mindnyájuknak, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől, viszont hallásra.
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.

Mindennapi irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.

0: 12 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hír összefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, a Déli Krónikát Huszár Katától hallják. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezető, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A Fidesz frakció nem vesz részt az új alkotmánybírák megválasztásában. Az MTI-hez eljuttatott közleményében a magyar alkotmányosság újabb megcsúfolásának nevezte a párt a választást. Azt írták, jogtalanságból nem fakadhat jog, jogellenes eljárásból nem fakadhat legitim alkotmánybíró választás. A frakció álláspontja szerint a Tisza párt megtörte Magyarország alkotmányos rendjét, erőszakosan és alaptörvényellenesen megfosztották köztársasági elnöki megbízatásától Súlyog Tamást, alkotmánybírói megbízatásától Polt Pétert, Haszonicsné Ádám Máriát, Lomnici Zoltánt és Juhász Miklóst. Ezzel megszüntették a hatalmi ágak elválasztását, kiiktatták a fékek és ellensúlyok rendszerét, és felszámolták a jogállamiságot, írták a közleményben. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon át fedezhetné. Az elérhető készlet a 4,5 milliárd köbmétert közelíti, harmadával, felével meghaladja az elmúlt évek lakossági felhasználását, ami 3-3,2 milliárd köbméter volt. A fogyasztás arányos töltöttség is meghaladta az 50%-os szintet, jelentősen felülmúlva a 21%-os európai középértéket. Az Energiaközösségek Szövetsége Magyarország üdvözli, hogy az új szélerőmű kapacitások létesítésére kiírt pályázat lehetőséget biztosít a helyi megújuló energiaközösségeknek tulajdonrész szerzésére, ami erősítheti a projektek társadalmi elfogadottságát, miközben a beruházások gazdasági hasznából is részesülhetnek. Éger Ákos, a szövetség elnöke kiemelte, már a pályázati kiírás társadalmi egyeztetése során javasolták ezt a megoldást, mert ezzel a helyi közösségek a szélerőmű beruházások haszonélvezői lehetnek. Álláspontjuk szerint a részletszabályok mellett célzott pénzügyi eszközökre is szükség van, mert a tulajdonszerzés jelentős forrásokat igényelhet. A finanszírozás mellett az információkhoz való hozzáférés és a kisebbségi tulajdonosok jogi védelme is fontos, valamint az is, hogy ne a beruházó érdekköréhez kötődő szervezetek szerezzék meg a tulajdonrészeket. Az energiaközösségek lényege, hogy a helyben megtermelt energia helyben hasznosuljon, és előnyei is a közösségnél maradjanak. A közösen telepített napelemek, energiatárolók és más megújuló megoldások mellett energiahatékonysági fejlesztéseket és szemléletformáló programokat is ösztönözhetnek. Így a résztvevők csökkenthetik energiaszámláikat és nagyobb kontrollt szerezhetnek saját energiaellátásuk felett. A torma ágazat képviselői tanácskoztak a 35. debreceni Farmer Expo-n nemrég. Magyarország az Európai Unió legnagyobb tormatermesztője, 10-12 000 tonnás éves mennyiséggel, ezzel legalább 40%-a részesedésünk a zöldségféle piacán. Ezt a vezető pozíciót azonban könnyű elveszíteni, ugyanis annak ellenére, hogy öntözött kultúráról beszélünk, itt is érzékelteti a hatását a klimatikus viszonyok változása, és a munkaerőhiány, valamint a versenytársak által kikényszerített nyomott árak vagy a magas áfa is. A megtermelt magyar torma 80-90%-a külföldre kerül, elsősorban Németországba. Apáti Ferencet, a Fruitweb elnökét hallják.
2: A hazai tormatermesztés közel 100%-a Debrecen szomszédságában a hajdúsági termőtájon található. Az elmúlt 2-3 évben jól alakult a torma piaca, emelkedtek az árak. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy pont egy ilyen emelkedő periódus után egy jelentős piaci összeomlás következhet. Ettől is féltjük a tormát, így úgy gondoltuk, hogy össze kell hívnunk a tormágazat meghatározó szereplőit egy szakmai egyeztetésre. Mivel ennek a termelése egy térségben lehatárolhatóan zajlik, talán a tormaágazat lenne az, amelyben egy sokkal magasabb fokú szervezettséget megteremteni, a legkönnyebb lenne a zöldséggyümölcs ágazatok között. Egy olyan zöldségfélőről beszélünk, amelyben az Európai Unióban a legnagyobb termelők vagyunk, a 10-12 ezer

0: Rendezvényre és táborba mind az 5 kontinensről érkeztek fiatalok, Japántól az Egyesült Államokon és Ausztrálián át egészen Hawaiiig. A programok fontos részét jelentették a Kárpát-medencei mély szorványban, valamint a háború által sújtott Kárpátalján és Ukrajnában élő magyar gyermekeknek szervezett rendezvények. A közös cél idén is az volt, hogy a világ különböző pontjain élő magyar fiatalok találkozhassanak egymással, közös élményeket szerezzenek, erősödjön kötődésük a magyar nyelvhez, kultúrához és közösséghez. Szeptember 22-ig lehet jelentkeznie az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz 2 módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási pont önkéntesként. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet maga, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. Egyébként ez lesz a 14. Teszed akció.
1: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Reklám.
1: Abigél.
2: A Bogyós Gyümölcskertész, Szent Péter
1: Esemény.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
3: A gólyakalifa.
1: Foszti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titis hangosregény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
5: Köszöntöm a hallgatókat. Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Oliver című művéből hallanak részletet, amely a Titis kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
6: Az egyórás taxiút Larából Algarthéba sokba került. De Sandoval ezt is mint készkiadás számolta el a forradalmi komitéval. Fontos összeesküvői megbizatásában az ember igazán nem mehet helyi érdekűn. Az Algarthéi kastélytól mintegy 10 percnyire feltartóztatták kocsiját. Bocsánat, vámvizsgálat, mondta a katonatiszt, aki sokkal előkelőbb jelenség volt, sehogy Sandoval elhihesse, hogy csak egyszerű vám kellemetlenkedésről van szó. Nem is igen vizsgálták. Ellenben neve és úti célja iránt kérdezősködtek. Mikor megmondta, hogy kicsoda, és hogy az Algarthéi herceg arcképét festi, a tiszt udvarjasan szalutált, és tovább engedte. A taxi behajtott a parkba, és felszaladt a széles, sárga kocsi feljáráson. Két feltűnően öreg inas igyekezett a kocsi felé, kinyitották az ajtót, és nyájasan üdvözölték Sandovalt. Őfensége nagyon fog örülni, biztosították. Az utóbbi időben úgyis olyan kevesen jönnek ki. Sandoval keresztül ment az előcsarnokon, ahol a falon óriási történelmi festmények fügtek a múlt század közepének kisé nagyhangú madarában. A herceg a kicsi és finom dolgok híve volt. Ezeket az örökölt képeket az előcsarnokba száműzte. A második szobában kis agyagszobrok álltak. A harmadikban kámeákkal telt szekrények, a negyedikben a herceg híres kulcsgyűjteménye, mind példás rendben. Aztán egy belső lépcsőn felsietett a herceg magánlakosztályába. Egy japáni vízfestményekkel telerakott szobában egy rendkívül öreg komornyik fogadta, és helyjel kínálta meg. Nem sokára megjelent Zsermond herceg, lánya által támogatva. A trónkövetelő 75 éves volt. Korához képest eléggé rozoga állapotban. Igen vastag szemüveget hordott, járás közben kezével maga előtt tapogatózott, beszéde kissé megkegő volt, de viszont fölényes és intelligens. Annál több élet volt leányában, Claudia hercegnőben. A hercegnő 30 év körüli energikus nő, kemény kisé zordvonásokkal. Szép, de mint nagynéni, rettenetes lehet, gondolta Sandoval. Ó, Sandoval, kiáltotta a hercegnő, hát magát még keresztül engedik a kordonon. Hogy csinálja? Hisz úgy szóval teljesen elvágtak minket a világtól. A leveleket felbontják, a telefonbeszélgetéseket kihallgatják. Ne felejts el, fenség, hogy egy trónkövetelő leánya. Az ilyesmit nem adják ingyen. Hozott valami hírt a komitétól? Igen, itt van a zsebemben. Egy vastag borítékot adott át. Köszönöm, Sandoval. Felmegyek a szobámba és elolvasom. Maga addig szórakoztassa apámat. A herceg hosszas keresés után kivett zsebéből egy japáni micsukét, egy kifaragott kis kőgombot, amilyennel a japánok a kimonójukat összekapcsolják a vállukon.
7: Gyönyörű, mondta. 15. század.
6: Hosszasan elbeszélgettek a micsukékről és egyéb japán dolgokról. A herceg bizonytalan lépéseivel egyre más és más szobába vezette, előszedve és mutogatva kincseit. Sandoval igyekezett óvatosan szóba hozni a másnapra várható eseményeket, de a herceg, ha csak távolról érintette ezt a témát, dühös lett.
7: Mindig ezek a buta trónkövetelések,
6: motyogta.
7: Úgy sem lesz semmi az egészből. Nyugodt vagyok. Már boldogult bátyám, Simon idejében is valami háromszor voltam trónkövetelő. Vagy csak kétszer, és soha semmi sem lett belőle. Jobb is, jobb is.
6: Egy fél óra vagy több telt el így, és a hercegen a fáradtság jelei mutatkoztak. Claudia hercegnő és a komornyik nem sokára értejöttek, és lefektették egy díványra. Claudia és Sandoval átment egy másik terembe. Csak a gyűjteményei érdeklik, panaszkodott a hercegnő. De mindig is így volt. Egész vagyonát a gyűjteményeire költötte, és annyi adósságot csinált, hogy még ha csak ugyan király lesz, akkor sem fogja tudni kifizetni. De nem baj. Szerencsére itt vagyok én. Nincs különösebb véleményem magamról, de annyira én is el tudom vezetni ezt az országot, mint hülye unokatestvérem Olivér. Már gyerekkorában is teljesen hasznavehetetlen volt. Verseket írt. Hercegnő, a népek mindig akkor boldogok, amikor nő uralkodik fölöttük. Mert a férfi uralkodókat nők befolyásolják, a nőket ellenben férfiak. Claudia egy pillanatra összeráncolt a homlokát Sandoval mérhetetlen szemtelensége miatt, aztán elmosolyodott. Eszébe jutottak nagy eszményei, akiknek életrajzát oly gondosan áttanulmányozta. Angliai Erzsébet és Nagy Katalin orosz cárnő. Sandovalnak igaza van. Fel kellene rázni a herceget közömbösségéből, mondta Sandoval. Végre is holnap lesz a nagy nap. Legalább átmenetileg egy kis lelkesedést és ügybuzgalmat kellene kifejtenie. Holnap után ilyenkor, ha igaz, Altúria királya lesz. És még mindig nem engedi meg, hogy erről beszéljünk előtte. Igen, igaza van. Közömbösségével nagyon sokat ronthat, ha egyszer szembe kerül saját híveivel. És talán még a névtelen kapitányt is maga ellen hangolja. A névtelen kapitányt? Hát a hercegnő is hisz a létezésében? Hogyne, nem is értem maga, hogy gondolja. Hát mit képzel? Ki adná a pénzt a mozgalomhoz? Csak nem hiszi, hogy mi, Algarthéból? Hisz egy vasunk sincs. Igaz, igaz. De hát ki lehet a névtelen kapitány? Kinek van pénze Altúriában? És hogy lehet, hogy fenséged nem tudja? Pedig így van. Még én se tudom. Gondoltam már különféle külföldi hatalmakra és érdekeltségekre, de egyik sem valószínű. Egyáltalán nem tudom elképzelni, kinek áll érdekében, hogy apám trónra kerüljön. Delorme azt mondja, hogy a névtelen kapitány elő fog lépni a cselekvés pillanatában. Hát holnap majd meglátjuk. Addig is beszélni kellene a herceggel. Még egy utolsó kísérletet teszek. Gondolja fenséget, hogy már kipihente magát? Azt hiszem, igen. Menjünk át hozzá. A herceg csak ugyan magához tért már. Nagy örömmel üdvözölte Sandovalt, mert közben elfelejtette, hogy az előbb találkoztak.
7: Mi újság, Sandoval? Akar valami szépet látni?
6: Megint elővette a micsukét.
7: Gyönyörű, ugye? 15. század.
6: Sandoval kellőképp megcsodálta a micsukét, aztán azt mondta. Én is hoztam valami szépet.
7: Mi az? Saját festmény?
6: Kérdezte a herceg bizalmatlanul, amikor Sandoval egy hosszúkás tekercset vett elő. Nem. Itt van. Hogy tetszik ez a részkarc? A herceg eleinte még bizalmatlanul nézte, aztán arca felragyogott, és mind nagyobb élvezettel merült el a kép tanulmányozásában.
7: Ah, de hisz ez piranézi? Miért nem mondta mindjárt? Milyen szép, a legjobb korszakából. Honnan az ördögből került magához? Ha eladó, rögtön megveszem.
6: De apám, vágott közbe Claudia hercegnő ingerülten, hiszen tudod, maga meg Sandoval minek ugratja be ilyesmibe? Nem eladó, sietett Sandoval megnyugtatni a kedélyeket. A Larai nemzeti képtáré. Az igazgató jó barátom és titokban kölcsön adta.
7: Nekem Nem adnák kölcsön, vagy ajándékba?
6: Kérdezte a herceg, és arca a vágyakozó gyermek kifejezését öltötte.
7: Mindig egy ilyen piranézit szerettem volna. Csak egy ilyen piranézit, és semmi mást.
6: Sajnos az igazgatónak nem szabad elajándékozni a képtár kincseit. Az csak felső parancsra teheti.
7: Enje meg a fene! Tudja jól, hogy én nem parancsolok senkinek sem ebben az országban. Vigye el a képit! Vigye el!
6: Bosszusan a falnak fordult. De fenséges uram, holnaptól kezdve...
7: Mi van holnaptól kezdve? Megbolondult?
6: Fenséges uram, ne feledkezzék meg róla, hogy ön a legrövidebb időn belül Altúria legfőbb ura és parancsolója lesz.
7: Igen, tudom, sokszor hallottam már ezt. És ha egy egészen kicsi kis vacak osztende képet akartam megverni, kitört a botrány.
6: De ha a felséged Altúria királya, akkor mégiscsak más a helyzet.
7: Hogy? Hát úgy ismeri maga Altúriát, hogy ott a királynak van pénze képekre. Csak a saját képe van a pénzeken. Vagy ingyen kapom akkor?
6: Felséged egyszerűen utasítja a kultuszminisztert, hogy ezt meg ezt a képet a nemzeti képtárból szállítsák át a királyi palotába, vagy ide, Algarthéba.
7: Igazán, ezt meg lehet csinálni. Lánya, erre még soha se gondoltam.
6: Eltűnődött.
7: Én már egészen más,
6: mondta egy idő múlva, frissen, szinte fiatalosan.
7: Így sokkal több értelme van az egésznek. Miért nem mindjárt ezzel kezdte? Hát hol vannak azok a forradalmárok? Lássuk, lássuk, cselekményt akarok, nem puszta szavakat. Claudia, remélem megtettél minden szükséges intézkedést. A piranézit minden esetre itt tartom.
6: Kiragadta a képet Sandoval kezéből, és meglepő gyorsasággal eltűnt a szomszédszobában. Ez nagy ötlet volt, mondta Claudia. Csak ne felejts el holnapig. Hercegnő, átadom önnek a Larai Nemzeti Képtár katalógusát. Szíveskedjék áttanulmányozni. Ha a herceg kedvetlennek látszik, csak mondjon be egy-két tételt. Fuké, Boltraffio, egy valódi Baneik. Nem sokára elindult a kastélyból. A taxiban kellemes ábrándokba süllyedt. A naptár kérlelhetetlenül követte szokott menetét, és másnap csak ugyan április 8-a lett. Sandoval délelőtt jelentkezett a forradalmi komiténál, a Hordókereskedelmi Részvénytársaság épületében, és értesült, hogy minden a tervnek pontosan megfelelően megy végbe. A hajnali órákban vasúton, gyalog, szekéren és a komité ecélre bérelt autóbuszain nagy tömeg elégedetlen halász és szőlőgazda érkezett a fővárosba. Ezeket garázsokban, pincékben és padlásokon helyezték el, hogy jelenlétüket ne vegyék észre, amíg a cselekvés órája el nem érkezik. A palotában pedig csak ugyan a 12. ezred teljesített szolgálatot. Az utcák is szokatlan képet öltöttek. Az ünnepi jelleget a lobogó dísz adta meg, amelyet a másnapra kitűzött királyi esküvő miatt vontak fel. Mindenütt feliratok, koszorúk és jelvények dicsőítették 7. Olivér királyt és menyasszonyát, Ortrúd hercegnőt. Sandoval számára furcsa, kísértetiesen visszás érzés volt, hogy ez az ünnepi hangulat, amely látszólag ünnepli 7. Olivér királyt, valójában trónvesztését készíti elő. Mikor a Westeros nagyáruházon meglátta a király és a hercegnő óriási arcképét, nagyobbára sejem és posztó végekből összeállítva, átborzongott rajta, hogy a végzet valóban irónikus. Egyébként sok üzlet nem nyitott ki. Hivatalosan a közelgő ünnep miatt, valóságban azért, mert ablaküvegét és áruraktárát féltette a közeledő eseményektől. Az emlékezetes nap délutánján nagy fontosságú minisztertanács gyűlt össze a királyi palotában. Eljött az idő, hogy aláírják Pitanes pénzügyminiszter nagyművét, a Koltor szerződést. A miniszterek hosszabb ideje együtt ültek, és mindent megtanácskoztak a király megjelenése előtt. A belügyminiszter aggodalmakkal volt tele, mert hozzáfutottak be a jelentések az országban észlelhető nyugtalanságra vonatkozóan. A miniszterelnök optimista volt.
3: Anya, ne felejts el, hogy Altúriában vagyunk. Itt mindig összeesküsznek, és a végén minden marad a régiben. Gondoljon arra, amikor második vagy szerencsétlen Balázs királyt fejjel lefelé felakasztották a lábánál fogva. Aztán megint leakasztották, és tovább is dicső teljesen uralkodott.
6: Ekkor lépett be a terembe hetedik Olivér király, szánsegédje Mavira Stendhal őrnagy kíséretében. A király, történetünk voltaképpeni hőse, 24 éves, csinos és ábrándos arckifejezésű fiatalember, természetes benyomást keltene bármely sportpályán vagy mulatóhelyen, vagy akár egy kényelmes és képekkel díszített könyvtárszobában is, mert finoman formált homloka nem mindennapi intelligenciát árul el, de itt, a komoly és többnyire kissé torz arcú államférfiak közt valahogy nem idevalónak látszik. Megjelenésének fonákságát nagy mértékben növeli a formaruha, amelyet hord. Ez a marsal ruha, rendkívül díszes, merev, ódivatú kabát, magas aranygallérral szemlátomás zavarja a király minden mozdulatát, sőt gondolatain is nyomot hagy. Állandóan panaszkodik is, hogy ebben a ruhában kell járnia. Nem is úgy érzem magam, mint aki kaktuszba ült, hanem mintha én magam lennék a kaktusz, szokta mondani. De a formaruhát nemzeti hagyományok következtében nem vetheti le. Altúria királyai mindig teljes marsali díszben jártak, amióta egyik ősüket, második vagy félfülű Fülöpöt, az a kellemetlenség érte, hogy ellenségei éppen akkor törtek rá, amikor hálóinkben bolyongott a palota folyosóin. A király sorra üdvözölte minisztereit, azután bizalmas tanácskozásra vonult vissza a miniszterelnökkel és a belügyminiszterrel.
3: Felséges uram, mondta a miniszterelnök, nagyon kínos dolog és merészség szóvá tennünk, de azt kell gondolnunk, hogy felséges szánysegédje, Mavira Stendhal őrnagy úr, nem az az ember, aki alkalmas arra, hogy ezt a bizalmi tisztet felséged mellett ezekben a válságos percekben betöltse.
6: Mavira Stendhal nem volna alkalmas. Ugyan mi kifogásuk lehet Mavira Stendhal ellen? Kitűnő katona, és még jobb barát.
3: Felséges uram, mondta a belügyminiszter, a titkos jelentésekből sajnos nagyon is jól ismerjük az őrnagy politikai felfogását. Érintkezésben áll az ellenzéki sajtó vezetőivel, sőt talán magával a véres szájú Delormmal is. Állandó levelezést folytat külföldön élő emigránsainkkal, és azon kívül unokája a nemzeti hősnek, akitől nem örökölhetett mást, mint felforgató eszméket.
6: A pillanat nagyon alkalmas volna, hogy eltávolítsuk, mondta a belügyminiszter. Az állami higanybányák vezérigazgatói széke megüresedett. Szegény Kolovár tegnap előtt meghalt mérgezésben.
3: Higanymérgezésben? Kérdezte megdöbbenve a király.
6: Ne, alkoholmérgezésben. Mavira Stendhal kiválóan alkalmas volna, hogy betöltse ezt a helyet.
3: Drága uraim, erről most szó sem lehet. Hogy is gondolják? Hiszen tudják, hogy mindenkitől inkább vagyok hajlandó megválni, mint az öreg Milántól, aki személy szerint legjobb és legőszintébb barátom. De ha úgy akarják, holnap vagy holnap után beszélhetünk a dologról.
6: Miért akkor? Kérdezte elképedve a miniszterelnök.
3: Addigra sok minden megváltozik. Akkor már nős ember leszek. De most egyelőre teljesítsük kötelességünket. Ha úgy tetszik, essünk túl rajta. Nyeljük le a keserű pirulát, és írjuk alá a híres szerződést.
6: Mindenki elfoglalta kijelölt helyét egy nagy kerek asztal mellett. A pénzügyminiszter még egyszer összefoglalta a szerződés jelentőségét, a többiek unatkozó nyugtalansággal hallgatták, várva az aláírás döntő pillanatát. A nyugtalanságot az okozta, hogy mindenki tudta, a király jól neveltsége és látszólagos közömbössége kiismerhetetlen, nem gyakorlatias, tehát józan ésszel nem mindig követhető jellemet takar. Lehet, hogy még az utolsó percben meggondolja magát. De nem ez történt. Az expozék meghallgatása után a király a legtermészetesebb hangon azt kérdezte.
3: Tehát az urak mindnyájan úgy látják, hogy az ország megmentésére nincs más mód, mint hogy elfogadjuk ezt az undorító, megalázó szerződést? Úgy van, felelte a miniszterelnök. Ha a felséged nem írja alá a szerződést, és nem kapjuk meg az előleget Koltortól, még ezen a héten becsukhatjuk az állampénztárt. És az állampénztárost. Ez a rideg valóság. És az urak készek rá, hogy velem együtt viseljék mind az ódiumát, amely azzal jár, hogy... Hogy is mondjam udvariasan? Szóval úgy is tudják, mire gondolok. Mindnyájan utolsó csepp vérünkig kitartunk felséged mellett, mondta a miniszterelnök. Mindent odaadunk, mondta a belügyminiszter. Az utolsó csepp borig és az utolsó szál Szardéniáig. Ebben nem is kételkedtem. Hát akkor én sem habozhatom. A történelemben úgy fogok szerepelni, mint a király, akinek semmi áldozat nem volt sok. Kérem, adják ide azt a papírost, hadd írjam alá. Mindenki áhítattal nézte, amint a király nagy lassan aláírta nevét, és azután még egy percig elgyönyörködött betűiben. Akkor nincs más hátra, mint hogy az urak parafálják a szerződést, és átnyújtsák a másik szerződőfélnek. A koronatanácsot ezennel bezárom, és egyúttal búcsút is veszek az uraktól, mert még a besötétedés előtt ki akarom próbálni az új kocsimat, amely tegnap jött Párizsból. A viszontlátásra. Felséges uram, kezdte a miniszterelnök habozva. Igen? Engedjen meg egy tiszteletteljes kérést aggódó híveinek. Bizonyára felséged is jól tudja, hogy a nép lázas izgatottsággal várja a szerződés aláírását. Sajnos az ellenzéki sajtó fellázította a kedélyeket. Felséged biztonsága és a közcsend érdekében egyaránt ajánlatosnak látszik, hogy felséged pillanatnyilag ne hagyja el a palotát. Legalábbis az esküvőig. A szép szertartás azután majd kibékíti a népet. A király bosszúsan dobolt az asztalon. Hát ez mégis rettenetes. Már 2 hete szobafogságban tartanak. Nem mehetek golfozni, mert az út a baraklakások mellett megy el. Nem mehetek színházba, mert a félhomály különösen alkalmas merényletek elkövetésére. Nem vacsorázhatom a palaszban, mert a főszakács köztársasági érzelmű. Nem sétálhatok egyedül a Montelílión, nem feketem le egy almafa alá Dantét olvasni. Nem is beszélve erről az átkozott marsal ruháról. Ki vagyok rekesztve az életnek minden öröméből, amelyből Altúria minden polgára kiveheti a részét. Mindenki golfozik és autón jár, csak én nem. Hát mi vagyok én? A miniszterelnök felemelkedett, meghajolt, és ezt mondta. Király! A király elkomorult, és csendesen sóhajtott. Igen. A felséged jól emlékszik, mondta a miniszterelnök, nemzeti költőnknek, Montaigne Hangolnak gyönyörű sorára. A kötelesség nem rózsa ágy. Hát jó, tekintettel a rózsa ágyra, ma este még itthon maradok. De most már igazán elbúcsúzom az uraktól. Mennyasszonyom is vár rám. A miniszterek szertartásos meghajlások közt kimentek. Britannez azonnal a Palace Hotelbe sietett, hol Koltor meg bizottjai izgatottan várták a hírt, hogy aláírja a király a szerződést. A jó hír a hidegvérű norlandiakat egészen felvillanyozta. Melegen kezet ráztak Britannezzel, és megállapodtak, hogy este pezsgős vacsorával ünneplik meg a szerencsés eseményt. Aztán az előleg szolválásának utolsó részleteit beszélték meg. Britannez boldogan távozott a szállodából. Életének nagy terve sikerült, és gazdag ember lett. Extatikus jó érzést töltötte el. Minden olyan szép volt ezen a világon. A fogatok, amelyek hölgyeket kocsikáztattak, a kis kávéházak az előttük ülő ráérőkkel, és a felhők az égen. Britannez most vette észre életében először a felhőket. Ebben a pillanatban valami massza csapódott az arcára. Valami barnás, nedves és fölötte rossz indulatú anyag. A szagáról megismerte. Valami, amit a lovak szoktak maguk után hagyni a Békevilág utcáin. A teli találatot ordítás követte, mint mennydörgés a villámlást. Aztán egy záptojás repült hozzá, egy hagyma, vagy néhány tárgy. Prithanez ide-oda kapkodta fejét népszerűtlensége elől. Közben az emberek fenyegető magatartással közeledtek feléje. Alig maradt annyi ideje, hogy autójába ugorjék. Lakására hajtott, undorodva magától, ruhájától, amely elraktározta a sajátos üdvözletek minden bűzét különös egyvelekben. Lakása csak pár lépésnyire volt a Palace Hoteltől. De amint bekanyarodtak az utcába, ahol lakott, a sofőr hirtelen lefékezett.
8: Oda nézzen, kegyelmes uram!
3: A ház előtt már nagy tömeg várakozott, kis zászlókkal hadonászva és ordítozva. Bizonyára ezek is bőven ellátták magukat hajító eszközökkel. Prithanez megborzongott. A sofőr nem is várt utasítást. Gyorsan visszafordult, és csak három sarokkal odébb kérdezte meg Prithanezt, hogy hová menjenek tulajdonképpen.
8: A királyi palotába,
3: mondta Prithanez. Lassanként besötétedett. Az utcán nagy tömegek jártak-keltek, arcok, amelyeket sohasem lehetett azelőtt látni a főváros utcáin. A detektívek kétségbe esve vesztek el a tömegben. Az általános sürgés forgásban senki sem vette észre azt a 20 összeesküvőt, aki egyenként különböző utakon igyekezett a palota felé. A palotának volt egy személyzeti bejárója, amely a folyópart egy elhagyatott részére nyílt. Itt szoktak bemenni reggelenként a szállítók a palotába. Ma este az összeesküvők hatoltak itt be. Nem kellett erőszakkal behatolniuk. Kopogtak, és bemondták az aznapi jelszót. Március idusa. Az ajtó kinyílt, és a 12. ezred egy állig felfegyverzett főhadnagya egyenként bebocsátotta őket. Nem volt ugyan március 15-e, csak 8-a, de a félelmes jelszó arra a nagy összeesküvésre célzott, amely március idusán, vagyis 15-én vetett véget Julius Cézár uralmának és életének. Egy katona sötét folyosókon át egy alaksori helyiségbe vezette az összeesküvőket. Itt gyülekeztek. Egy katona tiszta teremben már várta és megszámolta őket. Mikor mind a 20-an együtt voltak, kisietett a teremből. Sandoval és Delorme is ott volt az összeesküvők közt. Sandoval a legtöbbjüket ismerte, kit személyesen, kit látásból. Volt köztük néhány elszánt, vadfickó, egy erejéről híres lapkihordó és egy nagyon gonosz arcú pincér. De a legtöbbjük nem volt túlságosan marcona. A marconaság nem tartozik az altúriaiak jellegzetes vonásai közé. Sandoval több intellektuel barátját látta a társaságban. Ügyvédet, orvost, írót. Hirtelen rossz érzés fogta el. Eszébe jutott, hogy tulajdonképpen semmi utasítás sem kapott arra vonatkozóan, hogy mit is kell tennie, ha behatolnak a palotába. Delorme azt mondta, hogy majd ott fog kialakulni. Sandoval minden esetre magával hozta a revolverét. Ha visszafelé üt ki a dolog, gondolta, agyon lövöm magam. Különben mégsem lövöm agyon magam. Mit lehet tudni? Sandoval kitűnő mesélő volt. Már előre gondolkozott azon, hogy meséli majd el egyszer ezt az éjszakát, mikor már nyugodtan mesélhet a festők törzsasztalánál a Kína kávéházban. Nyílt az ajtó, és az összeesküvők tiszteletteljesen elhallgattak, amint Mavirás Stendhal őrnagy teljes magasságában megjelent közöttük. Tehát mind itt vannak. Jöjjenek utánam a legnagyobb csendben. Senkinek sem szabad észrevennie, hogy önök a palotában vannak. Folyosókon és szobákon mentek keresztül. Bonyolult és kanyargós útvonalon, amelyet az őrnagy kellő gonddal dolgozhatott ki, hogy ne találkozzanak egy lélekkel sem. Az ilyen óriási épületben, mint a Larai királyi palota, ősi elhagyott szárnyaival és melléképületeivel meg lehetett oldani a dolgot. Végül egy csiga lépcső elé értek. Vigyázzanak, mondta halkan az őrnagy. Ez a lépcső egyenesen a király lakosztályába vezet. Felmentek a csikorgó lépcsőn, megállva, bosszus tekintetet vetve egymásra. Egyikük egy riad képű, kevés hajú ember egyszer csak Szándobálhoz fordult.
9: Zizigán dobozgyáros vagyok,
3: mondta egészen időszerűtlenül.
9: Torrer, gumisarok kereskedő,
3: mondta Szándobál ösztönösen, mert nem szeretett igazat mondani.
9: Mondja, uram, suttogta a másik. Tulajdonképpen mit kell tennünk, ha a király csend legyen?
3: Súgta Szándobál nagyon energikusan. A csika lépcső nem akart véget érni. Több emelet magasságba vezetett fel. Aztán egy vasajtó nyílt meg, és egy kis szobában voltak, amelyben alig fértek el valamennyien. Bavira Stendhal eltűnt egy kis ajtón át. Majd egy pillanat múlva visszajött.
9: Jöjjenek!
3: Egy nagyobb, kivilágított szobába léptek. Bavira Stendhal mindenkinek kijelölte a helyét. Félkörben álltak fel egy díszes ajtó előtt, amely ebből a szobából nyílt. Szandoval idegesen szemügyre vett mindent, mint válságos pillanatokban szokta az ember, anélkül, hogy számot adott volna róla magának. A hatalmas márványkandallót, a díszes reneszánsz asztalt, amelyen nem állt semmi más, mint egy kalitka, és benne egy kanári, Olivér király népszerű kedvence. Bavira Stendhal kinyitotta az ajtót, amely előtt álltak, kitárta szárnyát, és hangosan mondta.
9: A névtelen kapitány!
3: A szobába egy férfi lépett be, a csend titokzatos glóriájával körülvéve. Egyenruhában lehetett, de az egyenruhából csak lakcsizmája és magas aranygallérja látszott ki. A többi csak sejteni lehetett a szimpadias nagy fehér köpeny alatt, amely elfedte. A névtelen kapitány arcán állarc volt. Néhány pillanatig hallgatva nézte az összeesküvőket.
10: Üdvözlöm a bátrakat,
3: mondta végül is halkan és ünnepélyesen.
10: Önök valamennyien felesküdtek az én hűségemre, anélkül, hogy tudták volna, ki vagyok. Ezért külön is köszönet. Most itt az idő, hogy fogadalmainkat valóra váltsuk. Egy óra múlva kitör az általános felkelés, amelynek minden részletét gondosan kidolgoztuk, az események menetrendszerű pontossággal fognak bekövetkezni. Uraim, önök behatoltak a királyi palotába.
3: Szandoval kellemes borzongást érzett. Csak ugyan, ők behatoltak, amint ezt majd olvasni lehet. Kár, hogy az ilyen behatolást sokkal romantikusabban képzelte el, de megszokta, hogy az élet sosem olyan színes, mint elképzelései. Zizigán úgy látszik, szintén átélte azt, hogy ő most a behatolók közt van, és ez a tudat olyan megdöbbenéssel töltötte el, hogy elsápadt, és meg kellett kapaszkodnia egy karszék támlájában.
10: A tüntetők fel fognak vonulni a palota elé,
3: folytatta a névtelen kapitány.
10: Nem lehet pontosan kiszámítani, hogy a palota népe hogyan fog viselkedni. Nem próbál-e ellenállni? Az önök dolga az, hogy az én testőrségem legyenek. Parancsokat Bavira Stendhal őrnagytól fognak kapni.
3: Zizigán nagyot sóhajtott, és szédülten leült egy karosszékbe. A névtelen kapitány egy pillanatig szótlanul nézett rá, aztán úgy látszik, megértette a helyzetet, és így szólt.
10: Uraim, nincs semmi okuk a nyugtalanságra. Személyesen garantálhatom, hogy a hajuk szála sem fog meggörbülni. Csak formaság tulajdonképpen az egész.
3: Zizigán zavartan fordult a kanári madárhoz. Pipi, pipi, mondta elhalóan. A névtelen kapitány, mintha elnevette volna magát állarca alatt, és Bavira Stendhalhoz fordult. Az őrnagy komoly maradt. Arca valami arisztokratikus katonás undort fejezett ki a polgárság iránt.
10: Most magukra hagyom önöket,
3: mondta a névtelen kapitány.
10: Legyenek csendben és türelemmel, amíg önökre kerül a sor.
3: Amint kiment, Szandoválnak eszébe jutott, hogy ez a hang, ez a kiejtés ismerős neki. De sehogy sem tudott rájönni, hol hallotta már.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal Hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
0: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
1: Abigél.
2: A bogyós gyümölcskertész. Szent Péter esetén.
1: Főr Elézer.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: És a gyerek.
1: A gólya kalifa. Foszti fiú esetén. Pacsirta.
2: Pilátus testament.
0: Szigetkék.
4: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Elhangzott műsorunkat ma 21 órától megismételjük.

0: 13 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány célkitűzése, hogy a jelenlegi a GDP 1,3%-ának megfelelő költési szintről jelentősen növelje a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A következő 4 évben szeretnék ezt az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra emelni. Erről Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszter hozzátette, hosszú távon az Európai Uniónak is az lesz az elvárása, amit valószínűleg körülbelül 1 éven belül egy európai kutatási törvényben is rögzítenek, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak kutatásfejlesztésre. Ez a nap, a 9-11, a terroristák merénylete úgy vonult be a köztudatba, mint a terror napja, közölte a belügyminiszter a közösségi oldalán a merénylet 25. évfordulója alkalmából. Pósfai Gábor felidézte, pontosan 25 éve változott meg a fogalmunk a biztonságról. 2001. szeptember 11-én 3 eltérített repülőgép csapódott a New York-i világkereskedelmi központba és az Arlingtonban található védelmi minisztérium a Pentagonba, még a 4. utasszállító Pennsylvániában zuhant le. Az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén, az addig nem látott módszer alkalmazásán új időszámítás kezdődött, tette hozzá. A bejegyzése szerint a 2977 áldozat között volt 411 hivatásos, akik a kereskedelmi tornyok romjai között veszítették életüket, 343 tűzoltó, 23 rendőr, 37-en a parti őrség állományából. Rajtuk kívül 8 mentő, illetve orvos halt meg a tűzoltás, az evakuálás, a segítségnyújtás közben. Új lendületet kapott a vasút, és vele együtt új lendületet kap Debrecen, Balmazújváros és az egész térség, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a debreceni északnyugati gazdasági övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztési és villamosítási projekt záró rendezvényén. Tárkányi Zsolt azt mondta, a Debrecen-Balmazújváros vasútvonal felújítása ugyanaz előző kormány döntése volt, az egyik legfontosabbat, az uniós forrást a Tisza kormány tette bele. Hazahoztak Brüsszelből erre a projektre 38 milliárd forintot. Ha nem lépett volna hivatalba a Tisza kormány, akkor ez a pénz Brüsszelben maradt volna, tette hozzá. Új tudományos podcast sorozatot indított Neuron címmel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, melynek célja, hogy bemutassa, milyen sokféle kérdésre keresnek válaszokat a kutatók, többek között az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia, a biodiverzitás, a mesterséges intelligencia, valamint a repülés jövője témákban. A sorozat néhány epizódja már elérhető, szeptember végéig pedig valamennyi beszélgetés megjelenik, több digitális tartalom megosztó csatornán, valamint a Hunren honlapján, ahol az összes adás egy helyen megtalálható lesz. A hallgatók többek között olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy mi történik az agyban alvás közben, hogyan segítheti a kutatás a személyre szabott rákterápiát, mitől lehet valóban zöld a kémia, vagy hogy milyen szerepe lehet az újrahasznosításnak az energiatárolásban. A Neuron podcast sorozat közérthetően mégis a tudomány összetettségét megőrizve mutatja be, milyen kérdések megoldásán és hogyan dolgoznak ma a Hunren kutatói. Az első évad 14 adással érkezik.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is marad a többnyire borult esős idő, számottevő csapadék várható még adáskörzetünk nagy részén. Éjszakára 10-15 fok közé hűl le a levegő. Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Aréna. Az Inforádió interjú műsora itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a rádió hallgatóit, Herceg Zsolt vagyok. Az aréna vendége Kolyi László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. Műsorunkat a rádióban felvételről hallják, amelyet csütörtökön délután 3 órától rögzítettünk. Jó napot kívánok, elnök úr, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Iparági hírek szerint különösen nehéz helyzetben vannak a közepes és nagy értékű munkákra szakosodott építési vállalkozások, mert ezek a munkák zsugorodtak a legnagyobb mértékben. Mennyire súlyos a helyzet?
2: Súlyos a helyzet, tehát hogyha visszanézzünk akár 10-15 évre, ilyen súlyosra én nem is emlékszem. Valójában közepes és nagyértékű munkát az állam, az önkormányzatok és a nagy befektetők szoktak tőlünk rendelni, és hát ezek nagyon visszafogottak lettek. Számokban mondjuk a magyar állam a múlt első fél évben még 1710 milliárd forintot rendelt, most az első fél évben pedig 650 milliárdot. A nagy befektetőkről én azt mondom, hogy ezek most nem kivárnak, hanem várakoznak, tehát sorban állnak, hogy tárgyaljanak a kormánnyal, és azokat a kedvezményeket megkapják-e, amire ők gondolnak, hogy miért éppen Magyarországon fektessenek be. És azok a cégek, akik normál esetben erre szakosodtak, hát azoknak nagyon nincs most munkája, és az ő alvállalkozójuknak sincs.
1: Készültem adatokkal, és azt kérem, hogy segítsen ezeket értelmezni. A legfrissebb teljes építőipari KSH adat még júniusi, az első fél évben 0,7%-kal csökkent az építőipari termelés, júniusban pedig munkanap hatással kiigazítva 5%-os volt az éves visszaesés. Ez akkor most a sötét mélypont, vagy azért, ha alagútban is vannak, de látnak fényt a végén?
2: Fényt egyelőre nem látunk, a lelkületünkre kihat az, hogy 2026 a negyedik rossz éve az építőiparnak a korábbi szárnyalásokhoz képest, és a 4 év alatt ez idáig körülbelül 7-8% között lehet összehasonlítható áron 2021-el annak a csökkenésnek a mértéke, amit 140 ezer vállalkozás él meg. Persze minden cég másképp éli meg, vannak olyan alágazatok, ahol még bővülés is volt és van is, és vannak olyan terület, ami pedig hát nagyon fehérfoltos megrendelés szempontjából.
1: Az építőiparban a megkötött szerződés a remény, ezért a jövő szempontjából talán a legfontosabb, hogy júniustól az új építőipari szerződések volumene 41,9%-kal zuhant 1 év alatt, az épületeknél 16,8, az egyéb építményeknél 58,6% volt a visszaesés, kerekítve 42,17 és 59. Ebből milyen őszéstől következik?
2: A legfontosabb számokat soroltuk föl. Ebből azt lehet látni, hogy 1 év múlva valószínűleg milyen lesz az építőipar hangulata. Tehát, hogyha az újonnan kötött szerződések volumene majdnem 50%-kal kisebb, mint 1 évvel ezelőtt volt, még akkor is, hogyha egy alacsony bázishoz mérünk, ez egy sötét jövőt vetít előre. Ha csak nem, itt villámgyorsan, nem szokott mértékben felgyorsulhatnak a ajánlatkérések és a megrendelések.
1: Erről is fogunk beszélgetni, hogy vajon mi várható, akár a nagy befektetők, akár az állam részéről, de van itt egy ellentmondás, és remélem, hogy csak látszólagos. Közben a június végi teljes szerződés állomány csak 0,4%-kal volt kisebb az 1 évvel korábban.

0: kombinál. Hogyan lehet egyszerre majdnem változatlan a szerződésállomány, miközben az új szerződések közel 42%-a zuhannak?
1: 2024-ben és 2025 első fél évében nagyértékű munkákat szerződött az építőipar, és ahhoz képest, hogy mennyi volt az újonnan kötött szerződés, mert 2025 első fél évében még voltak újonnan kötött szerződések, az előbb például az állami megrendeléseket is említettük, tehát ahhoz képest az újonnan kötött szerződések, ők vannak összehasonlítva, azok ilyen nagy mértékben csökkentek, de nem befolyásolták a korábbi megkötött szerződések volumene miatt ilyen mértékben az összes szerződés állományt.
0: Az építőipar úgymond békeidőben egy évre szeret előre tervezni, de most néhány hónapra sem lát előre?
1: Békeidőben az építőipar legalább 2-3 évre tervez előre, hiszen a közepes és nagyértékű munkák általában 2,5-3 éves hosszúak. Még egy családi ház megépítése is minimum egy év, tehát legalább, ha 3 évre előre látnánk, akkor vagyunk nyugodtak. Most ugye hónapokra sem látunk előre, és az előrelátás nagyon fontos. Hagy mondjam itt azt el, hogy mindenkinek fontos. Tehát annak idején nagyapám, amikor vasárnap elfogyasztotta az ebédet, és megtörölte a bajuszát, azonnal megkérdezte nagyanyámtól, hogy mi lesz a vacsora. Tehát valamennyiünk életében az előrelátás fontos. Az építőiparnak minimum 3 évre előre kell összességében látnia, hogy tudja tervezni a programjait, a kapacitását, a munkavállalót is mindenkit.
0: Valószínűleg ezzel portfóliótól függetlenül minden vállalkozás így van. Éppen ezért nagyon fontos, hogy úgy általában globálisan hogyan állnak a beruházások. A második negyed évben a beruházások volumene 9,1%-kal csökkent egy év alatt, ezen belül az építési beruházásoké egyébként 14,7%-kal. Építőipari fellendülés nincs országos beruházási fordulat nélkül?
1: Nincs. Tehát országos beruházási fordulat nélkül szétszakad az építőipar, majd mindjárt megmagyarázom, hogy most hogyan van szétszakadva. Egyébként pedig 2-3% közötti GDP növekedésre van ahhoz szükség, hogy pótlólagos építési beruházással együtt járó bővülés legyen egy nemzetgazdaságba, és akkor nyugodtabb az építőipar. Miért vagyunk szétszakadva? Beszéltünk is róla, hogy a közepes és nagyértékű munkák eltűntek. Jelentem, a lakosságnak van pénze. A lakosság rendel. A mikro- és kisvállalkozói körben, különösen Budapesten és agglomerációs övezetében vannak felújítások, vannak lakásépítések, és ott van elegendő előrelátás és munka is egyelőre. De hát ennek megint csak vannak fonákjai, amit a KSH sem lát teljesen, hogy azért a lakossági vonalon az esetek 50%-ában szóbeli megállapodással, szerződések nélkül mennek a munkák, amit a költségvetéssel lát meg a KSH se, annak mindenféle hátrányával, mondom.
0: Okosba.
1: Okosba, és ez nagyon érdekes dolog, mert miközben a piac másik részén egy komoly verseny van, árverseny is van, ezen a piacon pedig akár még 10%-kal is a kisvállalkozó emeli az árait, még így is 17%-ot megspórolt a lakossági megrendelőjének a 27%-os áfából, és úgy tűnik, mintha mindenki jól járt volna.
0: Egy-egy konkrét példával meg tudná nekem világítani, hogy jobban értsem a belső működésüket, hogy az építőiparban például mi minősül kis, közepes és nagy munkának?
1: A 100 millió forint alatti értékű munkákat, azokat kis munkának nevezzük, a 100 és 500 millió forint közötti értékű közepes munkának nevezzük, és a 500 millió forint fölötti nagyságrendű munka, ami már elég sok alvállalkozót is igényel, az nagy munkának minősül.
0: 140 ezer építőipari vállalkozás van Magyarországon, ugye?
1: Igen, és ezt úgy kell érteni, hogy vannak a társas vállalkozók, és vannak ugye az egyéni vállalkozók, vagy önfoglalkoztatók, és a társas vállalkozásoknak a száma az folyamatosan csökken, radikálisan csökken, éves szinten 6-7 ezerrel is csökken. Az egyéni vállalkozóknál viszont ezt az erőteljes csökkenést nem érzékeljük. Valószínűleg ez összefüggésben van azzal is, amit az előbb mondtunk, hogy azoknál a kisértékű lakosságnak végzett munkáknál nincs akkora zsugorodás, mint a piac egészében.
0: Ha kevesebb építőipari vállalkozás van, szűnnek meg ilyen cégek, az két dolgot is jelenthet. Külön-külön is, meg egyszerre is. Ez lehet egy egészséges tisztulás, de lehet egy az ágazat versenyképességét veszélyeztető leépülés. Egyik, vagy másik, vagy mindkettő?
1: Hát, ha őszinte vagyok, akkor egyik sem, mert ezek között a megszűnések mögött sok esetben ellehetetlenült vállalkozási szituációk vannak. Többségében az adóhivatal indít felszámolási eljárást, és nagyon sok olyan kisvállalkozás is van, hogy lehetetlen helyzetbe kerül a vállalkozása, elengedi, és alakít helyette egy másikat más fölállásba. Sajnos ez az építőiparra jellemző. Az nem is tisztul a piac.
0: Nem?
1: Nem.
0: Kéne?
1: Persze kellene, de a 30 éves örökség kísér bennünket, amikor a gazdasági rendszerváltáskor az alkalmazottakból kényszervállalkozókat csinált, csúnya magyar szóval,
0: az építőipar. Két kőműves ismerősöm van, aki vállalkozó.
1: És ugye csak papíron lettek vállalkozók, mert a vállalkozási képességek talán a mai napig nincsenek nagyon a helyén, mert akkor ajánlatot kell adni, vagy szerződni kell. Tehát most kezdenek kikopni talán ezek a kényszervállalkozók az építőiparból, majd koruknál fogva.
0: Valóban szűnnek meg építőipari vállalkozások. Az Opten adatait néztem meg, az év első 8 hónapjában 3404 építőipari társas vállalkozás szűnt meg, miközben viszont 2343 új alakult. Itt átfedés van, akkor ezt úgy kell érteni?
1: Szerintem összességében átfedés van. Igen. Igen.
0: Miért érdemes ma, ha érdemes, építőipari vállalkozást alapítani, sőt fejleszteni Magyarországon?
1: Azért, aki házat épít, az bízik a jövőbe, tehát azért vannak az országnak olyan részei és olyan feladatok és szegmensek, ahol lehet vállalkozni. Ilyen nehéz körülmények között is több mint 8000 milliárd forintot ebben az évben is folyóáron valakinek majd meg kell építeni, és igen, jönnek az új kollégák, jönnek az új vállalkozók, ezek mögött a újon alapított vállalkozások jelentős részénél azért új vállalkozók, fiatal generációs vállalkozók is ott vannak, akik más módszerekkel, más megközelítéssel, optimistábban, mint esetleg egy idősebb generáció, belevágnak szerencsére ebbe a feladatba.
0: Az idősebb generáció között is rengeteg kiváló és becsületes szakember van. A következő kérdésemet ennek fényében kell értelmezni, hogy az új generációban azért kevesebb a kényszervállalkozó és a swindler.
1: Igen, kevesebb, legalábbis én ezt tapasztalom, aminek örülünk is. Tehát felkészültek, a modern technikát, informatikát, mesterséges intelligenciát alkalmazzák, gyorsak, próbálnak precízek lenni, úgyhogy csak jókat tudok mondani a fiatal vállalkozótársainkról.
0: Az új technológia, a robotizáció, az AI, az kiváltja az embert, az élő munkaerőt az építőiparban? Emberek veszítik el, vagy fogják elveszíteni a munkájukat? Az építőipar óriási élőerőt igényel, de hát láttunk már iparágakat, amikről ezt mondtuk, azok sem léteznek ma már.
1: Jó egy ideig bizonyos folyamatokat nem tud kiváltani a robot technológia. A mesterséges intelligencia sokat tud nekünk segíteni adatok elemzésébe, adatok feldolgozásába, a sok szereplős feladat beruházás lebonyolításában, szervezésébe, úgynevezett műszaki megoldások ütközésének az elkerülésébe. Tehát ezeken a területeken, hogy szervez, lebonyolít, adatot elemez, ajánlatot készít, időt lehet kímélni, és sokat tud segíteni.
0: Én már láttam olyan videót, és nem volt fake news, ahol kínaiak kőműves robotot tanítanak be ember kőművesekkel, akikre érzékelőket raknak, hogy az AI megtanulja a farrakás művészetét és technológiáját.
1: Igen, ez egy életérzés jó ideig még a világba, de Európába mindenképp. A megrendelőink azt szeretik, hogyha látják a mestert, gyakorlatilag robottal dolgozni, olyan, mintha egy internetes megoldás lenne a mi szakmánkban. Reméljük, hogy el fog terjedni, de egyelőre ez nem jellemző.
0: A mesterben még az is jó, hogy bennünket főnöknek hív. Ezt csak úgy hozzáteszem. Ez gyakori egyébként, érdekes szituáció. No de baj van elég, térjünk vissza. Augusztus végén a Bayer Construct maga kezdeményezett csődeljárást, szeptember 4-én pedig a kormány stratégiailag kiemelt jelentőségűvé minősítette ezt az eljárást. Egy egyedi nagyvállalati ügyről beszélünk, vagy már az egész építőipar pénzügyi problémáinak egy látványos tünetéről?
1: Pénzügyi problémája az építőiparnak megvan, tehát finanszírozási nehézség nem csak a megrendelő oldalán, hanem a vállalkozások oldalán is van, mert azért egy rendes magára valamit adó vállalkozásnak legalább az első műszaki pénzügyi ütemig elő kell tudni finanszírozni a munkáját, és nagyon sok cégnek nincs tartaléka. Ráadásul minél kisebb egy vállalkozás, annál kevesebb tartaléka van, és összességében persze itt is mindig kivétel van. A közepes és nagy vállalkozásoknak, illetve akik az elmúlt években sikeresek voltak, komoly tartalékaik vannak, és a nagy kérdés az, hogy ugye a tartalék meddig tart ki. Tehát mondhatnám azt a hasonlatot, hogy mint a szárazság és az eső nélküli kert, hogy azért augusztus végén már nagyon sok gazda, meg én is otthon a kiskertben azon kellett gondolkodjam, hogy mit nem fogok meglocsolni, mert most már nem is illik, meg sokba is kerül, hogy melyik növényemet engedem, hogy kiszáradjon, és sajnos az építőipar eljutott odáig, hogy túl van a besatlanított segédmunkásoknak a eleresztésén, próbálta a szakmunkást és a mérnököt tartani, ameddig csak lehetett. Talán a mérnök egy kicsit könnyebb helyzetve van, de ha most hallgatja a rádiót, lehet, hogy megköpköd engemet, mert hogy ő otthonról online-t, akár Dubajba vagy Kínába is tud tervezői mérnöki feladatot vállalni, de a szakmunkás, a fizikai munkásunk az nem tud, és nagyon sok cég, különösen ebből a körből, hogy a közepes és nagyértékű munkára szakosodott közepes és nagy cégek, véleményem szerint itt az év második felébe nem fogják tudni tartani a szakmunkásokat, bizonyos mértékben meg kell tőlük szabadulni, meg kell válni, ők képvizik a legnagyobb költséget.
0: De a Bayer Construct nem fog magával rántani más ágazati szereplőket?
1: Ugye ez egy nehéz kérdés. Konkrétan, hogy milyen helyzetben van a Bayer Construct, nem ismerjük. A sajtó jóvoltából tudunk valamit, a sajtó pedig lehet, hogy nem bír pontos információkkal. Egy kiváló szakmai műhelyről van szó, aki több száz alvállalkozóval és beszállítóval dolgozik együtt, és a saját emberein túl másokat is figyelembe véve több ezeren dolgoznak ezeken a munkákon. Szakmailag, meg az EVOS szempontjából is nekünk az a fontos, hogy ez az átvilágítás minél előbb megtörténjen, és akinek volt teljesítése, az jusson hozzá pénzéhez.
0: Árak. Az építőipari termelői árak a második negyed évben még mindig 5,3%-kal emelkedtek éves alapon. A héten viszont a KSH azt közölte, hogy az általános infláció augusztusban már csak 1,3% volt. Miért drágul jobban és tempósabban az építkezés, mint amennyire romlik a pénz?
1: Amit a KSH mér, ott nagyon sok árstopp van, az ő kosarában nagyon sok élelmiszer, meg ahhoz hasonló napi termék van, tehát ez egy különbség. A másik az, hogy az építőipar, aki foglalkoztat, összesen mintegy 400 ezer embert, minden évben komolyan kellett, hogy bérfejlesztést is hajtson végre.
0: Ön korábban azt mondta, hogy az ágazat akár 15-20%-kal nagyobb volumen teljesítésére is képes volna. Hogyha ekkora szabad kapacitás van, akkor az miért nem érződik az árversenyben?
1: Az építőiparnak is a költségei növekednek. Tehát egyrészt személyi bérjellegű kifizetéseknél, hiszen az elmúlt két évben is egy 10%-os nagyságrendű bérfejlesztéseket hajtott végre, tehát ott egy ilyen komoly költség megjelenik. A fuvar költségek önálló nagyon megnövekedtek, energia igényes is bizonyos terület, tehát van egy jelentős költségnövekedés, ami valószínűleg a KSH által mért kosár területén nincsen, és ezeket a költségeket próbálja az építőipar részben tovább hárítani a vevőire. Olyan mértékben sikerült, hogy jelen pillanatban az ágazat átlagos árbevétel arányos jövedelmezősége 3%.
0: Önmagáért beszélő adat.
1: Igen.
0: Van már olyan szituáció, amikor egy építőipari vállalkozás csak azért vállal el nagyon pici pénzért egy munkát, hogy ne menjenek el az emberei?
1: Igen, sőt ezt egy kicsit másképp közelíteném. 2008 és 2014 közötti pénzügyi válság ami az építőiparban elég hosszú volt, is megtapasztaltuk, és most már megvannak a jelei annak, hogy irreális alacsony áron is egy-egy vállalkozás elvállalja a munkát, azért, hogy a bank legyen szíves, lássa, hogy ő még finanszírozható, hiszen van rendelésállománya, de sok esetben az első pillanatban tudja, hogy abból a pénzből valószínűleg nem tudja ezt a munkát elvégezni, és teljesen biztos, hogy mindenki sérül. Itt is mondanám, hogy a túlélésnek ez egy rossz eszköze, mert egy fél év múlva ilyen piaci körülmények között kiderül, hogy nem csak ő megy tönkre, hanem a környezetében lévő alvállalkozókat, szakcégeket is magával rántja.
0: Az Európai Unió tanácsa jóváhagyta Magyarország módosított helyreállítási tervét, amely várhatóan mintegy 10 milliárd euró, 6,5 milliárd támogatás és 3,5 milliárd hitel folyósítását teheti lehetővé. Ön szerint mekkora megrendelés állományt jelenthet ez majd az építőiparnak?
1: Az Évo számításai szerint ebből körülbelül 2000 milliárd forintot építési körülmények között építéssel kellene elkölteni a következő 3 évben. Hogyha ez ténylegesen meg tud történni, akkor az állami önkormányzati, de elsősorban állami fővárosi vonalon azt jelenti, hogy annyi lesz a megrendelés a részükről, amennyi 2021-ben volt, tehát el tudjuk érni a 2021-es szintet.
0: Milyen területeken lenne ön szerint, az Évó szerint, az építőiparon belül a legérdemesebb elkölteni ezt a pénzt, hogy gyorsan legyen munkájuk, megfelelő profitot eredményező munkájuk legyen, mindenki megtarthassa a munkáját?
1: Nyilván a vágyunk az lenne, hogy minden területen, de a realitás az, hogy egy új kormány gyorsan a kormányzásának első fél évében vagy egy évében azokból tud dolgozni, amit az előző kormány előkészített. Valószínűleg a politikusok ezt nem igazán így látják, vagy vallják be, de ez magától érthetődő dolog. És az előző kormány elsősorban közlekedést szolgáló és infrastruktúrális jellegű beruházásokat készített olyan mértékben elő, hogy azokhoz most már csak a jogerős építési engedély kellene, meg kellene közbeszerzi versenyeztetni, és lehetne rá szerződni. De ez is, amit most én elmondok, ez minimum egy fél éves dolog, tehát ezek az uniós pénzek legkorábban az építőipar teljesítésébe vagy mérlegadataiba 2027 első fél évébe tudnak megjelenni, hogyha nagyon-nagyon gyors a kormány.
0: Ha az uniós források, az elhalasztott állami beruházások és a lakásépítések egyszerre indulnak el, nem az lesz a következő probléma, hogy a mostani kapacitás feleslegből hirtelen ismét kapacitás hiány lesz, és megugranak az árak?
1: Jelentem, hogy ez egy beugratós álkérdés, mert ilyen nem fog előfordulni. Tehát én azt látom, tehát hogyha nekem egyedül kellene ezt a dolgot megoldani a rendelkezésre álló információk alapján, akkor leggyorsabban a lakásüggyel lehet mit kezdeni, mert pénz a lakosságnak van. Tehát hogyha ott a finanszírozási hátteret át lehet gondolni, az otthonstartot, az energiamegtakarítás szolgáló otthonfelújítási programot aktualizáltan újra lehet indítani, és lehet. Ezt követi maga a Wekerle program, amire szeptember 30-ára Vitézi miniszter úr saját magának a kormánnyal határidőt szabott. Tehát a lakásügy területén tömegesen lakossági pénzek bevonásával lehet lépni. Ezzel párhuzamosan vannak az uniós források, és nagyon-nagyon fontos lenne, hogy a befektetőkkel érdemi tárgyalásokat föl lehessen gyorsítani a kormányzat részéről. Akkor 2027 második felében jobb hangulatom lesz, ha ismét meghívnának az Inforádióba.
0: Mindenképpen meghívjuk, ha van mondandója, itt a helye. A lakásépítés egyébként az előbb említett 3 kategória közül, melyik a kicsi, a közepes vagy a nagy munka? Attól függ, így fog kezdődni a válasza.
1: Bármelyik lehet. Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy új lakással kapcsolatos támogatást bárki kaphasson, aki új lakásba szeretne költözni, akkor van olyan munka, ami egy-két lakásos és kisértékű és a kisvállalkozóknak helyben ad lehetőséget. Hogyha ingatlanfejlesztőket megérint ez a dolog, akkor pedig több száz lakásos nagy lakóparkok is tudnak épülni.
0: Lakáson kívül sok minden épülhet még, azért vasút, közút, vízhálózat, csatornahálózat, energetikai korszerűsítések lehetnek, iskola, kórház is mindig kell. Itt is viszonylag rövid az út a szerződés kötéstől a munkagépek megindulásáig?
1: Hát mi a rövid, az jó kérdés. Amit a kedves rádióhallgató gondol, talán nem is úgy van. Az építőiparban ugye a közbeszerzési törvény mentén itt szigorú eljárási rendek vannak, és a leggyorsabb, akár a legkisebb értékű munkánál is, állami vagy önkormányzati munkánál, a leggyorsabb közbeszerzési eljárás is minimum 3 hónap. Arról nem is beszélve, hogy ilyenkor mindenki mindenkit figyel, és valószínűleg, hogy a jogorvoslati kérelmeknek a száma meg fog sokszorozódni, ami le is lassítja ezeket a folyamatokat.
0: A munkagép megindulása a legkönnyebb ebben az egészben, igaz?
1: Igen.
0: Az első fél évben 6278 új lakás épült, 22%-kal több, mint egy éve, közben 16588 lakásra adtak ki engedélyt, vagy történt egyszerű bejelentés, ami 29%-os növekedés. Ez már egy lakásépítési fordulat, vagy még csak a fordulat ígérete?
1: A fordulat ígérete, ezt a mélypontról való elmozdulást azért annak köszönhetjük, hogy az Otthon Start támogatási program elindult, és hát kellemetlen meglepetés volt a számunkra, hogy hát azért ennek több mint 90%-a mégsem újépítésre irányult. Tehát a kedves állampolgártársaink elsősorban használt lakások vásárlására gondolták ezt a támogatást fölvenni, de egy pozitív irányt vett ez az egész lakásügy. Azt is szoktuk mondani, hogy kitörési pont akár ebben az évben, vagy a jövő évben is ezen a területen lehet az építőipar számára.
0: Az építőipar szempontjából tényleg, ha önök döntenének erről, az Otthon Start folytatódásának, újraindulásának mi lenne a legoptimálisabb környezete, módszere?
1: Tehát a súlyponti probléma ebbe az egész témában a finanszírozás. Tehát a finanszírozást kell megoldani. Az Évosz régről mondja, hogy addig, amíg 3-5% közé nem megy le a hitel kamat mértéke, ez a dolog nem tud működni. Sem az ingatlanfejlesztőnél, kivitelezőnél, vagy a megrendelőnél sem. Ugye ezt a szintet elértük, az a kérdés, hogy ezt hosszú távon hogyan lehet tartani.
0: Hogyan lehet tartani?
1: Jelen pillanatban még figyelve a Nemzeti Bank számunkra kedvező mozzanatait, mindenképp pénzügyi támogatásra van szükség, de ugye az a jó hírünk van, hogy az Unió is figyel erre, és ezen a jogcímen a nemzetállamoknak, így Magyarországnak is kiragadva tett forrásokat, hogy különböző támogatási konstrukciók legyenek. Én azt tapasztalom, hogy kormányzat mienségétől függetlenül, ahová a kormány oda tesz 1 forintot, oda a lakosság is szívesen tesz, mert az egy bizalom erősítő dolog, hogy nem marad egyedül ebbe az akció, hanem a kormányzat is különböző programokkal és ellenőrzésekkel odafigyel, hogy ebből jól jönnek ki mindenki.
0: Nagyon érdekes volt, amit mondott, hogy elsősorban használt lakásokat vásárolnak az Otthon Start keretében az emberek, és ez tényleg így van, megnéztem, hogy márciusig 33.200 hitelszerződést kötöttek 1.161 milliárd forint értékben, és ezek 90%-a valóban használt lakás vásárlását finanszírozta. Nyilván tudom, hogy nem pszichológiai szakértő, de érti azt, hogy miért nem akarnak új otthont az emberek, és miért a régit szeretnék felújítatni?
1: Szerintem az emberek akarnak újat. Ennek másmilyen piaci jelenség az oka az, hogy nincs elegendő, megfelelő kínálat az új lakás piacán. Tehát itt Budapesten, a budapesti helyzetből indulunk ki, és azt gondoljuk, hogy az egész országra is az jellemző, ami Budapestre, nem az a jellemző. Budapesten vannak tradicionális, régi, kiváló, nagyszerű ingatlanfejlesztők, akik prémium helyen, prémium panorámával, prémium minőségben, prémium áron fejlesztenek, és ennek van egy közönsége, de most ugye itt egyfolytában megfizethető lakásról beszélünk, és az emberek nem föltétlenül a Dunaparton akarnak drága lakást venni, mert nincs rá tehetségük, illetve az emberek jellemzően ott szeretnek új lakást venni, ahol úgy gondolják, hogy tartósan azért érdemes ott élni, mert ott van vagy lesz a munkahelyük. Tehát, hogy mondjam, nem is az építőiparral nem is az ingatlanfejlesztővel, hanem a megrendelővel kezdődik a dolog, a megrendelőnek az életébe pedig a munkalehetőséggel kezdődik. Tehát, hogyha erről nekem egyedül kellene fantasztikus döntéseket hozni, akkor azt figyelném, hogy az országban hol létesülnek új munkahelyek, vagy hol akarok én ehhez hozzájárulni, és ott akarnám az új lakásépítéssel kapcsolatos finanszírozási problémákat is összerakni sok szereplősen.
0: A Magyar Nemzeti Bank, amit ön is említett, az idei év egészére 15.700 új lakás átadását várja, ami 30%-os éves növekedés lenne. Ez már egy normális mértékű új lakás bővülés, vagy még mindig nagyon-nagyon kevés?
1: Véleményünk szerint még mindig nagyon-nagyon kevés. Tehát ilyen mindenféle szakmai, műszaki, tudományos, egyéb szempontokat, képleteket figyelembe véve, kiindulva abból, hogy mennyi lakás van Magyarországon, mennyi lakható, mekkora igény lehetséges, meg lakásvagyon, hogy ne csökkenjen, éves szinten körülbelül 30.000 új lakást kellene építeni. Mondanék egy példát, hogy aki most nekünk példaképünk, Lengyelország. Lengyelországban van 38 millió ember, éves szinten 200 000 új lakást adnak át, ami azt jelenti, hogy 190 emberre jut egy lakás. Ezekkel az új számokkal, amiket most itt próbálunk produkálni, ez azt jelenti, hogy mi meg vagyunk 9,5 millióan, és átadunk 14-15 ezer lakást. Ez azt jelenti, durván kerekítve, hogy 300 emberre adunk át egy új lakást.
0: Utoljára olyasmit 1978-ban csináltak, amikor a panelek épültek, igaz?
1: Igen, de én azt gondolom, hogy szépszendesen föl kell ehhez zárkózni, mert 10 ember közül Magyarországon 9 új lakásban szeretne lakni, csak a pénzügyi tehetség ezt nem teszi lehetővé.
0: Magának az építőiparnak egyébként mi éri meg jobban? Sok családi házat építeni, vagy ilyen kislakásos társasházakat, ahogy Budapesten hívják, lakóparkokat felhúzni?
1: Nekünk mindegy, hogy mit kell építeni, mert az egyik egyfajta vállalkozói közegnek a biztos piaca, a másik pedig egy másik fajta nagyobb szervezeti egységeknek a piaca. A magyar építőipar képes arra jelenleg is, hogy fizetőképes kereslet mellett éves szinten 25 ezer új lakást megépítsen. Ehhez van elegendő építőanyag, tervezői és kivitelezői kapacitás.
0: Minden esetre pusztán felújításból nem fognak megélni, ugye, az építőipar dolgozói? Ha nem épülnek új lakások, az emberek nem tudnak válogatni, nem tudnak új otthonokat vásárolni, hanem akár államilag támogatva, akár önerőből nagyon-nagyon sok otthont felújítanak. Ettől még nem másznak ki a gödörből önök, igaz?
1: Önmagában a lakásépítés fellendülésével nem tudunk a gödörből kimászni. Bizonyos cégek igen, de vannak olyan cégek, akik vízépítésre vannak szakosodva, vagy infrastruktúrára, vagy kórház, iskolaépítésre vannak szakosodva, azt tudják a legjobban tervezni, vagy kivitelezni. Őnekik jelen pillanatban szomorú hónapjaik vannak.
0: Azoknak is egyébként, akik lakást akarnak venni, nézzük a budapesti helyzetet. Itt tavasszal, ez volt az utolsó adat, amit találtam, 9490 szabad, még akkor megvásárolható új lakás volt, és az átlagos kínálati négyzetméter ár elérte a 1.850.000 forintot. Ezek valóban elképesztő árak. Egyébként mi drágítja meg leginkább az új lakást? Erre önök rálátnak-e az építőiparban? A telek, az építési költség, a finanszírozás, a szabályozás, a fejlesztői profit, melyik?
1: Itt is elmondom, és vállalom a felelősségét a mondatoknak, hogy az építőipar 800 ezer forint per négyzetméterből kész lakóotthont meg tud építeni. Az összes többi az valami más, amit volt szíves felsorolni. Tehát itt van telek, finanszírozási költség, infrastruktúra, lehet, hogy ingatlanfejlesztő és neki a költségei, és meg kell nézni, hogy ezeken a költségtényezőkön hogyan lehet csökkenteni.
0: Hogyan lehet csökkenteni? Van erre megoldási javaslatuk?
1: Az EVOSZ többféle javaslatot letett már az új kormány elé is, tehát mindenképp kormányzati koordinációra szükség van, hogy akár non-profit ingatlanfejlesztő lakásépítő szervezetek létrejöjjenek, tehát ott már azt a profitot, amit ingatlanfejlesztő jogosan elkér, lehet, hogy meg lehet spórolni. Hogyha valahová tényleg komolyan gondoljuk, hogy legyen új lakás, ott lehetnek állami tulajdonú, önkormányzati ingatlanok, aminek az azonnali áráról lehet, hogy le lehet mondani, és ütemezni lehet, hogy az szakaszosan kerüljön megfizetésre, ami a bekerülési árat az elején tudja csökkenteni. És ami az EVOSZ javaslata, ez egy úgynevezett osztott tulajdonú ingatlan környezet, amikor nekem, mint lakni akarok valahol, nincs elegendő pénzem, de a lakásnak megvan az ára 10 vagy 20%-ba, és csak ilyen mértékben leszek tulajdonos, többi mértékben bérlő vagyok. Tehát alapvetően bérlőként beköltözök egy ingatlanba, és 10 év múlva tulajdonos lehet belőlem. Most nincs időnk, hogy ezt részletesen kifejtsem, de ide kell egy állami koordináció, ide kell lehet nagy munkadó, kellhet önkormányzat, kell kereskedelmi bank, vagy ingatlanfejlesztő. Tehát ezek működnek angolszász országokban, kiváló példák vannak erre.
0: Az EVOSZ és a kormány között is működik a párbeszéd? Mondta, hogy vannak javaslataik. Meghallgatják önöket?
1: Igen, működik a párbeszéd. Látjuk a kormányzat fontossági sorrendjét. Most ért oda el a kormányzat, hogy ilyen építésgazdasági kérdésekkel is foglalkozzon. A javaslatainkat jónak tartják, folynak az előkészítő munkák.
0: A kormánynak van a Vekerle Sándor lakásépítési programja, amit már ön is említett, 550 millió euróból van tervben, hogy sok mindent építenek. Hogyan látják, hogy ebből elsősorban minek kellene épülnie?
1: Véleményem szerint megfizethető lakásnak kéne épülni, egy részének bérlakásnak kellene lenni, és igen, kollégiumok is. Tehát amit a kormány zászlájára tűzött, azt szakmailag mi maximálisan támogatjuk, és a szabad ilyen minősítést mondani jónak tartjuk. Itt az idő mindenkinek a legnagyobb ellensége, hogy ezeket az előkészítési munkákat föl kell gyorsítani, és el kell indítani ezeket a fejlesztéseket. Adott, hogy hová kellenek ezek, nagy rész Budapestre kellenek, másrészt pedig egyetemi városokba és nagy számú munkahely teremtő községekbe vagy településekre kellenek.
0: A lakás áfával mi lesz, mi legyen?
1: Hát 2015 óta mondjuk, amikor csak ugye bejött az 5%-os készlakás áfa, hogy akkor legyen ez úgy mindig, de ez nem így van szabályozva, hanem minden évben az áfa törvénynek a megfelelő passzusához nyúlt hozzá a jogelőkészítő és az országgyűlés, és mindig úgy egy kicsit hosszabbítgatta, ami nem jó. Mert most is az van, hogy akinek ez év végéig van jogerős építési engedélye vagy bejelentése, akkor az ő részére 2030-ig építhetünk 5%-os áfával kész lakó ingatlant. Igen ám, akkor most mindenki úgy rástartol, tehát megrángatja a piacot. Mi inkább azt javasoljuk, hogy határidő nélkül legyen ez az 5%-os áfa, és ha mégis a kormány másképp gondolná, akkor majd azt szabályozza.
0: Ezt is elmondták a kormánynak?
1: Igen.
0: Kaptak választ?
1: A Vitézi miniszter úr támogatja, és közösen ostromoljuk a pénzügyminisztert.
0: Az EVOSZ-nak sok más javaslata is van. Most szeptember elején azt mondták, hogy reálisan megvalósítható évente 100 ezer magyar otthon energetikai korszerűsítése, mert hogy ehhez megvan az építő, anyaggyártói és kivitelezői kapacitás. Mennyi pénz kellene hozzá? Mondjuk évente.
1: Ezek ugye roppant nehéz kérdések, mert mindenki számolgat, hogy mennyi kellene ehhez. Mi úgy gondoljuk, hogy 100 000 lakást teljes körű ingatlan energiamegtakarítást célzó felújításba úgy lehet venni, hogyha ezt teljes körűen műveljük, ez minimum 10-15 millió forintra lenne szükség. Ugyanakkor azt látjuk...
0: 10-15 millió?
1: Per lakás. De azt látjuk, hogy a lakosság olyan átlagosan 6 millió forintot költött erre, még akkor is, amikor ezek a most felfüggesztett energiamegtakarítási otthonfelújítási programok futottak, és hogyha abból indulok ki, hogy körülbelül 6 millió forintnyit költ a lakosságra, és 100 ezer lakást akarunk ugye megcsinálni, akkor azt mondhatnánk, hogy akkor ez 600 milliárd forint.
0: Milliárd.
1: De a 600 milliárdhoz nyilvánvalóan önerő is kell, és akkor mindig azon megy a vita, hogy akkor kinek mennyi pénze legyen ehhez a felújításhoz. Én úgy gondolom, hogy minimum 20%-nyi önerőnek kellene lenni, mert az komolytalan, hogy valaki másnak a pénzéből és csupa hitelből akar ilyen jellegű felújítást csinálni. Tehát amivel a 600 milliárd forintot önerővel lehet csökkenteni, és azt mondjuk, hogy az 20% legyen, akkor is minimum 500 milliárd forint kellene ahhoz, hogy éves szinten 100 lakó ingatlant teljeskönű energiamegtakarítást célzó programba be lehessen vinni.
0: Önök szerint mindenképpen megérni erre költeni. Volt egy számításuk, hogy a magyar épület állomány széleskörű energetikai korszerűsítése évente akár 1 milliárd köbméter földgáz megtakarítását is jelenthetné. Hogy jött ki ez a szám?
1: Próbálom a lehető legegyszerűbben elmondani, hogy kedves rádióhallgató, ne kattintson át egy másik adóra és velünk maradjon. Ma egy éves szezonban egy 100 négyzetméteres nem szigetelt lakásnak körülbelül 2500 köbméter per év a gázfogyasztása. Tehát 2500 köbméter. Egy nagy felújítással ennek körülbelül a 40%-át meg lehet spórolni. Akkor azt jelenti, hogy 1000 köbmétert tudunk megspórolni. Az országban lévő 4,3 millió lakásból van, amit nem is lakunk, meg így néz ki, úgy néz ki, minimum 1 millió lakás van, amit ilyen mértékű felújításban kellene részesíteni. És hogyha az 1 millió lakást nézzük a 1000 köbméteres per éves megtakarításokkal, akkor jön ki ez a szám.
0: Tekintélyes.
1: De ami... Nyilván ezt nem tudjuk megcsinálni, mert hát 1 millió lakást így rendbe rakni az illúzió, de hogyha 100 000 lakást per év meg tudunk csinálni, és van rá egy 5 éves program, akkor az kezelhető. Ami még nagyon fontos, hogy az, hogy 1000 köbméter per év egy ilyen lakóingatlanban meg tudunk spórolni, és ha nem lenne rezsivédelem, rezsicsökkentés, meg stb. Jelenleg 750 forintba kerül 1 köbméter gáz, ha nincs állami
0: támogatás
1: ez a dologhoz. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen lakáson éves szinten minimum 750 ezer forintot tud a kedves rádióhallgató megspórolni, hogyha energiatakarékosan felújítja a 100 négyzetméteres nem szigetelt házát.
0: Kíváncsian figyelem majd, hogy mi lesz ebből, de ha már kezelhető nagy számokról beszéltünk, van egy igen tekintélyes 300 milliárd forintos építőipari lánctartozás. Márciusban beszélt erről, én legalábbis azt találtam, hogy akkor mindenképpen nyilatkozott. Hol tartunk szeptemberben, mekkora lánctartozás, körbetartozás?
1: Körülbelül ugyanitt tartunk. Az EVOSZ minden évben kétszer készít felmérést, ahol erre rákérdez a vállalkozásokra. Ez a felmérés, ez szeptember végére lesz meg, és a friss számokat október elején tudjuk mondani. Az év elején ez ilyen nagyságrend volt, és ez nagyon sok.
0: Az építőipari vállalkozások számáról már beszéltünk, de mi lenne az egészséges szerkezet, mennyi legyen ebből a kicsi, a közepes, a nagy, az ilyen-olyan munkákra szakosodott? Tehát a szerkezete az építőiparnak azért az alapvetően rendben van, vagy abban is kellene változás?
1: Hát ugye évtizedek óta mondjuk, hogy ez a szerkezet nincs rendben, és mindig az osztrákokhoz, németekhez hasonlítjuk magunkat, hogy ott milyen a szervezeti struktúra, tehát abszolút nem ennyire elaprózott. Tehát rengeteg mestert és vállalkozást kell összeszervezni ahhoz, hogy akár csak egy lakóingatlan megépüljön, a milliárdos munkákról nem is beszélve. Itt komoly szervezési feladatok, költségek is megjelennek, tehát az egészségesebb szerkezet az lenne, ha több társas vállalkozás lenne, és lényegesen kevesebb önfoglalkoztató, vagy 10 főtől kevesebbet foglalkoztató vállalkozás lenne. A durván durván 140 ezer vállalkozásból ma 136 ezer, 10 főtől kevesebbet foglalkoztató mikrovállalkozás, és a számok mutatják azt, tisztelet a kivételnek, és elnézést kérek azoktól a vállalkozó társaimtól, akik úgy gondolják, hogy ő rájuk nem igaz, minél kisebb egy szervezet, annál rosszabb a hatékonysága. Tehát, hogyha az egy főre vetített úgynevezett hozzáértéket megnézegetjük, akkor minél nagyobb egy szervezet, most sommással mondva, annál jobb a hatékonysága.
0: Ennyi cég van, de munkaerő van elég egyébként? Vagy művezető van, de kőműves nincs?
1: Ugye ez egy nehéz kérdés, mert munkaerő van, csak az a kérdés, hogy milyen a minősége. Az iskola rendszerből nem jön ki annyi szakmunkás, mint ami elmegy nyugdíjba. Tehát itt már egy rés keletkezik. Másrészt pedig nem feltétlenül jó szervezzük ezeknek a munkáját, és a jó szakmunkásnál is vannak hatékonysági problémák. De ebben a témakörben, ami most roppant aktuális, hogy a munkaellátottságra való tekintettel már, hogy ugye nincs munka, a szakmában nagyon sok cég itt az év második felében rá fog arra kényszerülni, hogy a szakmunkásaitól is valamilyen mértékben megváljon, vagy csökkentse a részfoglalkoztatással a foglalkoztatásukat. Tehát ez egy roppant nehéz kérdésé vált most a szakmánkba.
0: Viszont akkor ők majd elmennek feketén dolgozni, nem?
1: Nem föltétlen, mert nehezen fognak munkát találni, de ez is benne van a pakliba, hogy ilyen szituációban akár a fekete munka, a fekete foglalkozás, vagy a kóklerek megjelenése is ott lehet, ahol azért jellemzően van munka. És Budapest és agglomerációs övezetére azért azt kell mondani, hogy jobb a munkaellátottság. Ráadásul itt ugye még jobban elő is fordulhatnak ilyen szituációk, mert nem ismeri a vállalkozó, csak az mond valamit, hogy főnök, és akkor megoldjuk. De egy kis faluba a vasárnapi miséménél a pap is kiprédikálná azt, hogyha a helyi vállalkozó valamit nem úgy csinált volna meg, ahogy ugye megígérte. Tehát veszélyben és ilyen kritikus helyzetbe Budapest és az agglomerációs övezete lehet.
0: Önöknek egyébként a szakképzésre, hogy az több és jobb szakembert bocsásson ki, van ráhatásuk? Van együttműködésük? Vannak javaslataik most?
1: Igen, nagyon régóta van. Mindig a német és a nyugat-európai mintát szoktuk előhozni, hogy mivel ennyire sok a mikro- és kisvállalkozó, ők teljes egészében a duális képzés keretében nem tudják fölvállalni teljes értékűen azt a gyakorlati tanítást, amit egy-egy tanulónak el kellene sajátítani. Ezért ezekben a nyugat-európai országokban nem duális képzés van, hanem triális képzés van. Van egy harmadik lába is a képzésnek, ahol kiemelt gyakorlati képzőközpontok vannak, és rásegítenek a vállalkozóknál ezekre a képzésekre. Erre vonatkozóan az EVOSZ-nak javaslata van, letettük az új kormány elé is, és várjuk, hogy legalább pilot projekt jelleggel meg tudja lépni. Ma Magyarországon 102 helyen folyik építőipari szakmába gyakorlati képzés. Ez még arra az időszakra van, elmúlt 30 évre, amikor 30 ezer gyereket képeztünk az építőiparba, most meg összességében vannak 8 ezeren. Tehát,
0: inkább lenne kevesebb képzőhely, de jobb?
1: Igen. Ilyen egyszerű. Túlméretezett feszültségeket jelent, hogy akár megyénként egyet emeljünk ki, és azt mondjuk, hogy egy kiválósági központ, vagy annak az irányába adok neki pénzt is, hogy elérje, de ilyen javaslata a szakmának van.
0: És akkor biztos a munkabiztonság utolsó témánk is javulna. Azt írják a legújabb közleményükben, hogy az építőiparban 2025-ben nagyon kismértékben, de javultak a munkabaleseti mutatók, de még mindig nagyon sok ilyen történik. Egyébként az összes halálos munkabaleset közel egy negyede, 24,6%-a az építőiparban következett be. Nyilván ezen sokat nincs mit csodálkozni, laikusként is tudom, nagyon veszélyes munkát végeznek, ráadásul mindig újabb és újabb helyszíneken végzik, azt nem ugyanabban a biztonságos gyárban, de hogyan lehetne kicsit javítani ezen a szörnyű statisztikán?
1: Az ellenőrzésre nagy szükség van, a szankcionálásra nagy szükség van, És hát a felelősség teljes gondolkodás az építőipar részéről az roppant fontos, és van egy új jelenség is, hogy a múlt évben 16 halálos kimenetelű baleset volt az országban, és ezeknek az egynegyede távol-keleti befektetők beruházásain történt meg, ahol azért megjelenik a mi munkatörvénykönyvünkben nem igazán illő foglalkoztatás, ahol napi 10-12 órában a hónapokon keresztül foglalkoztatják a kollégát, nem biztos, hogy ismerik azt a munkakultúrát, nyelvhasználati problémáik vannak, stb. Stb. Tehát egy nagyon összetett kérdés. Azt hiszem, hogy sok szereplős, az EVOSZ részéről ezerre nagyon odafigyelünk, tehát egy munkavédelmi tagozat is alakult, akinek a szemléletformálásban van komoly szerepe, munkavédelmi eszközök használatára való tanításban, tehát itt a kultúrát erősíteni kell.
0: Az Arénát hallották az Inforádióban. Kói László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Köszönöm a lehetőséget.
0: Kedves hallgatóink, az Arénát meghallgathatják az Infostart oldalán, és megnézhetik az Inforádió YouTube csatornáján, amelyre érdemes feliratkozniuk. Ha tetszett a beszélgetés, kérem lájkolják és osszák meg a közösségi médiában. Ha véleményük van, írják le bátran kommentben. A mai műsor elkészítésében Erdei Tamás, Szécsi Ágnes és Szabó Gergely segített. Én Herczog Zsolt vagyok. Köszönöm, hogy figyeltek ránk.
2: Aréna. Az Inforádió interjú műsorát hallották itt, az Európa Rádióban. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös magazinja. Minden nap 14 órától az Európa Rádió műsorán.

0: 14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak majd meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a gyermeke a 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapták a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltást létezik, tette hozzá. Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Az üzemanyagár támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Erről Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára beszélt az Inforádióban. Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami tovább gyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is, mondta Árvai Tivadar. A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett, árult el a főtitkár hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét. Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható pluszköltséget jelent a fuvarozásban, tette hozzá. Az iráni konfliktus elhúzódása miatt ismét lefelé módosította a globális olajkeresletre vonatkozó előrejelzését a Nemzeti Energiaügynökség pénteken közzétett havi jelentésében. Az iparosodott országokat tömörítő szervezet szerint 2026-ban a világ napi kőolajkereslete átlagosan 2,5 millió hordóval csökkenhet, ami 940 000 hordóval nagyobb visszaesés a korábban vártnál. A szervezet szerint ez lenne a legerőteljesebb keresletcsökkenés 2020 óta, amikor a koronavírus járvány vetette vissza az üzemanyag felhasználást. A jelentés szerint az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások elakadása késlelteti az olajszállítások normalizálódását, ezért a közel-keleti kínálat teljes helyreállítása várhatóan csak 2027-ben következik be. Az idei keresletcsökkenést 2027-ben napi 2,6 millió hordós növekedés ellensúlyozhatja. A globális olajkészletek rekord ütemben apadnak, augusztusban a megfigyelt világpiaci készletek további 95 millió hordóval csökkentek, február óta pedig összesen 57 millió hordóval estek vissza. A szervezet szerint a szűkös készletek és a kereskedelmi tartalékok gyors fogyása miatt a következő hónapokban további kereslet visszaesésre lehet szükség a piac egyensúlyának fenntartásához. Szeptember 22-ig lehet jelentkeznie az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási pont önkéntesként. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magán, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. Egyébként ez lesz a 14. Teszed akció.
0: az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes nap.
2: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére.
1: Lelkipásztoroknak és családjuknak rendeztek találkozót augusztus 25-én májiban a Mécses központban.
3: Együtt vagyunk most egy ilyen nyarat lezáró lelkészi találkozón, amelyet 3 évvel ezelőtt a püspökválasztás után indítottam el, amely egy jó ilyen levezetés a nyárnak, és újból való beleállása a hitoktatásba.
1: Újra megteltek az iskolák padjai.
4: A kedves kollégáknak sok-sok türelmet, erőt, kitartást és egészségben gazdag évet, hogy tudják a tudást továbbítani gyerekeinknek. A diákjainknak pedig azt kívánom, hogy minden nap úgy jöjjen ki ezen a kapun, hogy érezzék, hogy igenis a mai nap folyamán valami pluszot kaptam, tudásom gyarapodik, és úgy hagyjam el a református kollégium épületét.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Hosszú évek kihagyása után idén ismét megrendezte presbiteri csendes napját a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje. Hogy miért volt fontos újra életre hívni ezt az alkalmat, milyen szerepe van a presbitereknek a gyülekezetek életében, és milyen feladatok várnak az egyházmegye missziói szolgálatára a következő hónapokban. Arról Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgetünk.
5: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a stúdium kerekasztalán. Köszönjük nagy tisztelettel Szilágyi Károlyt, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorát, a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökét, áldás békességet. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
2: Áldás békesség, köszönöm a meghívást.
5: A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje idén a háború és a Covid után újra először szervezi meg a presbiter csendes napját, ahol a presbitereket gyűjti össze egyfajta közös gondolkozásra, képzésre. Sok évvel ezelőtt férfi csendes nap, majd presbiter képzés volt a Covid előtt, most pedig egy hosszú szünet után újra meglettek mozgatva a presbitereink. Miért volt fontos ez?
2: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére. Különösen nagy hatással voltak a presbiteri csendes hetek, amelyek után a presbiterek valóban úgy aktivizálódtak, hogy sokszor már a lelkész mondta azt, hogy ez egy kicsit sok, és ugyanebbe a körbe tartozott bele a

0: Lauza presbiteri csendes nap is, ami egészen a Covid idejéig minden éven megrendezésre került. A missziói bizottság vagy a megye is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a presbitereket lelkesítse, erősítse, munkára ösztönözze, aminek aztán a gyülekezeti életben volt meg az áldása, mert a lelkészek partnerre, társra találnak egy lelkes presbiterbe, akit nem minden áron ösztönözni kell arra, hogy csináljon valamit, hanem önkéntesen érzi szükségét annak, hogy tegyen az Isten dicsőségére. És ezek az alkalmak azok, amelyek az utóbbi időben megerőtlenedtek, pontosan először a Covid miatt, amelyik bezártságra kényszerített az embereket, és most pedig a háború alatt tudjuk, hogy a mozgás, a rendezvények megtartása és bizonyos előírásoknak volt alávetve, ezért a Beregi Egyházmegye 5 éve, már 6 éve nem igazán tudta megvalósítani azokat a rendezvényeket, amelyek életben tartják a gyülekezet lelki életét. Tapasztaltuk is, hogy nagyon gyér volt a jelenlét, amikor ez a bizottság átvette a szolgálati évét. Aztán évről évre, ahogy újra és újra megrendezésre kerültek az alkalmak, úgy éreztük, láttuk, tapasztaltuk, hogy mintha a bizalom kezdene megindulna a gyülekezeti tagokban, a testvérekben, az egyházmegye és az egyházkerületi rendezvények iránt. Ezért igyekeztünk ebben az évben már a presbiteri csendes napot is mindenképp újra megvalósítani, ami minden évben belekerült a missziói munkatermünkbe, és minden évben, ahogy közeledtünk az alkalomhoz, láttuk azt, hogy megvalósíthatatlan, mert azok, akiket szeretnénk ott látni, azok nem tudnak részt venni. A lehetőségeik nem adottak arra, hogy ezen az alkalmon részt vegyenek. Ebben az évben viszont azt láttuk már, hogy elég sokan lehetőséget kapnak arra, hogy el tudjanak jönni. Nagyon sok női presbiter van, idős presbiterek, és a fiatalabbak között is voltak egyre többen olyanok, akik részt tudtak venni, és nagyon nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy nagyon sokan eljöttek. 150 körül volt a létszám, ami azt mondom, hogy első alkalomra egy csodálatos, mert általában az indulás az mindig botladozó, gyengélkedő. Itt viszont azt láttam, hogy a testvérek tényleg eljöttek, és hiszem azt, hogy úgy voltunk együtt, hogy ők is kaptak valamit ezen a napon.
1: Említett a beszélgetésünk elején, hogy a közösségi alkalmak azok óriási motivációt, löketet adtak a szolgálattevők életében. Kicsit ebben a témánál maradva, miért fontos az, hogy folyamatosan segítsük, ösztönözzük azokat, akik segítenek és ösztönöznek a gyülekezetben másokat?
0: Az az igazság, hogy a gyülekezeti munka lassan az évek során megtöbbszöröződött. Régen azért lehet, hogy elegendő volt egy lelkész, aki elvégzett heti 2 istentiszteletet, és a gyülekezet életben tudott maradni. Most viszont olyan kihívásoknak vannak kitéve a gyülekezetek. Ez sokrétű ez a kihívás, hogy egy lelkész már nem igazán tud megfelelő hátteret biztosítani ehhez a szolgálathoz. Legyen az a hitoktatás, legyen az megjelenő idősek a gyülekezeti szinten, vagy éppen azok a feladatok, amelyeket a gyülekezetben lévő rendezvényeknek a lebonyolítása jelent. Tehát nagyon is szükség van olyan segítőtársakra, munkatársakra, és ez ebben csak egy rész a presbitérium, mert azért szükség van bibliakörvezetőkre, ifi munkásokra, szükség van más területeken megjelenő munkatársak a diakóniába. Úgyhogy én tényleg azt látom, hogy ha egy presbitérium nem áll ott a lelkésze mögött, és a szolgálatban olyan dolgokat, amelyek már meghaladják a lelkész képességét, nem veszik át a munka nagy részét, akkor az a gyülekezet igazából haldokló lesz, igazából erőtlen lesz, és a presbiterek lelkesedése és a munkatársak lelkesedése rengeteget tesz ahhoz, hogy egy gyülekezet milyen lelki állapotban van, milyen lendületben van, mennyire érzi a gyülekezetét sajátjának, és mennyire tartja fontosnak a Krisztus ügyét, hogy ott az ő dicsőségére éljen.
1: Beszéljünk erről az alkalomról, körülbelül 150-en vettek részt, ami azt jelenti, hogy sok gyülekezetet lehetett elérni. Mik voltak a témák, milyen témakörök mentén haladt ez a csendes nap?
0: Mindenképpen a lelkesedést akartuk erősíteni, ezért olyan megszólítás volt, ami a láthatatlan Istennek a jelenlegi munkáját a háttérben, amit nem látunk sokszor, mégis milyen láthatóvá teszi a mindenható Istent, és ebből az alkalomban hangzott el egy előadás, amit
2: bocsi, de nem kell, állok.
1: Ezek szerint én is, de én tényleg az.
0: Tehát akkor előről. A lényege a csendes napnak a presbiterek ösztönzése volt, amelyhez Laskoti Zoltán Szőlős Gyulai lelkipásztor tartott egy előadást, amelyik a láthatatlan Istennek a látható munkáját, megtapasztal munkáját mutatta be, és az egyiptomi szabadulás a Vöröstengeri átkelés kapcsán mutatta be azt, hogy amit szemmel nem látunk, az mégis milyen munkájában jelenik meg az Istennek, akár a Vöröstenger ketté választásában. Utána Gyurkó Miklós tartott egy komoly lelki üzenetet hordozó, megszólító és bíztató előadást, mint presbiter, akinek mint presbitertárs volt a feladata az, hogy a presbitereket bíztassa, hitre sarkalja. Nagyon erős volt a megszólítása, és engem nagyon megérintett a bizonyságtétel. A végén pedig Iván Gusztáv lelkipásztor volt az, aki egy záró áhítattal engedett útra bennünket, hogy a magunk helyén, mint Krisztus szolgái, tényleg az Úr Jézusért mindent megtéve tegyük a feladatunkat. Aztán voltak játékok, presbitereknek darts vetélkedő, 11-es rugásokba vetélkedő, és beszélgetésre nyit alkalom, amikor a gyülekezeteknek a presbiterei találkoznak, és ezt is egy nagyon nagy lehetőségnek tartom, amikor a másik gyülekezetben lévő presbiter elmondja azt, hogy náluk hogy vannak a dolgok, hogyan élik meg ezt a munkát, és ezzel nem csak ötletet ad, hanem lelkesedést, hogy hitből hitbe átadja azt az érzést, ami a szívében van, és amikor hazamennek a többiek, akkor az a lelkesedés megy tovább, amit az egyik ember szájról szájra ad át a másiknak. Úgyhogy én azt érzem, hogy egy ilyen csendes nap tényleg nagy motiváló erővel bír, és meg vagyok győződve, hogy ez az első alkalom volt, de hagyomány visszatér, és ugyanazt fogjuk folytatni, és ugyanott fog folytatódni minden, mint a Covid és a háború előtt.
1: Presbiter választások idején nagyon sok felkérés megy a gyülekezetben, hogy legyél presbiter, és ezzel is erősíted, vagy éppen segíted a közösségnek az épülését, működését, fejlődését, és nagyon nagy kérdés az, hogy miért legyek presbiter. Mindenki elfoglalt, mindenki gondterhelt, mindenkinek 1001 gondja van, és viszont a szolgálatban lévők viszont mégis megerősítést kapnak, és mégis nagyon sok csodát tudnak megélni a közös munkában, közös tevékenységben. Kicsit beszéljünk a szerepről, miért fontos a gyülekezetben a presbitereknek az élete megléte és az ő aktivitásuk.
0: Mindenképpen fontos az, hogy az Úr gyermeke legyen. Tehát ezt a szolgálatot úgy végezni, hogy neki az a Krisztus, aki a megváltónk, és aki miatt az egyház létezik, hol van. És hogyha Krisztus a helyén van, akkor biztos, hogy a hálája, az a hála, amit érez a saját megváltottsága miatt, arra ösztönzi, hogy ő is szolgálatba álljon. Pont presbiter választások idején jön elő ez a kérdés, hogy miért is csináljam, miért is dolgozzak. Hát azért, mert én sokat kaptam. Mert amit én kaptam, azt igazából soha nem tudom visszaadni. Nincs annyi erőm és nincs annyi képességem, hogy bármikor is visszafizessem, de ha már egyszer kaptam az ajándékot, akkor mint alázatos gyermek igyekezzem szolgálni azt az Urat, akit nagyon szeretek. Nálunk is presbiter választás volt ebben az évben, és igyekeztünk egy másfajta presbiter választási eljárást végigjárni. Régebben gyorsabb volt a menete, de beépítettünk például Gáton egy képzési időszakot, amikor a presbiter feladatáról, a presbiter lelki állapotáról, a presbiter szolgálatáról beszélgettünk. Ez egy olyan hét alkalmas képzés volt, amikor beszélgetéssel fölkészítettük arra a presbitereket, hogy jól gondolják meg azt, hogy ebben a szolgálatban mire hajlandók, mit vállalnak, hogy ez ne csak egy olyan tisztség legyen, amivel valaki akarok lenni, akár egy közösségben, vagy együtt vonulok be lelkésszel, hanem ez az a tisztség legyen, amikor én oda akarom tenni, és bele akarom tenni a szolgálatba a lényemet, a hitemet, a szolgálatomat, és megvédeni azokat a gyülekezeti tagokat, akiket az ördög most ezerféleképpen szeretne megtámadni és elpusztítani. A presbiternek pont ez a hét, ez a lelkesedés is adja vissza azt az ösztönzést, hogy bástya legyen. Tehát mi elfelejtjük azt nagyon sokszor, hogy igazából mi vagyunk azok a védőfalak a gyülekezet körül, ami akár egy külső támadásban, akár egy idegen szektának a támadásában a presbiter felelősségét nagyját teszik. Egy ember, egy lelkész már nem tudja az egész gyülekezetre a figyelmét kiterjeszteni, olyan sokrétű a szolgálata, de amikor ott van a presbiter, amikor körzete van, amikor látja azokat a tagokat, amikor megkeresi vagy beszélget velük, akkor az ő beszélgetés és megkeresése az nagyon sok áldást hozhat a gyülekezet életében.
1: Az elmúlt 4 év az egy nagyon különös, váratlan helyzet az életünkben. Nagyon sok férfinek el kellett hagyni a szolgálati helyét, nagyon sokan be vannak zárkózva, viszont a hölgyek nagyon sok szerepet vesznek át fizikailag, minden szempontból az élet minden területén. Felvették a nadrágot, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a gyülekezetekben is a mozgató rugót is átvették ebből a szempontból, mert rengeteg női presbiterünk van arányában, vagy többszörösen, mint korábban volt.
0: Hát azt el kell ismernünk, hogy a női lélek az sokkal aktívabb és sokkal buzgóbb, mint a férfi. Ezt látjuk a gyülekezetben résztvevő tagoknak, az istentiszteleten résztvevő tagoknak a számából is, és ahogy én tapasztalom a mi gyülekezetünkben, ez a lelkesedés, ez ott van a szolgálat területén is. Az tény, hogy másfajta szolgálatot kell végezniük. Nem biztos, hogy azokban a nehéz fizikai munkákban, amiben a presbiterek együtt vannak, ők részt tudnak venni, viszont nagyon fontos egy csendes napnak a megszervezésében, a hátterében az ő szolgálatuk, vagy éppen akár a diakóniai munkának a hátterében, amiben igazán is, hogy ők azok, akik jól látják, hogy mit kell esetleg egy csendes napra bevásárolni, mit kell elkészíteni, megtervezni, és ők azok, akik könnyebben észreveszik a gyülekezetben lévő elesett embereknek a problémáit is. És az az érdekes még, hogyha Krisztusról van szó, és tényleg lelkes presbiterekről van szó, akikre igazán lehet számítani, elsőként a szolgálatban azok mindig a nők lesznek. A férfiak azok olyan mackósan, nehezen indulnak el, oda teszik magukat, de mindig van egy ilyen átgondoltság, egy lassú indulás. A nők azok hamarabb indulnak és hamarabb lelkesednek, úgyhogy én tényleg azt tapasztaltam a gyülekezeti szolgálatban, nincs sok nő, nekünk 3 nő van a gyülekezetünkben, de az a presbitériumban, de nagyon jól csinálják és igyekeznek oda tenni magukat.
3: Az elmúlt percekben Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, a Beregi Református Egyházmegye Missziói Bizottságának társelnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Lelkipásztoroknak és családjuknak rendeztek találkozót augusztus 25-én májiban a Mécses központban. Az összejövetelre 120-an regisztráltak, gyerekzsivajjal telt meg az üdülőkertje, de a lelkészek is örömmel üdvözölték egymást, hiszen lehet, hogy egy évben csak egyszer találkoznak ilyen körben egymással. Az összejövetel áhítattal kezdődött, ahol főtiszteletű Barna Sándor szólt az egybegyűltekhez, és rádiónknak is nyilatkozott.
2: Egy nagyon érdekes időszakot élünk, tulajdonképpen egy politikai választás után, egy püspök választás előtt. Mondhatjuk azt, hogy egy átmeneti időpont, és főtiszteletű Barna Sándor püspök úr nagyon érdekes párhuzamot vont a politika és az egyház között, ha egyetlen egy mondatot idéznék, hogy az Úr embere nem manipulálhat. Hát induljunk ki innen.
3: Igen, valóban. Együtt vagyunk most egy ilyen nyarat lezáró lelkészi találkozón, amelyet 3 évvel ezelőtt a püspökválasztás után indítottam el, amely egy jó ilyen levezetés a nyárnak, és újból való beleállása a hitoktatásba, a gyülekezeti szolgálatok folytatásába, és általában ez egy könnyedebb hangvételű alkalom, de most természetesen kicsit tematizálta a mai alkalmat ez az ige, amely megtalált. Utána vagyunk egy országgyűlési választásnak, ahol megláttuk azt, hogy milyen eszköztár vonul föl a világban, és ezek nem új dolgok, csak néhány új köntösben van, és milyen érdekes, hogy a Biblia beszél erről. Bár mi azt gondolnánk, hogy közöttünk az egyházban egész másképpen működik, de ne felejtsük el, hogy már az úrvacsora asztalánál, amikor Jézus arról beszélt, hogy ő odaadja az ő életét, az ő testét és vérét érettünk, akkor egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Nem Heródes palotájában, nem Pilátus udvarában, hanem éppen azok az apostolok, akikkel Jézus együtt tölti az utolsó vacsorát. És Jézus mond egy nagyon érdekes választ erre, hogy a világban az uralkot uralkodnak, jótevőnek nevezik magukat. Ebben már benne van az irónia, hogy minden a látszat a világa, és mond egy olyan mondat, amely szerintem végigvonult az ige hirdetésben, többször ismételtem, a közöttetek ne így legyen. És Absalom története egy 3000 éves történet. Akkor ő az első kampánymenedzser, aki tulajdonképpen olyan eszközöket használ, amit azóta folyamatosan használnak a világban is. És hát néha úgy tűnik, hogy az egyházban is. És éppen ez tette szükségessé, úgy éreztem, az nem véletlenül talált meg ez az igeszakasz, nem véletlenül ismertem rá a mindennapokra, hiszen a Szentírás az életkönyve. És egyfajta pásztori felelősséget éreztem, püspökként azért, hogy most, amikor elkezdődik a választás, és már láthatóan valamiképpen ezek az eszközök hozzánk is beszüremkedtek, ezeket azért ejtsünk szót erről, és halljuk meg Jézusnak ezt az intését, hogy közöttünk ne így legyen. Gyorsan elsorjázhatom azt, hogy Absalom mégis milyen módszereket használt. Ugye visszatér egy számüzetésből, és úgy gondolja, hogy édesapját letaszítja a trónról, és az első, amit tesz, hogy egy harci kocsit, egy ilyen drága kocsit vesz, mert az eredeti szó az arra utal, mint hogyha mai luxus autót venne, és bérel 50 embert, aki mai megfogalmazásban a kampánystábja, és egyfajta ronyrázás történik, amely azt arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet Absalomra, hogy bizony én vagyok valaki, én már most olyan vagyok, mint egy király, és arról szóltam, hogy hát igen, szabad megmutatni magunkat, Isten gyermekei vagyunk, képességeket, ajándékokat adott, de nagyon keskeny a határ, amikor az ember a maga dicsőségét keresi ebben a világban, illetve tud adni annak dicsőséget. Jézus azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, hogy látva a ti életeteket, a ti jó cselekedeteiteket, a ti életeteknek gyümölcsét, a mennyei atyát dicsőítsék. Aztán a másik, amit tesz, hogy miután magára fölhívta a figyelmet, a királyhoz rendszeresen jártak, úgymond a kapuba, ahol bíráskodás történt, egyfajta másodfokú bíróságként, aki nem elégedett meg otthon a döntéshozattal, amit a vének hoztak, hát eljött a királyhoz panasszal, és őket állítja meg, kedvesen behízelegve, bőrük alá bebújva, hogy honnan jöttetek, nagyon közvetlenséget mutat, nagyon jó érzés, hogy az embert észreveszik, figyelnek rá, és ez lehetne őszinte is, de abszolút részéről nem az. Ez a folytatásból derül ki, hiszen arról beszél, hogy nézd, a te ügyed igaz és helyes, de a királynál nincs, aki téged meghallgasson. És itt tulajdonképpen azt teszi, hogy nem mondja ki, nem nyíltan lázat, hanem egy bizalmatlanságot ültet el, hogy hát ez a mai jellegvezetés, ez gyenge, ez sodródik, ez nem tudja bárcsak engem tennének meg királyjá. És így lopja be magát tulajdonképpen, ezt a szót használja a Szentírás Abszalom az izraeliek szívébe. Úgyis azt jelenti, hogy ellopja, hogy nem veszik észre, hogy valahol már őket egy másik játszmának a részeseivé tették. Nem volt az őszinte az a figyelem, nem adhatott mindenkinek igazságot. Lehetséges, hogy a struktúra az igazságszolgáltatásban nem is mindig érhetett rá Dávid. Talán nem is mindenkinek hozhatott jó döntéseket. Születhettek sérelmek, és ez benne végigvonul a Abszalom pókháló szövésében, hogy a sérelmes embereket mind magához hívja. Ilyen volt Akitófel, aki Becsabénak a nagyapja volt, és tudjuk azt a sajnálatos elesését, bűnét Dávidnak, aki Akitófel az a sérelem van, hogy bizony Dávid tönkretette az én unokámnak a boldog családi életét. Ott van Hebron, akik úgy érzik, hogy ők most már hátratételt szenvednek, mert nem ők a főváros, mert Dávid elvitte a főváros Jeruzsálembe. És igen, a sérelmekből is lehet tábort építeni, de közöttetek ne így legyen, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. És aztán gyanútlan embereket is beszöveget a hálójába, jeruzsálemieket, akik nem tudják, hogy egyáltalán milyen rendezvényen vannak. Éppen úgy történik minden, mint korábban, amikor Dávidot és királyá kiáltották ki Hebronban, és hát ők arra valók, hogy statiszták legyenek, egy tömeget biztosítsanak, és egyfajta bizonytalan választóknak a tömegét alkossák, akiket lehet befolyásolni. De közöttetek ne így legyen, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. Igen, nem azért tűnik modernnek ez a történet, mert egy ókori fortélyokat mutat be, a hatalmi fortélyokat, hanem éppen azért, mert nagyon mai, nagyon modern, mert ezek a dolgok ma is léteznek, és amikor elérkeznek az egyház ajtajához, akkor az lesz a kérdés, hogy meghalljuk-e Jézus szavát, hogy közöttetek ne így legyen.
2: Na hát igen, a Bibliában minden írva vagyon, úgyhogy nincs új a nap alatt. Nagyon képletes ez a hasonlat, meg ez a levezetés. Itt ezen a találkozón, most visszatérve a mai alkalomra, egy nagyon kedves megjegyzést hallottam, amikor a két lelkész üdvözölte egymást, de rég láttalak. Hát igen, mert te másik templomba jársz. Tehát ez az alkalom is arra jó, hogy tapasztalatot cseréljenek, és hiába kötetlen programban lehet fürdeni, vízibiciklizni, büfé, minden, ami szemszájnak ingere, azért nagyon sokan egy évben egyszer találkoznak egymással, és a nagyobb gyülekezetek, kisebb gyülekezetek lelki pásztora is nagyon sok ötletet tudnak adni, és ez fontos, mert az egyház építés, az egyház megtartása, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon napirenden van.
3: Ja, valóban így van, és mi nem csak egy-egy néhány alkalomra próbáljuk ezt leszorítani, hogy a lelkipásztorok találkozhassanak, mi is igyekszünk egyébként, folyamatosan járjuk a kerületet, és kis körzeteket, legészi kisköröket tartunk, ahol azt érezheti a végeken élő is, hogy igen, számon tartanak és megszólítanak, és elmondhatom azt, ami velem történik. Közösen gondolkodhatunk, testvérként lehetünk együtt. Ennek a mai alkalomnak is ez a lényege.
2: Mi lehet a jelentősége egy ilyen napnak, amikor lelkészek, családjaik együtt töltenek egy napot, még szép nyári időben, amikor behúzottunk az árnyékba, mert még mindig van ereje a napnak. Hagyj mutassam be beszélgető partnereimet.
4: Demeterné Soltész Gabriella vagyok.
5: Almási Ferenc.
2: Tetemvári gyülekezettel.
5: Így van, a Deszka templomból.
4: Én pedig Zubogyról és Felső-Kelecsényből.
2: Milyen szívvel jöttek ide?
5: Örömmel. Én nagyon jó kezdeményezésnek tartom minden esztendőben megszervezni az egyházkerület, és annyira jó találkozni, mert ugye a lelkész értekezleteken időről időre találkozunk a saját egyházmegyénkben szolgáló kollégákkal, de ilyenkor viszont más egyházmegyékből érkezőkkel is tudunk találkozni, akikkel ritkábban, és én azt különösen hasznosnak, jónak érzem, hogy nem egy előadás kell meghallgatni, vagy kettőt, hanem
2: tehát ez egy teljesen kötetlen nap.
5: Van rá alkalom, hogy végre beszélgessünk nyugodtan.
2: Én gondolom azért tapasztalatcserére is sor kerül. Meséljen egy kicsit a zubogyi gyülekezetről.
4: A zubogyi gyülekezet egy tipikus kis falusi vidéki gyülekezet, de egy élő gyülekezet, és nagyon, tehát vidéki szempontból egy viszonylag nagy gyülekezetnek számít, hiszen ott vidéken azért egy 180 egyház fenntartó az nagynak számít. Nagyon jó kis helyen vagyok. Zubogy egy szuper település, Felső-Kelecsény viszont fogyóban van, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor 20 éve oda kerültem, akkor mondjuk még 30 ember volt az Isten tiszteleteken, most pedig 2-3, mert elfogyott az egész falu, nem csak a gyülekezet. Úgyhogy ez kicsit nehezebb terep. Zubogyon viszont az legkisebb gyermektől a legidősebbig mindenki van Isten tiszteleteken is, és a gyülekezeti tagok között is, tehát egy nagyon jó kis hely, és nagyon szeretünk ott lenni.
2: A tetemvári gyülekezet a Deszka templomban, a város egyik ikonikus helyszínén működik, és hát nem csak az istentiszteletek, hanem egész nyár folyamán rendezvények, gyermekfoglalkozások. Hogyan telt a nyár?
5: Hát, az túlzás mondani egy egész nyáron, mert nagyon sokan elmennek ilyenkor nyaralni, és így tovább, de valóban a nyár első fele az táborokkal telt, volt napközis gyerektábor, volt ifjúsági és konfirmandus táborunk is. Ilyenkor ősszel kezdődik el újra az élet. Tehát nyáron minden bibliakör szünetel, van minden esztendőben bibliaköri évad zárunk. Az azt jelenti, hogy az összes mind a 12 bibliakör résztvevőit elhívjuk általában Varbóra, ott a Varbói tó mellett szoktunk együtt lenni, és akkor gyakorlatilag ez egy ilyen piknikezős alkalom. Nagyon szeretünk együtt lenni, és a bibliaköri évad nyitó, az most terveink szerint szeptember 4-én pénteken lesz, akkor az egy nagyon-nagyon lelki alkalom. Igét olvasunk, imádság, éneklés, Isten dicsőítés egy jó órán keresztül, egy kifejezetten teljesen lelki Istenre hangoló alkalom.
2: Hát jó felkészülés lehet ez a mai nap, mert gondolom, hogy azért a nyári feltöltődésre a lelkészeknek is nagy szüksége van.
4: Nagyon nagy szükség van a nyári feltöltődésre, hiszen egész évben nem csak hogy a gyülekezet, hanem azért ott van a falu, a hittanórák, a család, tehát ez mindenképpen fontos dolog, hogy nyáron valamennyire tudjunk feltöltekezni, hát nem sok idő marad rán, nálunk is a gyermekek össze-vissza vannak, de elvárják, hogy együtt menjünk, hogyha pihenni készülünk, de azért most is sikerült egy pár napot együtt eltölteni, és valóban igyekszünk feltöltekezni ilyenkor.
2: Nem fogják tudni elkerülni a szakmázást, úgymond, mert biztos, hogy nagyon sok tapasztalatot kicserélnek, megosztanak. Mit érez a mai napokban, ezekben a hetekben, hónapokban gondnak, problémának?
5: Hát, szerintem most mindenkinek a fejében ott zizeg a választás.
2: Igen.
5: Püspök és esperes választás. Ez jelenti azt is, hogy milyen jövőképünk van az egyházzal kapcsolatban. Az én számomra, ha szabad ilyen tekintetben személyesnek lenni, az én számomra a sok éve igen nagy és egyre nagyobb kérdés az, hogy megtaláljuk az identitásunkat ebben a változó világban. Nekem ez jelenti a legnagyobb kérdést, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mit jelent ma az egyház, a gyülekezet, lelkipásztornak lenni? Mire képezzük ki a fiatalokat, akik kijönnek? Annyira nagy a különbség, ugye most itt vagyunk mi a kolléganővel, elmondta, hogy egy pici, fogyatkozó, meg egy nagyobb falusi gyülekezetben van, mi pedig egy belvárosi nagy gyülekezetben. Annyira más a szolgálat, hogy ezt nem lehet elmondani. De ettől ő nem kisebb, mint én, meg én sem vagyok nagyobb, mint ő, hanem más, más a szolgálat. És szerintem nagyon fontos lenne ezt tudni megbecsülni, azt mondani, hogy ha ő tudja, mit, miért, hogyan csinál, akkor az jó, akkor abban erősíteni, ebben megosztani az ismereteket, tapasztalatokat. Meggyőződésem, hogy nincsen egy üdvözítő módszer. Véget ért az az idő már nagyon régen, és ahogyan gyorsul a világ, még inkább így van, ahogy változik a világ, hogy nem lehet operálni ilyen 200 éves dolgokkal, hogy mint hogyha még mindig mindenki, azt feltételeznénk, hogy itt az emberek templomba járnak maguktól, meghúzzuk a harangot, és akkor ott lesznek. És ez megint egy nagyon személyes vélemény, és tudom, hogy ezzel sokan vitatkoznak, de én már azt sem látom járható útnak, amikor az utcára kimennek emberek, és akkor ilyen nagy csinnadrattával missziót csinálnak.
2: Hát ez sok mindenki csinál.
5: Az én lát, az legalábbis a mi gyülekezetünkben az a tapasztalat, hogy a személytől személyig terjedő misszió működik. Tehát mi hozzánk úgy jönnek be folyamatosan például a keresztkérdések kurzusra, aminek nyomán felnőtt konfirmációra készülnek emberek, abba fél évben megtérnek sokan közöttük. Úgy jönnek, hogy gyülekezeti tagok beszélnek munkatársaiknak, rokonoknak, szomszédoknak, és így tovább, hogy gyere, mert például egy konkrét eset, az egyik gyülekezeti tagunk most már nagyon elkötelezett szolgálattevő is, néhány évvel ezelőtt elvégezte a keresztkérdések kurzust, keresztjén emberré lett, és most a szomszédjában lévő illető egy folyamatos depresszióval küzd, és akkor mondja neki, hogy gyere el az Isten házába, meglátod, hogy Isten igéje foghatni rád, és így tovább, és akkor mondja nekem, hogy egyre többször itt van. Tehát ez a személyről személyig terjedő, a személyes, én általam megvallott hit, az én valós bizonyságtételem az, ami még hiteles tud lenni. Az, hogy kiállunk, hát ezt csinálják pártok, stb., de mondom, ez egy személyes vélemény.
1: Lelkipásztoroknak és családjuknak rendeztek találkozót májban. Erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Újra megteltek diákokkal az iskolák, hétfőn hivatalosan is kezdetét vette az új tanév. A Kolozsvári Református Kollégium közössége a Farkas utcai templomban tartotta évnyitó ünnepségét, ahol a diákok fogadalmat is tettek. Az évkezdés kapcsán Török Gyurko Zoltán igazgatót arról kérdeztük, milyen célokkal és tervekkel vág neki az intézmény a 2026-2027-es tanévnek. Az évnyitóra érkező diákok pedig arról számoltak be, mit várnak az új tanévtől, milyen tervekkel érkeztek vissza az iskolába. A riporter Pilbák Kincső.
2: Hétfőn újra megteltek az iskolák padjai, becsengettek az új tanévre. A Kolozsvári Református Kollégium diákjai a Farkas utcai templomban kezdték meg az évet, ahol fogadalmat is tettek. Az évnyitón Török Gyurko Zoltánt, az intézmény igazgatóját kérdeztük arról, milyen tanév vár a kollégium közösségére, és milyen tervekkel vágnak neki az új iskolai évnek.
3: Istennek hála, hogy jól indítjuk ezt. Azért mondom, mert a pedagógusaink mindenhol megvannak. Egy utolsó, amit a mai nap folyamán délután még meg kell oldjunk, a bölcsödébe, egy óvodai kolléganővel, de az is megoldódik. A kedves kollégáknak, amint mondtam, sok-sok türelmet, erőt, kitartást és egészségben gazdag évet, hogy tudják a tudást továbbítani gyerekeinknek. A diákjainknak pedig azt kívánom, hogy minden nap úgy jöjjön ki ezen a kapun, hogy érezzék, hogy igenis a mai nap folyamán valami pluszot kaptam, tudásom gyarapodik, és úgy hagyjam el a Református Kollégium épületét.
2: Milyen csoportok, osztályok indulnak idén?
3: Tehát nagyjából azt tudom, hogy a két bölcsődei csoportot ugyanúgy működtetjük, a Dónátúton az óvodai csoport ugyanúgy működik. Itt a központi óvodánknál önállóan indult a kis csoportunk, és még működik a vegyes csoport, ahol még 3 éves gyerekeket is fel tudtunk venni. Egy előkészítő osztályunk van, a többi az elemi szinten nem változott, ugyanaz, mint a tavalyi. 5. osztályban úgy szintén egy osztályunk van, és a 9. ez most már megszokott. 5 éve így indítjuk, hogy fél társadalomtudomány, fél humánteológia, és egy egész természettudományi osztály. Plusz emellett a szakosztályoknál sajnos az idén a 7 szakma közül csak 6-ot tudtunk megvalósítani. Számítógépes elosztás van, és engem elkeserít egy kicsit, hogy az asztalos szak nem tudott beindulni, de én bízom benne, már külön beszélgettünk az ottani kollégákkal, 2 szaktanárral, hogy mindent meg kell tegyük, hogy ezt se veszítsük el, és jövő szeptembertől azt tudjam mondani, hogy igen, az is újraindult. A poszlicinél a nővérképzés, asszisztensképző, tehát az öröm számomra, az idén 23-an jelentkeztek, 23 diákot felvettünk, és most a reggel értesültem a kolléganőm által, hogy még 2 érdeklődő van, a múlt hét végén ők is beiratkoztak, tehát velük is megtartjuk azt az interjút, és minden rendben, tehát ez örömteli a múlt évekhez képest, mivel hogy ott, hogyha már 15 összejött a múlt években, az nagyon jó. Most már ott is odajutottunk, hogy 20 fölött vannak.
2: Milyen jövőbeli terveik vannak a 2026-27-es tanévre?
3: Az eredményeket, ezt meg akarjuk tartani. Tulajdonképpen most már egymás után 3 évben a végzős diákjaink a 2-12-es osztálynál 100%-os volt az átmenés, a 8-osoknál megint nagyon-nagyon jó, és a másik az, hogy minél több 8-ot végzős diák, én azt szeretném, hogy itt tudja folytatni a Református Kollégiumba. Ugyanúgy fejlesszük tovább a szakoktatást, ugye bár kapcsolatokat teremtsünk más intézményekkel, az országba, a külföldi intézményekkel, és még nagyon-nagyon sok terv infrastruktúrán szeretnénk dolgozni, sportpályát próbálunk, amiben lehet felújítani. Tehát a tervekről egy órát tudnánk mesélni, nagyon-nagyon sok van, de ebből egy részét, ha megvalósítjuk, már az is nagyon-nagyon jó lesz.
2: Az évnyitóra érkező diákokat is megkérdeztük, milyen tervekkel néznek az előttük álló hónapokra.
4: Én Jánosi Monika vagyok, erre a tanévre úgy készültem fel, hogy a legjobbakat várom tőle, és izgatott voltam, ugyebár az új emberek miatt, és szeretnék sok barátot szerezni, meg szeretném a legjobbat kihozni magamból a tanulás terén.
5: Az én nevem Sors Katinka Imola, és úgy készültem erre a tanévre, hogy teljes gázzal előre minél többet el szeretnék érni, és minél jobb eredményeket elérni.
2: Mik a jövőbeli terveid?
5: Hát a jövőbeli terveim azok lennének, hogy lehetőleg egy jó helybe beilleszkedjek, egy jó munkahelyre, és próbáljak a legtöbb emberen segíteni, a gyerekeken, mint a felnőtteken, az öregeken, akik kicsit jobban félnek az orvostól, mint kéne.
6: Nagyka Száliza vagyok, és egyébként bent lakó. Amúgy nagyon vártam, hogy visszaéljek, végre találkozzak a barátaimmal, mert hogy nyáron nem sikerült, és most szeretnék jobb eredményeket elérni, mert tavaly nem annyira sikerült tanulni, kórusba is jól teljesíteni.
2: És milyen a bentlakásban, milyen a közösség?
6: Hát most nagyon sokan lettünk. Tavaly alig voltunk 10, és most nagyon megsokasodtunk, ugyan nagyon jó szerintem.
7: Én Orsi vagyok, 12-es, humános vagyok, társ is, bizakodó vagyok, szeretnék tanulni, és igazából szerintem jól fog menni az érettségi. Én nem aggódok, tudom, hogy ha kell, a tanároktól, egyesektől kérhetek segítséget, és szerintem tök jó lesz ez az év. Tele lesz káosszal, vitatkozásokkal, ruhapróbákkal és tánccal, de szerintem megéri.
2: Milyen jövőbeli terveid vannak egy iskola után?
7: Hát a jövőbeli terveim az egyetem, a pénzügy a Szegán, céget akarok nyitni, vagy marketing menedzser akarok lenni, és igazából művészettel is foglalkozom, úgyhogy nekem így ezek a terveim. Sportolni is szeretnék, így mindenből egy kicsit szeretnék csinálni így az életbe.
8: Én Százferkő Eszter vagyok, és 12. osztály kezdem, és őszintén szóval nagyon nem készültem annyit erre az évre, inkább idegileg és mentálisan.
2: És mi lesz ebben az évben szerinted kihívás?
8: Hát ebben az évben kihívás az szerintem a tanulás lesz, és az, hogy én ezt minden nap folyamatosan meg tudjam csinálni.
2: És van-e valamilyen célkitűzésed a tanévre, illetve majd utána a 12. befejezése után?
8: A tanévre az, hogy ne foglalkozzak kicsinyes dolgokkal, hanem tényleg foglalkozzak a tanulással, és hogy átmenjek az érettségin, és folytassam az életemet ott, ahol szeretném.
9: Az én nevem Egei Mária Ildikó, és a tanévre nagyjából a tantárgyakból készültem, amiből adtak nekünk házikat, a könyveket, amiket kellett, kiolvastam. Nagyon jók voltak, a kedvenceim voltak, imádom a tanáraimat, és ez az év remélem, hogy nagyon jó lesz, de az előző is nagyon jó volt.
10: Én Máté Andrea vagyok, 12B osztályos. Tudom, hogy sok stressz lesz ebben az évben, és hogy nehéz lesz, de én úgy vagyok vele, hogy a szép pillanatokat kell megragadni, és hogy azokból úgymond így táplálkozni, hogy valahogy kibírjuk épp észre ezt az évet.
2: És 12. után mik a terveid?
10: Vásárhelyi orvosira.
11: Az én nevem Tamás Lukács Ingrid, én is szintén 12. osztályos vagyok most már. Én is remélem, hogy szép pillanatokkal teli lesz ez az év, mert ugye ez az utolsó évünk így együtt. Jövőbeli tervem, hát én szeretnék vegyészmérnökire menni, itt Kolozsváron, úgyhogy ez lenne az egyik célom.
2: És mi az, ami a legjobban fog hiányozni a refiből?
11: Szerintem a közösség, mert egy nagyon összetartó közösségnek gondolom a refis közösséget. A tanárok is, mert hogy jó fejek. A reggeli áhítatok. Igen, korábban kell felkelni, de megéri, és erőt ad.
2: Neked mi az, ami a legjobban fog hiányozni?
10: Hát a közösség az egyértelműen, őszintén meg az épület is egy kicsikét, mert nem tudom, így otthonosnak tűnik így ez alatt a jó pár év alatt, ameddig itt voltam, társaság.
1: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora minden pénteken 15 órától.

0: 15 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd záró szavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György, kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezető, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Kinyitják a laborok, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán, a kilátogatók az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Debrecen mellett az egyetem Hajdúböszörményi, Nyíregyházi és Szolnoki kampuszai is nyitva lesznek. Látványos kémiai bemutatók, séta az Anatómiai Intézetben, külön különleges koncert a zeneművészeti kar ütőseitől, kutyaasszisztált terápia a gyermekklinikán. Többek között ilyen és ehhez hasonló programokkal készülnek a Debreceni Egyetem helyszíneim.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sok felé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

A Biblia segít legyőzni a kísértést. Első rész. Mert Isten igéje élő és ható, és megítéli a szív gondolatait és szándékait. Zsidókhoz írt levél 4. fejezet, 12. vers. Úgy tűnik, ma akármerre néz, kísértéssel találkozik az ember. A fiataljainkra olyan képi ingerek áradata zúdul, amelyek összezavarják, bűnre csábítják, és a tisztesség és önuralom normáinak feladására késztetik őket. Egyszer megkérdeztek egy bölcs és istenfélő 80 éves lelkipásztort, hogy melyik az az életkor, ami után már nem jelent problémát a szexuális kísértés, mire habozás nélkül így felelt. Nem tudom, de csak a 80-on túl lehet. Az az igazság, hogyha élsz és mozogsz, akkor kísérthető is vagy. Kutatások igazolták, hogy egyre több nő esik a bűnre csábító irodalom, filmek és videók könnyen elérhető világának csapdájába. Az akaraterő, az internetes szűrők alkalmazása és az elszámoltathatóság hasznos és értékes módszerek, de önmagukban nem szabadítanak meg az ellenség által okozott lelki sebektől, ahogyan gyógyulás sem hoznak rájuk. Mindannyiunknak meg kell halnunk, és be kell tartanunk a védelmünkben adatott bibliai rendelkezéseket. Jézus ezt mondta, hallottátok, hogy megmondatott, ne paráználkodj. Én pedig azt mondom nektek, aki kívánsággal tekint egy asszonyra, már paráznaságot követett el vele szívében. Máté evangéliuma 5. fejezet 27-es verstől a 28-as versig. Az első lépés annak a felismerése, hogy a kívánság ártalmas és a Bibliában tiltott dolog. Ugyanakkor Jézus nem egyetlen pillantásról beszél itt, hanem arról a sóvárgó tekintetről, amely vágyat gerjeszt és bűnre visz. Nem futó gondolatról van tehát szó, hanem folyamatról. Az itt használt görög blépó, tekinteni, ránézni, ige, tudatos megfontolást, illetve szándékos, hosszas gondolkodást sugall. Vagyis ha valaminek a láttán helytelen vágy ébred bennünk, azonnal a Szentlélekhez kell fordulnunk, hogy segítsen ellenállni a bűnnek és tisztaságban járni.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat szeptember 11-én pénteken, a mikrofonnál Huszár Katát hallják. 3 és 4 óra között a Közélet Közérdek című műsorunkkal jelentkezünk, melyben többek között szólunk arról, hogy RevStart elnevezéssel ifjúsági találkozóra várják az érdeklődő fiatalokat szombaton Miskolcra, a belvárosi református gyülekezetbe. Erről majd Elekes Botond Ábellel, a Miskolc belvárosi református egyházközség ifjúsági vezetőjével beszélgetünk. Majd pedig arról is szólunk, hogy az idei Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok program részéhez számos borsodabói Zemplén vármegyei református templom is csatlakozik, többek között Abod, illetve Hangács. Mindkét településen várják az érdeklődőket, Abodon szeptember 12-én szombaton, Hangácson pedig szeptember 19-én. Ennek részleteiről majd Molnár Kovács Edit, református lelkipásztor nyilatkozik. Kedves hallgatóink, ez ennek az órának a kínálata, a 4 órási hírek után pedig többek között fellapozzuk majd a kalendáriumot, hallhatják az Útravaló című rovatunkat, illetve megismerhetik az ökörítói fergeteges néptánc együttes vezetőjét, Kajós Lászlót, aki már 1972 óta vezeti ezt a csapatot. Kedves hallgatóink, jó rádiózást kívánok!

0: Közélet, közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Köszöntöm Önöket, ez a Közélet, közérdek 2026. szeptember 11-én pénteken a mikrofonnál Huszár Katát hallják. Kedves hallgatóink, az előttünk álló szűk egy órában, magazinműsorunkban elsőként szólunk arról, hogy Revstart elnevezéssel a fiatalokat várják szombaton a Miskolc belvárosi református gyülekezetbe. Ifjúsági találkozót rendeznek ugyanis itt délelőtt 10 órától. Többek között közös dicsőítés, előadás, játékok, kiscsoportos beszélgetések szerepelnek a programok között. Elekes Botond Ábellel, a Miskolc belvárosi református egyházközség ifjúsági vezetőjével beszélgetünk majd a részletekről.
2: Miskolci, illetve a régióban élő fiatalok, ifjúság gyülekezeteknek lesz egy úgynevezett találkozója. Lesz itt lehetőség játékra, ismerkedésre, megismerhetjük a régióban élő fiatalok egymást. Lesz áhítat, lesz közös dicsőítés, lesz előadás, és az előadáson elhangzottakat kis csoportokba fogjuk feldolgozni. A legfőbb célja az lesz ennek a rendezvénynek, hogy minél több fiatal megerősödhessen hitbe, találkozhasson Istennel, esetlegesen közelebb kerülhessen az Istenhez, illetve új embereket ismerhessünk meg, és akár új barátságok is köttethessenek.
1: Ezt követően arról szólunk, hogy református templomok is megnyitják kapuikat a látogatók előtt az idei Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok program része során. Most, szeptember 12-én, Abodon várják az érdeklődőket a református templomban, illetve még több helyszínen is, szeptember 19-én pedig Hangácson és Nyomáron is készülnek programokkal. A részletekről Molnár Kovács Edit református lelkipásztor nyilatkozik majd rádiunknak.
3: Mivel maga az Ars Sacra is 12-től egészen 20-áig tart, még mondhatni 4 gyülekezettel veszünk ebben részt, mivel ugye több gyülekezet is tartozik ebbe a körzetbe. Az első az 12-én Abod lesz, és együtt Látbesenyővel, mivel a két gyülekezet szervesen kapcsolódik egymáshoz, és a 19-i alkalmon pedig Hangács és Nyomár lesz az, amelyik megnyitja a kapuit. Nem kötöttük előzetes regisztrációhoz egyik alkalmat sem, de mi szeretettel várunk mindenkit. A 12-i programban lesz egy templom történeti bemutató, és mivel maga a községben is vannak laknak külföldiek, ez így ilyen angol-magyar nyelven is elhangzik majd. Lesz egy elcsendesülés magában a természetben is, egy közös rajzolás, művészek jönnek hozzánk, közelben van egy domtető, és ott a települést is bemutatjuk, majd pedig egy órakor lesz egy zárás, egy ebédszünet után 3 órától pedig újraindul a program. Ezek ilyen kísérő programok lesznek, csoportos beszélgetéssel, a bibliai alap, például így a bemutatásával, és közös a festés, és közös medelletető készítéssel, tehát vissza a természethez, mivel maga Abod is egy csodálatos festői helyen fekszik maga a község is.
1: Kedves hallgatóink, ez a mai Közélet, közérdek kínálata. Bízom benne, hogy elnyerte tetszésüket, és velünk tartanak.
0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, a fiatalokat várják ezen a hétvégén szombaton a Miskolc belvárosi református gyülekezetbe, második alkalommal rendezik meg ugyanis a Revstartot. Az ifjúsági találkozó délelőtt 10 órakor kezdődik, számos programelemmel készülnek a szervezők. Közös dicsőítés, áhítat, illetve előadás is lesz, de arra is lehetőséget adnak, hogy a régió gyülekezeteiből érkező fiatalok megismerhessék egymást, többek között játékok és kiscsoportos beszélgetések során. Mint rádiónknak, Elekes Botond Ábel, a Miskolc belvárosi református egyházközség ifjúsági vezetője elmondta, a legfőbb cél, hogy a fiatalok megerősödhessenek hitükben.
2: Ez egy ifjúsági találkozó lesz, ahol miskolci, illetve a régióban élő fiatalok, ifisek, gyülekezeteknek lesz egy úgynevezett találkozója. Lesz itt lehetőség. lehetőség játékra, ismerkedésre, megismerhetjük a régióban élő fiatalok egymást, lesz áhítat, lesz közös dicsőítés, lesz előadás, és az előadáson elhangzottakat kis csoportokba fogjuk feldolgozni.
1: Mi ennek egyébként a legfőbb célja?
2: A legfőbb célja az lesz ennek a rendezvénynek, hogy minél több fiatal megerősödhessen hitbe, találkozhasson Istennel, esetlegesen közelebb kerülhessen az Istenhez, illetve új embereket ismerhessünk meg, és akár új barátságok is köttethessenek.
1: Volt már egyébként ilyen rendezvény?
2: Igen, tavalyi évben volt az első Refstart, akkor az én döntésem volt a témánk, azon közel 70 fiatal vett részt, nagyon-nagyon áldott alkalom volt, nagyon jól éreztük magunkat. Ott is hasonló volt a tematika, az alkalomnak a felépítése, és az Isten indított talán bennünket arra, hogy idén is legyen egy hasonló alkalom ahhoz, hogy a fiatalok tudjanak megerősödni a hitbe. Azt tapasztaljuk, hogy nagy-nagy szükség van arra, hogy fiatalként legyen egy kapaszkodónk, és ugye hát ez jobb esetben, a legjobb esetben, hogyha az Istenbe tudunk kapaszkodni, és egy-egy ilyen helyen talán meg tudunk erősödni ebben a gondolatban, ebben a hitünkben.
1: Egyébként a tavalyi alkalom, ahogy említette, a visszajelzések milyenek voltak? Mert gondolom azért arra is kíváncsiak voltak, hogy a fiatalok hogyan látták azt a tavalyi alkalmat.
2: Természetesen kíváncsiak voltunk, és több visszajelzés is érkezett a fiatalok részéről. Voltak, akik bátorítottak bennünket, hogy ne csak évente rendezzük meg ezt a találkozót, hanem akár sűrűbben is legyen lehetőség, hogy így nagy közösségben találkozzunk, mert talán még nagyobb megerősítés a fiatalok számára, hogyha ha sok-sok fiatallal együtt közösen tudja megélni a hitét, vagy egy-egy esetleges ilyen alkalmon találkozik az Istennel, talán még nagyobb megerősítés tud ez lenni mindannyiunk számára.
1: Mondjuk el azért a mostani Refstart programját, mire számíthat az, aki még esetleg nem volt itt, de szeretne idén részt venni. Egyáltalán kell-e valahol ezt jelezni, regisztrálni, kell-e valamilyen formában itt előzetesen értesíteni tulajdonképpen a szervezőket, hogy érkezik vagy érkeznek többen?
2: Igen, számítunk egy regisztrációra, ugyanis az alkalom az teljesen ingyenes, de azért számítunk regisztrációra, mert tudjuk előzetesen, hogy hány fiatalra számíthatunk. Regisztrációs link fönt van a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség hivatalos honlapján, illetve a közösségi platformokon is megtalálható, mind az Instagram oldalunkon, a Mibeifi Instagram oldalán, mind pedig a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség Facebook oldalán is fönt van, illetve a hirdetőtáblákon, gyülekezetünk hirdetőtábláin is kint vannak a regisztrációs linkek, illetve a lelkészi hivatalba is lehet regisztrálni az eseményre. Kérdezte, hogy milyen programra számíthatnak a fiatalok. Hát nagyon-nagyon sok mindennel készülünk a fiatalok számára. Lesz egy kis közös ismerkedés, egy kis közös játék. Meleg Attila nagytiszteletű úr fogja egy rövid áhítattal megnyitni az alkalmat. Gyülekezetünk dicsőítő csapata fog vezetni bennünket az éneklésben. Tandé András nagytiszteletű úr, a Miskolc Avas déli missziós gyülekezet lelkipásztora fog egy előadást tartani köztünk, amit Lép ki a vízre címmel hirdettünk meg, és ami az előadáson el fognak hangzani sok-sok bizonyára érdekes és hasznos információ. Ezek alapján kis csoportokban fogunk beszélgetni, lesznek fiatal csoportvezetők, és 5-7-10 fős kis csoportokban fogunk beszélgetni, létszámtól függően, ahol kötetlen családias légkörbe hasonlókorú fiatalokkal tudunk akár olyan témákat is megbeszélni, amikre máshol nem biztos, hogy sor kerülne. És ez egy közös ebédünk, erre is szeretettel várjuk a regisztrált fiatalokat, illetve a napot egy evangelizációval zárjuk. Petkes Piroska fog közénk érkezni, a debreceni egyetemi gyülekezet lelkésze, és ő fog a témában egy evangelizációt tartani. És természetesen az alkalmat egy áldások utcájával fogjuk zárni, ahol is a jelenlévő lelkészektől egy-egy áldást lehet kérni, és így tudjuk zárni közösen az alkalmat.
1: Egyébként ez milyen korosztálynak szól leginkább? Már akár általános iskola felső tagozatosai is részt vehetnek? Vagy inkább azért a középiskolások, egyetemisták azok, akiknek a legtöbb program szól?
2: Számítunk már a konfirmációtól kezdve a fiatalokra, szóval 7.-8. évfolyamosoktól egészen egyetemistákig számítunk mindenkire, akinek felkelti az érdeklődését. Ez az alkalom, aki szeretne egy kicsit közelebb kerülni Istenhez, szeretne megerősödni hitbe, vagy csak egy jó közösségbe részt venni.
1: A motto a lép ki a vízre. Mit jelent ez tulajdonképpen? Mi ennek az üzenete?
2: Fiatalok számára nagyon-nagyon sok minden van, ami az életük folyamán impulzusként éri, és azt hiszem nagyon-nagyon sok kihívással kell szembenéznie a mai fiataloknak. És mondhatjuk talán azt, hogy a keresztény fiataloknak sincsen könnyű dolga a mai világban. Nem egyszerű kereszténynek lenni, talán mondhatjuk azt a mai világban. És a számos kérdésünk, számos nehézség, számos próbatétel, vagy csak az életünk mindennapjai között vannak olyan dolgok, amikor döntéseket kell talán hozzunk. És azért adtuk ezt a címet az alkalomnak, ugyanis fontos egy olyan döntést meghozzunk, hogy mi egyedül akarjuk megoldani a dolgainkat, vagy kilépünk a bizonyos vízre, és az Istent is behívjuk az életünkbe. Az Istentől segítséget kérünk esetlegesen. Ugye láthatjuk, ismerhetjük a Péter történetét, amikor is Jézus kihívja a vízre. És számunkra ez egy megerősítés, hogy amíg Istenre fókuszálunk, addig biztos kezekben van az életünk. Mihelyt elveszítjük a fókuszt, erre szeretnénk figyelmeztetni magunkat is, meg egymást is, hogy akkor jöhetnek a nehézségek, jöhetnek az eltávolodások az Istentől, és erre próbálunk fókuszálni, hogy ha esetlegesen vannak nehézségek is az életünkben, akkor van, kibe kapaszkodjunk.
1: Tulajdonképpen ennek az alkalomnak a házigazdája a Miskolc Belvárosi Református Ifjúság, hát csapata, talán mondhatjuk ezt így. Mit tudhatunk róluk? Néhány gondolattal ismertessük meg azért itt az Európa Rádió hallgatóit is.
2: Rendben, természetesen. Én egy kicsit visszautaznék az időbe, egészen 2020-ig, ugyanis én már jó régóta tagja vagyok a Miskolc Belvárosi Református Egyházközség ifjúsági biblia körének. Azért utaznék vissza 2020-ig, bizonyára mindannyian emlékszünk még a Covid járvány idejére. Gyülekezetünkben is ugye ez egy nehezebb időszak volt, illetve ez egy generációváltás időszaka is volt a gyülekezetünkben. Az akkori fiatal ifjúság nagy része, túlnyomó része elment egyetemre, így kevesebben maradtunk a úgynevezett törzstagok, vagy a miskolci ifinek a kemény magja. Ez ilyen jó 25 főről 4-5 főre csökkent. És ugye a Covid nehézsége, nem tudtunk találkozni, és innen indult az építkezés. És miután Meleg Attila nagy tiszteletű úr megérkezett a gyülekezetünkbe, utána tiszteletes úr megbízott hármunkat, ifi vezetőket, fiatalokat, hogy kezdjük el megszervezni az ifit. És az Istennek is terve volt a közösségünkkel, és egy jó 4 év alatt erről a 4-5 főről közel 30-35 főre növekedhetett a közösségünk létszáma. Itt tudni kell azt is, hogy vannak fiatalok, akik nem csak hozzánk járnak ifibe, hanem a térségben, akár Miskolcon, akár Miskolc környező településein élnek, és oda is járnak ifire, illetve hozzánk is ellátogatnak. Nagyon-nagyon szeretjük ezt a közösséget, ugyanis úgy tekintünk rá, mint egy nagy családra. Tényleg azt szoktuk mondani a fiataloknak, hogy ezt nehéz leírni, el kell jönni és meg kell tapasztalni. De amit nagyon-nagyon szeretünk ebben a közösségben, hogy nem kell állarcokat viselnünk, mindenki önmaga lehet a közösségbe, egy szerető teljes közösségbe lehetünk, illetve az ifi témáit úgy próbáljuk alakítani, hogy aktuális fiatalokat foglalkoztató kérdéseket vigyünk be, amiket esetleg máshol nem kerülnek feltevésre ezek a kérdések, illetve olyan témákkal igyekszünk készülni az alkalmakra, amelyek tényleg aktuálisak, amelyek fontosak a fiatalok számára, illetve még amiért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogy a közösségben közösen tudunk örülni egymás sikereinek, közösen tudunk hálát adni ezekért, illetve közösen imádkozunk egymásért, amikor kihívás, nehézség, próbatétel van az életünkben. Ezért nagyon-nagyon hálásak vagyunk a közösségnek. Illetve a gyülekezetünknek van egy dicsőítő csapata, ez is az ifisekből áll, és nagyon-nagyon szeretjük közösen dicsérni és dicsőíteni az Isten nevét és csodatetteit.
1: Lehet egyébként még ide csatlakozni, hogyha valaki esetleg hallja ezt a riportot, és úgy dönt, hogy esetleg szeretne ő is a csapattagja lenni, a közösség tagja lenni?
2: Természetesen szeretettel várunk mindenkit. Általában 2 hetente péntek délutánonként 6 órától vannak az ifi alkalmak. Ez szintén hirdetésre kerül a gyülekezet hivatalos weblapján, illetve a közösségi média felületein is hirdetjük az alkalmainkat.
1: Kedves hallgatóink, tehát 12-én, vagyis holnap kezdődik a REF Start elnevezésű ifjúsági találkozó a Miskolc belvárosi református gyülekezetben. Délelőtt 10 órától várják a fiatalokat. Az elmúlt percekben Elekes Botond Ábellel, az egyházközség ifjúsági vezetőjével beszélgettünk a részletekről.

0: Közélet, közérdek. Minden, ami befolyásolja hétköznapjainkat. Az Európa Rádió szolgáltató műsora.
1: Kedves hallgatóink, református templomok is megnyitják kapuikat a látogatók előtt az idei Árszakra Fesztivál nyitott templomok program része során. A fesztivál Erdő Péter bíboros kezdeményezésére jött létre azzal a céllal, hogy felszínre hozza az európai kultúra zsidó-keresztény gyökereit és a kultúra szentségét. Ennek érdekében minden év szeptemberében koncerteket, kiállításokat, színházi és irodalmi előadásokat, gyermekprogramokat, táncos eseményeket és beszélgetéseket szerveznek országszerte. Ehhez a hazai kezdeményezéshez kötődik a nyitott templomok napja is. Borsod-Abó-Izemplén vármegyében többek között Abodon és Hangácson is várják majd programokkal az érkezőket. Molnár Kovács Edittel, Hangács Nyomár Balajt Látbesenyő és Abod lelkipásztorával beszélgetünk. Most ugye az Árszakra Fesztivál keretében tulajdonképpen református templomok is megnyitják ajtajaikat, kapuikat, méghozzá itt Borsod-Abó-Izemplén megyében is több helyen, a nyitott templomok programrész keretén belül, és többek között, ha jól tudom, Abodra is ellátogathatnak majd az érdeklődők, méghozzá most 12-én.
2: Igen.
1: Mi lesz ez pontosan? Hogyan zajlik ez?
2: Voltak éppen, mivel maga az Árszakra is 12-től egészen 20-áig tart, mi mondhatni négy gyülekezettel veszünk ebben részt, mivel ugye több gyülekezet is tartozik ebbe a körzetbe. Az első az 12-én Abod lesz, és együtt Látbesenyővel, mivel a két gyülekezet szervesen kapcsolódik egymáshoz. És a 19-i alkalmon pedig Hangács és Nyomár lesz az, amelyik megnyitja a kapuit.
1: Mondjuk el akkor itt először, hogy 12-én mi történik pontosan? Egy kicsit segítsünk abban is a hallgatóknak, hogy kell-e nekik előzetesen bejelentkezniük, vagy egész egyszerűen csak megnézik, hogy mikor nyitja meg kapuit a templom, mikor nyitják meg kapuikat a templomok, és oda mennek.
2: Nem kötöttük előzetes regisztrációhoz, egyik alkalmat sem, de mi szeretettel várunk mindenkit, ez egyértelmű. A 12-i programban lesz egy templomtörténeti bemutató, és mivel maga a községben is vannak, laknak külföldiek, ez így ilyen angol-magyar nyelven is elhangzik majd. Lesz egy elcsendesülés magában a természetben is, egy közös rajzolás, művészek jönnek hozzánk, közelben van egy domtető, és ott a települést is bemutatjuk, majd pedig egy órakor lesz egy zárás, egy ebédszünet után 3 órától pedig újraindul a program. Ezek ilyen kísérő programok lesznek, csoportos beszélgetéssel, a bibliai alak, például így a bemutatásával, és közös a festés és közös medelletető készítéssel, tehát vissza a természethez, mivel maga Abod is egy csodálatos festői helyen fekszik maga a község is.
1: Ahogy én itt nézem a fesztivál honlapján ezt a 12-i programot, itt azért szerepel egy idézet, itt várok rád, és te mellém ülsz a csendben. Miért pont ezt választották ennek a napnak tulajdonképpen a mottójául?
2: Ez egy, mivel énektanulás is lesz, és ez szó szerint egy meghívó, mert egy éneknek a szövege is, ez a mellém ülsz a csendben, de ez nagyon fontos mindnyájunknak. Tehát a templom csendjébe hívunk. Gondoljuk csak, hogy sok olyan embert várunk erre az alkalomra, akik nincsenek közel sem a templomhoz, sem a valláshoz, de egy olyan lehetőséget kínálunk, ugye az, hogy megnyitjuk a templomot, az nem csak arról szól, hogy egy épületet megnyitunk, hanem arról, hogy mi hívogatunk Istenhez. Mi Krisztust akarjuk bemutatni. Számunkra ez rendkívül fontos. A keresztény ember a hitében él, és szó szerint az, hogy elcsendesedni a mindenható Istennel, mert szükségünk van a békességre.
1: Említette tiszteletes asszony, hogy külföldiek is élnek Abodon,
2: igen.
1: És ugye lesz is pont egy énekés, illetve egy kétnyelvű tárlatvezetés. Egy picit azért itt beszéljünk a külföldiekről, mert én azt gondolom, hogy ez egy nagyon különleges része, eseménye lehet a községnek.
2: Ez érdekes egyébként. Én januárban vettem át a Balajtot és Lágybesenyőt, ezt a két gyülekezetet, és én akkor annyit tudtam, hogy tartozott hozzájuk Abod, de Abodon hivatalosan megszűnt a gyülekezet. És volt egy, minden évben egy alkalmat indítottak, amikor a csengettyűs koncertet rendeztek, ezek sérült fiatalok, akik összeálltak egy ilyen együttes, és ők jönnek minden évben, ez már hosszú évek óta szokás volt, minden évben egyszer egy koncertet tartottak ebben a kis templomban, amire még a minket útba irányító külföldi lakó is csak annyit mondott, hogy Little House, egy kicsi ház, és akkor találkoztunk először velük, ők holland betelepülők, van, aki már 6 éve ott él Abodon, életvitelszerűen, és úgy néz ki, hogy többen vannak. Abod kezd, nem is azt mondom, hogy olyan, mint mondjuk azok a települések, ahol a külföldiek nyaralónak veszik meg a helyet, de egy csendes, nyugodt kis falu, melyik egyre vonzó.
1: Mutassuk is be azért egy picit ezt a falut, mert azért többek között van egy igen különleges temploma. Ugye ez nyílik majd meg itt 12-én mindenki előtt. Mit tudhatunk erről a templomról?
2: Hát ez egy nagyon régi kis templom egyébként. Maga a templom egyébként egy román stílusú, és a 13. század elején épült, és 1928-ban renoválták, és akkor egy páncélos alakot szentet ábrázoló falfestmény töredékek kerültek elő, amit, mivel ugye később lett reformátussá maga a templom, jó református módon lemeszeltek, de ezzel voltak éppen megvédték a falfestményeket. Nem egy nagy templom. Nekem egy kicsit úgy éreztem, hogy a falu közepén van, de nem feltűnő. Abszolút nem feltűnő, mivel nincsen harangtornya. Úgy igazán klasszikus értelemben, mert harangtornya nincs. És azt veszük nagyon kicsin. A legutóbbi programunkon is sokan kívülre kettek, de csodálatosan szép.
1: A korábbi években vettek részt az Árszakra Fesztiválhoz kapcsolódóan?
2: Nem tudok róla.
1: Tehát ez az első.
2: Én mióta átvettem, annyira nem voltunk ebbe benne, hogy a saját gyülekezeteimmel sem voltam még benne. Teljesen újak vagyunk, ez az első.
1: Egy picit azért beszéljünk itt a helyi gyülekezetről is. Ugye említette, hogy kis faluról van szó. Gondolom akkor a gyülekezet sem túl nagy.
2: Annyira nem nagy, hogy nincs. Abodon még sajnos az előző lelki pásztor idejében kellett a klenódiumokat, a különböző urasztali edényeket, mivel hogy elfogyott a református, a Sárospataki Múzeum gondjaira bízták az ottani egyházi tulajdonokat.
1: És a másik két településen, ahol 19-én lesz program, ugye Nyomár és Hangács lesz majd ott a tulajdonképpen vendéglátó a házigazda. Őróluk mit tudhatunk?
2: Hangács nagyon érdekes egyébként, mert itt elég hamar reformátussá lett az egész falu, mivel a Szatmári király család az egyetlen általuk épített kastélya az itt volt, ami érdekes módon maga a templom. Ma már maga a templom. És magának a falunak 1595-ben már volt református templom. Tehát maga a család nagyon hamar lett református, és 1621-től már önálló gyülekezet volt, a Hangácsi, ez volt az uradalmi központ, Hangács, és Nyomár tartozott hozzá, de Nyomáron már 1332-ben is volt templom, csak a Szent Mihályról nevezték el, és az lett később református. De ugye ott szó szerint a templom és a mai temető azt szinte helyet cserélt. Tehát ahol ma van a templom, az, tehát volt 1825-ben egy tűz, és ahol ma van a templom, ott volt régen a temető. És hogy miért pont csillagosfényen indulunk el? Általában mi mindig azt látjuk, hogy milyenek a templomoknak a belső része, a református templom hófehér, vagy fehér. Tehát nagyon ritkán van bármi is festve. Ha van festve, az még megmaradt a katolikus időkből. A miénk azért érdekes, mert hogy nekünk viszont festett a templomunk. Gyönyörű csillagoságunk van a nyomári templomban. Ugyanígy volt egyébként a Hangácsiban is, csak ott tönkrement és le kellett cserélni kazettásra a mennyezetet. A nyomári viszont megmaradt. Hála Istennek, és 2015-ben sikerült nekünk szépen rendbe is hozni magát a templomot, és az a szép, hogy az akkor, aki nekünk festette, ő ikonosztázokat szokott javítani, és nagyon szépen rendbe hozta a templom oldalán lévő, ilyen nagyon szép oszlopaink vannak oda festve, ráadásul görög oszlopfőkkel, és számunkra ez amúgy is közel áll a szívünkhöz mindegyik templom, mind a kettő, az, hogy ezen az ösvényen indulunk el, csillagok útján. A két falu között nincs szinte két kilométer, egy sportpálya van, egy focipályányi terület van, egyszerűen fel lehet sétálni, és sokan meg is szokták tenni, felsétálnak Nyomáról Hangácsra. És a maga a csillagút az itt folytatódna Hangácson, itt lenne majd a vendéglátás, és itt folytatódna, mert hogy nekünk pedig nagyon szép uraszfali terítőink vannak, bár a többség az már nincs meg, mert különböző múzeumokban van. Van, ami még nálunk is megtalálható, és múzeum is van a templom alatt, mert hogy a templomunk, ahogy említettem, az voltak éppen a Szatmári király családnak az egyetlen olyan kastélya, amelyet ők maguk építettek. Nem öröklés, nem házasság útján került a tulajdonukba, hanem maguk építették az 1700-as évek végén. És azzal szemben nagyon sokáig állt egy 200 évig egy kis patemplom, és mikor a két utolsók Szatmári meghalt, a kérés az volt, hogy felettük örökké a harang szóljon. Ők mai napig a templom alatt vannak eltemetve. És amikor 2012-ben felújítottuk a templomot, akkor megnyitottuk, és látogatható maga a kripta is, ami már csak abból a szempontból is érdekes, mert festett fala van. És a csillagok ugyanúgy ott vannak, mint ahogy megtalálhatóak a templom kis helységének a plafonján is, mai napig ott vannak az eredeti csillagok. A csillagok végig kísérnek bennünket.
1: Akkor egy egész különleges mennyezettel találkozhatnak itt az érdeklődők. Hogyan készülnek itt erre a két szombati eseményre? Mert azért gondolom, itt ezt ki kellett találni, meg kellett szervezni, mennek azért az önkéntesek, én ahogy gyanítom, segíteni a különböző fázisoknál, különböző állomásoknál.
2: Teljesen véletlenül jött. Én először úgy nem is gondoltam, hogy mi ebbe becsatlakozhatunk. Azután viszont megkeresett Jármai Ágota a Mások Másképpen Alapítványtól, és Kocsi Semese, hogy próbáljuk már meg, leültünk ötletelni, így hárman, hogy mit lehetne ezen az alkalmon, és hogy egyáltalán hogy tudnánk ezt így összehozni. És számomra ők nagy lökést adtak ebben. És én úgy vagyok vele, hogy ahogy szoktam mondani, nem vagyok semmi jónak elrontója. Számunkra ez mindegyik gyülekezetnek nagy lehetőség, és a községnek is. Mert ugyanúgy itt is lesz séta Hangácson, aki szeretné, tehát választani lehet a programok között, mert hogy az urasztali terítők miatt nekünk lesz egy olyan programunk, hogy az én saját úri hímzésem. Tehát egy kis könyvjelzőt lehet készíteni, aki szeretné kipróbálni. Ugyanakkor sétát is lehet tenni, mivel eleve ugye fel is jövünk Nyomáról, de itt is van egy pont, ez a szálas tető, ami a legmagasabb helye Hangácsnak és Nyomának, be lehet látni az egész völgyet. Sőt, még szerintem a templom oldal is, ha jól emlékszem, látszik, mert hogy az volt az eredeti helye Hangácsnak, és onnan költözött át ide a völgybe. És azt hiszem, hogy ha most megkérdezné bármelyik abbaui lelki pásztort, mindenki tudna történetet mondani a saját templomáról, és mindegyik érdekes. Amikor megfogalmazódott maga a program, és annak a szlogenje, akkor végig mindig kiderült, hogy igenis van mit mesélni. Ezek a templomok mesélnek, és ugyanúgy ezek a kisközségek is. Hogy mennyi mindenem mentek keresztül, és milyen hit és milyen kitartás kellett ahhoz, hogy megmaradjanak. Akár a II. Világháborúban, mert például Nyomáron ott egy lelkipásztor visszaemlékezései közül fogunk válogatni, hogy milyen volt megélni ezt az időszakot egy kis faluban. Hát nem volt könnyű. De hogy akkor is voltak hősök, és ugye a nehézségek valóban kitermelik az erős embereket, mert akkor derül ki, amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy bizony akár az oroszokkal ellenben is volt, aki vállalta a hitét a betörő orosz sereggel szemben. Pedig a török oldottság idején, ugye itt is azért a falu, mind a két falu megszenvedte Hangács és Nyomán azt az időszakot, és mégis, hogy ennyire kitartásuk volt, ennyi erejük volt, ezt úgy szeretnénk továbbadni, hogy igenis ezek a kisközségek, ezek a kis gyülekezetek, hogy mekkora hittel és mekkora odaadással, kitartással építették sokszor a romokból újjá, nem csak a templomot, a gyülekezetet. Tehát, hogy igenis van, és erre alapozva, és van reményünk, ugye az alapmotto az, hogy remény és jövő, és nekünk éppen ezért mi hisszük és valljuk, hogy igenis van reményünk és jövőnk, egy olyan helyen is, mint Abód, ahol hivatalosan nincs gyülekezet, de az nem jelenti azt, hogy nem lehet. Mi mindig a jövőnek építkezünk. Ezekkel a programokkal is, ami egyre több van, és igenis lehetséges. Mi ezt szeretnénk megmutatni, hogy mennyi mindent adhat hozzá a hit az egész életünkhöz, és a reménység. Ezek a kis települések olyan örömmel várják az embereket is, hogy van miért eljönni egy kis településre, és megnézni annak a kis templomát. Mi ennek az egyik verzióját ajánljuk, mert láttam, hogy nagyon ugye nagy gyülekezetek nyitották meg a kapuikat, ilyen általában nagyvárosokban, de mi kicsik vagyunk, mi azt mondjuk, ilyen kuriózum vagyunk ezek közül, de szeretnénk ezáltal is rámutatni arra, hogy igenis ezeknek a kis településeknek is milyen lehetett az élet ezekben a templomokban, és hogy igenis van élet. Tehát mi Abodon pont ezt akarjuk újraindítani, a gyülekezeti életet, mert ott is van, aki eljönne szívesen, és szeretnénk újra Isten tiszteletet tartani. Ha kell, akkor hát félig angol, félig magyar, nekem ez nem probléma, csak legyen. És igenis van reményünk.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy református templomok is megnyitják kapuikat a látogatók előtt az idei Ars Sacra Fesztivál nyitott templomok program része során. Szeptember 12-én szombaton Abodra látogathatnak el az érdeklődők, megismerhetik az itteni templomot, illetve a települést és környékét is. A részletekről Molnár Kovács Edit református lelki pásztort kérdeztük.

0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ez volt a Közélet Közérdek 2026. szeptember 11-én pénteken.
0: Közélet Közérdek. Az Európa Rádió szolgáltató magazinját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: 16 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány célkitűzése, hogy a jelenlegi a GDP 1,3%-ának megfelelő költési szintről jelentősen növelje a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A következő 4 évben szeretnék ezt az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra emelni. Erről Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszter hozzátette, hosszú távon az Európai Uniónak is az lesz az elvárása, amit valószínűleg körülbelül 1 éven belül egy európai kutatási törvényben is rögzítenek, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak kutatásfejlesztésre. Ez a nap, a 9-11, a terroristák merénylete úgy vonult be a köztudatba, mint a terrornapja, közölte a belügyminiszter a közösségi oldalán a merénylet 25. évfordulója alkalmából. Pósfai Gábor felidézte, pontosan 25 éve változott meg a fogalmunk a biztonságról. 2001. szeptember 11-én 3 eltérített repülőgép csapódott a New York-i világkereskedelmi központba és az Arlingtonban található védelmi minisztérium a Pentagonba, még a 4. utasszállító Pennsylvániában zuhant le. Az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén, az addig nem látott módszer alkalmazásán új időszámítás kezdődött, tette hozzá. A bejegyzése szerint a 2977 áldozat között volt 411 hivatásos, akik a kereskedelmi tornyok romjai között veszítették életüket, 343 tűzoltó, 23 rendőr, 37-en a parti őrség állományából. Rajtuk kívül 8 mentő, illetve orvos halt meg a tűzoltás, az evakuálás, a segítségnyújtás közben. Új lendületet kapott a vasút, és vele együtt új lendületet kap Debrecen, Balmazújváros és az egész térség, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a debreceni északnyugati gazdasági övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztési és villamosítási projekt záró rendezvényén. Tárkányi Zsolt azt mondta, a Debrecen-Balmazújváros vasútvonal felújítása ugyanaz előző kormány döntése volt, az egyik legfontosabbat, az uniós forrást a Tisza kormány tette bele. Hazahoztak Brüsszelből erre a projektre 38 milliárd forintot. Ha nem lépett volna hivatalba a Tisza kormány, akkor ez a pénz Brüsszelben maradt volna, tette hozzá. Új tudományos podcast sorozatot indított Neuron címmel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, melynek célja, hogy bemutassa, milyen sokféle kérdésre keresnek válaszokat a kutatók, többek között az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia, a biodiverzitás, a mesterséges intelligencia, valamint a repülés jövője témákban. A sorozat néhány epizódja már elérhető, szeptember végéig pedig valamennyi beszélgetés megjelenik, több digitális tartalom megosztó csatornán, valamint a Hunren honlapján, ahol az összes adás egy helyen megtalálható lesz. A hallgatók többek között olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy mi történik az agyban alvás közben, hogyan segítheti a kutatás a személyre szabott rákterápiát, mitől lehet valóban zöld a kémia, vagy hogy milyen szerepe lehet az újrahasznosításnak az energiatárolásban. A Neuron podcast sorozat közérthetően mégis a tudomány összetettségét megőrizve mutatja be, milyen kérdések megoldásán és hogyan dolgoznak ma a Hunren kutatói. Az első évad 14 adással érkezik.
0: Az időjárásról.
1: Továbbra is marad a többnyire borult esős idő, számottevő csapadék várható még adás körzetünk nagy részén. Éjszakára 10-15 fok közé hűl le a levegő. Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat 4 óra után, és én Huszár Kata vagyok. Ebben az órában elsőként a kalendáriumot lapozzuk fel, majd pedig az Útravaló című rovatunk következik, 3:45 tájékán pedig Kajus Lászlóval, az Ökörítói Fergeteges Néptáncegyüttes vezetőjével hallhatnak egy beszélgetést. Ez egy rendkívül nagy

0: Kalendárium. A mai nap a történelem színpadán.
1: Ma szeptember 11-e van, a Teodórák és az Igorok ünneplik névnapjukat. A Teodóra görög eredetű női név, jelentése Isten ajándéka. Az Igor orosz eredetű férfi név, jelentése Isten segítségével oltalmazó. Most pedig nézzük a történelem legfontosabb eseményeit szeptember 11. napján. 1146-ban II. Géza magyar király a Fisementi csatában nagy győzelmet aratott Henrik osztrák őrgróf felett. 1337-ben e napon első Károly Róbert magyar király békét kötött az osztrák herceggel. 1609-ben Henry Hudson e napon fedezi fel Manhattant. 1697-ben Savoyai Jenő herceg győzelmet aratott Zentánál az Elmasz Mehmet pasa nagyvezír vezette törökök ellen. 1709-ben szintén Savoyai Jenő győzelmet aratott Melpaket mellett a 16. Lajos francia király vezette haderő fölött. 1714-ben a spanyol örökösödési háború záró hadi eseményeként 5. Fülöp spanyol király csapatai bevonultak a másfél évig ostromolt Barcelonába, és véget vetettek a 2. katalán önállósodási kísérletnek. 1741-ben e napon volt a pozsonyi országgyűlés, amelyen a magyar nemesség felsorakozott Mária Terézia királynő mögé. 1760-ban Mária Terézia császárné Bécsben megalapította a magyar nemesi testőrséget. 1825-ben szeptember 11-én Pozsonyban összeült az első magyar reform országgyűlés. 1848-ban e napon kezdődött el a Jelasis császári tábornagy Horváth Bán őszi hadjárata a magyar forradalom ellen. 1896

0: 1956-ban e napon indult el a vezetékes ivóvíz szolgáltatás Kolozsváron. 1926. szeptember 11-én sikertelen merényletet követtek el Benito Mussolini ellen. 1940-ben e napon vonult be Kolozsvárra a Magyar Honvédség. 1941-ben e napon kezdődött meg annak az ötszögletű könyvtárnak szánt épület építése, amely később Pentagon néven az amerikai hadügyminisztérium székháza lett. 1980-ban, szeptember 11-én katonai puccs volt Törökországban. Most pedig nézzük szeptember 11-e híres szülötteit. 1763-ban született Gyulai Ignác, magyar gróf, császári királyi tábornok. 1815-ben Horváth János honvéd ezredes. 1820-ban Szonták Pál, Nógrád megyei földbirtokos, a főrendi ház tagja. 1865-ben e napon született Abonyi Árpád, magyar író, újságíró. 1926-ban e napon látta meg a napvilágot Mester János, Jászai Mari díjas magyar színész. 1930-ban született Juhász Gyula történész, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. 1933. szeptember 11-én született Szűrös Mátyás közgazdász, politikus, idéglenes köztársasági elnök. 1938-ban Tarjáni Ferenc kürtművész. 1950-ben e napon született Egri Márta, Jászai Mari díjas magyar színésznő. 1963. szeptember 11-én született Holnándor, magyar színész, szinkronszínész. 1965-ben Kovács Kálmán, magyar válogatott labdarúgó. 1977. szeptember 11-én született Varró Dániel, magyar költő. Most pedig nézzük, kik mondtak örök búcsút földi életüknek szeptember 11-én. 1063-ban Első Béla, árpádházi magyar király. 1594-ben Bátori Boldizsár, erdélyi politikus. 1645-ben gróf Eszterházy Miklós, Magyarország nádora. 1917-ben hunyt el Téri Ödön, a magyar turista mozgalom egyik alapítója. 1919-ben Csát Géza, magyar író. 1970-ben szeptember 11-én halt meg Pusztai Pál, magyar grafikus, karikaturista. 2019. szeptember 11-én halt meg Rajk László, Kossuth díjas magyar építész, politikus. Szeptember 11-e az Amerikai Egyesült Államokban a Hazafiak napja, az áldozatok emléknapja, a 2001. szeptember 11-i terrortámadás óta. A támadás 2974 áldozatot követelt.
1: Az Európa Rádió kalendáriumát hallották.

Reggeli torna tetőtől talpig. Fel a fejjel, fejkörzés, vigyázva, nehogy megszédüljünk magunktól vagy mástól. Fordítsuk a fejünket jobbra és balra, majd előre és hátra. Jobbra és balra, előre és hátra, váltakozva, hogy tudjuk, mikor kell nemet mondani, és mikor kell rábólintani valamire. Viszont ne dugjuk a fejünket se homokba, se vaskalap alá. Szemünkkel gyakoroljuk a messzelátást. Tágítsuk látóterünket, de óvatosan, hogy azért az erdőtől a fát is lássuk. Kerüljük a szemforgatást, köldöknézést és haszonlesést. Hasznos hallásgyakorlatok. Fülhegyezés. Figyelmes odahallgatás. Gondos megvizsgálása annak, nincs-e valami a fülünk mögött. Káros hallásgyakorlatok. Elhallgatás, lehallgatás, füllentés. Orrunkat ne üssük bele mindenbe, de azt se engedjük, hogy az orrunknál fogva vezessenek minket. Az állunkat biztosan támasszuk ki, nehogy leessen, s közben ismételgessük a mondatot, az államnak nem érdeke, hogy felkopjon. Néha csípjük nyakon magunkat is. Vállalásaink mellett álljunk ki teljes mellszélességgel. Tegyük kezünket a szívünkre, s ahol keménynek érezzük, lágyítsuk. Hátunkról dobjuk le a felesleges terheket. Gerincünket egyenesítsük ki, és szilárdítsuk meg, és ne higgyük el, hogy a gumigerinc azonos a rugalmassággal. Hasraesés után derekasan keljünk fel. Ökölbe szorított kezünket nyissuk ki, és nyújtsuk barátságosan a másik ember felé. A bennünket fenéken rúgónak, a rúgás után sem mutassuk a hátsó felünket. Nem szégyen a napot, napunkat térdelő rajttal kezdeni. Lépéseink legyenek megfontoltak, hogyha a világ a feje tetejére állna is, mi talpon maradhassunk.

0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió regionális hírösszefoglalóját 2026. szeptember 11-én pénteken 16 óra 30 perckor Huszár Katától hallják. Az üzemanyagár támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Erről Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára beszélt az Inforádióban. Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami tovább gyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is, mondta Árvai Tivadar. A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett, árult el a főtitkár hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét. Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható pluszköltséget jelent a fuvarozásban, tette hozzá. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezető, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon át fedezhetné. Az elérhető készlet a 4,5 milliárd köbmétert közelíti, harmadával, felével meghaladja az elmúlt évek lakossági felhasználását, ami 3,2 milliárd köbméter volt. A fogyasztás arányos töltöttség is meghaladta az 50%-os szintet, jelentősen felülmúlva a 21%-os európai középértéket. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak majd meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a gyermeke a 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapták a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-éig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltást létezik, tette hozzá. Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. A fiatalokat várják ezen a hétvégén szombaton a Miskolc belvárosi református gyülekezetbe, második alkalommal rendezik meg ugyanis a Revstartot. Az ifjúsági találkozó délelőtt 10 órakor kezdődik, számos programelemmel készülnek a szervezők. Mint rádiónknak Elekes Botond Ábel, a Miskolc belvárosi református egyházközség ifjúsági vezetője elmondta, a legfőbb cél, hogy a fiatalok megerősödhessenek hitükben.
2: Ez egy ifjúsági találkozó lesz, ahol miskolci illetve a régióban élő fiatalok, ifisek, gyülekezeteknek lesz egy úgynevezett találkozója. Lesz itt lehetőség játékra, ismerkedésre, megismerhetjük a régióban élő fiatalok egymást, lesz áhítat, lesz közös dicsőítés, lesz előadás, és az előadáson elhangzottakat kis csoportokba fogjuk feldolgozni. A legfőbb célja az lesz ennek a rendezvénynek, hogy minél több fiatal megerősödhessen hitbe, találkozhasson Istennel, esetlegesen közelebb kerülhessen az Istenhez, illetve új embereket ismerhessünk meg, és akár új barátságok is köttethessenek. Tavalyi évben volt az első Refstart, akkor az én döntésem volt a témánk, azon közel 70 fiatal vett részt, nagyon-nagyon áldott alkalom volt, nagyon jól éreztük magunkat. Ott is hasonló volt a tematika, az alkalomnak a felépítése, és az Isten indított talán bennünket arra, hogy idén is legyen egy hasonló alkalom ahhoz, hogy a fiatalok tudjanak megerősödni a hitbe. Azt tapasztaljuk, hogy nagy-nagy szükség van arra, hogy fiatalként legyen egy kapaszkodónk, és ugye hát ez jobb esetben, a legjobb esetben, hogyha az Istenbe tudunk kapaszkodni, és egy-egy ilyen helyen talán meg tudunk erősödni ebben a gondolatban, ebben a hitünkben.
1: Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a Kerékpáros Barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a Kerékpáros Barát település és Kerékpáros Barát munkahely pályázatát. Három kategóriában lehet jelentkezni: Kerékpáros Barát település, Kerékpáros Barát munkahely és Kerékpáros Barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.

0: Svéd Asztal, az Európa Rádió délutáni menüje. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Svéd Asztal. Válogassunk kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.
1: Kedves hallgatóink, az ökörítói fergeteges néptáncegyüttes egy rendkívül nagymúltú, országosan is ismert szatmári néptánccsoport, amelynek székhelye a Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei Ökörítő Fülpösön található. A csoport a falu igazi büszkesége, és immár közel 90 éves múltra tekint vissza. A tánccsoportot 1937-ben alapította Németh Lili. Kezdetben a korszak országos mozgalmához csatlakozva Gyöngyös Bokréta néven működtek. Dinamikus, sodró lendület és virtuóz szatmári táncuk miatt kapta meg a csoport az ökörítói fergeteges elnevezést. Napjainkban is aktívan őrzik a helyi hagyományokat, rendszeres fellépői a térség kulturális rendezvényeinek. Az együttes vezetője 1972-től Kajús László, vele beszélgetett Széles Szabolcs.
2: Szabolcs-Szatmár Bereg megyében az ökörítói fergeteges néptánc együttes nagyon ismert, és nem csak a megyében, hanem a megyén túli, szerintem országosan és határon túlra is már nagyon sokan úgy vannak, hogy igen, hallottak az együttesről, a munkásságáról és arról, hogy létezik. Kajús Lászlóval beszélgetek, aki ennek az együttesnek, csoportnak a vezetője. Köszönöm, hogy elvállaltad a beszélgetést. Mióta is foglalkozol a csoportban a néptánc oktatással?
3: 1972-ben kezdtem el táncolni, és 95 óta egyesületként működik a tánccsoport, és 95 óta vagyok valamilyen vezető. 95-től 2000-ig gazdasági vezetője, 2002-től pedig a vezetője.
2: Milyen fajta néptáncoktatás is zajlik ebben a csoportban?
3: Főleg szatmári táncokat táncolunk, de több tájegységet, mezőségét, kalotaszegi táncokat táncoltunk, vagy táncolunk, attól függ, hogy milyen a csoport összetétele. Tehát volt olyan, amikor másfél órás műsor tudtunk ezekből a táncokból adni. Franciaországba, Belgiumba is jártunk többször, több alkalommal ott minden nap másfél órás műsorokat kellett adni. De mikor, hol, mennyit kell táncolnunk, tehát ez nem rajtunk múlik, hanem aki felkér bennünket. Tehát nagyon sok helyen ismerik, tehát Vavre városában is, Belgiumban is Ökörítő Fülpös fel van, meg Szabolcs-Szatmár megye egy nagy térképen, egy nagy falon ott van rajta, de ugyanúgy Magyarország más helyszínein is, városaiba többször hívnak, most legutóbb Sopronból hívott egy 83 éves néni, hogy neki egész délután, ami zenénk ment a fejébe, ez dudolgatta, és gondolta, tehát soha nem találkoztunk, ő se tudta, hogy én ki vagyok, én se vagy ő, és felhívott Messengeren, és beszélgettünk.
2: Honnan van az egyesületnek a neve, hogy fergeteges?
3: Fergeteges az 1938-ban kaptam, mert 37-ben alakult a fergeteges, 38-ban a Margit-szigeten volt táncolni az együttes, és akkor Paulini Béla, az akkori néprajzos, földhöz vágta a kalapját, azt felkiáltott, hogy ez aztán a fergeteges, amikor egyre gyorsabb a zene, egyre ütemesebb a tánc, és erre így lett a neve fergeteges.
2: Milyen sikereket sikerült elérnetek már közösen az együttessel, hiszen azért nagyon sok helyszínen, ahogyan említetted, országos szinten megjelentetek, és nagyon sok elismerésben is lehetett részetek már.
3: Persze a táncházban, amiben vagyunk, ki vannak téve az oklevelek, a legnagyobb elismerés az aranyminősítés, tehát a hagyományos táncokban aranyminősítéssel rendelkezünk, igaz, nem mostanában volt ez a megmérettetés, de hát nekünk ez megvan, újítani kellene egy kicsit.
2: És az újításnál járunk, akkor azzal is számolnod kellett ilyen hosszú évtizedek alatt, hogy a fiatalok, akikkel dolgoztál, ők ugye megházasodnak, munkát vállalnak, tovább tanulnak, elmennek a csoportból, lehet, hogy voltak visszatérők, de mindig újakat kellett fogadni és kinevelni, megtanítani nekik a néptánc alapvető lépéseit, ez egy folyamatos munka.
3: Persze, kevesen jönnek vissza, mert ugye, de vannak közös házasságok, például a fiam is, meg a menyem is együtt táncoltak, ott lettek, vagy onnan lettek házaspár, vagy régebről is, az erdődi házaspár, ott jöttek össze, folyamatosan tanítani kell, mert folyamatosan jönnek, igaz, mostanában nem olyan sokan, kevesebben vannak, de mindig van egy pár ember, akiket meg kell tanítani táncolni, és az, hogy én tanítom, de közösen tanítjuk a többi gyerekkel, mert muszáj, mi folyamatot tanítunk meg, mert tehát nem a sima lépéseket, és akkor abból majd tánc, hanem mi folyamatot tanítunk.
2: Hány éves kortól lehet jelentkezni a csoportba?
3: Bármilyen kortól lehet jelentkezni, de én azt mondom, hogy tehát a 8-9 éves kortól, mert volt olyan is, aki óvodáskora nagycsoportos volt, vagy középső csoportos volt, és akkor ő is elkezdett táncolni, és sikeres volt a táncba. De van, aki na, embertől függő, gyerektől függő, hogy mikortól tanulja meg.
2: Próbák ezek hetente folyamatosak?
3: Folyamatos, persze, természetesen ez az alapkövetelmény is, hogy kedden pénteken ott kell lenni, 6-tól 8-ig próbálunk, és ezt követeljük, mert ugye tehát nem egy olyan nagy társcsoport vagyunk, már úgy értve, hogy létszámilag, mindenki számít a másikra, hogyha valakinek nincs párja, vagy ha már pontosan páratlanul vagyunk, akkor már nem úgy tudunk próbálni.
2: Hol tartjátok a próbákat?
3: Jelenleg a táncházba, a Fergeteges Táncházba, arra a tánccsoport nyert Lidier támogatást, egy régi könyvtár lett felújítva, és abba próbálunk jelenleg.
2: A felkérések, amiket ti kaptok és te kapsz, azok itt helyben lévők, vagy ahogyan mondtad a soproni beszélgető idős emberkét, akivel ugye felvetted a kapcsolatot, vagy ő vette fel veled, akkor távolabbra is megszólítanak titeket?
3: Persze, természetesen. Tehát van egy másik, ami éppen november 20-án lesz Budapesten. Majdnem, hogy én próbáltam lebeszélni őket arról, hogy ne hívjanak meg bennünket, mert ugye sok a buszköltség, meg hát na, szóval elmenni oda, jó, mai világban már nincs távolság, de hát sokba kerül. Egy buszköltség Budapestről 600.000 forint.
2: Éppen ezt akartam kérdezni, az utazást, akkor busztársaságokkal tudjátok megoldani?
3: Tehát ha ilyen hosszabb utakra megyünk, akkor igen, de amúgy a szülőkkel szállítjuk a gyerekeket. Tehát én jó magam és egy pár szülő.
2: Helyben egyébként mi alapján sikerül eldöntened, hogy hol vállaltok fellépést? Most már eljutottatok oda, szerintem is van olyan neve a csoportnak, hogy meg tudjátok válogatni, vagy megválogathatjátok, hogy hol léptek fel?
3: Szerintem mi nem válogatunk, tehát mi, amikor csak időnk enged, akkor elvállaljuk a fellépést. Tehát szeretünk táncolni, vagy szeretnek a gyerekek.
2: Mi a mostani repertoára?
3: Szatmári táncok, Ajaki lánytánc, Mike Pécsi trádás, úgyhogy ezek Fergeteges.
2: Milyen hosszú egy-egy próba? Nagyon kimerítő?
3: 6-tól 8-ig táncolunk, tehát próbálom betartani a pontos időt.
2: Mennyire nehéz a fiatalokkal, hiszen a mostani fiatalok azért a telefont az könnyebben megragadják a kezükben, és beszippanthatja őket az internet világa. Mennyire nehéz őket kiragadni ebből is, átevezni velük a tánc világába?
3: Nálunk egy jó pár éve van egy szokás, van egy kis íróasztal, és azon van egy kosár. Abban, amikor bemegyünk a táncházba, letesszük a telefont. És akkor onnantól kezdve már nem zavar bennünket.
2: És csak akkor veszik fel, amikor kimennek?
3: Mikor vége van a próbának.
2: Te magad ugye ennyi évtized távlatából azért mire vagy a legbüszkébb, hiszen te azért vezetői körökben ott voltál az együttes házatáján folyamatosan, jelenleg is ott vagy, meg néptáncoktatóként, és nagyon sok fiatal ment a kezeid között végbe, hogy megtanulhatta a táncot.
3: Nekem az elismerés, amikor látom a gyerekek szemébe az örömet. Azt látom, hogy érdemes volt dolgozni. Látom, hogy jól érzi magát, szereti, amit csinál, vagy éppen most legutóbb, ami megtörtént velem. Már abba hagyta a nagylány, inkább azt mondom, nagylány a táncot, és akkor bejön a táncpróbára, valamelyik táncpróbára, és akkor hozott nekem egy hűtőmágnást, mert ő Erdélyben volt, és úgy gondolja, hogy engem megajándékoz vele. Tehát ez nekem többet ér, mint bármi más.
2: Azért azt szerintem lehet, hogy sokan tudják, hogy ha van Kajus László, akkor van Ökörítói Fergeteges. Na most nyilván vizionálok egy olyat, hogy ha nincs Kajus László, akkor mi lesz az Ökörítói Fergetegessel? Azért 72 óta 2026-ig nagyon sok idő eltelt.
3: Sok idő eltelt, de éppen nem olyan régen fogalmaztam meg, vagy fogalmazott dolgot meg bennem, hogy tehát ennek a Fergetegesnek van egy olyan gyökere, nem tudom másképp mondani, gyökere, ami engem is túlél, meg mindenki túl fog élni. Tehát nagyon sok ember túl fog élni. Tehát a jövőre 90 évet, a 100-at, de utána is mindig meg lesz a Fergeteges, én azt gondolom.
2: És szerinted mindig lesz fiatal, aki megszólítható? Most egy kicsit talán kevesebben vagytok, említettél 12 főt, nyilván volt ettől már nagyobb is a csoport.
3: Igen, volt nagyobb is, mert volt, ami még nem is olyan régen. 24-en voltunk, csak mikor nincs sikerélmény, ennek nagyon sok összetevője van, erről nem nagyon szeretnék beszélni, hanem inkább mindig arról, hogy mi visz előre. De legyen fellépés, legyen mindig fiatal, és mindig van, mert mindig van egy-két ember, aki vagy a szülő táncolt, vagy a nagymama táncolt, vagy tehát őkörítem szerintem nincs is olyan család, ahol nem táncolt valaki. valamikor.
2: Határon túl is felléptek?
3: Persze, természetesen. Elmentünk Erdélybe, Zetelakára is, meg Ukrajna területére. Nagyon sok helyen léptünk fel. Tehát a régi időkben, meg főleg mostanában jutott eszembe a barátságkert. Sokan lehet, hogy emlékeznek rá. Minden ősszel ott volt egy ilyen nagy kulturális rendezvény, ahol a megyében lévő társcsoportok és a határon túliak közösen léptünk fel. Ott volt az a nagy cserebelegetés, a rágógumi, paprika, meg ilyen dolgok, meg ajándékoztuk egymást, akkor még más volt a kapcsolattartás.
2: Te el tudod képzelni az életedet fergeteges nélkül?
3: El tudom képzelni, csak nem tudom, hogy hogy lesz.
2: Valószínű, hogy akkor nálad ez egy élethosszígtartó folyamat.
3: Azt gondolom, hogy ideje átadni. Én is másképp gondolkozok dolgokról. Ezek a fiatalok már teljesen mások, mint mi vagyunk, mi voltunk. Én nem akarom senkire rákényszeríteni az én akaratomat, mert nem biztos, hogy jól látom. Nem félek attól elmondani a véleményemet, de azt sem, hogyha nekem elmondják. Megbeszéljük meg. Így halad előre a világ, azt gondolom, a tánc is, győzzük meg egymást.
2: Éreztem az alsó korhatárt, hogy hány éves kortól. Van-e felső korhatár? Ezt nem ismertem megkérdezni.
3: Nincs felső korhatár, csak ezen gondolkozom, hogy hogy fogalmazom meg, mert ugye én vagyok a legidősebb. Régen az volt, hogy a legkisebbtől a legidősebbekig táncoltak. Nem is volt vele semmi probléma, csak én azt gondoltam, hogy mindenki felett eljár az idő, én is kezdek öregedni, és én 2011 óta nem léptem színpadra. Megmondom őszintén azért, mert nem olyan produkciót tudok adni, vagy előadni, mint az előtt 5 évvel. Vagyis már én nem akarom égetni magam. Tehát, hogyha nem bírom felemelni a lábam, vagy látszik az, hogy szenvedek, annak mi értelme van? Mert most is láttam, nem olyan régen voltam ilyen helyeken, és akkor láttam, hogy a szív az íz. De hát megöregettünk, tehát az izmok már nem úgy működnek. Én nem látom értelmét annak, hogy amit addig felépítettem, vagy felépítettünk, vagy ha mondhatom így, azt elröntsük azzal, hogy látják azt, hogy én szeretek táncolni, csak szenvedek közben.
2: Ha most a rádióhallgatók közül hallják sokan ezt, hogy mi erről beszélgetünk magáról, a fergetegesről és az ott lévő munkáról, és van olyan fiatal, aki lehet, hogy itt él Szatmárban vagy Berekben, és azt gondolja, hogy szívesen csatlakozna a csoporthoz. Van lehetősége?
3: Bárkit szívesen fogadunk. Mondtam, egy feltétel van, kedden pénteken ott kell lenni táncolóval, más feltétel nincs.
2: Kell-e hozzá alapvető tánctudás?
3: Semmi nem kell hozzá, jönni kell olyan ruhába, és akkor elkezdjük a munkát.
2: Megvannak egyébként a formaruhák? Tehát, hogyha valaki elkezd táncolni, belép a csoportba, és mondjuk eljut odáig, hogy elmehet fellépésre, akkor lesz mit felvennie?
3: Persze, természetesen nekünk megvan a hagyományos ruhánk, a lányoknak is, a fiúknak is, igaz, már felújításra szorul, de van.
2: Ökörítón azért tisztában vannak, remélem vele, hogy ez egy ilyen országosan elismert csoport, és hogy egy település nevét mennyi évtized alatt tudtátok így öregbíteni, hogy azért bárhova mentetek, mindig úgy konferáltak fel titeket, hogy ökörítói fergeteges.
3: Hát remélem, hogy így van. Nem mindig volt így, de arra törekszünk, hogy ez így legyen, mert soha nem azt mondták, hogy Kajus Laci fergetegese. Azt mondták, hogy az ökörító főpösi fergeteges, vagy régen a Szatmár ökörítói fergeteges. Mondtam, hogy a belga városban is az van felírva, hogy ökörító főpös Szabolcs Szatmár Bereg megye.
2: Mit terveztek jövőre? Hát azért 2027-ben itt 90 éves lesz ez az együttes, ami egy olyan jubiláció, ami azért ritkán adatik, meg legyünk őszinték, és neked még ott van az életedben az a lehetőség is, hogy talán a százat is megéld a fiatalokkal, bár tudom, hogy te már ezt kérdőjelezed, de azért erre lehet, hogy lélekben már készültél, vagy gondolkoztál ezen.
3: Szeretném a százat megérni, jó lenne. Elképzelések vannak, mert eddig is megtartottuk minden ilyen kerek évfordulót, tehát a 10 éveseket. Megtartottuk legtöbbször mindenkor itt minden táncost meghívtunk, aki valamikor is táncolt a fergetegesben, nagyon sokan jöttek haza, tálétellel elláttuk őket, bárki fellép, aki akart. Kértük is, hogy jöjjenek, próbáljuk, csináljuk, és akkor mindig a fergetegesnek az utolsó részét táncoltuk el, mindig jó, utána egy bál, természetesen. Eddig ezek jól sikerültek, most is biztos, hogy lesz valamilyen.
2: Köszönöm a beszélgetést, és kívánunk jó egészséget, hogy még tud tovább vinni mindezt.
3: Köszönjük szépen!
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben az ökörítói fergeteges néptánc együttesről hallottak. Kajus Lászlóval, az együttes vezetőjével Széles Szabolcs beszélgetett.
0: Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
1: Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai Svédasztal. Zárásként napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok mindannyiuknak. Huszár Katát hallották, viszont hallásra.
0: Európa Rádió. A Tiszán Inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.
4: Isten igéjét Lukács evangéliuma 18. fejezetének első verséből hallgassuk meg. Jézus arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. A példázatbeli özvegyasszonynak nincs senkije. Lehet, te is úgy érzed, egyedül maradtál, nincs senkid. Milyen jó arról hallanunk, hogy van Istenünk, és a mi Istenünk figyel ránk, várja a mi hozzászóló, hozzákiáltó hangunkat. Emlékezzünk csak egy másik történetre. Amikor Izrael fiai harcoltak a völgyben az amálekitákkal, és Mózes közben járt értük. Ha Mózes keze meglankadt, s leengedte a kezét, akkor vesztésre állt a zsidó sereg. Viszont ha újra felemelte a kezét, és Istenhez kiáltott, akkor győzelemre fordult rögtön a harc. És ekkor mellé állt Áron és Hur, követ tettek Mózes alá, és egyikük a jobb, másikuk a bal kezét az ég felé tartották. Így végső diadalt, győzelmet arattak az amálekiták felett. Ma is ezt tegyük, és jó, ha ezt tesszük, és ne csak önmagunkért imádkozzunk, hanem egymást bátoríthatjuk a kitartó könyörgésre. Az imádságnak ma is ereje van, és a példázat alapján elmondhatom azt, hogy az imádság, az imádkozó gyülekezet az igazán erős gyülekezet. Nem az a gazdag gyülekezet és gazdag nép, ahol földi gazdagságok és kincsek vannak, hanem ahol Istennel keresik a kapcsolatot. Szinte hátborzongató felelősség van minden imádkozó emberen és minden imádkozó gyülekezeten. Ha nem gyakoroljuk az egymásért való közbenjárást, akkor felelőtlenül élünk. Éljünk ezekkel a lehetőségekkel. Mit tanulhatunk meg az özvegyasszony példájából? Bátorodjunk így ostromolni az eget. Istent érdeklik a mi problémáink. Isten várja, hogy mondjuk el vágyainkat neki. Mit jelent a bele nem fáradva való könyörgés? Nem elveszített kedvel, a reménységet feladva, hanem bizalommal jöjjünk hozzá. Hiszem-e azt, hogy az én kérésem megvan őnála? És igazán kitartóan tudok-e tőle kérni? És azt, amit kitartó könyörgéssel kérek, azt megkapom tőle sokkal teljesebben, mint ahogy én azt elgondolom. És azt fogom igazán megbecsülni. Komoly figyelmeztetéssel zárja Jézus a példázatot, de amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Igen, Jézus eljön. Jézus újra jön. Vajon talál-e hitet a földön? Ő az egész földön élő embereket szeretné, hogy hittel élő gyermekeiként lássa. Erről beszél Pál apostol is. Arra kérlek mindenek előtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért. A királyokért és minden feljebb valóért, hogy nyugodt és csendes életet élhessünk teljes Isten félelemben és tisztességben. Ez jó és kedves a mi üdvözítő Istenünk színe előtt, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére. A mai égemagyarázat a Köröstárkányban szolgáló Sebestyén László Ede lelkipásztor nevéhez fűződik.
0: Az Európa Rádió délutáni magazinját, a Svéd Asztalt hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.

0: 17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak majd meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a gyermeke a 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapták a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltást létezik, tette hozzá. Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Az üzemanyagár támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Erről Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára beszélt az Inforádióban. Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami tovább gyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is, mondta Árvai Tivadar. A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett, árult el a főtitkár hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét. Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható pluszköltséget jelent a fuvarozásban, tette hozzá. Az iráni konfliktus elhúzódása miatt ismét lefelé módosította a globális olajkeresletre vonatkozó előrejelzését a Nemzeti Energiaügynökség pénteken közzétett havi jelentésében. Az iparosodott országokat tömörítő szervezet szerint 2026-ban a világ napi kőolajkereslete átlagosan 2,5 millió hordóval csökkenhet, ami 940 ezer hordóval nagyobb visszaesés a korábban vártnál. A szervezet szerint ez lenne a legerőteljesebb keresletcsökkenés 2020 óta, amikor a koronavírus járvány vetette vissza az üzemanyag felhasználást. A jelentés szerint az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások elakadása késlelteti az olajszállítások normalizálódását, ezért a közel-keleti kínálat teljes helyreállítása várhatóan csak 2027-ben következik be. Az idei keresletcsökkenést 2027-ben napi 2,6 millió hordós növekedés ellensúlyozhatja. A globális olajkészletek rekord ütemben apadnak, augusztusban a megfigyelt világpiaci készletek további 95 millió hordóval csökkentek, február óta pedig összesen 57 millió hordóval estek vissza. A szervezet szerint a szűkös készletek és a kereskedelmi tartalékok gyors fogyása miatt a következő hónapokban további kereslet visszaesésre lehet szükség a piac egyensúlyának fenntartásához. Szeptember 22-ig lehet jelentkeznie az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási pont központhoz önkéntesként. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet maga, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-éig. Egyébként ez lesz a 14. Teszed akció.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szeletcsok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: hogy lenne helye, és főleg ideje a babának megérkezni. Tehát nem úgy van, hogy majd, ha a baba megfogam, meg megszületik, akkor majd teremtek időt, hanem teremtek időt, és aztán megérkezik a baba.
1: Aztán Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesével beszélgetünk, egy ételpazarlás és élelmiszerbiztonsági kérdéseket feldolgozó kártyajátékról, amelyet iskolásoknak szán a Nébih.
2: Benne van a hűtött élelmiszerekkel kapcsolatos információ, mi a fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idő közötti különbség, egy vendégséget hogy tervezzünk meg, készítsünk bevásárlólistát, az elkészült ételeket hogyan tároljuk, minél hamarabb kerüljenek hűtőszekrénybe, az esetleges maradékokat fagyasszuk le, és ezzel is csökkenthetjük mind a hulladék mennyiségét, mind növelhetjük az élelmiszerbiztonságot a háztartásokban.
1: Ezek mai témáink, ők a mai vendégeink, ha tehetik, tartsanak velünk.
3: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: A WHO 2023-as adatai szerint világszinten minden 6 emberből egy meddő, ez a felnőtt populáció nagyjából 17,5%-át jelenti. A meddőség a férfi vagy női reproduktív rendszer betegsége, rengeteg oka lehet, és gyakran igencsak drága, fájdalmas, hosszantartó kezeléssel lehet segíteni rajta, ráadásul több kultúrában megbélyegzéssel is jár, ami befolyásolja az érintettek mentális és pszichoszociális jólétét. De sok párnál nem klasszikusan egészségügyi eredetű okokból nem fogam meg a vágyott baba. Ilyen ok lehet például a túlzott stressz, a párkapcsolati problémák, családi örökségek és életviteli gondok. A Gyere Baba program az ezekkel küszködő pároknak próbál segíteni. Novemberben Gyere Baba napot is tartanak majd Budapesten. A részletekről Soponyai Nagy Krisztina pszichológussal, meddőségi szakértővel, a Gyere Baba program vezetőjével beszélgetünk.
4: Lépjünk néhány lépést hátrébb az induláshoz. Hogyan hívták életre a Gyere Baba programot? Mi volt az a tapasztalat, ami miatt ezt a lépést meghozták annak idején?
0: Nekem az egyik nagymesterem dr. Lux Elvire volt, és tulajdonképpen ő és néhány kolléganő álmodta meg a Gyere Baba programot, ami eredeti nevén egyébként Lux Baba program volt, egyrészt így hivatkozva vagy utalva dr. Lux Elvire nevére. Másrészt meg kevesen tudják, de őt Lux Babának hívták, vagy babanéninek is szólították, úgyhogy az eredeti névnek volt egy ilyen áthallása. Aztán azt tapasztaltuk idővel, hogy ez már nem azt az eredeti jelentést hordozza, és akkor módosult a program neve Gyere Babára. De itt visszautalva dr. Lux Elvirára, ő volt, aki elsőként 1968 óta foglalkozott olyan párokkal, akiknek valamilyen oknál fogva nem jött össze a baba, nem részesültek a gyermekágyásból. És ő elsősorban olyan párokkal foglalkozott, akiknél nem volt kimutatható szervi ok a háttérben. És amikor ő így nyugdíjba vonult, akart átadni a stafétabotot, és azt szerette volna, hogyha mi a tanítványok tovább visszük az ő tudását, akkor részben így a Lux Elvirai alapokra is épült a program, de számos új elemmel is kiegészült. Egyrészt azzal, hogy mi csoportban dolgozunk, Elvira csak egyéniben vagy párban dolgozott korábban, és nem is nagyon hitt abban, hogy a csoportba ez a téma bevihető. Másrészt pedig módszertanilag sokkal gazdagabb a mi programunk, olyan technikákat alkalmazunk, amelyeket ő még annak idején nem.
4: Mondjon egy-két példát, milyen módszerek ezek, amiket használnak, és korábban nem használta a mestere?
0: Ugye abból indulunk ki, hogy maga a terméketlenség kérdése is egy összetett probléma, szóval nem egy kifejezett ok lehetséges, hanem az okok valahogy így összeadódnak. És éppen ezért egyszerre szeretnénk hatni gondolatokra, egyszer akarunk hatni az érzelmi világra, az érzelmekre, és hát nyilván a testi működésre is. És akkor például az utóbbira gyakorlat, az avivatorra vannak mozgásos feladatok, kismedencei rész aktivitásának fokozására, vagy olyan képzeleti képekkel való munka, ami így a szimbólumokon keresztül így közelebb visz az elakadásokhoz érzelmi

0: szinten. De természetesen vannak ilyen oktató részek is, edukatív részek, amelyek orvosbiológiai okokat járják körbe, úgyhogy ilyen széles a paletta, mondhatom úgy is.
1: Mennyire vannak kétségbeesve azok a párok, akik megkeresik önöket, hogy nem jött még a gyermekáldás?
0: Hát attól függ, hogy az útnak mely szakaszán járnak, mert szerencsére most már olyanok is jönnek a programba, akik nem estek még túl sok-sok orvosi beavatkozáson, hanem egyszerűen szeretnének a szülőszerepre felkészülni, kicsikét tudatosan elmozdulni a termékenység irányába. Tehát akik még így a start közön állnak, azok nem annyira vannak elkeseredve, mondhatom így, de hát akarnak olyanok is, akik akár 10 éve is próbálkoznak, és ez idáig még nem érkezettnek hozzájuk a várvált baba. Nyilván ott az elkeseredés is erőteljesebb.
1: És van-e társul ehhez szégyenérzet?
0: Mindenképpen nagyon nehéz lelki teher, hogy van egy társadalmi elvárás, egy külső nyomás, és a párokon megélik a csökkent értékűséget, az ehhez kapcsolódó szégyent is. És hát olyan téma ez, amiről nagyon nehéz akár még a közeli társaságban, baráti körben is beszélni, különösen, hogyha már mindenkinek megfogant a babája, csak nekik nem.
1: És például ebben tudnak segíteni, hogy nincs ezen mit szégyelni, még akkor sem, ha végső soron nem fog megérkezni a várva várt gyermek?
0: Ezért nagyon jó a csoportos keret, mert ahogy a résztvevők bejönnek a csoportba, azt tapasztalják meg, hogy akik ott ülnek, valamennyien értelmes, kedves, nagyon jó gondolkodású fiatalok vagy idősebbek. És hogy látják, hogy nem arról van szó, hogy azoké ez a probléma, akik valamiért a sor végén álltak, hanem ellenkezőleg. Én azt is gondolom, hogy ez a nehezített út azoké tud lenni, akik ezt így kibírják, vagy valamennyinél már érettebbek, és személyiség is kész arra, hogy ezt így feldolgozzák. Szóval a csoport ilyen szempontból nagyon megtartó közeg, az érzelmi teher is megosztható. Fél szavakból értik egymást, tudják, hogy miről beszél a másik, nem kell sokat magyarázni, hogy miben vannak benne, ez az egyik dolog. És a másik természetesen az, hogy beszélünk arról, hogy ez a babára várás ideje, az nem csak egy elvesztegetett idő lehet, hanem éppenséggel alkalom is a fejlődésre. És azt szoktuk mondani, hogy majd a maratoni táv végén derül ki, hogy ki a befutó. Tehát lehet, hogy nekik később érkezik meg a baba, viszont amikor ott van a baba és a nehézségekkel kell küzdeni, akkor felkészültek be. És hát természetesen arra is kapnak eszközöket, hogyha az elengedés irányába kell menni, vagy hogyha úgy adódik a helyzet, hogy baba nélkül kell teljes életet élni, mert az is lehetséges.
1: És akkor sikerekről is szeretném, ha beszélnénk. Olvastam a honlapjukon egy ilyen statisztikát, hogy önökhöz forduló párok több mint felének végül sikerült a szülővé válás. Úgyhogy most akkor egy-két pozitív történetet meséljen, legyen kedves. Itt most kicsit a nehézségekre fókuszáltunk a beszélgetés elején. Van ilyen nagyon jó, örömteli történet, ami így eszébe jut, hogyha a sikerekről van szó, egy házaspár, egy gyermek, akinek az arca bevillan, ha egyáltalán találkozik aztán a gyermekekkel, ez is egy érdekes kérdés, meséljen ezekről.
0: Csupa örömteli pillanat van, meg nagyon szép történet egyébként. Ha így a statisztikáról beszélünk, a babák száma is egy mérőszám, de nehéz kutatásmódszertanilag ezt igazolni, hogy mondjuk hány százalékban. Azt tudjuk, hogy a nálunk részt vett nőknek esetében 80%-ban lett baba. Hogy ez közvetlenül a programtól, vagy mi minden másnak is köszönhető egyszerre, ez így kutatásmódszertanilag nehezen igazolható, vagy bizonyítható. De azt gondolom, hogy nem is az a lényeg, hogy a program miatt, vagy a programmal egyidejűleg lesz a baba, hanem az a lényeg, hogy lesz a baba végül, és ennek végtelenül örülünk. Amit tudunk viszont mérni, az, hogy a lelkiállapotban milyen elmozdulás következik be a program következtében. Mert hogy a csoport elején is elveszünk bizonyos pszichológiai teszteket, amelyek például mérik azt, hogy a párok mennyire elkeseredettek, vagy milyen a reménytelenség foka, van-e depresszív állapot, milyen megküzdési technikáik vannak, és ugyanezeket a teszteket a végén is elveszünk, és ugye az elmozdulás az már konkrét számokban is testet tört, és hogy nagyon jó eredmények mutatkoznak egyébként. És hát tudunk a babákról, mert hogy többségében visszajeleznek, fotókat küldenek, meglátogatnak, és hogyha kérdezt, hogy eszembe ütlik-e valakinek az arca, nagyon sok arc az eszembe ütlik, de a legfrissebb múlt héten volt nálam egy pár, és nagyon régóta vártak a babára, és tényleg az útnak minden kacskaringóját végigjárták, és hát megfogant és megszületett a csodálatos kislányuk, és elhozták őt, és egy nagyon barátságos, kedves, egészséges baba. Úgyhogy valahogy tényleg azt látom, hogy megtérül a befektetett önmunka, meg az önmagukba fektetett energia, és a várakozás az nem teljesen hiába való.
1: Oké. Visszatérve a nehézségekhez, mert végső soron a nehézségeken próbálnak ugye segíteni ezeknek a pároknak. Mik azok a nem klasszikusan biológiai akadályok, ami miatt úgy gondolják, hogy nem jön a gyermek, és amin végül tudnak segíteni ezeknek a pároknak. Ilyen szót mondott az előbb például, hogy elakadás, de ez itt mire utal? Tehát milyen elakadások lehetnek, amik nem klasszikusan biológiai eredetűek?
0: Nagyon sok minden lehet, hogyha most messziről indulok, és elképzelünk egy ilyen hagymahéjszerű struktúrát, akkor így a legtávolabbi okok között szerepelhetnek mondjuk ilyen családi örökségek. Tehát nem csak a lakást vagy a vagyont örökölhetjük, hanem például a félelmeket is, például a traumákat is. És hogyha egy ilyen családi tragédia például, hogy többször elvesztenek gyereket, vagy hát a háborúban természetesen haltak meg kisgyerekek, vagy betegség következtében is. Ez a trauma, ez tovább öröklődik generációról generációra. De hogyha nem ilyen messziről gondolkodunk, mert ez azért világnézeti kérdés egy kicsit, akkor gondolhatunk arra is, hogy mi magunk, amikor pici babák voltunk, vagy egészen kicsi gyerekek, mit éltünk meg. Féltünk-e, szorongtunk-e, milyen volt a születésünk, ez is valahogy így lenyomatként megjelenik az emberek történetében. Aztán az aktuális élethelyzet, például, hogyha valakinek vannak egzisztenciális problémái, bizonytalanságok a szülőszereppel kapcsolatban. Ugye ez a nagy kérdés most, hogy elég jó anya vagyok-e, vagy leszek-e, tudok-e elég jó apa lenni, különösen, hogyha mondjuk a férfiaknak már a születési családban nem volt megfelelő minta, nagyon sok ugye az elvált szülő gyermeke, és hogy ez azért így okozhat nehézséget. De lehetnek kapcsolati feszültségek, munkahelyi terhek. A stressznek sokkal nagyobb jelentősége van, mint ahogy ezt gondolnánk, mert olyan elcsépelt a kifejezés, mondhatjuk, hogy mindenki stresszes, hiszen, és van, ahol összejön a baba, van, ahol pedig nem. De azt gondolom, hogy a stressz tényezők azok nagyon lényegesek, mert képzeljük el, hogyha a zebra menekül az oroszlán elől, akkor nem nagyon gondol arra, hogy hogyan legyen utódja. És hogy a mai emberek többsége ebben a menekülésben van, és nem időszakosan, ahogy a zebra előbb-utóbb megnyugszik, vagy azért, mert elkapta az oroszlán, vagy azért, mert nem. De a mai embernek nincsen ilyen kikapcsolt üzemmódja, csak ez a pörgetettség, és ezen is például nagyon sokat dolgozunk, hogy ha más stressz helyzetek vannak, akkor hogyan kezeljük a stresszet. A stressz magát, hogy hogyan lehet a hatását kisebbíteni.
1: Mondaná egy-két példát hallgatóinknak, hogy hogyan lehet csökkenteni a stressz hatást a hétköznapokban?
0: Igen, abszolút. Nagyon egyszerű gyakorlatok is ide tartoznak. Biztos mindenki egyébként próbálta már, akár a légzés maga. Tehát hosszan, mondjuk 4 ütemre belégzés, 6 ütemre kifújás. Ez is ilyen klasszikusan lenyugtatja az idegrendszert. Vagy a jelenben levés technikái, hogy az érzékszerveinket éresítjük ki, és megfigyeljük, hogy az adott pillanatban mondjuk mit hallunk, mit tapintunk, milyen szagokat észlelünk, és ahogy erre kezdünk figyelni, úgy az elménk így kiürül, vagy legalábbis nem a gondolatokat törgetjük félhetően. Tehát nagyon klasszikusan a relaxációs technikák is ezek. De hát, ha valaki tud sportolni, vagy lehetősége van a feszültség levezetésére más úton módon, az is megoldható. De megtanítjuk például a résztvevőket, hogy hogyan kell nemet mondani, vagy hogyan kell önmagukat érvényesíteni bizonyos konfliktusos helyzetekben, vagy eleve, hogyan kell kommunikálni konfliktusos helyzetekben. Szóval, hogy nagyon sokféle technika van, és hogy arra törekszünk, hogy ezt megmutassuk, hogy milyen széles a lehetőségek tárháza, és akkor ezekből ki a maga vérmérséklete szerint tud választani, meg tudja nézni, hogy mi az, ami az életében tényleg aztán gyakorolható és alkalmazható.
1: És a nemetmondásra azért van szükség, mert ez is stresszforrás lehet, hogy jönnek a kérések, feladatok, nem tudom, és azért sodródok bele valamiben, mert valójában nemet kellene mondanom, tudom belül, de nem tudom megtenni, és ettől csak még stresszesebb leszek?
0: Hogyne, hát hogyha nem tudok nemet mondani, attól a konfliktus vagy a feszültség nem tűnik el, csak belül lesz. Tehát nagyon fontos, hogy valaki megtanulja azt, hogy mi az, ami neki még pont belefér, és mi az, ami már nem, és hogyha nem, akkor tudja ezt képviselni. És hát azt szokták mondani, hogy ugye a nemetmondásnál attól félnek, hogy megbántanak valaki. A nemetmondás az egy választás, igen, meg nem között választunk. És nincs ebben semmi ördögtől való vagy rossz szándék, egyszerűen önmagam képviselete. És hogyha magamra igent mondok, vagy fordítva mondom, hogyha másokra tudok nemet mondani, akkor mondok magamra igent.
1: És hogyha tovább visszük itt a remélt gyermekek kontextusában ezt a kérdést, akkor tulajdonképpen úgy is folytatható ez a gondolat, hogyha nemet mondok a 142. feladatomra, akkor azzal közelebb kerülhetek akár ahhoz, hogy nyugodt életem legyen, ami közelebb vihet ahhoz, hogy megszülethet a gyermekem. Ez így tovább vihető ez a gondolat? Vagy ez túl leegyszerűsíti?
0: Abszolút, teljesen precíz így, hiszen hogyha állandó pörgetettségben vagyok, akkor hogy lenne helye és főleg ideje a babának megérkezni. Tehát nem úgy van, hogy majd ha a baba megfogom, meg megszületik, akkor majd teremtek időt, hanem teremtek időt, és aztán megérkezik a baba.
1: Azt mennyire nehezen fogadják el azok a párok, akikkel dolgoznak?
0: Tényleg nagyon szerencsésnek érzem magam, mert csupa nagyszerű emberrel találkozom a program során, és a belátás azt gondolom, hogy mindig megvan. Itt a nehézség az, hogy hogyan lesz ez megvalósítható a hétköznapokban. Hát azt gondolom, hogy az emberek ezt látják, hogy ennek a szükségességét érzik, meg érzékelik. Az a nehéz, hogy ebből gyakorlat legyen.
2: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Soponyai Nagy Krisztina pszichológussal, meddőségi szakértővel, a Gyere Baba program vezetőivel, de most hamarosan hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Az üzemanyagár támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Erről Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára beszélt az Inforádióban. Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami tovább gyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is, mondta Árvai Tivadar. A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett, árult el a főtitkár hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét. Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható pluszköltséget jelent a fuvarozásban, tette hozzá. Szeptember 22-ig lehet jelentkeznie az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási pont önkéntesként. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magán, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. Egyébként ez lesz a 14. Teszed akció.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést Soponyai Nagy Krisztinával, pszichológussal, meddőségi szakértővel, a Gyere Baba program vezetőjével, és a következő percekben szó lesz arról is, hogy Budapest után vidéki helyszíneken is hamarosan elérhető lesz a Gyere Baba program. A részleteket tehát Soponyai Nagy Krisztina pszichológustól, meddőségi szakértőtől, a Gyere Baba program vezetőjétől hallják. Egyébként feltételezem, hogy nem egyedül csinálja ezt a programot, tehát mennyien állnak a program mögött szakemberek?
2: A közvetlen munkatársaimnak a köre is bővül, hál' Istennek, mert indítottunk egy képzést is, és ennek az a célja, hogy több gyerebaba csoportvezető legyen, akik aztán majd országszerte is tudják ezt a programot vinni és segíteni azoknak, akik ezt igénylik. És aztán együtt dolgozunk nagyon sok kiváló szakemberrel, orvosokkal, táplálkozási szakértőkkel, meddőségi specialistákkal, funkcionális életmód mentorokkal, szóval nagyon nagy a szakértőgárda, és mondhatom, hogy most már hosszú évek óta, ugye nem csak a Gyerebaba program fut, most már 11 éve, hanem Gyerebaba napokat, konferenciákat is tartunk, ahol ez a szakmai közösség megjelenik, és együtt próbál komplexen segíteni az érdeklődőknek.
1: Mennyire főváros fókuszú a program? Ebben a pillanatban is mennyire lehet ez jobban elérhető vidéki párok számára?
2: Egyrészt jönnek vidékről is hozzánk. A csoportok ez idáig még Budapesten zajlottak. Jöttek Szegedtől elkezdve, Nyíregyházán keresztül, Miskolcon át, sok felől az országból. De hát ez a célunk, hogy pont azt szeretnénk, hogy ne csak itt legyen a program elérhető, ne kelljen a pároknak ide utazni még, bár mondjuk zárójelbe jegyzem meg, hogy ez egy nagyon jó párkapcsolati töltődés vagy kikapcsolódás, hanem hogy legalább a vidéki nagyvárosokban hozzáférhető legyen, és ezért dolgozunk, ezért van a kérdés, és gyakorlatilag ez most már tényleg csak hónapok kérdése. Szegeden nagy valószínűséggel tud lenni program, és szeretnénk ezt bővíteni még más vidéki nagyvárosban is.
1: A képzéseket hogyan képzeljük el egyébként? Ezt ön ilyen belső képzésben csinálják
2: igen.
1: Ezt?
2: Igen, ez egy belső képzés, 3 szemeszteres és egy jól felépített képzés, önismereti résztel, elméleti anyaggal és gyakorlati résztel, szóval azt gondolom, hogy nagyon mélyen elsajátítják a hallgatók azt, amit egy gyerekbaba csoportvezetőnek tudnia kell.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Soponyai Nagy Krisztina pszichológust, meddőségi szakértőt, a Gyere Baba program vezetőjét hallották.

0: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
1: Néhány év alatt 30%-kal csökkent a kukába került ehető élelmiszerek mennyisége Magyarországon. Ez azt jelenti, hogy míg korábban átlagosan egy főre 90 kiló kidobott étel jutott egy év alatt, ez már a 66 kilóra csökkent. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal azonban még nem elégszik meg az elért eredménnyel, ezúttal egy iskolásoknak szánt kártyajátékkal álltak elő. A cél, hogy a fiatalok is minél többet tudjanak arról, hogy hogyan érdemes tárolni az ételeket, hogyan érdemes felkészülni egy nagyobb családi rendezvényre, mit és hogy érdemes megvenni, elkészíteni. A kártyajátékot térítésmentesen igényelhetik pedagógusok és iskolák a Nébih honlapján. A részletekről Helik Ferenc, a Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettese számol be.
2: Kezdjük azzal, hogy a formáról beszéljünk. Miért egy ilyen kártya formátumban képzelték el azt, hogy a egyébként nagyon fontos élelmiszer kérdésekről a gyerekekkel beszélgetést kezdeményezzenek?
3: A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elkötelezett amellett, hogy ne csak egy erős hiteles hatóság képét mutassa, hanem a fogyasztókat folyamatosan edukálja, élelmiszerbiztonsági és az élelmiszer pazarlás elleni tanácsokkal lássa el. Ennek keretében több mint 10 éve különböző aktivitásokat szervezünk, és az jól látható volt, hogy a legfontosabb célközönség a fiatal generáció, hisz ők lesznek az élelmiszerfogyasztók, ők még fogékonyak ezekre az újdonságokra. Az elmúlt években szerveztünk nekik rajzpályázatot, kabalatervezést, meseíró pályázatot, és idén egy kártyacsomaggal jöttünk ki, ami 6 éves korosztály fölött használható. A csomagban 60 darab lap van, az egyik oldalon élelmiszerbiztonsággal, élelmiszerpazarlással kapcsolatos képek, a másik oldalokon pedig olyan gondolatokat próbáltunk elhelyezni ezekre a kártyákra, amik megmozgatják a fiatalok fantáziát, el tudják mondani a véleményüket az élelmiszerbiztonság, illetve az élelmiszerpazarlás mellett. Ezek a játékok kis csoportban is játszhatók, az oktatók, pedagógusok számára készítettünk egy ingyenesen letölthető oktatási segédanyagot, amit bárki a Nébih honlapján le tud tölteni. Úgy gondoljuk, hogy maga a játék az akár negyed óra, fél óra, de órákon keresztül is tarthat, hisz ez mind attól függ, hogy hányan kapcsolódnak be a játékba, és milyen gondolatokat osztanak meg egymással.
2: Mind van nagyobb fókusz az élelmiszer pazarláson, vagy az élelmiszer biztonsági kérdéseken?
3: A kettő nem választható el. Az élelmiszerbiztonság abban az esetben, hogyha megfelelően választjuk a termékeket, nincs felesleges lejárt termék, akkor egyben azt is szolgálja, hogy minél kevesebb élelmiszer kerüljön a hulladékba. Az elmúlt években a hazai átlag mindegy 90 kiló volt az a mennyiség, ami háztartásonként a szemétbe landolt. Ez a tavalyi évre 66 kilóra csökkent. Ez azt jelenti, hogy majdnem 30%-os csökkenést tudtunk elérni, részben ugye a lakosság bevonásával, részben ezekkel a kampányokkal. Tehát a kettő úgy gondolom, hogy egymás mellett párhuzamosan kell, hogy fusson.
2: Tudna mondani egy-két példát kérdésre, témakörre vonatkozóan, hogy mivel találkoznak majd a gyerekek a kártyákon?
3: Természetesen benne van a hűtött élelmiszerekkel kapcsolatos információ, mi a fogyaszthatósági vagy minőségmegőrzési idő közötti különbség, egy vendégséget hogy tervezzünk meg, készítsünk bevásárlólistát, az elkészült ételeket hogyan tároljuk, minél hamarabb kerüljenek hűtőszekrénybe, az esetleges maradékokat fagyasszuk le, és ezzel is csökkenthetjük mind a hulladék mennyiségét, mind növelhetjük az élelmiszerbiztonságot a háztartásokban.
2: Említette, hogy 6 éves kortól bevethető ez a pakli, tehát akkor gyakorlatilag első osztálytól. Mi ennek a teteje? Tehát ez alkalmazható akár kamaszokkal is, mert ott más lesz a fókusz a válaszoknál, és segíti a beszélgetést ott is, vagy van ennek egy ilyen belütt életkori vége ön szerint?
3: Természetesen nincs, hisz mindig a játékosoktól függ, ahogy egy kártyajátékba akár egy 50 éves ember is be tud kapcsolódni, úgy gondolom, hogy egy egyetemista mondjuk más szemszögből látja az élelmiszerbiztonsági kérdéseket, és valóban egy gimnazista is sokkal fejlettebben, sokkal kreatívabban, és sokkal nagyobb átéléssel, hisz a legtöbbjük már maga is készít magának uzsonnát, esetleg ebédet vagy vacsorát főz, tehát mindenképpen érintett az élelmiszerrel kapcsolatos kérdésekben.
2: És mennyire oktatási fókuszú a dolog? Tehát arra gondolok, hogy ez egy családi körben is működhet ez a játék, vagy inkább ez a iskolai közegben jól alkalmazható ön szerint?
3: Az elsődleges célunk az volt, hogy mivel szélesebb réteget akarunk elérni, ezért a pedagógusok, iskolák igényelhetik ingyenesen a Nébik honlapján ezt a kártyajátékot, de természetesen egy családi rendezvény vagy egy grillparti esetén is elő lehet venni, és megnézi, hogy az adott témával kapcsolatban van-e igény rá, hogy beszélgessenek róla. Úgyhogy én azt gondolom, hogy bárhol széles körülön felhasználható.
2: Hogyan juthatnak hozzá a pedagógusok?
3: A Nébiknek a honlapján ingyenesen igényelhetik, és mindenhova eljuttatjuk az iskolákba, akár táborokba, akár más közösségekbe is.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Helik Ferencet, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét hallották.

0: Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
1: Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.

0: 18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány célkitűzése, hogy a jelenlegi a GDP 1,3%-ának megfelelő költési szintről jelentősen növelje a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A következő 4 évben szeretnék ezt az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra emelni. Erről Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszter hozzátette, hosszú távon az Európai Uniónak is az lesz az elvárása, amit valószínűleg körülbelül 1 éven belül egy európai kutatási törvényben is rögzítenek, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak kutatásfejlesztésre. Ez a nap, a 9-11, a terroristák merénylete úgy vonult be a köztudatba, mint a terrornapja, közölte a belügyminiszter a közösségi oldalán a merénylet 25. évfordulója alkalmából. Pósfai Gábor felidézte, pontosan 25 éve változott meg a fogalmunk a biztonságról. 2001. szeptember 11-én 3 eltérített repülőgép csapódott a New York-i világkereskedelmi központba és az Arlingtonban található védelmi minisztérium a Pentagonba, még a 4. utasszállító Pennsylvániában zuhant le. Az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén, az addig nem látott módszer alkalmazásán új időszámítás kezdődött, tette hozzá. A bejegyzése szerint a 2977 áldozat között volt 411 hivatásos, akik a kereskedelmi tornyok romjai között veszítették életüket, 343 tűzoltó, 23 rendőr, 37-en a parti őrség állományából. Rajtuk kívül 8 mentő, illetve orvos halt meg a tűzoltás, az evakuálás, a segítségnyújtás közben. Új lendületet kapott a vasút, és vele együtt új lendületet kap Debrecen, Balmazújváros és az egész térség, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a debreceni északnyugati gazdasági övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztési és villamosítási projekt záró rendezvényén. Tárkányi Zsolt azt mondta, a Debrecen-Balmazújváros vasútvonal felújítása ugyanaz előző kormány döntése volt, az egyik legfontosabbat, az uniós forrást a Tisza kormány tette bele. Hazahoztak Brüsszelből erre a projektre 38 milliárd forintot. Ha nem lépett volna hivatalba a Tisza kormány, akkor ez a pénz Brüsszelben maradt volna, tette hozzá. Új tudományos podcast sorozatot indított Neuron címmel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, melynek célja, hogy bemutassa, milyen sokféle kérdésre keresnek válaszokat a kutatók, többek között az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia, a biodiverzitás, a mesterséges intelligencia, valamint a repülés jövője témákban. A sorozat néhány epizódja már elérhető, szeptember végéig pedig valamennyi beszélgetés megjelenik, több digitális tartalom megosztó csatornán, valamint a Hunren honlapján, ahol az összes adás egy helyen megtalálható lesz. A hallgatók többek között olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy mi történik az agyban alvás közben, hogyan segítheti a kutatás a személyre szabott rákterápiát, mitől lehet valóban zöld a kémia, vagy hogy milyen szerepe lehet az újrahasznosításnak az energiatárolásban. A Neuron podcast sorozat közérthetően mégis a tudomány összetettségét megőrizve mutatja be, milyen kérdések megoldásán és hogyan dolgoznak ma a Hunren kutatói. Az első évad 14 adással érkezik.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szeletcsok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallják. A szerkesztő Linárt Vanda köszönti Önöket. Élményszobrászatot tartott a II. Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Gilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Gilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpál Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek.
2: Hát az élményszobrászat azt jelenti, hogy egyfajta plusz élmény. Tudjuk, hogy vannak ilyen élményfestések. Ezt az egész történetet durván 3 évvel ezelőtt támadtam meg. Elsősorban felnőtteknek indítottam el. Az azt jelenti, hogy ilyen 1-2 napos ilyen, hát nevezzük workshopnak, tudnak részt venni, ott bármit tudnak csinálni. Mindig van egy kijelölt téma, de sosem azt csinálják, hanem mindenki szabadon alkot. És nem akartam én gyerekekkel foglalkozni, megmondom őszintén, hanem egyszerűen tavaly úgy dobta az élet, hogy felkértek arra, hogy csináljak már gyerekeknek. Akkor kitaláltam egy klassz dolgot, hogy ilyen pici méretű habkövekből elkezdenek faragni, mégpedig oly módon,

0: méreteztem a szükséges alapanyagokat, durván ilyen 150 gyerek volt. Abból tudom lemérni, hogy mennyi kő fogyott el. 150 gyerek volt, voltak nagyon ügyesek, voltak, akik még fejlesztésre szorulnak, de tényleg pörgős volt, poros volt, készültem nekik, vittem nekik pici kesztyűt, direkt vettem ilyen pici méretű, ilyen pamut kesztyűket, ilyen netéli kesztyűt kell elképzelni, köténykéket, mindent, senki nem vette igénybe, senkit nem érdekelt az, hogy ott csúvolja a követ, mindenki poros, az anyukák, azok jobban porolták saját magukat, tetszett nekik egyébként, élvezték, és az az egészben nagyon furcsa, hogy azt gondolnánk, hogy a mostani gyerekek meg generáció az már úgy született, hogy telefon van a kezében, és állandóan a kütyűt nyomja. Ilyenkor, amikor néztem ott a hagyományos térben, rengeteg gyerek alkotott, mindenféle dolgot csinált, gyöngyfűzéstől kezdve minden, egyszerűen le lehet őket kötni. Volt olyan gyerek, amelyik több mint 3 órát ült ott.
1: Ennek az egyesületnek ugye én alapító tagja voltam annak idején, úgyhogy ismerem pontosan a tevékenységüket, amikor megalakultunk, nagyon sokan mondták, hogy minek még egy egyesület, miért pont ez és hogyan, de hát azóta szerintem a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület bebizonyította azt, hogy szükség van rá, mert rengeteg értékes dolgot csinált az elmúlt 7 évben már, azt hiszem 7 évben, úgyhogy innen a kapcsolat, és hát mind közelről figyelem a tevékenységüket. Hát 2019-ben alakultunk meg, talán emlékeznek még egy páran, akkor még nem is alakult meg hivatalosan maga az egyesület, hogy itt volt az egyik kocsonya, Farsang volt akkor a neve, egy ilyen, itt a Városház téren egy ilyen fotókeret, ami félig be volt sülyeztve a betonba, legalábbis úgy tűnt, és abban lehetett fotózkodni, az volt az első projektünk, de ugye az ötletgazda az Gilbert volt, és ő már valamikor 2006 környékén, 9 környékén már ő ezt kitalálta, ezt az egyesületet és ennek az egyesületnek a profilját, de aztán ugye akkor adta az élete lehetőséget, hogy akkor állt össze egy olyan csapat, amivel ezt meg tudtuk alapítani. És hát ezzel a céllel jött létre, hogy mindig az aktuális városvezetéssel együttműködve Miskolc érdekében dolgozni, értéket menteni, értéket teremteni.
2: Az Európa Szalon mai vendégei tehát Újpán Zsolt, Gilbert, kőszobrász, díszítő szobrász, és Reimann Zoltán, az önkormányzat civil referense.

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Élményszobrászatot tartott a II. Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Gilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Gilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpál Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reimann Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek. Az Európa Szalon mai vendégei Újpál Zsolt Gilbert, kőszobrász, díszítőszobrász és Reimann Zoltán az önkormányzat civil referense.
2: Egy nagyon kedves vendég, számomra nagyon kedves, jó barátom, Újpál Zsoltnak hívják, de mindenki Gilbertként ismeri, és a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesületnek az elnöke. A hétvégén egy nagy kalandban volt része, hiszen a II. Játszótér Fesztiválon élményszobrászatot tartott gyerkőcöknek, illetve van még egy hír, amiről beszélni fogunk. Nemrégiben nyílt a Baraka adománybolt, amelyet szintén az Egyesület üzemeltet a Vejlik Palotában.
1: Gilbert, mit jelent tulajdonképpen az élményszobrászat?
3: Hát először is köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. Hát az élményszobrászat azt jelenti, hogy egyfajta plusz élmény. Tudjuk, hogy vannak ilyen élményfestések. Ezt az egész történetet durván 3 évvel ezelőtt támadtam meg. Elsősorban felnőtteknek indítottam el. Az azt jelenti, hogy ilyen 1-2 napos ilyen, hát nevezzük workshopnak, tudnak részt venni, ott bármit tudnak csinálni. Mindig van egy kijelölt téma, de sosem azt csinálják, hanem mindenki szabadon alkot. És nem akartam én gyerekekkel foglalkozni, megmondom őszintén, hanem egyszerűen tavaly úgy dobta az élet, hogy felkértek arra, hogy csináljak már gyerekeknek. Akkor kitaláltam egy klassz dolgot, hogy ilyen pici méretű habkövekből, habköveket onnan ismerik nagyon sokan, hogy ezekkel reszelik nagyon sokan a sarkukat, és ezekből elkezdenek faragni, mégpedig oly módon, hogy mindenki lerajzolja először egy ugyanakkora lapra, amit szeretne. A szívecskétől mindenféle állat, autó volt, aki az anyukáját lerajzolta, de mondtam, hogy azt inkább ne faragd ki, mert megsértődik, és ő körbevágja ezeket a rajzokat, felrajzolja a kőre, és megmutatom nekik lépésről lépésre, hogy a végén hogyan lesz belőle egy 3D-s történet, úgyhogy ezt jelenti az élményszobrászat.
1: Itt végén ez hogyan zajlott?
3: Meleg volt, nagyon meleg volt, pörgős, hihetetlen milyen pörgős volt, nem is gondoltam. Szinte majdnem, hogy alulméreteztem a szükséges alapanyagokat. Durván ilyen 150 gyerek volt. Abból tudom lemérni, hogy mennyi kő fogyott el. 150 gyerek voltak. Nagyon ügyesek voltak, akik még fejlesztésre szorulnak, de tényleg pörgős volt, poros volt, készültem nekik, vittem nekik pici kesztyűt, direkt vettem ilyen pici méretű, ilyen pamut kesztyűket, ilyen netéli kesztyűt kell elképzelni, köténykéket, mindent, senki nem vette igénybe, senkit nem érdekelt az, hogy ott csúvolja a követ, mindenki poros, az anyukák, azok jobban porolták saját magukat, tetszett nekik egyébként, élvezték, és az az egészben nagyon furcsa, hogy azt gondolnánk, hogy a mostani gyerekek meg generáció az már úgy született, hogy telefon van a kezében, és állandóan a kütyűt nyomja. Ilyenkor, amikor néztem ott a hagyományos térben, rengeteg gyerek alkotott, mindenféle dolgot csinált, gyöngyfűzéstől kezdve minden, egyszerűen le lehet őket kötni. Volt olyan gyerek, amelyik több mint 3 órát ült ott. Addig elmentek, a szülők sétáltak, ott hagyták, tudták, jó helyen van, és ott csinálta, molyolta, faragta, és tényleg születtek nagyon jó alkotások.
1: Szívesen csatlakoztak a gyerekek?
3: Igen, igen. Egyszerűen sorbálás volt. Az volt, hogy kiraktunk 9 széket, plusz az enyémet, és egyszerűen már sorbáltak, hogy mikor szabadul már fel valaki. Biztos olyan érzés lehet ez, mint amikor sorbáltunk banánért, hogy nem menjen már gyorsabban, és akkor én is hadd jussak már oda, meg még maradjon is nekem is kő, vagy banán, mint régen, de igen, szívesen csináltam.
1: Melyik korosztályt érdekelte a legjobban? Azt meg lehet-e határozni?
3: Inkább ez a 8-11, de voltak ott 6 alatt is. 6 alatt, általában a szülők csinálták. Néha ott poénkodtam, hogy lehet, hogy ez nem is a gyerekeknek szólt, hanem a szülőknek, hogy ők faragták, ott kicsit hasonlít ez a karácsony ajándékokhoz, hogy általában olyan ajándékot vesznek az apukák a gyerekeknek, amikkel ők akarnak játszani, kis távirányítós autó, meg hasonló. Gyereknek vesz ide, Isten igazából ő az első, aki ott nyomkodja nappaliba. Úgyhogy ilyen 8-11, és tényleg nagyon hihetetlen dolgokat műveltek. Volt már egy visszatérő kisfiú is, ő volt a legérdekesebb számomra. Ő volt tavaly, és ő tavaly egy tankot csinált. A gyerek egy tankot készített, és nem hazudtam, ma önmagát mondta, hogy most egy tojásgránátot szeretne, és egy tojásgránátot faragott a gyerek. Nem tudom, hogy jövőre mi lesz, lehet, hogy még nem tudom.
1: Milyen alkotások születtek még?
3: Robottól kezdve a leggyakoribb azok a szívecskék volt. Általában azt a lányok csinálták egyébként. Rengetegen készítettek betűket. Hát valószínűleg a keresztnevüknek, vagy valaminek a betházakat, fákat, halacskát. Volt, aki egy ilyen jaguárt, de nem autót, hanem az állatot. Egy jaguárt készített, volt, akik masnik, pillangót. Ja, és nagyon sok volt a külföldi, ami számomra meglepő, hogy rengeteg külföldi volt, ahol valószínűleg ilyen vegyes házasságokból született gyerekek, mert volt olyan kis, aki spanyolul beszélt, volt, aki angolul, volt, aki valamilyen szláv nyelven nem tudtam megfejteni, vagy most orosz, ukrán, vagy valami. De nagyon sok külföldi gyerek volt. És akkor az anyukat mondta nekem, amikor beszéltem vele, az fordított neki. Rengeteg külföldi volt egyébként fent. Ez egy számomra meglepő történet.
1: Zoltán, civil referensként milyen kapcsolat van közted és Gilbert között? Hogyan működik a munkakapcsolat?
2: Hát próbálom én is támogatni az egyesületet, amivel tudom. Igazából azzal tudom, hogy rádiókba megyünk, eseményeken ott vagyok, és hát próbálom reklámozni őket, mint a legtöbb egyesületet, azzal a különbséggel, hogy ennek az egyesületnek ugye én alapító tagja voltam annak idején, úgyhogy ismerem pontosan a tevékenységüket. Amikor megalakultunk, nagyon sokan mondták, hogy minek még egy egyesület, miért pont ez és hogyan, de hát azóta szerintem a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület bebizonyította azt, hogy szükség van rá, mert rengeteg értékes dolgot csinált az elmúlt 7 évben már, azt hiszem 7 évben, úgyhogy innen a kapcsolat, és hát én közelről figyelem a tevékenységüket. Gilbertnek is szenzációs ötletei vannak, beszélhetünk most például a Miskolc feliratos kis installációnak, lehet ezt
3: nevezni. Most kicsit módosítottam a Miskolc feliratot, mert ránéztem, mennyire adja nekem az iskola szót, elveszem az M betűt, a végén kicserélem a C-t egy A betűre, és akkor iskola, úgyhogy hála jó Istennek, én kreatívnak születtem. Így rakott össze a jó Isten, vagy bármi is. Nekem mindegy, hogy mire nézek. Abból mindig jön egy-két jó ötlet, és abból törekszem arra, hogy profitáljon a város. Nem használom fel saját célra az ötleteimet, hanem mindig azt nézem előtérben, hogy a város ebből hogyan tud profitálni. Emlékszem, hogy amikor megalakultunk annó az egyesülettel, akkor ott már én prioritásnak tűztem ki, hogy minden egyes megmozdulása az egyesületnek az 3 szempont lesz, mármint az érdekeket nézem. Az első az, hogy mi jó a szervezetnek, mi viszi előrébb a szervezetet, a következő az, mi lesz jó a városnak ebből, és a önös érdeket az a harmadik helyre tettük. Teljesen átfordítottuk, nem azt csináljuk, mint nagyon sokan sajnos, hogy az önös érdek van náluk első helyen, hanem nálunk ezt teljes mértékben háttérbe szorítottuk, ezért mondhatnám azt, hogy amióta megalakult az egyesület, az eredeti 10-ben már négy tagja van csak, mert folyamatosan cserélődtek, azért, mert valaki a tempót nem bírta tartani, valaki el akarta vinni teljesen más irányba. És hála jó Istennek, hogy én vagyok a kapitány, mert én nem kötök kompromisszumot, nem hajlok el, nincs az, hogy most még ez belefér, vagy ilyesmi, hanem én tényleg céltudatosan viszem a szervezetet. Ez pedig az, hogy az értékmentés, értékteremtés a városban.
1: Zoltán, mikor és milyen céllal alakult tulajdonképpen az egyesület?
2: Hát 2019-ben alakultunk meg, talán emlékeznek még egy páran, akkor még nem is alakult meg hivatalosan maga az egyesület, hogy itt volt az egyik kocsonya, Farsang volt akkor a neve, egy ilyen, itt a Városház téren egy ilyen fotókeret, ami félig be volt sülyeztve a betonba, legalábbis úgy tűnt, és abban lehetett fotózkodni, az volt az első projektünk, de ugye az ötletgazda az Zsigalbert volt, és ő már valamikor 2006 környékén, 9 környékén már ő ezt kitalálta, ezt az egyesületet és ennek az egyesületnek a profilját, de aztán ugye akkor adta az élet a lehetőséget, hogy akkor átössze egy olyan csapat, amivel ezt meg tudtuk alapítani. És hát ezzel a céllel jött létre, hogy mindig az aktuális városvezetéssel együttműködve Miskolc érdekében dolgozni, értéket menteni, értéket teremteni.
1: Most hogyan működik az egyesület tulajdonképpen?
3: Nagyon jól, mindig vannak újabb gondolatok, újabb ötletek. Nemrég nyitottunk egy adományboltot, egy elég komoly minőség adományboltot, nem egy lepusztult, ez a Weilig udvarban található, Széchenyi 19, ahol azt csináljuk, hogy már mi nagyon régóta gyűjtünk különböző adományokat, meg régóta is csináljuk ezt, csak ez nem volt publikus, soha nem mutogattuk, hogy ennek adtunk, annak gyűjtöttünk, hanem tettük a dolgunkat szép csendben, és most csináltunk június 10 talán akkor nyílt egy adományboltot, a Barakát, Baraka névre hallgat, és az oda befolyt összegből pedig más civil szervezeteket segítünk, támogatjuk őket. Nem úgy támogatjuk őket, hogy pénzt adunk nekik, hanem amire mit tudom, szükségük van, ahhoz, hogy tudjanak működni, akkor mi ezeket megvesszük. Nem adjuk oda pénzt, mert lehet, hogy nem oda kerül, elköltik, van más kiadások is, amit szeretnének fedezni. Hogyha mit tudom, kutyatáp kell valamelyik szervezetnek, akkor viszünk neki kutyatápot, vagy orvosságot, mert támogatunk állatvédő szervezetet. Nem akarok mondani direkt civil szervezeteket, hogy melyeket, hanem azért, mert hogy ne legyen sértődés, aki nincs ezen a listán rajta, de bárkit várunk egyébként nagyon szívesen. Úgyhogy tesszük a dolgunkat. Van egy élményszobrás stúdió az egyesületnek, ahol egyrészt a felnőtteknek most már valószínűleg lesz gyerek, mert elég komoly igény lett arra, úgyhogy fogunk csinálni egy ilyen belvárosi kölyök klubot, ahol alkotni tudnak mindenféle dolgot a gyerkőcök. Lett egy felnőtt képzőszervezet is lett az út az egyesület, elkezdődnek ilyen különböző egészségügyel kapcsolatos moduloknak a képzései, és mit mondjak még az egyesületre? Annyi mindent tudnék mondani.
1: Még akkor esetleg, ha az adományboltra visszatérnénk, hogyan működik tulajdonképpen?
3: Ja, úgy működik az adománybolt, hogy állandóan hívogatnak minket, meg ránk írnak, hogy ez van, meg az van, de nem akarják kidobni, és hogy örömmel fogadjuk-e, és akkor mondjuk mindig, hogy igen, és akkor jönnek be állandóan a dolgok, és mi ezt szétosztályozzuk, és amit úgy ítélünk, hogy betesszük a boltba, akkor azt ott berakjuk, ott beárazzuk, az abból befolyt összegekből támogatunk másfajta szervezeteket, ami pedig olyan, amit nem akarunk berakni, mert minőség az lentebb van, azokat adjuk más szervezeteknek, akik esetleg tudják hasznosítani, és akkor van még egy nagyon alsó rész, az pedig az, hogy amikor állatmenhelyeknél végzik a különböző textilek, plédek, paplanok, most is kaptunk szivacsokat, azok már mentek ki az önkormányzatnak, van egy kutyatelepe, és akkor oda mehet, azért nem lesz mindig nyár, lesz tél is. Úgyhogy így működik az adománybolt, mindent, tényleg mindent elfogadunk, Azonban az adományboltban nincsenek műszaki cikkek. Az azt jelenti, hogy nincs benne se tévés, se laptop, se hifi, semmi. Kapunk ilyeneket, de már mi ezeket továbbadjuk másoknak. Kifejezetten vannak bent ruhanemek, de leginkább ilyen lakberendezési tárgyak vannak. Tényleg úgy néz ki, mint Alice Csodaországban. Valaki bejön, akkor ott tárgya a száját, és hogy néz, hogy mi van. Durván ilyen 25-30 percet töltenek bent emberek hátlagban. Rengeteg fiatal jár be. Szinte megdöbbentő az, hogy jönnek be a fiatalok, ilyen 20 év alattiak, nézik, hogy mit lehetne venni. Tegnap meséltek, hogy az egyik srác vett egy ilyen másfél centis pici cicát, a barátai azokat szivatták, hogy na biztos a virtuális barátnőnek veszed. Tényleg van benne minden, úgyhogy így működik az adományból, hogy ránk írnak Facebookon, vagy pedig nyilvános a telefonszáma, felhívnak minket, és akkor és mondjuk elmegyünk, érte behozzuk, vagy pedig ők behozzák. Úgyhogy ennyi, mit mondjak még róla.
1: Azt mondjuk el, ha valaki szeretne érdeklődni, ha valaki keresi, hol találja meg a boltot.
3: Vejlik udvar, a Széchenyi 19 földszint, látványos látszik, bejön az udvarba, egyből látja, hogy ott van, és 9 órától 18 óráig van nyitva.
1: És akkor Facebook oldala is van.
3: Facebook, így van, Baraka Shop, ez a Facebook oldala, és akkor hétfőtől péntekig van nyitva, 9-től 18-ig.
1: Szóval gyakori egyébként Miskolcon, hogy civilek így tudnak ilyen formában segíteni civileknek?
2: Hát együttműködés ugye azért van civil szervezetek között, de az, hogy konkrétan egy egyesület így támogasson másik egyesületet, azért az jóval ritkább. Úgyhogy adományokkal, illetve hát közvetlen nem ugye pénze, hanem megvásárolják azokat a dolgokat, amik az adományokból bejöttek, és akkor azt viszik el mondjuk egy kutyákkal foglalkozó menhelynek, vagy akár, vagy például, hogy említette Zsilbert, hogy általuk nem felhasználható ruhaneműt azt elviszik, vagy szivacsokat elviszik a szintén ilyen olyan egyesületnek, amely szükség van rá. Mondom, az együttműködés az gyakori, de az, hogy konkrétan egymást támogassák, az viszont sokkal ritkább. Olyan van, hogy például van egy egyesület, aki mondjuk egy másik egyesületen keresztül támogatja az embereket, hogy leinformálható legyen, hogy ne olyan embereknek jusson, akik visszajelnek ezzel, és nem használják fel, hanem továbbadják, vagy kidobják azt az adományt, vagy egyebek. De ilyen együttműködés kevés van, hogy tovább tud támogatni másokat is.
1: Élményszobrászat, hozd, vidd, segíts adománybolt és egy új könyv. A folytatásban ezek is témáink lesznek. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Újpál Zsolt Zsilbert kőszobrász díszítő szobrásszal, a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület elnökével és Reimann Zoltán íróval, helytörténetkutatóval, az önkormányzat civil referensével. Maradjanak velünk!

0: Európa Szalon. Kerekasztal beszélgetés az Európa Rádióban vasárnap és pénteken 10 órától.
1: Élményszobrászatot tartott a II. Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Gilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Gilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpál Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült, nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek. Most folytatjuk a beszélgetést Újpál Zsolt Gilberttel, kőszobrász, díszítőszobrásszal, a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület elnökével, és Reiman Zoltánnal, íróval, helytörténetkutatóval, az önkormányzat civil referensével.
2: Ennek van külön egy Facebookos oldal, ez az élményszobrászat Gilberttel. Ott folyamatosan mennek a témák, hogy mire lehet jelentkezni, oda felrakjuk, felrakom, és akkor meghatározom azt, hogy mennyi személy tud rá jelentkezni, mert valamihez tud működni egy 10-es csoporttal, de valami csak 5-össel. Azért, hogy a fókusz az, hogy lehessen mindenkivel foglalkozni, és de folyamatosan működik, és most fogjuk kiterjeszteni ősszel valamikor, már megvan az ötlet egyébként, mit fogunk csinálni, és akkor most fogjuk kiterjeszteni gyerekekre. És akkor egy rendszeresen lesznek ilyen kézműves foglalkozások kölköknek. Úgyhogy működik.
1: Kiknek ajánlja ez tulajdonképpen? Miért jó, miért hasznos?
2: Hát egyrészt fejleszti a kreativitását, de nem is ez a lényeg, hanem az alkotásnak van egy nagyon különleges mellékterméke, meg a tulajdonsága, az pedig az, hogy a jelenben tartja az embert. Tehát már kicsit egyébként átmegy filozófába, de amikor az ember elkezd alkotni, kreálni, elkezd teremteni, akkor nem nagyon van máshol. Nem foglalkozik a mindennapi nehézségeivel, meg hasonló, hanem tényleg ott van, arra figyel, önmagával lehet egyébként az, hogy tényleg az hát alkot, és hogy önmagával lehet. Az élményszobrászatnál a felnőtteknél ott elindítottam egy olyan vonalat, mert az egy komoly, nagyon komoly rendszer lesz ez. Nem csak arról szól, hogy bejön, és akkor kifaragja ezt a képet, vagy bármit megcsinál, hanem Isten igazából azt akarom elérni vele, hogy az a mondatom, hogy te is meg tudod csinálni, hogy Isten igazából egyfajta önbecsülést adjon az embernek, hogy képes, bármire képes egyébként, hogyha tényleg oda teszi magát, akkor azt mondom, hogy nincs előtte lehetetlen, és valahogy ezt a kis hitűséget törekszem, hogy egy kicsit lefaragjuk, milyen jó, kicsit lebontsuk ezt a kis hitűséget, ami van az emberekben, mert tudom, ránéznek az emberek egy szoborra, azért ott egy kicsit összerezzenek, hogy lesz ebből 3D, és teljesen más, mint mondjuk elmenni egy ilyen élményfestésre, vagy bármi, mert ott van egy sík lap, megtanul abba 2D-ben gondolkodni, egy kicsit ügyesebb, akkor elkezdi árnyékolni, de amikor valami háromdimenziós dolgot hoz létre a saját két kezével, az egy teljesen más szint.
1: Mik még a célok, tervek idénre?
2: Hát ez van folyamatosan. Hát én teszem a dolgom, amit teszek. Ugyanakkor az van nálunk, hogy én improvizálok. Magyarán nem egy begyepesedett vonalat képviselek, hanem hogyha látom, hogy megváltozott a világ, akkor nagyon gyorsan reagálok rá egyébként. Nem az van, hogy akkor csak ez, meg amaz. Én gyorsan felismerem a lehetőséget, és abból meg törekszem arra, hogy a létező legtöbbet hozzunk ki. Pláne úgy, hogy a város profitálja. Rengeteg olyan ötletem, gondolatom van, amit a városba itt meg lehet csinálni, és tényleg hozzátesz a városhoz, lebőle kapcsán egyfajta ilyen látványosság sorozatot. Kaptam rá ígéreteket, és aztán, hogy majd ebből mi lesz, az majd kiderül. Azonban, ha nem lesz belőle semmi, az sem probléma, mert úgyis van egy másik gondolat, amit úgy szintén, mint az ötvös, öcsi bácsi, hogy hívták ezt a bolcot, ez a van másik, akkor húzgáltak ki a köppei, vagy mi volt rajta, kabát, vagy valami hasonló. Úgyhogy mindig van egy olyan gondolat, amit hozzá lehet tenni egyébként. Úgyhogy nem csak így alkotásilag, hanem tényleg olyan gondolatok, amit most voltam egy ilyen egyeztetésen a napokban, ahol hozzá lehet tenni azt, hogy hogyan lehet, mit tudom, a belvárost még klasszabbá tenni, hogy még biztonságosabbá.
1: Zoltán, civil referensként, íróként, helytörténészként mik a célok, tervek? Itt a szeptember, az ősszel indult a tanév. Mennyire más ilyenkor a munka?
3: Más, már a múlt héten elkezdődtek a nagyobb programok, nagyon sok helyen voltam. A szombati napon például 6 helyszínen voltam, tehát nagyon beindultak. A héten is nagyon sok minden volt, jövő héten lesz egy különleges sétánk, ugye volt még júliusban egy helyismereti belváros sétánk nagy sikerrel, a Mimi applikációhoz kötött sétánk, aminek most ugye lesz egy második része, egy templomos túra, úgyhogy most is egyeztettem a Meleg Attila református vezető lelkésszel, illetve majd most a Lukács Máté evangélikus lelkészhez megyek, ott is egyeztetek. Már a főrabival, Markovics Zsoltan már egyeztettem, tehát ez a 3 állomás lesz egyébként a belvárosban. Rengeteg érdekesség lesz, amit meg fogunk tudni nézni, és hát remélem, hogy nagyon sokan el fognak erre jönni. Úgyhogy rengeteg dolog van mostanában, és beindulnak, most már minden szinten lesznek rendezvények az egyesületeknél is, ugye most a nyári időszakban kicsit ilyen szempontból halt idő van, vagy volt, de most már minden elindul, ugye könyvem is lesz idén is, ebben az évben is, egy különleges kötettel készülök, aminek egyébként hosszú évek óta, 9 éve, már minden évben a Miskolci Tükörkép Közéleti Egyesület például a kiadója, tehát ilyen tevékenysége is van az egyesületnek, úgyhogy rengeteg munka vár ránk, és hát ugye az egyesületeknek kevés kicsi a költségvetése, és hát minden nem pénz, vagy nem anyagi dologgal próbálom támogatni őket, ahogy lehetséges.
1: Mit lehet tudnunk az új könyvről?
3: Hát ez nagyon különleges kiadvány lesz. Ugye nekem is vannak novelláim, legendáim, amelyek még nem kerültek kiadásra, és hát ez év lesz, amikor kiadásra kerülnek, de különleges módon, tehát ez egy nagyon rendhagyó kiadvány lesz, hiszen amikor meséltem a gyerkőcöknek otthon a Rémusz bácsi mesét, arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezeket a legendákat egy mesélő mesélné el, és egy titokzatos figura az avason az, aki ezt mesélni fogja, akit majd gondolom, vagy majd meglátjuk, hogy felismernek-e, mert nyilván egy ismert személy lesz az a régmúltból, hogy ő fogja mesélni ezeket a meséket, és a végén, amikor befejeződik ez a mesélés, utána lesz egy fejezet, amiben az foglal taglalni, hogy az adott legendákban, mesékben, történetekben mi az, ami igaz, és mi az, ami fikció. Tehát ezért lesz rendhagyó a kiadvány, és még lesz egy plusz ezen túl is. A kisfiamnak volt egy ilyen országos novella pályázata a fenntarthatósági héten, és ilyen Kárpát-medencei pályázat volt alsósok kategóriában, ő másodikos, harmadik helyezést ért el. És írt egy ilyen Sherlock Süni meséje. Egy ilyen környezetvédelmi, vagy hogy mondjam, olyan környezetvédelme kapcsolatos mesét. Ez csak egy ilyen pár oldalas, egy pár rajzal, és hát ezt is majd hozzátűzzük ez a kiadványhoz, úgyhogy ez a terv a decemberre. Szerintem ez egy nagyon rendhagyó lesz, és nagyon különleges kiadvány lesz. Én úgy gondolom, hogy el fog nyerni a miskolciak tetszését.
1: Élményszobrászatot tartott a második Miskolci Játszótér Fesztiválon Újpál Zsolt Zsilbert. Mint mondja, ő maga sem számított rá, hogy ennyire népszerű lesz a program. Gyerekek és szülők közösen alkottak az avasi kilátónál. Zsilbert felnőtteknek már korábban is rendezett élményszobrászatot, a gyerekekkel való foglalkozás nemrég jött az életébe. Mint mondja, az alkotás segít önmagunkkal a jelenben lenni. Újpál Zsolt jelenleg annak a Miskolci Tükörkép Egyesületnek az elnöke, aminek Reiman Zoltán az önkormányzat civil referense egyik alapító tagja volt, és amelynek célja a város értékeinek megőrzése. Az alapítvány az elmúlt években több tevékenységgel is bővült. Nemrég például nyitottak egy adományboltot, ahol használt holmikat árulnak, a bevételből pedig más civil szervezeteket segítenek. Az Európa Szalon mai vendégei voltak Újpál Zsolt Gilbert, kőszobrász, díszítőszobrász és Reimann Zoltán, az önkormányzat civil referense.

0: Rádió. Az értékek hullámhosszán.
1: Kedves hallgatóink, Önök az Európa Szalont, az Európa Rádió magazin műsorát hallották. A szerkesztő Lénárt Vanda búcsúzik Önöktől. Műsorkészítő munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszont hallásra!
0: Európa Szalon. Az Európa Rádió kerekasztal beszélgetését hallották.
2: Kardiológushoz mentem, a szívemben egy szív szilánk, szétszakított rendesen, szívbalzsamot írt fel rá.

Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.

0: 19 óra. 10 innen és 10 túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
1: Üdvözlöm Önöket, a híreket Huszár Katától hallják. A kormány célkitűzése, hogy a jelenlegi a GDP 1,3%-ának megfelelő költési szintről jelentősen növelje a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A következő 4 évben szeretnék ezt az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra emelni. Erről Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszter hozzátette, hosszú távon az Európai Uniónak is az lesz az elvárása, amit valószínűleg körülbelül 1 éven belül egy európai kutatási törvényben is rögzítenek, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak kutatásfejlesztésre. A magyarországi gáztárolók töltöttsége 70% feletti, a mutató magasabb a 67%-os uniós átlagnál, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium az MTI megkeresésére. A tárca tájékoztatása szerint a mostanáig betárolt mennyiség az ország ellátását 88 téli napon, a családok szükségleteit 188 téli napon át fedezhetné. Az elérhető készlet a 4,5 milliárd köbmétert közelíti, harmadával, felével meghaladja az elmúlt évek lakossági felhasználását, ami 3-3,2 milliárd köbméter volt. A fogyasztás arányos töltöttség is meghaladta az 50%-os szintet, jelentősen felülmúlva a 21%-os európai középértéket. Az üzemanyagár támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Erről Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára beszélt az Inforádióban. Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami tovább gyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is, mondta Árvai Tivadar. A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett, árult el a főtitkár hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét. Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható pluszköltséget jelent a fuvarozásban, tette hozzá. A torma ágazat képviselői tanácskoztak a 35. Debreceni Farmer Expo-n nemrég. Magyarország az Európai Unió legnagyobb tormatermesztője, 10-12 ezer tonnás éves mennyiséggel, ezzel legalább 40% a részesedésünk a zöldségféle piacán. Ezt a vezető pozíciót azonban könnyű elveszíteni, ugyanis annak ellenére, hogy öntözött kultúráról beszélünk, itt is érzékelteti a hatását a klimatikus viszonyok változása, és a munkaerőhiány, valamint a versenytársaság által kikényszerített nyomott árak vagy a magas áfa is. A megtermelt magyar torma 80-90%-a külföldre kerül, elsősorban Németországba. Apáti Ferencet, a Fruit Web elnökét hallják.
2: A hazai tormatermesztés közel 100%-a Debrecen szomszédságában a hajdúsági termőtájon található. Az elmúlt 2-3 évben jól alakult a torma piaca, emelkedtek az árak. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy pont egy ilyen emelkedő periódus után egy jelentős piaci összeomlás következhet. Ettől is féltjük a tormát, így úgy gondoltuk, hogy össze kell hívnunk a tormágazat meghatározó szereplőit egy szakmai egyeztetésre. Mivel ennek a termelése egy térségben lehatárolhatóan zajlik, talán a tormaágazat lenne az, amelyben egy sokkal magasabb fokú szervezettséget megteremteni, a legkönnyebb lenne a zöldséggyümölcs ágazatok között. Egy olyan zöldségfélőről beszélünk, amelyben az Európai Unióban a legnagyobb termelők vagyunk, a 10-12 ezer tonnás mennyiségünkkel, és utánunk jönnek a lengyelek a maguk 8-9 ezer tonnájával. Minden más Európai Uniós termelő belül összesen adnak 10 000 tonnát, tehát nagyjából 40%-a piaci részesedésünk a torma piacán. Mindez arra engedett következtetni, hogy a tormával foglalkoznunk kell annak érdekében, hogy ezeket a piaci pozícióit meg is őrizze, mert lehet attól joggal tartani, hogy ezt a vezető szerepünket elveszíthetjük.
1: Ez a nap, a 9-11, a terroristák merénylete úgy vonult be a köztudatba, mint a terrornapja, közölte a belügyminiszter a közösségi oldalán a merénylet 25. évfordulója alkalmából. Pósfai Gábor felidézte, pontosan 25 éve változott meg a fogalmunk a biztonságról. 2001. szeptember 11-én 3 eltérített repülőgép csapódott a New York-i világkereskedelmi központba és az Arlingtonban található védelmi minisztérium a Pentagonba, még a negyedik utasszállító Pennsylvániában zuhant le. Az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén, az addig nem látott módszer alkalmazásán új időszámítás kezdődött, tette hozzá. A bejegyzése szerint a 2977 áldozat között volt 411 hivatásos, akik a kereskedelmi tornyok romjai között veszítették életüket, 343 tűzoltó, 23 rendőr, 37-en a parti őrség állományából. Rajtuk kívül 8 mentő, illetve orvos halt meg a tűzoltás, az evakuálás, a segítségnyújtás közben. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Kinyitják a laborok, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán, a kilátogatók az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Debrecen mellett az egyetem hajdúböszörményi, nyíregyházi és szolnoki kampuszai is nyitva lesznek. Látványos kémiai bemutatók, séta az anatómiai intézetben, különleges koncert a zeneművészeti kar ütőseitől, kutya asszisztált terápia a gyermekklinikán. Többek között ilyen és ehhez hasonló programokkal készülnek a Debreceni Egyetem helyszíneim.
0: Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hírösszefoglalóját hallották.

0: Esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsora.
1: Áldás békesség, jó estét kívánok! Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 18. versétől a 24. verséig. Ti ugyanis nem tapintható hegyhez és lángoló tűzhöz járultatok, sem homályhoz, sötétséghez, szélvészhez, vagy trombita harsogáshoz és szózatok hangjához. Akik ezt hallották, kérték, hogy ne szóljon többé hozzájuk, mert nem bírták elviselni a parancsot, még ha állat érinti is a hegyet, meg kell kövezni. És olyan félelmetes volt a látvány, hogy Mózes is így szólt, félelem fogott el és remegés. Ti a Sion hegyéhez járultatok, és az élő Isten városához, a mennyei Jeruzsálemhez és az angyalok ezreihez, az elsőszülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez, akik fel vannak jegyezve a mennyekben, mindenek bírájához, Istenhez és a tökéletességre jutott igazak lelkeihez, az új szövetség közben járójához, Jézushoz és a meghintés véréhez, amely hatalmasabban beszél, mint Ábel vére. Kedves testvérek! Újra egy nap végéhez értünk. Talán még most is úton vannak, talán önök közül is sokan most értek haza a munkából, most fejezték be az utolsó otthoni teendőket, vagy éppen a vacsora utáni csendben próbálnak pihenni. Ez azonban nem mindig sikerül oly egyszerűen. Amikor elcsendesedik körülöttünk minden, gyakran a belső hangunk erősödik fel. Ilyenkor hajlamosak vagyunk végigpörgetni a napot gondolatainkban, és sajnos sokszor nem a sikereink jutnak eszünkbe, hanem a hibáink. Egy feszült mondat, amit a családunknak mondtunk, egy elrontott feladat, egy elszalasztott lehetőség. És mire eloltanánk a lámpát, ahelyett, hogy megnyugodnánk, görcsbe rándul a gyomrunk és a bűntudat, viharfelhőként nehezedik ránk. A ma hallott ige pontosan erről a nyomasztó, félelmetes belső állapotról beszél, amikor bemutatja a Sínai hegyet. Ott az ószövetségi időkben Isten népe sötétségben, tűzben, szélviharban és mennydörgésben találkozott a Teremtővel. Olyan ijesztő volt az a pillanat, hogy még Mózes is azt mondta, félelem fogott el és remegés. Sokan ma is pontosan ilyen hangulatban fekszenek lealudni. Isten szigorúnak látják, és úgy érzik, a mai napon sem tudtak megfelelni. A Biblia határozottan kijelenti, mi keresztények már nem ehhez a félelmetes, viharos Sínai hegyhez tartozunk. Jézus Krisztus elvezetett minket egy másik helyre, a Sion hegyére. Ez a hegy a biztonság, az otthon, a családi közösség és a békehelye. A Szentíró a Biblia első testvér párjára is utal. Amikor Kain megölte a testvérét, Ábel kiontott vére a földről, igazságtételért, bosszúért és büntetésért kiáltott. A mi mai elrontott döntéseink, a mulasztásaink, a türelmetlenségünk gyakran pontosan így működnek a lelkünkben. Amikor álomra hajtanánk a fejünket, úgy kiáltanak, mint Ábel vére. Azt suttogják, ma is elbuktál, nem vagy elég jó, haragszanak rád. Jézus keresztje viszont valami egészen mást mond. Amikor Jézus az életét adta értünk, az ő kiontott vére nem bosszúért, hanem bocsánatért kiáltott. Jézus hangja ma este is túl kiabálja a mi belső bűntudatunkat. Azt mondja, meg van bocsátva. Tedd le a terhet. Én kifizettem a mai napot tartozását is. Én veled vagyok. Szabad döntenünk arról, hogy melyik hangra hallgatunk. Az Ábelére, amely vádol és ébren tart még az éjszakában is, vagy Jézuséra, amely megnyugtat, felemel és békés álmot ad. Kellemetlen beszélgetések, elhibázott döntések, megterhelő kötelezettségek mindig lesznek. De olyan jó tudni, hogy le lehet ezeket is tenni az Úr elé. Nem kell rettegni ő tőle. Ő nem viharban akar tartani, hanem be akar takarni az ő békességével. Merjünk hát ma bűntudat helyett hálával elaludni, mert Jézusban szabadok és szeretettek vagyunk. Így legyen. Amen. Csendesedjünk el egy rövid imádságra. Mennyi édesatyánk, mindenható úrunk, köszönjük ezt a mai napot, annak minden ajándékát, és köszönjük, hogy a végén eléd hozhatjuk a mi fáradtságunkat és a hibáinkat is. Köszönjük az Úr Jézus Krisztust, aki eltörölte minden vádunkat. Kérünk, tisztítsd meg a szívünket a mai nap bűneitől, és segíts, hogy ne a bűntudat, hanem a te megbocsátó és szerető szavadra figyelve hajtsuk álomra a fejünket. Adj kérünk pihentető, békés éjszakát, és áldj meg mindannyiunkat, atyánk.

Reményik Sándor, ha számba vetted. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért még mondj el egy pár mi atyánkot. Mert szüntelen a mi bűnbeesésünk, mert végtelen a vétkeinknek száma, s talán nem az a legölőbb csapás, mit sújt az öklünk tudva oda számba. A legsikoltóbb sebb talán nem az, mit oszt a kardunk nyílt lovagi tornán, s talán az se, mit suttogva hát mögött ejtünk kajánul, titkon és orozván. A legsikoltóbb, legégőbb sebek egy mosolyunktól nyílnak, úgy lehet, mely indult jó akarat ösvényén, és öntudatlan gúnyba tévedett. A legszörnyűbb lavinák, úgy lehet, indulnak egy elejtett szónyomán, mit elhallgatni véltük, nincs miért, s mit elhallgatni jobb lett volna tán. S mikor egy gyötrődő szív úgy eped egy szónkért, mely meg tudná váltani, s virágos kertből sivataggá lesz, mert azt az igét nem mondottuk ki. Mert elnéztünk a ködös messzeségbe, a léptünk rajta döngve áthaladt, semmit se tettünk, csak nem vettük észre, és eltapostuk, mint egy bogarat. Ó, végtelen a vétkeinknek száma! Mi álomroncsba, tört reménybe járunk, pusztán azáltal, hogy élünk, megyünk, szüntelen egy virágot tör le lábunk. Ha számba vetted mind a vétkeid, szemed, ha metszőn önmagadba látott, az ismeretlen sok-sok bűnödért, még mondj el egy pár mi atyánkot.

0: Álom, álom, édes álom. Esti mesénk következik. Szegény Johnny és Árnika. 6. fejezet, amelyben Részbányai Győző többször is megsértődik, de aztán túljárnak az eszén. Vidáman mendegélt szegény Johnny, és vidám volt a hón alatt Árnika is. Boldogok voltak, hogy ilyen szépen elrendezték Ipi Apacs a hírhedett rabló meg bandája sorsát. Egyre szebb tájakra érünk, mondta szegény Johnny. Most már biztos, hogy közel lakik a hétfejű tündér. Bizony, bizony, bólogatott Árnika. Nézd ezt a szép virágos rétet. Olyan szép volt az a rét, hogy boldogság volt rajta menni. Bókoltak, illatoztak körülöttük a virágok, smaragdzöld gyíkok cikkantak a fű közt. Csodálom, hogy egy ember se jár erre, mondta szegény Johnny. Pedig itt aztán jókedvre derülnének, megtellének a virágok illatával. Ebben a pillanatban egy borzas fekete üstök emelkedett ki a fű közül, egy fekete keretes szemüveg. A fekete keretes szemüveg mögött fekete keretes búbánatos tekintet. Hát te, mondta a borzas üstökű, én nem vagyok neked ember. Ne haragudj, mondta szegény Johnny, nem vettelek észre. A borzas üstökű fájdalmasan feljajintott. Nehogy nem vettél észre, láttál már messziről, csak nem akartál velem találkozni, el akartál kerülni. És hopp, fölcsillant egy nagy krokodilkönny a borzas üstökű szemében. Szegény Johnny csak tátogott, hápogott. Dehogy akartalak elkerülni, hiszen azt se tudom, hogy ki vagy. Még ez is, sírt fel a borzas üstökű. Azt hazudott, hogy nem tudod, ki vagyok. Hogy nem tudod, hogy én vagyok Részbányai Győző, akit mindenki nagy ívben elkerül. Mondhatott szegény Johnny, amit akart. Részbányai Győző csak brummogott, kummogott, lehajtotta a borzas busa fejét, úgy meg volt sértődve, hogy még. Vigasztalgatta Johnny 1 óráig, vigasztalta 2 óráig, de semmi. Részbányai Győzőt ugyan vigasztalgathatta. Részbányai Győző vigasztalan volt. Persze, hogy elunta Johnny a vigasztalgatást. Félrehúzódott, s odasúgta Árnikának. Hagyjuk itt ezt a Részbányai Győzőt, csak az időt vesztegetjük vele. Sohasem érünk a hétfejű tündérhez. Ennyi, Johnny, hát ennyi türelmet sincs, korholta Árnika. Nem hagyhatjuk itt sértődötten, fájó szívvel, búskomoran, bánatosan, nekikeseredetten. Vigasztaljuk meg. De napestig nem sikerült megvigasztalni Részbányai Győzőt. Na, talán reggelre elszáll belőle a sértődés, gondolta szegény Johnny, és lefeküdtek aludni. Felkelt reggel a nap. Nagyon vidáman kelt. Az egész világ vidámabb lett tőle. Talán Részbányai Győző is vidáman ébred, gondolta szegény Johnny, de ebből is látszik, hogy rosszul ismerte Részbányai Győzőt, mert alig, hogy kinyitotta a szemét Részbányai Győző, az ujja, mint egy dárda, szegény Johnnyra szegeződött. Itt akartál hagyni, mi? El akartál iszkolni? Panaszkodott Részbányai Győző, és aznapra is úgy megsértődött, hogy hiába vigasztalta szegény Johnny napestig. És ez így ment nap-nap után. Szegény Johnny tehetetlen volt. Sohasem jutunk el a hétfejű tündérhez, sóhajtozott magában. A haja is őszülni kezdett. 1 ősszál, 2 ősszál. Részbányai Győző meg sértődötten kuporgott, guborgott. Jaj, mit évők legyünk? Kérdezte szegény Johnny Árnikát. Részbányai Győző felkapta a fejét.
1: Aha! Mondta. Te szívesebben beszélgetsz a kacsáddal, mint velem, tudtam. Tudtam, gudjába se vezzel engem, azaz kacsába se vezzel.
0: És megint megsértődött egy teljes napra. Egy éjszaka aztán Árnika súgott valamit szegény Johnnynak. Gondolod, hogy az segít? Kérdezte elgyötörten szegény Johnny. Reménykedjünk, fohászkodott Árnika. Másnap reggel aztán Részbányai Győző kinyitotta a szemét. Összefutottak a ráncok a hamlokán, na most min is sértődjek meg, gondolkozott, de szegény Johnny megelőzte.
1: Aha, mondta szegény Johnny. Görbén nézel rám! Unod már, hogy itt vagyok a kacsámmal, alig várod, hogy elmenjünk.
0: És sértődötten nézett Részbányai Győzőre. Na, szegény Részbányai Győző, ilyen kacifántos helyzetben nem volt még soha. Megelőzték a sértődésben.
1: De igazán, magyarázta. Ne haragudj, Johnny, én nagyon örülök, hogy itt vagy, és annak is nagyon örülök, hogy a kacsád is itt van, és én igazán nem néztem rád görbén.
2: Dehogy nem, mondta szegény Johnny. Ne magyarázz!
1: Látom rajtad, hogy utálsz minket.
0: Összeroppantám szegény részbányai győző. Ilyen rettenet még nem érte. Nem ő sértődött meg, hanem rá sértődött meg valaki.
1: Ajaj! Kapkodta a fejét szegény részbányai győző, vigasztalta szegény Johnnyt, nem értette, mi történt.
0: Most aztán jól túljárt az eszény szegény Johnny részbányai győzőnek.
1: Túl bizony.
0: Nekünk is van olyan ismerősünk, aki szíreszóra megsértődik?
1: Van bizony.
0: És mit sértődik meg szíreszóra?
1: Mert azt hiszi, hogy ő a világ közepe, hogy csak neki lehet bánata, hogy csak ő kerülhet nehéz helyzetbe, csak ő, hogy másnak nem is lehet valami baja. Eszébe sem jut a másik.
0: De most majd megtanulja részbányai győző, igaz?
1: Meg bizony.
0: De ugye szegény Johnny nem igazán sértődött meg?
1: Persze, hogy nem. Csak oktató célzattal sértődött meg.
0: Te is szoktál oktató céllal megsértődni?
1: Igen.
0: És igazából?
1: Hát sajnos úgy is.
0: És akkor te is azt hiszed, hogy te vagy a világ közepe?
1: Persze, van úgy, hogy azt hiszem, de ne felejtsd el, hogy van igazi sértés is.
0: És az igazi sértéstől szabad megsértődni?
1: Attól igen.
0: És akkor nem gondolod, hogy te vagy a világ közepe?
1: Akkor nem.
0: Én sem vagyok a világ közepe?
1: Te se.
0: Akkor ki a világ közepe?
1: Mert senki, azaz, hogy mindenki.
0: Addig-addig rimánkodott részbányai győző, amíg végre Johnny nagy kegyesen megbocsátott neki.
1: Na, jól van, győző, nem haragszom,
0: mondta s nagy sietve, nehogy közben ideje jusson részbányai győzőnek a megsértődése, elmondta neki a történetüket, hogy őket elvarázsolta a százarcú boszorka és a hétfejű tündért keresik.
1: Ha miért nem mondtátok azonnal?
0: Rikkantott részbányai győző.
1: Hogy mondtuk volna, amikor állandóan sértődötten kuporogtál, guborogtál, mint egy rossz pulyka kakas?
0: Igaz, igaz. Csóválta a fejét részbányai győző. Ne haragudjatok, pedig látjátok, én még azt is tudom, hol lakik a hétfejű tündér.
1: Hol?
0: Dobbant meg szegény Johnny szíve. Részbányai győző a messziségbe mutatott.
1: Látod ott a látóhatár szélén azt a fazsindejes palotát? Igen, mintha ott lenne valami épületféle.
0: Na, az ott Ajatan Kutarbani király palotája. Mögötte kezdődik Csodaország, ott lakik a hétfejű tündér.
1: Köszönjük, kedves részbányai győző, látod, milyen kedves, okos ember vagy te, ha éppen nem vagy megsértődve.
0: Azt mondod, hogy kedves, okos ember vagyok.
1: Azt, mert így igaz. Persze csak akkor, ha nem vagy megsértődve.
0: Hát amikor engem nagy évben elkerülnek az emberek. Ha már elmentek a hétfejű tündérhez, kérjétek meg, hogy segítsen rajtam.
1: Nem kell ahhoz a hétfejű tündér,
0: mondta szegény Johnny.
1: Csak az kell hozzá, hogy ne sértődj meg minduntalan. Ha valaki szomorúan néz rád, ne az orrod húzd fel, hanem kérdezd meg, mi baja. Talán még segíteni is tudsz rajta.
0: Segíteni?
1: Persze, hiszen rajtunk is segítettél.
0: Ámulva nézett rájuk részbányai győző, a fekete keretes tekintetéből fénylő tekintet lett. Hosszasan integetett szegény Johnny meg Árnika után aztán kiabálni kezdett.
1: Emberek! Emberek, gyertek a rétemre!
0: Az emberek eleinte gyanakodtak, na, hogy megsértődhess valakire. Gondolták magukban, de aztán csak-csak közelebb merészkedtek, s amikor látták, hogy részbányai győző nem sértődik meg, nagy boldogan beszélgetni kezdtek vele. Részbányai győző is. Nagy boldogan beszélgetett, még vicceket is mesélt.
1: Na hát, hogy te milyen kedves ember vagy, mondták neki az emberek. És még Árnika és Johnny is hallotta, ahogy részbányai győző boldogan kiabál.
0: Na hát, hogy én milyen kedves ember vagyok, ezt kiabálta részbányai győző.
2: Mája szép napján nyugodott, egészen beakonyodott. Jó sötétbe vonta magát, adjon Isten jó éjszakát. Köszönjük, hogy velünk voltál, Isten, ha megtartottál. Nyújts az éjjel is oltalmat, a fáradtnak nyugodalmat.

esti nyugalom. Légy egy kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.

0: 20 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak majd meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a gyermeke a 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapták a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltást létezik, tette hozzá. Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Az üzemanyagár támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Erről Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára beszélt az Inforádióban. Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami tovább gyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is, mondta Árvai Tivadar. A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett, árulta el a főtitkár hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét. Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható pluszköltséget jelent a fuvarozásban, tette hozzá. Az iráni konfliktus elhúzódása miatt ismét lefelé módosította a globális olajkeresletre vonatkozó előrejelzését a Nemzeti Energiaügynökség pénteken közzétett havi jelentésében. Az iparosodott országokat tömörítő szervezet szerint 2026-ban a világ napi kőolajkereslete átlagosan 2,5 millió hordóval csökkenhet, ami 940 ezer hordóval nagyobb visszaesés a korábban vártnál. A szervezet szerint ez lenne a legerőteljesebb keresletcsökkenés 2020 óta, amikor a koronavírus járvány vetette vissza az üzemanyag felhasználást. A jelentés szerint az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások elakadása késlelteti az olajszállítások normalizálódását, ezért a közel-keleti kínálat teljes helyreállítása várhatóan csak 2027-ben következik be. Az idei keresletcsökkenést 2027-ben napi 2,6 millió hordós növekedés ellensúlyozhatja. A globális olajkészletek rekord ütemben apadnak, augusztusban a megfigyelt világpiaci készletek további 95 millió hordóval csökkentek, február óta pedig összesen 57 millió hordóval estek vissza. A szervezet szerint a szűkös készletek és a kereskedelmi tartalékok gyors fogyása miatt a következő hónapokban további kereslet visszaesésre lehet szükség a piac egyensúlyának fenntartásához. Szeptember 22-ig lehet jelentkezni az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási pont önkéntesként. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet magá, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. Egyébként ez lesz a 14. Teszed akció.
0: az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Látogató. Bizonságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról. Szeretett szolgálat az Európa Rádió hullámhosszán.
1: Köszöntöm kedves hallgatóinkat az Európa Rádió Látogató című magazin műsorában, a szerkesztő műsorvezetőt, Kisné Veres Viktóriát hallják. Ebben az órában dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgetünk, témánk pedig a gyermekkori kiégés lesz. Ha tehetik, tartsanak velünk önök is, számítunk megtisztelő figyelmükre.

0: látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkélet segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, dr. Kállai Imrét, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorát, felnőtt és gyermekpszichiátert köszöntöm műsorunkban, áldás békesség.
2: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Korábbi műsorunkban már beszélgettünk ugye a kiégés témakörében, és hogy milyen tünetei vannak ennek, és milyen szövődményei lehetnek. Erről már beszéltünk, és az is szóba került, hogy ugye ez nem csak a felnőttek problémája, hanem egyre több gyermeket és serdülőt is érint, és most ezzel a korosztállyal kapcsolatban beszélgetünk. Fel is teszem a kérdést, hogy hogyan fogalmazható meg, mit jelent a gyermekkori kiégés?
2: Alapvetően használatos ez a kifejezés is a gyermekek esetében, mint a felnőtteknél, viszont a korosztály sajátosságaiból adódóan nem teljesen lehet a kettő közé egyenlőségjelet tenni. A gyermekeknél az iskolai feladatoknak való megfelelés miatt ki túlterhelődésről lehet esetleg beszélni, amely szintén egy bizonyos pont után fizikai tüneteket, funkcióromlást okozhat. Tehát igen, beszélhetünk arról, hogy a gyerekek nyilván túl vannak terhelődve sok mindennel, és valóban sok mindent túlterhel őket, akár az iskolában, akár a közösségi média hatásai, akár a kortárs hatások miatt, és ebben is ugyanúgy a gyermekek, serdülők is bele tudnak fáradni, és érezhetik ezt az érzést, hogy kimerülnek, és teljesen esetleg egy viselkedésváltozás is kialakul, de azért nem egy olyan klasszikus felnőttkori kiégéshez, mint a gyerekeknél, ugye a gyerekek serdülőknél azért azt látjuk, hogy ez a regenerációs képesség azért sokkal nagyobb, mint a felnőtteknél, ugye a gyerekeknél a csonttörés is sokkal hamarabb gyógyul, mint a felnőtteknél, így az ilyen érzelmi, hangulati vagy idegrendszeri nehézségek kimerülés is azért egy kicsit könnyebben oldódik, és nem feltétlenül úgy jelenik meg, mint felnőtt korban.
1: Akkor ha beszélhetünk itt a tünetekről, hogy hogyan ismerhetőek fel ezek a tünetek?
2: Alapvetően ugye most az iskolakezdés egy aktuális kérdés most számunkra, és a gyermekek a nyári szünet után vissza kell rázódjanak az iskolai rendhez, és már talán ilyenkor is lehet egy ilyen akadályozottságot, nehézséget, frusztrációt tapasztalni a gyermekeken, serdülőkön, amely valahol egy természetes dolog is, hiszen most a napi rend is megváltozik, vissza kell állni a korai kelésre, a mindennapi feladatok ellátására. Ez megjelenhet a gyerekeknél ilyen frusztrációban, túlterheltségben, de ez talán természetes vagy velejárója ennek az időszaknak. De hogyha arra gondolunk, hogy mikor kell jobban odafigyelni, vagy mikor kell esetleg gyanút fogni, akkor a gyermekek esetében is mindig a funkcionalitás, tehát a mindennapi működésnek egy ilyen határozott és tartós megváltozása az, ami felvetheti a gyanút, és mindenképp figyelmet igényel. Tehát az a gyerek, aki az előtt mondjuk jó funkcionált, a mindennapi teendőit ellátta, tanult, nem kellett különösebben unszolni, hogy ő elvégezze a mindennapi dolgait, és az a gyerek ilyen szempontból megváltozik a korábbi funkcionalitásához képest, és ez a változás tartós, akár heteken keresztül is tart, akkor mindenképp

0: érdemes odafigyelni a szülőknek is, és esetleg a pedagógusoknak is, hogy esetleg nincs-e mögött több, mint egy általános fáradtság, vagy a helyzet megváltozásából adódó frusztráció.
1: Itt mindenképp iskoláskorú gyermekekről beszélünk, azért fiatalabb életkorban nem jellemző, még ezt elmondhatjuk?
0: Igen. Tehát, hogy ugye akár az iskoláskorúaknál sem ezt a klasszikus értelemben kiégést mondanám. Hogyha nagyon akarjuk hasonlítani a felnőtt korban jelentkező kiégéshez, akkor ugye van olyan, hogy például nagyon jól funkcionáló, nagyon jól tanuló gyerekek, nagyon szabálykövető gyerekek, akik igyekeznek észrevétlenek maradni, vagy inkább abban akarnak másoknak a figyelmét felkelteni, hogy minden szabályt betartsanak, és velük nincsen gond. Na, ezeknél a gyerekeknél egy kicsit hasonló ez a kiégési dolog, és előfordul, hogy valakik nagyon jól funkcionálnak, nagyon jól tanulnak, minden, mint a gyerekek mondjuk, és akkor egy idő után csak hirtelen van egy változás, és nem járnak iskolába, és nem tudnak indulni. Ez nagyon hasonlít a felnőttkori kiégéshez, tehát ez is inkább valóban az iskolásoknak, serdülőknek a helyzetében fordulhat elő.
1: És ugye a túlterheltség, talán már el is hangzott ez a szó, hogy ez, ami talán mindenkinek máshol kezdődik, vagy hol kezdődik a túlterhelés, és mit okozhat gyermekkorban?
0: Valóban ezért függ a gyermeknek a saját terhelhetőségétől is, meg képességétől is, tehát nagyon, nagyon fontos ebben az egyensúlyra törekedni. Ugye ezekben a helyzetekben olyan dolog szokott előállni, hogy a szülők nagyon nagy terhet tesznek a gyerekre, mert szeretnék, hogyha mindent tudna, hogyha mindenütt ott lenne, hogyha nagyon jó eredményeket érne el, és ebben nincsen nyilván egy rossz szándék a szülők, gondozók részéről, viszont lehet, hogy a gyermeket ez megszereli. De olyan is előfordulhat egyébként, hogy a gyermek szeretne egyre több és több dolgot is, ilyen különórára és olyan sportra is el akar menni, és itt is nagyon nehéz azért a szülőnek bölcsnek lenni, hogy ugyan a gyerek szeretni, meg akarja, és hogyha a szülőnek van rá képessége, meg lehetősége, hogy ezeket megadja, de akkor is mégis oda kell figyelni arra, hogy a gyerek nem biztos, hogy érzékeli azt, hogy az ő határai hol vannak, és hogy nem fogja túlterhelni saját magát, és olyan dolgokba kezd bele, amit nem biztos, hogy ő már elbír. Tehát valóban ezt meg kell ismerni a szülőnek, a gyerekét, a gyereknek is saját magát, hogy ő neki valóban hol vannak a határai. És hát, hogyha a túlterhelődésnek a tünetei jelentkeznek, ha a mindennapi funkcionalitás, a reggeli elindulás, a fáradtság, a másokkal való kapcsolattartás, vagy esetleg ilyen testi tünetek is megjelennek, hogy fejfájás, hasfájás, alvási nehézség, állandó fáradtságérzés, vagy reggeli rosszul létek, vagy ingerlékenység, vagy ilyen sírósá válik egy gyerek tartósan, szorongás, kesztelenség. Hogyha a viselkedésében azt látjuk, hogy most már halogat, visszahúzódik, esetleg kerüli az iskolát, vagy nagyon könnyen otthon marad, vagy inkább szívesen marad otthon, vagy sokkal több a konfliktus a kortársaival, akkor azért itt fölmerül a kérdés, hogy akkor nincs-e ez a gyermek túlterhelődve, és azok a feladatok, amelyek az életében jelen vannak, nem túlzása és nem sok. Tehát, hogy ezért ezekre érdemes kívülről figyelni, és ezek a jelek utalhatnak arra, hogy talán ez most így egy kicsit sok, és ilyenkor vagy ugye a szülőnek kell átgondolni azt, hogy ennek a gyereknek van erre ennyi feladatra szüksége, illetve a gyereknek is át kell gondolni, hogy közösen meg kell beszélni. Tehát ugye sokféle dolog miatt lehet az, hogy valaki kicsit túlvállalja magát, vagy túlterhelődik.
1: Igen, itt a teljesítménykényszert, talán ezt a szót is ugye behozhatjuk, és hogyha ezt a szülő és a pedagógus esetleg jelzi a fiatal felé, vagy észreveszi-e vajon magán a gyermek, hogy ő most egy picit túlvállalta magát, vagy mindenképp meg szeretne akár magának, akár másnak felelni, ugye az elvárásoknak, vagy legalábbis ezt ő úgy érzékeli, hogy itt együtt, jó, ha együtt működnek azért.
0: Igen, hát azért mindenki biztos, hogy lehet, hogy nehezebben fogadja el, ha különösen olyan gyerekről van szó, vagy olyan serdülőről, akinek a személyiség egy ilyen valóban teljesítményorientált, akkor nehéz erről meggyőzni, viszont a több forrásból felnőttől kap visszajelzést, akkor lehetséges, hogy el tudja fogadni, és ugye azt is neki is tudnia kell, hogy azért a tanulás és a teljesítmény mellett akár gyermekként, akár serdülőként nagyon fontos, hogy legyen szabad ideje, feltöltődése ideje, ami nem lustaság és megengedheti magának. Hát itt megint csak az is jön, hogy a szülői minta milyen, mert a családban lehet, hogy a szülő verbalizálja, vagy mondja a gyermeknek, hogy ne dolgozzon, miközben ő pedig szintén sokat dolgozik, és teljesen túlterheli magát, és teljesen kizsigerül az életét, akkor a gyerek egy ilyen kettős üzenetet kap. Egyrészt ugye a szülő az életével azt üzeni, hogy a mindenek felett a munka, az érték, viszont ugye azt fogalmazza meg szavakban, hogy azért ez túl sok, meg nem kellene ezt csinálni, de ugye a gyerekek mind a két üzenetre figyelnek, szinte ugyanúgy, hogy még talán jobban a magatartási dolgokra, mint amiket a szülő esetleg mond. Tehát, hogy sokszor egy meggyőzést azzal is ki kell egészíteni, hogy a szülő is esetleg a saját élet ritmusában, amelyest amennyire nyilván lehetőségei engedik, tud változtatni.
1: Részben már meg is válaszolta a doktor úr itt a következő kérdésem, ami lett volna, hogy vajon milyen módszerek lehetnek mindenre, ugye a beszélgetés csak az is, hogy ugye milyen minőségben történjen.
0: Hát alapvetően az is nagyon fontos, hogy a család ugye milyen állapotban van, mert azért ahhoz, hogy ezeket a dolgokat meg tudják beszélni, azért nagyon fontos, hogy a családi összhang, vagy békesség, vagy egyáltalán a kommunikáció az működőképes legyen, mert hogyha van egy nagyon rosszul működő családi helyzet, amelyben a gyerekek is feszültek, vagy nehezen élik meg a mindennapokat, és lehet, hogy menekülnek egy ilyen dologba, vagy akár a teljesítmény kényszerbe, akkor hiába mondok én itt ilyen technikákat, akkor az valószínűleg nem fog működni. Tehát azért az fontos, és az egy ilyen fontos üzenet a hallgatóknak is, hogy a családban nincs tökéletes család, mindenütt vannak nehézségek, vannak küzdelmek, amelyekkel szembe kell nézni, vannak olyan minták, vagy viselkedéses minták, amikre nem büszkék az emberek, vagy rosszul hozzák ezeket, és változtatni kellene, viszont azért azt mondhatjuk, hogy van működőképes család, ahol a gyerekek ugye tudnak fejlődni, a szülők meg tudnak egymásra is odafigyelni, illetve a gyermekeikre is. Ez egy fontos alap, hiszen ugye a család az egy olyan közeg a gyermekeknek, mint a növényeknek, amikor ugye kipalántázzuk őket, és kell nekik a kis palántáknak, amikor ugye kell nekik a meleg, a fény, hogyha kiültetésre kerül majd a palánta, akkor a időjárási viszonyoknak ellenállóbbá tudjon válni. Ehhez kell a család melegsége. Ugye meleg ágyat szoktak készíteni az ilyen kis palántáknak. Na most a család is egy ilyen meleg ágy, tehát a gyerekeket azt valóban óvni, szeretettel, melegséggel kell körülvenni, hogy ők tudjanak majd az életi aranyban ellenállóban jelen lenni. Nyilván, hogyha ezek megvannak, és ezen túl ott vannak ezek a nehézségek, ez a teljesítménykényszer vagy túlterhelődés, akkor érdemes ugye a gyerekekkel egy kicsit több időt tölteni, beszélgetni. Hát nagyon sokszor, különösen kamaszoknál azért ez a direkt kommunikáció, hogy na most ülj le, és akkor beszéljük meg, ez valakinek működik, de nem minden esetben érdemes esetleg valamilyen közös aktivitásra elvinni, vagy közösen sétálni, vagy valamit játszani, vagy időt tölteni, tehát hogy ne legyen, a szülőként se legyen bennünk az elvárás, hogy mindig kevesebb beszélgetünk a gyerekünkkel, mert minden nap mennek a dolgok, és mindenki túl van terhelődve, és alig találkoznak, hogy akkor most ilyen hirtelen ilyen mély dolgokról megnyíljon. Tehát azért kell a kapcsolatba is energiát fektetni, ahol a gyerek biztonságban fogja érezni magát, és akkor a szülővel is tud közlékeny lenni, és biztonságos közegben érezze magát, el tudja mondani azt, hogy mi bántja, illetve el is tudja fogadni azt, amit a szülő kér, vagy mondta neki. Hát ugye a kérdésre kicsit bonyolultam, de válaszolva, hogy valóban egyrészt fontos az, hogy a család működése azért az adott legyen, másrészt pedig, hogy a kapcsolatban energiát fektessen a szülő, és mondja már a gyermek is, meg a serdülő, és ebben a kapcsolatban, ami egy kicsit megszilárdul, biztonságosá válik, akkor sokkal könnyebb ezeket a változási dolgokat megbeszélni, és akkor könnyebb valami közös nevezőre jutni.
1: Igen, hiszen ahogy ön is említette, hogy a társas kapcsolatok is beszűkülnek, akár a család, akár a kortársak, a barátok felé való kapcsolódásokról is lehet itt talán említés szinten beszélni, hogy az első lépés megtörténjen, ugye, hogy elindulni ezen az úton. Talán egy tinédzserrel sokszor nehéz a közös hangot is megtalálni.
0: Igen, tényleg nem könnyű. azt szerintem nagyon sokat segít, hogyha a gyermek azt érzi, hogy nem mindig csak egy ilyen parancsoló, kioktató attitűddel közelítünk hozzá, hanem meghallgatjuk, hogy ő mit gondol, vagy ő hogyan látja, és hogy ezt mondjuk a szülő el tud, meg tudja hallgatni úgy is, hogy ne reagáljon, vagy nem mondjon rá dolgokat. Mert hogyha ezt megtapasztalják, azt gondolom, hogy akkor a kamaszok felé is azért lehet elindulni. Hogyha érzi azt, hogy nem egy ilyen elítélő, nem egy kioktató, meg nem már megint meg akarjuk neki mondani, hogy ő hogyan éljen, vagy hogy csinálja, hanem hogy egyszerűen csak meghallgatjuk az ő érveit, meg gondolatait, és lehet, hogy ez az első lépés, hogy csak meghallgatjuk, és nem reagálunk rá, vagy csak azt mondjuk, hogy átgondoljuk, vagy hogy beszéljünk erről később, és akkor lehet, hogy következő alkalommal már a meghallgatáson túl nyitott lesz arra, hogy esetleg valamilyen szempontot, érvet, vagy veszekést elfogadjon. Ez nem azt jelenti, hogy most így le kell mond pratizni a gyerekkel. Nyilván jó, hogy egy ilyen baráti szerű ez a kapcsolat, de azért mégis meg kell azt is őrizni, hogy azért a gyermek az biztonságban érezze magát, az, hogy egy felnőtt mellett van, aki bölcsebb, aki van élettapasztalat, és tud neki olyan tanácsot adni, amiről bizton rábízhatja magát, viszont azért mégis legyen ez egy ilyen szeretetteljes kapcsolat. Ez nem könnyű, tehát ennek azért ez egy ilyen művészet tulajdonképpen, de mégis fontos azért a szülőnek tudni a szülő a felnőtt, de másrészt tudnia kell a gyerekéhez, kamasz gyerekéhez sokszor ítéletmentesen nyitottan közelíteni, hogy esetleg a kapcsolat az tudjon megszilárdulni, kiépülni.
1: Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik Látogató című magazinműsorunk dr. Kállai Imre felnőtt és gyermekpszichiáterrel, a Debrecen Homokerti Református Egyházközség lelki pásztorával beszélgetünk majd a folytatásban is. Ha tehetik, maradjanak velünk önök is.

0: Látogató. Bizonyságtételek Istenről, beszélgetések hitről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amikor elkél egy segítő kéz. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.
1: Kedves hallgatóink, folytatódik Látogató című magazinműsorunk dr. Kállai Imrével, a Debrecen Homokkerti Református Egyházközség lelkipásztorával, felnőtt és gyermekpszichiáterrel beszélgetünk ebben az órában. Ahogy ön is említette, ugye különböző tünetekből is észrevehető az, hogyha egy gyermek esetleg bizonyos szinten érintett talán itt a, mert ugye most a kiégés szót használjuk, erről beszélgetünk, de ahogy mondta is, lehet, hogy ez egy időszakos túlterheltség miatti kedvetlenség, vagy ugye, hogy belefásult a dolgokba, amin reménység szerint ugye hamar túl lendülnek sokan azért, talán itt is, ha hosszabb idő telik el abban az állapotban, amikor már kiégésről beszélhetünk?
2: Igen. Hát, hogyha egy ilyen tartós funkcióromlás van, és nyilván vannak ilyen testi tünetek, ugye ez mindig a, akár a gyermek, akár a felnőtt pszichiátriában, akkor tekintünk valamit a kórosnak, hogy a tartós és tartósan funkcióromlást okoz.
1: És ugye itt a fizikai tünetek esetében, például fejfájás, gyomorfájás, hányinger, ugye, hogyha nem áll mögött a diagnosztizálható betegség, akkor gondolhatunk a pszichét érintő kérdésekre?
2: Igen, azért, mert gyermekeknél, serdülőknél sokszor ugye a személyiségfejlődés az még folyamatban van, és ugye az érzéseiket nem feltétlenül úgy éljük meg, vagy ismerik fel saját magukban, mint mondjuk felnőttebbek, de nyilván felnőtteknél sem mindenkinél ugyanolyan, és nagyon sokszor ezek a lelki, érzelmi tünetek, nehézségek sokszor ilyen testi tünetekben jelentkeznek, tehát például a szorongás, vagy esetleg ez a tartós hangulati nyomottság, sokszor ilyen ezek a hát ilyen tipikus tünetek, és sokszor ilyen szituációhoz kötöttek, tehát ugye elinduláskor az iskolába, vagy iskolai helyzetben, közegben, a bizonyos óra, amikor van egy napon, akkor jelentkeznek ez a fejfájás, hányinger, émejgy, és esetleg ilyen emisztőrendszerű tünetek, ezek mind utalhatnak szorongás és hangulati problémára, de nyilván azért az is fontos látni, hogy esetleg ezek nagyon tartósak, és fölmerül esetleg valamilyen testi háttér, akkor azért olyan irányú kivizsgálásra is sor kerülhet.
1: Például egy állandósult fejfájás mit jelenthet, ha esetleg nincsenek mögötte fizikai okok? Lehet hosszú távon is ilyen állapot?
2: Lehet, igen. Hát nagyon sokszor egyébként ilyen szorongást tudunk a hátterében, vagy akár hangulati eltérés, vagy egy gyermekkori depresszió, ugye ilyen is van, az is sokszor ennek a kísérő tünete.
1: Szülőként ilyenkor tudunk-e, lehet-e segíteni, vagy mi az a pont, amikor már szakember segítségét kell kérni?
2: Hát szülőként, ha az ember érzékeli ezt, akkor mindenképp fontos valamit változtatni, tehát a gyereknek a napi rendjében, a túlterheltségében meg kell nézni azt, hogy a hetében van-e olyan idő, amikor nincs teljesítménykényszerben, teljesítményhelyzetben, és fontos azért az alvását megnézni, az étvágyát megnézni, ez az ingerültség, irritabilitás is nagyon sokszor egy ilyen vezető tünet, és hogyha ezek tartósan fennállnak, vagy esetleg ha olyan gondolatokról számol be, hogy semminek nincs semmi értelme, miért tegyem azt, hogy miért megyek iskolába, tehát hogyha felmerülnek ilyen hiába valóságérzéssel kapcsolatos gondolatok, vagy esetleg olyasmit mond, hogy ő nem látja az életének az értelmét, akkor azért érdemes mindenképp szakemberhez, vagy gyermekekkel foglalkozó pszichológushoz, szakpszichológushoz, vagy akár gyermekpszichiáterhez is fordulni, hiszen azért van segítség ezekben az állapotokban.
1: Bocsánat, még ha egy kicsit tovább gondolva ehhez a kérdéshez kapcsolódóan megenged egy kérdést, hogyha valaki, egy gyermek mondjuk így érez, de mégis olyan erős benne a teljesítménykényszer is, hogy az mégis felülírja és csinálja a dolgát, de már ugye önmagát is így nagyon túlterheli, akkor ennek mi lehet a következménye? Van ilyen?
2: Van ilyen. Pár ilyen példa van ugye a fejemben a saját praxisomból, hogy előfordul, hogy ezek a gyerekek mégiscsak egy ponton túl már nem tudják ezt a teljesítményt hozni, mert nyilván azzal, hogy nyilván megvan ez az erős megfelelési kényszer, teljesítménykényszer, és mindenki teljesíteni akarnak, de nyilván a túlterhelődés azért az mélyülni fog, és akkor a mindenféle tüneteken, amikről beszéltünk, túl azért előfordulhat a teljesítménynek a csökkenés, annak ellenére, hogy nagyon akar és nagyon csinálja, nem tud, vagy az alvászavar hosszabb távon, tehát azért okozhat ilyen hangulati, szorongásos, depressziós állapotot, és előfordul mondjuk, hogy az iskolából való távolmaradássá vezet ez a dolog, mert ugye ilyen mindent vagy semmi módon gondolkodnak nagyon sokszor, hogy ilyen teljesítmény orientált gyermekek, felnőttek, hogy ez egy ilyen gondolati torzítás, hogy csak akkor vagyok jó, meg csak akkor értékes az én teljesítményem, tanulmányi eredményem, hogyha minden tökéletes, ha pedig nem tökéletes, akkor semmit sem ér. És ebből a mindent vagy semmi gondolkodásból sokszor fakad az, hogy mivel nem tudok teljes mértékben mindent tökéletesen teljesíteni, ezért akkor nincs is értelme. És ezért sokszor nagyon nagy teljesítmény után van egy teljes leállás, és mondjuk az a gyermek az nem tud iskolába járni. Ugye ezt iskolából való távolmaradásnak mondjuk, amelyről a szülők tudnak, meg a pedagógusok is, tehát ez nem egy iskolából való lógást jelent, hogy most ő elindul az iskolába, de mondjuk nem megy be órákra, az is nyilván annak is lehetnek különböző okai, meg az is egy állapot, de amikor pedig tudnak róla a szülőt, ez sokszor van az ilyen nagyon teljesítményorientált, nagyon jó tanuló, nagyon szabályokat tartó gyerekeknél, hogy valóban ez, amit mondott, ez a kettősség oda vezet, hogy egyszerűen már tovább nem tudja azt a szintet hozni, amit azelőtt, és akkor így teljesen megszakad az oktatásba való részvétel.
1: És természetesen minden személy egyedi, és mások lehetnek azok a módszerek, amelyekkel elindulhatnak a gyógyulás útján. De mégis mi lenne az a talán általánosnak mondható, vagy legalábbis sokakat érintő, megerősítő gondolat, amelyel meg tudná támogatni az ilyen vagy hasonló élethelyzetben lévő fiatalokat, családokat?
2: Nyilván, ami ugye működőképes vagy ilyen ellátási utak, hogyha gyermekekről, serdülőkről beszélünk, akkor szóba kerül az, hogy a serdülőnek az egyéni vezetése, tehát mondjuk egy iskolapszichológus, vagyis egy klinikai szakpszichológus terápiás közegben foglalkozik a gyermekkel, és akkor ott ugye el tudja mondani a dolgait, tudnak ezekről beszélni, tudnak esetleg célokat kitűzni, esetleg napirendben változtatni. Ezen túl nyilván, hogyha esetleg a testi tünetek olyan tartósak és olyan súlyosak, akkor lehet ugye orvosi segítséget, a gyermekpszichiátrát is bevonni, illetve hogyha a család működésében vannak olyan, hát hogy is mondjam, olyan egyenetlenségek, amelyek a funkció romlás hátterében fölmerülhetnek, akkor mindenképp fontos a családdal is foglalkozni. Akár ugye az egyéni terápiát vezető pszichológus vagy a pszichiáter is foglalkozhat, adhat tanácsot vagy konzultált a családdal, de ez akár azon túlmenően lehet egy családterápia is, ilyen rendszer szemléletű családterápia, ami azt jelenti, hogy ugye a családot egy rendszernek tekintjük, és úgy gondoljuk, hogy ebben a rendszerben mindenkinek a működése hatással van az egész rendszernek a működésére, és ugye az egész rendszer működése ugyanúgy hatással van az egyéneknek a működésére. Tehát, hogyha ilyen rendszerben szemléljük a családot, akkor hogyha valami változás történik egy ember életében, az mindenkire hatással lesz, nyilván, mert az egész rendszer működésére hatással lesz, és így ő rá is visszahat pozitívan, akár negatívan, tehát emiatt jó, hogyha a családra egy külső személy ránéz, és akkor ezt közösen megbeszélik, esetleg közösen költenek időt. Tehát ez is egy nagyon-nagyon hasznos dolog tud lenni a családok működésében. És lehet, hogy azt az egyensúlyt, ami egy picit kibillent valami miatt, hiszen a családok életében sok minden történhet, ami megterhelő, ami változást okoz, ezért néha jó egy kicsit így emellett megállni, és a családnak, a felnőttek, gyerekek együtt egy kicsit ránézni arra, hogy akkor jó ez így, és nem kell-e változtatni a mindennapi működésen ahhoz, hogy a család továbbra is jól tudjon működni.
1: És ha gondolkodhatunk tovább itt rendszerben, akkor ugye az emberi szervezetre, az emberi testre gondolva is, ahol minden mindennel összefügg, és el is hangzott, hogy az étkezési szokások, alvási szokások is megváltoznak, de ugye nagyon fontos, hogy az is egyensúlyban legyen. Hogyha még itt az alvási szokások tekintetében esetleg picit olyan szempontból megosztaná itt a szakmai gondolatait, hogy a pihentető, megfelelő mennyiségű alvás hogyan hat a szervezetre, a pszichénkre, hogy miért olyan fontos,
2: Igen, tehát nagyon fontos, hogy az embernek legyen egy jó alvása, egy mély alvása. Nyilván most már ugye okos órákkal is lehetném ezt, hogy kinek milyenek az alvás ciklusa, és mennyire tud mélyen aludni. Tehát fontos az, hogy a gyerekek is megfelelően aludjanak a képernyőidő használatára, és oda kell figyelni, hogy ugye lefekvés előtt már képernyőt használni legalább egy órával nem annyira ajánlatos, hiszen a kékfény azt az érzetet kelti az idegrendszerükben, hogy még mindig nappal van, és emiatt az alvás minőségében beleszólhat és elalvási nehézséget is okozhat, tehát erre azért érdemes figyelni. Arra is érdemes figyelni, hogyha azért egy ilyen tartós túlterhelődés van, akkor van egy ilyen átbillenés, hogy a túlterhelődés feszültség miatt megjelenik az alvászavar, és az alvászavar miatt ez a túlterhelődés feszültség még inkább mélyül, és hogy ez egy ilyen egymást rontó folyamattá változik. És kívülről lehet arra azt tűnik, hogy most a gyerek csak állandóan telefonozik, és akkor amiatt nem tud aludni, vagy akkor is ez ugyanúgy előfordul, de hogy itt már sokszor mögötte van egy ilyen önsorsontó ciklus, amiben már lehet, hogy esetleg orvosi segítséggel kell beavatkozni, de ezen túl, tehát hogyha visszább lépünk ettől, akkor mindenképp fontos erre odafigyelni, hogy az alvás igények meglegyen, ugye a vágyat azt alvásra kell használni, tehát hogyha az ember forgolódik, akkor inkább üljön ki egy fényesebb helyre és olvasson, ne pedig ugye azzal kötődjön össze az alvó hely, hogy most ott állandóan forgolódom és nem tudok elaludni, tehát hogy ezeket mindenképp érdemes. És ugye a képernyő használatra is érdemes odafigyelni, hogy ön megfelelő alvás legyen.
1: Gyermek pszichiáterként, és most itt egy picit akkor a kiégés témáján túllépve, de még itt az alváshoz kapcsolódva, hogy ugye már egészen kiskortól nagyon fontos, hogy meglegyen az az idő, amit alvással tölt a gyermek. Ez a személyiségének a fejlődésére esetleg hogyan hathat, vagy egy rossz alvási szokás hogyan változtatható?
2: Hát igen, ugye itt azért sokféle dolog fölmerül az, hogy a gyerekeknél az alvás, hogy ugye meddig alszanak a szülőkkel, meddig vannak együtt, azért ebben is nagyon sokféle extremitás előfordul. Nyilván a pici gyerekek igénylik azt, hogy el tudjanak aludni. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekeknek az esti kis liturgiája meglegyen, és hogy odafigyeljünk arra, hogy valóban időben el legyenek fektetve, hogy az elalvás előtt ne képernyők használjanak. Tehát az már nagyon kicsikorban is el tud kezdődni, és nyilván a gyerekek vágynának arra, hogy ők televíziót vagy egyéb képernyőt használjanak, és erre aludjanak el. Tehát azért ez nem egészséges, és ez nem használ az ő kipihentségükre. Hát ugye a személyiség fejlődésre inkább ilyen közvetett módon tudhatni az, hogyha az embernek nincs, vagy egy gyereknek serdülőn nincs rendesen alvás ciklusa, ritmusa, mert hogyha nem alszik rendesen, akkor irritábilisabb lesz, feszültebb lesz, hangulatilag is másként fogja mindennapokat megélni, és emiatt ugye ez hatással lehet az ő család tagjaival való kapcsolatára, kortársaival való kapcsolatára, és ez pedig ugye az ő személyiség fejlődésre, hogy milyen visszajelzéseket kap. De alapvetően az alvás, a jó alvás, meg hogy legyen megfelelő mennyiségű alvás, nyilván az idegrendszer fejlődésére, a növekedésre is hatással van. Tehát emiatt ez mindenképp fontos. Tehát ugye a pszichiátri betegségekben is, és nagyon sokszor a pszichiátri betegségek akkor kezdődnek, vagy akkor tartódnak fent, amikor az alvás minőség az tartósan rossz. Tehát az mindenképp szükséges. És a gyerekeknél is már gyerekkorban fontos erre az alvás igényére odafigyelni, hogy a gyerekek esténként inkább ugye esti mesét vagy olvasást gyakoroljanak, lássanak, beszélgessenek esetleg a szülővel, vagy hallják azt, hogy a szülő mesél. Tehát ugye sokféle praktika van. Én azt gondolom, hogy egyik sem, nem annyira a módszereken múlik ez, hanem inkább a ráfordított időben, meg arra, hogy legyen egy rend a gyermek életében, meg a család életében. És az is ugye nagyon fontos, hogy egy gyerek egy idő után megtanulja azt, hogy el tudjon aludni, és egyedül is tudjon aludni, tehát azért ez egy fontos dolog, hiszen azért előfordulnak olyan dolgok, hogy nagyon nagy gyerekek, vagy akár serdülők is még a szülőkkel alszanak együtt, tehát azért ez sem teljesen, tehát azért a határok a családban nagyon fontosak, hogy a határok meglegyenek a felnőttek között is, a felnőttek és a gyerekek között, illetve a gyerekek és a gyerekek között is. Tehát ezek az egészséges működéshez mindenképp hozzájárulnak és fontosak.
1: És itt beszélgetésünk végéhez közeledve, hogyha a kiégés témában gondolkodunk még, akkor kérdezhetek azzal kapcsolatban, hogy a gyülekezetében, vagy a korábbi szolgálati helyek tekintetében, hogy a fiatalok körében, a társas kapcsolatok tekintetében, ugye azoknak az alkalmaknak a tekintetében, amikor ők ott találkoztak, hogy egy gyülekezeti alkalom mit tud ahhoz hozzátenni, hogy ez ne történjen meg, hogy az együtt töltött idő, ugye azok a találkozások, ami egymás hite által épülve is, és ugye itt a kortársak egymással való közös érdeklődési körei is, vagy átfedésben legalábbis, hogy ez hogyan motiválhatja őket.
2: Igen, tehát ugye a gyülekezeti közösség a serdülő gyermekek számára is nagyon, nagyon fontos, és a gyülekezeti közösség azért egy olyan közeg, ahol nem feltétlenül van az a típusú teljesítménykényszer, mint egy iskolában, vagy egy iskolai közegben. Természetesen ugye a vallási szempontból is előfordulhat ilyen teljesítménykényszer, de azért ez egy kicsit más jellegű. Viszont maga a gyülekezeti alkalmak, a gyülekezeti közeg, az ifjúsági alkalmak, az eltöltött idő, az, hogy egymással beszélgetnek, hogy közös programjaik vannak, az nagyon-nagyon sokat hozzájárul. Ugye rengeteg vizsgálat történt ezzel kapcsolatban is, hogy a gyülekezeti közeg az a serdülők, fiatalok számára is egy olyan szociális hálót biztosít, ahol különböző szerepekben ki tudják magukat próbálni, amelyet nem ad meg más közösség, hiszen egy ilyen gyülekezeti közösségben kipróbálhatják azt, hogy milyen vezetőnek lenni akár, milyen vezetetnek lenni, milyen esetleg különböző konfliktus helyzetekbe kerülni, és azt hogyan lehet megoldani, milyen egy csoportos helyzet. Tehát ott rengeteg olyan dolog előterül, amely az ő szociális készségeiket kifejezetten tudja javítani, illetve a gyülekezeti közegben Istennel is találkozhatnak, és nyilván a gyülekezetnek ez az elsődleges célja, és a gyermekek, sertülők fogékonyak arra, hogy Istennel találkozzanak, és nyilván az ő személyiségükbe bele tudnak épülni olyan pozitív tényezők, amelyek megtartóvá válnak az ő életükben, tehát akár a szexualitással, akár a házassággal, akár esetleg szerfogyasztással kapcsolatban egy olyan protektív tényező a gyülekezeti kapcsolat, a gyülekezeti élet, amely sok mindentől meg tudja őket óvni. És azért ez nem egy elhanyagolható tényező a gyülekezeti közegben. Tehát egyrészt van egy közösség által adott plusz, amelyben sokan tudnak fejlődni a közösségi életben, másrészt pedig az is, hogy olyan erkölcsi iránymutatást kapnak a keresztény hitelvek alapján, amelyek az egész életükre hatással lesznek és hatással lehetnek.
1: És akkor egy záró kérdés, egy záró gondolat így mostani beszélgetésünk végén. Ugye a napokban megkezdődött a 2026-27-es tanév. Mik lennének azok a megerősítő gondolatok, amit ugye mind pszichiáterként, mind lelkipásztorként a gyermekek, a családok szívére helyezne?
2: Én mindenképp fontosnak tartanám azt, hogy ebben az új tanévben legyenek a fiatalok sokat együtt, beszélgessenek egymással sokat, és töltsenek időt a családok is együtt, amennyire lehetséges, és ne gondoljuk azt, hogy ha a pihenés, vagy amikor nem vagyunk teljesítmény helyzetben, vagy teljesítménykényszerben, amikor szabadidőben együtt vagyunk, és nem éppen valami feladatot látunk el, akkor ez nem lenne értékes idő. Az is ugyanúgy értékes idő, és arra is rá kell számolnunk az időnket. És a fiataloknak ugye azt, hogy próbáljanak meg valóban a valóságos kapcsolatokra is odafigyelni, hiszen ugye a közösségi média túlzott használata azért sokféle szempontból nehéz lehet, és az a teljesítménykényszer, ami ugye alapvetően mondjuk a kamaszoknál ott van, hogy meg akarok felelni másoknak, hogy nézzek ki, hogy hogyan néznek rám, hogy hogyan fogadnak el egy közösségben. Ez ugye haza is megy, hiszen a közösségi média jelenléte által továbbra is megmarad ez a kényszer, és azért jó egy kicsit a valós kapcsolatokban lenni és gondolkodni, hiszen akkor az egy biztosabb, valóságos képet ad a mindennapokról, és így azért ez könnyed. És a szülőknek pedig talán az, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy mindenért ugye a telefon a hibás, ez persze részben így van, de azért fontos, hogy a gyerekek okos eszköz használatát, képernyő használatára meg kell őket tanítani, hogy ezt ugye helyes módon tudják használni, és nyilván a szülőknek vannak olyan lehetőségeik, amelyek mind tartalmilag, mind akár időben lehet korlátozni a képernyő használatát, de meg kell tanítani a gyerekeknek ennek a helyes használatát, hiszen enélkül már nem tudjuk elképzelni a mindennapokat, de mégis fontos, hogy ezt helyes módon tudják használni, és erről is érdemes beszélgetni.
1: Igen, itt egy következő beszélgetés témája is lehet akár. Most pedig köszönöm, hogy ebben a témában beszélgethetünk, hogy itt volt velünk ebben az órában. Dr. Kállai Imre felnőtt és gyermekpszichiáternek, a Debrecen Homokerti Református Egyházközség lelkipásztorának. Köszönöm meg a beszélgetést, köszönjük ezeket a hasznos gondolatokat. Áldás békesség!
2: Áldás békesség, én is köszönöm!
1: Kedves hallgatóinknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet. Az elmúlt órában az Európa Rádió látogató című magazin műsorát hallották. További szép napot kívánok mindnyájuknak, a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik Önöktől. Viszont hallásra!
0: Látogató. Az Európa Rádió szeretetszolgálati magazinja.

0: 21 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybíró jelöltjét Magyar Péter miniszterelnök, a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International Magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezető, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem állam- és jogtudományi kar bűnügyi tudományok intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. 3 kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Kinyitják a laborok, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán, a kilátogatók az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Debrecen mellett az egyetem Hajdúböszörményi, Nyíregyházi és Szolnoki kampuszai is nyitva lesznek. Látványos kémiai bemutatók, séta az Anatómiai Intézetben, külön különleges koncert a zeneművészeti kar ütőseitől, kutyaasszisztált terápia a gyermekklinikán. Többek között ilyen és ehhez hasonló programokkal készülnek a Debreceni Egyetem helyszíneim.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: reklám.
1: Abigail.
2: A Bogyós Gyümölcske.
1: Édesapja.
2: Szent Péteres
1: Erdője.
2: Házasságon innen.
1: Katalin.
2: A gyerek.
0: A gólya kalifa.
1: Rosti fiú esete. Pacsirta.
2: Pilátus testament. Szigetkék.
3: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
0: Reklámot hallottak. Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyve.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Mai magazinunkban Szerb Antal 7. Olivér című művéből hallanak részletet, amely a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. Felolvas Benedek Miklós.
5: Az egyórás taxiút Larából Algarthéba sokba került, de Sandoval ezt is mint készkiadás számolta el a forradalmi komitéval. Fontos összeesküvői megbizatásában az ember igazán nem mehet helyi érdekűn. Az Algarthéi kastélytól mintegy 10 percnyire feltartóztatták kocsiját. Bocsánat, vámvizsgálat, mondta a katonatiszt, aki sokkal előkelőbb jelenség volt, sem hogy Sandoval elhihesse, hogy csak egyszerű vám kellemetlenkedésről van szó. Nem is igen vizsgálták, ellenben neve és úti célja iránt kérdezősködtek. Mikor megmondta, hogy kicsoda, és hogy az Algarthéi herceg arcképét festi, a tiszt udvarjasan szalutált, és tovább engedte. A taxi behajtott a parkba, és felszaladt a széles, sárga kocsi feljáráson. Két feltűnően öreg inas igyekezett a kocsi felé, kinyitották az ajtót, és nyájasan üdvözölték Sandovalt.
6: Öfensége nagyon fog örülni, biztosították. Az utóbbi időben úgyis olyan kevesen jönnek ki.
5: Sandoval keresztül ment az előcsarnokon, ahol a falon óriási történelmi festmények fügtek a múlt század közepének kisé nagyhangú madarában. A herceg a kicsi és finom dolgok híve volt. Ezeket az örökölt képeket az előcsarnokba száműzte. A második szobában kis agyagszobrok álltak. A harmadikban kámeákkal telt szekrények, a negyedikben a herceg híres kulcsgyűjteménye, mind példás rendben. Aztán egy belső lépcsőn felsietett a herceg magánlakosztályába. Egy japáni vízfestményekkel telerakott szobában egy rendkívül öreg komornyik fogadta, és helyjel kínálta meg. Nem sokára megjelent Zsermont herceg, lánya által támogatva. A trónkövetelő 75 éves volt. Korához képest eléggé rozoga állapotban. Igen vastag szemüveget hordott, járás közben kezével maga előtt tapogatózott, beszéde kissé mekkegő volt, de viszont fölényes és intelligens.

0: vette elő leánya. Az ilyesmit nem adják ingyen. Hozott valami hírt a komitétól? Igen, itt van a zsebemben. Egy vastag borítékot adott át. Köszönöm, Sandoval. Felmegyek a szobámba és elolvasom. Maga addig szórakoztassa apámat. A herceg hosszas keresés után kivett zsebéből egy japáni micsukét, egy kifaragott kis kőgombot, amilyennel a japánok a kimolójukat összekapcsolják a vállukon.
1: Nyanyanyű, mondta. 15. század.
0: Hosszasan elbeszélgettek a micsukékről és egyéb japán dolgokról. A herceg bizonytalan lépéseivel egyre más és más szobába vezette, előszedve és mutogatva kincseit. Sandoval igyekezett óvatosan szóba hozni a másnapra várható eseményeket, de a herceg, ha csak távolról érintette ezt a témát, dühös lett.
1: Mindig ezek a buta trónkövetelések, motyogta. Úgy sem lesz semmi az egészből. Nyugodt vagyok. Már boldogult bátyám, Simon idejében is valami háromszor voltam trónkövetelő. Vagy csak kétszer, és soha semmi sem lett belőle. Jobb is, jobb is.
0: Egy fél óra vagy több telt el így, és a hercegen a fáradtság jelei mutatkoztak. Claudia hercegnő és a komornyik nem sokára értejöttek, és lefektették egy díványra. Claudia és Sandoval átment egy másik terembe. Csak a gyűjteményei érdeklik, panaszkodott a hercegnő. De mindig is így volt. Egész vagyonát a gyűjteményeire költötte, és annyi adósságot csinált, hogy még ha csak ugyan király lesz, akkor sem fogja tudni kifizetni. De nem baj. Szerencsére itt vagyok én. Nincs különösebb véleményem magamról, de annyira én is el tudom vezetni ezt az országot, mint hülye unokatestvérem Olivér. Már gyerekkorában is teljesen hasznavehetetlen volt. Verseket írt. Hercegnő, a népek mindig akkor boldogok, amikor nő uralkodik fölöttük. Mert a férfi uralkodókat nők befolyásolják, a nőket ellenben férfiak. Claudia egy pillanatra összeráncolt a homlokát Sandoval mérhetetlen szemtelensége miatt, aztán elmosolyodott. Eszébe jutottak nagy eszményei, akiknek életrajzát oly gondosan áttanulmányozta. Angliai Erzsébet és Nagy Katalin orosz cárnő. Sandovalnak igaza van. Fel kellene rázni a herceget közömbösségéből, mondta Sandoval. Végre is holnap lesz a nagy nap. Legalább átmenetileg egy kis lelkesedést és ügybuzgalmat kellene kifejtenie. Holnap után ilyenkor, ha igaz, Altúria királya lesz. És még mindig nem engedi meg, hogy erről beszéljünk előtte. Igen, igaza van. Közömbösségével nagyon sokat ronthat, ha egyszer szembe kerül saját híveivel. És talán még a névtelen kapitányt is maga ellen hangolja. A névtelen kapitányt? Hát a hercegnő is hisz a létezésében? Hogyne, nem is értem maga, hogy gondolja. Hát mit képzel? Ki adná a pénzt a mozgalomhoz? Csak nem hiszi, hogy mi, Algarthéból? Hisz egy vasunk sincs. Igaz, igaz. De hát ki lehet a névtelen kapitány? Kinek van pénze Altúriában? És hogy lehet, hogy fenséged nem tudja? Pedig így van. Még én se tudom. Gondoltam már különféle külföldi hatalmakra és érdekeltségekre, de egyik sem valószínű. Egyáltalán nem tudom elképzelni, kinek áll érdekében, hogy apám trónra kerüljön. Delorme azt mondja, hogy a névtelen kapitány elő fog lépni a cselekvés pillanatában. Hát holnap majd meglátjuk. Addig is beszélni kellene a herceggel. Még egy utolsó kísérletet teszek. Gondolja fenséget, hogy már kipihente magát? Azt hiszem, igen. Menjünk át hozzá. A herceg csak ugyan magához tért már. Nagy örömmel üdvözölte Sandovalt, mert közben elfelejtette, hogy az előbb találkoztak.
1: Mi újság, Sandoval? Akar valami szépet látni?
0: Megint elővette a micsukét.
1: Gyönyörű, ugye? 15. század.
0: Sandoval kellőképp megcsodálta a micsukét, aztán azt mondta. Én is hoztam valami szépet,

0: Mi az? Saját festmény? Kérdezte a herceg bizalmatlanul, amikor Sandoval egy hosszúkás tekercset vett elő. Nem. Itt van. Hogy tetszik ez a részkarc? A herceg eleinte még bizalmatlanul nézte, aztán arca felragyogott, és mind nagyobb élvezettel merült el a kép tanulmányozásában.
1: De hisz ez piranészi? Miért nem mondta mindjárt? Milyen szép, a legjobb korszakából. Honnan az ördögből került magához? Ha eladó, rögtön megveszem.
0: De apám, vágott közbe Klodia hercegnő ingerülten, hiszen tudod, maga meg Sandoval minek ugratja be ilyesmibe. Nem eladó, sietett Sandoval megnyugtatni a kedélyeket. A Larai nemzeti képtáré. Az igazgató jó barátom, és titokban kölcsön adta.
1: Nekem nem adnák kölcsön, vagy ajándékba,
0: kérdezte a herceg, és arca a vágyakozó gyermek kifejezését öltötte.
1: Mindig egy ilyen piranézit szerettem volna. Csak egy ilyen piranézit, és semmi mást.
0: Sajnos az igazgatónak nem szabad elajándékozni a képtár kincseit. Az csak felső parancsra teheti.
1: Enje meg a fene! Tudja jól, hogy én nem parancsolok senkinek sem ebben az országban. Vigye el a képit! Vigye el!
0: Bosszusan a falnak fordult. De fenséges uram, holnaptól kezdve...
1: Mi van holnaptól kezdve? Megbolondult?
0: Fenséges uram, ne feledkezzék meg róla, hogy ön a legrövidebb időn belül Altúria legfőbb ura és parancsolója lesz.
1: Igen, tudom, sokszor hallottam már ezt. És ha egy egészen kicsi kis vacak osztende képet akartam megverni, kitört a botrány.
0: De ha a felséged Altúria királya, akkor mégiscsak más a helyzet.
1: Hogy? Hát úgy ismeri maga Altúriát, hogy ott a királynak van pénze képekre. Csak a saját képe van a pénzeken. Vagy ingyen kapom akkor?
0: Felséged egyszerűen utasítja a kultuszminisztert, hogy ezt meg ezt a képet a nemzeti képtárból szállítsák át a királyi palotába, vagy ide, Algarthéba.
1: Igazán, ezt meg lehet csinálni. Lánya, erre még sohasem gondoltam.
0: Eltűnődött.
1: Én már egészen más,
0: mondta egy idő múlva, frissen, szinte fiatalosan.
1: Így sokkal több értelme van az egésznek. Miért nem mindjárt ezzel kezdte? Hát hol vannak azok a forradalmárok? Lássuk, lássuk, cselekményt akarok, nem puszta szavakat. Klodia, remélem megtettél minden szükséges intézkedést. A piranézit minden esetre itt tartom.
0: Kiragadta a képet Sandoval kezéből, és meglepő gyorsasággal eltűnt a szomszéd szobában. Ez nagy ötlet volt, mondta Klodia. Csak ne felejts el holnapig. Hercegnő, átadom önnek a Larai Nemzeti Képtár katalógusát. Szíveskedjék áttanulmányozni. Ha a herceg kedvetlennek látszik, csak mondjon be egy-két tételt. Fuké, Boltraffio, egy valódi Baneik. Nem sokára elindult a kastélyból. A taxiban kellemes ábrándokba süllyedt. A naptár kérlelhetetlenül követte szokott menetét, és másnap csak ugyan április 8-a lett. Sandoval délelőtt jelentkezett a forradalmi komiténál, a Hordókereskedelmi Részvénytársaság épületében, és értesült, hogy minden a tervnek pontosan megfelelően megy végbe. A hajnali órákban vasúton, gyalog, szekéren és a komité ecérre bérelt autóbuszain nagy tömeg elégedetlen halász és szőlőgazda érkezett a fővárosba. Ezeket garázsokban, pincékben és padlásokon helyezték el, hogy jelenlétüket ne vegyék észre, amíg a cselekvés órája el nem érkezik. A palotában pedig csak ugyan a 12. ezred teljesített szolgálatot. Az utcák is szokatlan képet öltöttek. Az ünnepi jelleget a lobogó dísz adta meg, amelyet a másnapra kitűzött királyi esküvő miatt vontak fel. Mindenütt feliratok, koszorúk és jelvények dicsőítették 7. Olivér királyt és menyasszonyát, Ortrúd hercegnőt. Sandoval számára furcsa, kísértetiesen visszás érzés volt, hogy ez az ünnepi hangulat, amely látszólag ünnepli hetedik Olivér királyt, valójában trónvesztését készíti elő. Mikor a Westeros nagyáruházon meglátta a király és a hercegnő óriási arcképét, nagyobbára sejem és posztó végekből összeállítva, átborzongott rajta, hogy a végzet valóban ironikus. Egyébként sok üzlet nem nyitott ki, hivatalosan a közelgő ünnep miatt, valóságban azért, mert ablaküvegét és áruraktárát féltette a közeledő eseményektől. Az emlékezetes nap délutánján nagy fontosságú miniszter tanács gyűlt össze a királyi palotában. Eljött az idő, hogy aláírják Pitanes pénzügyminiszter nagyművét, a Koltor szerződést. A miniszterek hosszabb ideje együtt ültek, és mindent megtanácskoztak a király megjelenése előtt. A belügyminiszter aggodalmakkal volt tele, mert hozzáfutottak be a jelentések az országban észlelhető nyugtalanságra vonatkozóan. A miniszterelnök optimista volt.
2: Anya, ne felejts el, hogy Altúriában vagyunk. Itt mindig összeesküsznek, és a végén minden marad a régiben. Gondoljon arra, amikor második vagy szerencsétlen Balázs királyt fejjel lefelé felakasztották a lábánál fogva, aztán megint leakasztották, és tovább is dicsőteljesen uralkodott.
0: Ekkor lépett be a terembe hetedik Olivér király, szánsegédje Mavira Stendhal őrnagy kíséretében. A király, történetünk voltaképpeni hőse, 24 éves, csinos és ábrándos arckifejezésű fiatalember, természetes benyomást keltene bármely sportpályán vagy mulatóhelyen, vagy akár egy kényelmes és képekkel díszített könyvtárszobában is, mert finoman formált homloka nem mindennapi intelligenciát árul el, de itt, a komoly és többnyire kissé torz arcú államférfiak közt, valahogy nem idevalónak látszik. Megjelenésének fonákságát nagy mértékben növeli a formaruha, amelyet hord. Ez a marsall ruha, rendkívül díszes, merev, ódivatú kabát, magas aranygallérral szemlátomás zavarja a király minden mozdulatát, sőt gondolatain is nyomot hagy. Állandóan panaszkodik is, hogy ebben a ruhában kell járnia. Nem is úgy érzem magam, mint aki kaktuszba ült, hanem mintha én magam lennék a kaktusz, szokta mondani. De a formaruhát nemzeti hagyományok következtében nem vetheti le. Altúria királyai mindig teljes marsali díszben jártak, amióta egyik ősüket, második vagy félfülű Fülöpöt, az a kellemetlenség érte, hogy ellenségei éppen akkor törtek rá, amikor hálóinkben bolyongott a palota folyosóin. A király sorra üdvözölte minisztereit, azután bizalmas tanácskozásra vonult vissza a miniszterelnökkel és a belügyminiszterrel. Felséges uram, mondta a miniszterelnök, nagyon kínos dolog és merészség szóvá tennünk, de azt kell gondolnunk, hogy felséges szánysegédje, Mavira Stendhal őrnagy úr, nem az az ember, aki alkalmas arra, hogy ezt a bizalmi tisztet felséged mellett ezekben a válságos percekben betöltse. Mavira Stendhal nem volna alkalmas. Ugyan mi kifogásuk lehet Mavira Stendhal ellen? Kitűnő katona, és még jobb barát. Felséges uram, mondta a belügyminiszter, a titkos jelentésekből sajnos nagyon is jól ismerjük az őrnagy politikai felfogását. Érintkezésben áll az ellenzéki sajtóvezetőivel, sőt talán magával a véres szájú Delormmal is. Állandó levelezést folytat külföldön élő emigránsainkkal, és azon kívül unokája a nemzeti hősnek, akitől nem örökölhetett mást, mint felforgató eszméket. A pillanat nagyon alkalmas volna, hogy eltávolítsuk, mondta a belügyminiszter. Az állami higanybányák vezérigazgatói széke megüresedett. Szegény Kolovár tegnap előtt meghalt mérgezésben. Higanymérgezésben? Kérdezte megdöbbenve a király. Ne, alkoholmérgezésben. Mavira Stendhal kiválóan alkalmas volna, hogy betöltse ezt a helyet. Drága uraim, erről most szó sem lehet. Hogy is gondolják? Hiszen tudják, hogy mindenkitől inkább vagyok hajlandó megválni, mint az öreg Milántól, aki személy szerint legjobb és legőszintébb barátom. De ha úgy akarják, holnap vagy holnap után beszélhetünk a dologról. Miért akkor? Kérdezte elképedve a miniszterelnök. Addigra sok minden megváltozik. Akkor már nős ember leszek. De most egyelőre teljesítsük kötelességünket. Ha úgy tetszik, essünk túl rajta. Nyeljük le a keserű pirulát, és írjuk alá a híres szerződést. Mindenki elfoglalta kijelölt helyét egy nagy kerek asztal mellett. A pénzügyminiszter még egyszer összefoglalta a szerződés jelentőségét, a többiek unatkozó nyugtalansággal hallgatták, várva az aláírás döntő pillanatát. A nyugtalanságot az okozta, hogy mindenki tudta, a király jól neveltsége és látszólagos közömbössége kiismerhetetlen, nem gyakorlatias, tehát józan ésszel nem mindig követhető jellemet akar. Lehet, hogy még az utolsó percben meggondolja magát. De nem ez történt. Az expozék meghallgatása után a király a legtermészetesebb hangon azt kérdezte. Tehát az urak mindnyájan úgy látják, hogy az ország megmentésére nincs más mód, mint hogy elfogadjuk ezt az undorító, megalázó szerződést? Úgy van, felelte a miniszterelnök. Ha a felséged nem írja alá a szerződést, és nem kapjuk meg az előleget Koltortól, még ezen a héten becsukhatjuk az állampénztárt és az állampénztárost. Ez a rideg valóság. És az urak készek rá, hogy velem együtt viseljék mind az ódiumát, amely azzal jár, hogy... Hogy is mondjam udvariasan? Szóval úgy is tudják, mire gondolok. Mindnyájan utolsó csepp vérünkig kitartunk felséged mellett, mondta a miniszterelnök. Mindent odaadunk, mondta a belügyminiszter. Az utolsó csepp borig és az utolsó szál Szardéniáig. Ebben nem is kételkedtem. Hát akkor én sem habozhatom. A történelemben úgy fogok szerepelni, mint a király, akinek semmi áldozat nem volt sok. Kérem, adják ide azt a papírost, hadd írjam alá. Mindenki áhítattal nézte, amint a király nagy lassan aláírta nevét, és azután még egy percig elgyönyörködött betűiben. Akkor nincs más hátra, mint hogy az urak parafálják a szerződést, és átnyújtsák a másik szerződőfélnek. A koronatanácsot ezennel bezárom, és egyúttal búcsút is veszek az uraktól, mert még a besötétedés előtt ki akarom próbálni az új kocsimat, amely tegnap jött Párizsból. A viszontlátásra. Felséges uram, kezdte a miniszterelnök habozva. Igen? Engedjen meg egy tiszteletteljes kérést aggódó híveinek. Bizonyára felséged is jól tudja, hogy a nép lázas izgatottsággal várja a szerződés aláírását. Sajnos az ellenzéki sajtó fellázította a kedélyeket. Felséged biztonsága és a közcsend érdekében egyaránt ajánlatosnak látszik, hogy felséged pillanatnyilag ne hagyja el a palotát. Legalábbis az esküvőig. A szép szertartás azután majd kibékíti a népet. A király bosszúsan dobolt az asztalon. Hát ez mégis rettenetes. Már 2 hete szobafogságban tartanak. Nem mehetek golfozni, mert az út a baraklakások mellett megy el. Nem mehetek színházba, mert a félhomály különösen alkalmas merényletek elkövetésére. Nem vacsorázhatom a palaszban, mert a főszakács köztársasági érzelmű. Nem sétálhatok egyedül a Montelílión, nem feketem le egy almafa alá Dantét olvasni. Nem is beszélve erről az átkozott marsal ruháról. Ki vagyok rekesztve az életnek minden öröméből, amelyből Altúria minden polgára kiveheti a részét. Mindenki golfozik és autó jár, csak én nem. Hát mi vagyok én? A miniszterelnök felemelkedett, meghajolt, és ezt mondta. Király! A király elkomorult, és csendesen sóhajtott. Igen. A felséged jól emlékszik, mondta a miniszterelnök, nemzeti költőnknek, Montanghangolnak gyönyörű sorára. A kötelesség nem rózsaágy. Hát jó, tekintettel a rózsaágyra, ma este még itthon maradok. De most már igazán elbúcsúzom az uraktól. Mennyasszonyom is vár rám. A miniszterek szertartásos meghajlások közt kimentek. Britannez azonnal a Palace Hotelbe sietett, hol Koltor meg bizottjai izgatottan várták a hírt, hogy aláírja a király a szerződést. A jó hír a hidegvérű norlandiakat egészen felvillanyozta. Melegen kezet ráztak Britannezzel, és megállapodtak, hogy este pezsgős vacsorával ünneplik meg a szerencsés eseményt. Aztán az előleg szolválásának utolsó részleteit beszélték meg. Britannez boldogan távozott a szállodából. Életének nagy terve sikerült, és gazdag ember lett. Ekstatikus jó érzést töltött el. Minden olyan szép volt ezen a világon. A fogatok, amelyek hölgyeket kocsikáztattak. A kis kávéházak az előttük ülő ráérőkkel, és a felhők az égen. Britannez most vette észre életében először a felhőket. Ebben a pillanatban valami massza csapódott az arcára. Valami barnás, nedves, és fölötte rossz indulatú anyag. A szagáról megismerte. Valami, amit a lovak szoktak maguk után hagyni a béke világ utcáin. A teli találatot ordítás követte, mint mennydörgés a villámlást. Aztán egy záptojás repült hozzá, egy hagyma, majd néhány tárgy. Britannez ide-oda kapkodta fejét népszerűtlensége elől. Közben az emberek fenyegető magatartással közeledtek feléje. Alig maradt annyi ideje, hogy autójába ugorjék. Lakására hajtott, undorodva magától, ruhájától, amely elraktározta a sajátos üdvözletek minden bűzét különös egyvelekben. Lakása csak pár lépésnyire volt a Palace Hoteltől. De amint bekanyarodtak az utcába, ahol lakott, a sofőr hirtelen lefékezett.
3: Oda nézzen, kegyelmes uram!
0: A ház előtt már nagy tömeg várakozott, kis zászlókkal hadonászva és ordítozva. Bizonyára ezek is bőven ellátták magukat hajító eszközökkel. Britannez megborzongott. A sofőr nem is várt utasítást. Gyorsan visszafordult, és csak három sarokkal odébb kérdezte meg Britannezt, hogy hová menjenek tulajdonképpen.
3: A királyi palotába, mondta Britannez.
0: Lassanként besötétedett. Az utcán nagy tömegek jártak-keltek, arcok, amelyeket sohasem lehetett azelőtt látni a főváros utcáin. A detektívek kétségbe esve vesztek el a tömegben. Az általános sürgés forgásban senki sem vette észre azt a 20 összeesküvőt, aki egyenként különböző utakon igyekezett a palota felé. A palotának volt egy személyzeti bejárója, amely a folyópart egy elhagyatott részére nyílt. Itt szoktak bemenni reggelenként a szállítók a palotába. Ma este az összeesküvők hatoltak itt be. Nem kellett erőszakkal behatolniuk. Kopogtak, és bemondták az aznapi jelszót. Március idusa. Az ajtó kinyílt, és a 12. ezred egy állig felfegyverzett főhadnagya egyenként bebocsátotta őket. Nem volt ugyan március 15-e, csak 8-a, de a félelmes jelszó arra a nagy összeesküvésre célzott, amely március idusán, vagyis 15-én vetett véget Julius Cézár uralmának és életének. Egy katona sötét folyosókon át egy alaksori helyiségbe vezette az összeesküvőket. Itt gyülekeztek. Egy katona tiszta teremben már várta és megszámolta őket. Mikor mind a 20 együtt voltak, kisietett a teremből. Sandoval és Delorme is ott volt az összeesküvők közt. Sandoval a legtöbbjüket ismerte, kit személyesen, kit látásból. Volt köztük néhány elszánt, vadfickó, egy erejéről híres lapkihordó és egy nagyon gonosz arcú pincér. De a legtöbbjük nem volt túlságosan marcona. A marconaság nem tartozik az altúriaiak jellegzetes vonásai közé. Sandoval több intellektuel barátját látta a társaságban. Ügyvédet, orvost, írót. Hirtelen rossz érzés fogta el. Eszébe jutott, hogy tulajdonképpen semmi utasítás sem kapott arra vonatkozóan, hogy mit is kell tennie, ha behatolnak a palotába. Delorme azt mondta, hogy majd ott fog kialakulni. Sandoval minden esetre magával hozta a revolverét. Ha visszafelé üt ki a dolog, gondolta, agyon lövöm magam. Különben mégsem lövöm agyon magam. Mit lehet tudni? Sandoval kitűnő mesélő volt. Már előre gondolkozott azon, hogy meséli majd el egyszer ezt az éjszakát, mikor már nyugodtan mesélhet a festők törzsasztalánál a Kína kávéházban. Nyílt az ajtó, és az összeesküvők tiszteletteljesen elhallgattak, amint Mavira Stendhal őrnagy teljes magasságában megjelent közöttük.
2: Tehát mind itt vannak. Jöjjenek utánam a legnagyobb csendben. Senkinek sem szabad észrevennie, hogy önök a palotában vannak.
0: Folyosókon és szobákon mentek keresztül, bonyolult és kanyargós útvonalon, amelyet az őrnagy kellő gonddal dolgozhatott ki, hogy ne találkozzanak egy lélekkel sem. Az ilyen óriási épületben, mint a Larai királyi palota, ősi elhagyott szárnyaival és melléképületeivel meg lehetett oldani a dolgot. Végül egy csiga lépcső elé értek.
2: Vigyázzanak, mondta halkan az őrnagy.
0: Ez a lépcső egyenesen a király lakosztályába vezet.
3: Felmentek a csikorgó lépcsőn, meg megállva, bosszus tekintetet vetve egymásra. Egyikük egy riad képű, kevés hajú ember egyszer csak Szándobálhoz fordult.
2: Zizigán dobozgyáros vagyok,
0: mondta egészen időszerűtlenül.
2: Torrer, gumisaró kereskedő,
0: mondta Szándobál ösztönösen, mert nem szeretett igazat mondani.
2: Mondja, uram, suttogta a másik, tulajdonképpen mit kell tennünk, ha a király csend legyen?
0: Súgta Szándobál nagyon energikusan. A csika lépcső nem akart véget érni. Több emelet magasságba vezetett fel. Aztán egy vasajtó nyílt meg, és egy kis szobában voltak, amelyben alig fértek el valamennyien. Mavira Stendhal eltűnt egy kis ajtón át. Majd egy pillanat múlva visszajött.
2: Jöjjenek!
0: Egy nagyobb, kivilágított szobába léptek. Mavira Stendhal mindenkinek kijelölte a helyét. Félkörben álltak fel egy díszes ajtó előtt, amely ebből a szobából nyílt. Szandoval idegesen szemügyre vett mindent, mint válságos pillanatokban szokta az ember, anélkül, hogy számot adott volna róla magának. A hatalmas márványkandallót, a díszes reneszánsz asztalt, amelyen nem állt semmi más, mint egy kalitka, és benne egy kanári, Olivér király népszerű kedvence. Mavira Stendhal kinyitotta az ajtót, amely előtt álltak, kitárta szárnyát, és hangosan mondta.
2: A névtelen kapitány!
0: A szobába egy férfi lépett be, a csend titokzatos glóriájával körülvéve. Egyenruhában lehetett, de az egyenruhából csak lakcsizmája és magas aranygallérja látszott ki. A többi csak sejteni lehetett a szimpadias nagy fehér köpeny alatt, amely elfedte. A névtelen kapitány arcán álarc volt. Néhány pillanatig hallgatva nézte az összeesküvőket.
4: Üdvözlöm a bátrakat,
0: mondta végül is halkan és ünnepélyesen.
4: Önök valamennyien felesküdtek az én hűségemre, anélkül, hogy tudták volna, ki vagyok. Ezért külön is köszönet. Most itt az idő, hogy fogadalmainkat valóra váltsuk. Egy óra múlva kitör az általános felkelés, amelynek minden részletét gondosan kidolgoztuk, az események menetrendszerű pontossággal fognak bekövetkezni. Uraim, önök behatoltak a királyi palotába.
0: Szandoval kellemes borzongást érzett. Csak ugyan, ők behatoltak, amint ezt majd olvasni lehet. Kár, hogy az ilyen behatolást sokkal romantikusabban képzelte el, de megszokta, hogy az élet sosem olyan színes, mint elképzelései. Zizigán úgy látszik, szintén átélte azt, hogy ő most a behatolók közt van, és ez a tudat olyan megdöbbenéssel töltötte el, hogy elsápadt, és meg kellett kapaszkodnia egy karszék támlájában.
4: A tüntetők fel fognak vonulni a palota elé,
0: folytatta a névtelen kapitány.
4: Nem lehet pontosan kiszámítani, hogy a palota népe hogyan fog viselkedni. Nem próbál-e ellenállni? Az önök dolga az, hogy az én testőrségem legyenek. Parancsokat Mavira Stendhal őrnagytól fognak kapni.
0: Zizigán nagyot sóhajtott, és szédülten leült egy karosszékbe. A névtelen kapitány egy pillanatig szótlanul nézett rá, aztán úgy látszik, megértette a helyzetet, és így szólt.
4: Uraim, Nincs semmi okuk a nyugtalanságra. Személyesen garantálhatom, hogy a hajuk szála sem fog meggörbülni. Csak formaság tulajdonképpen az egész.
0: Zizigán zavartan fordult a kanári madárhoz. Pipi, pipi, mondta elhalóan. A névtelen kapitány, mintha elnevette volna magát álarca alatt, és Mavira Stendhalhoz fordult. Az őr nagy komoly maradt. Arca valami arisztokratikus katonás undort fejezett ki a polgárság iránt.
4: Most magukra hagyom önöket,
0: mondta a névtelen kapitány.
4: Legyenek csendben és türelemmel, amíg önökre kerül a sor.
0: Amint kiment, Sandoválnak eszébe jutott, hogy ez a hang, ez a kiejtés ismerős neki. De sehogy sem tudott rájönni, hol hallotta már.
5: Kedves hallgatóink, mai magazinunkban Szerb Antal, Hetedik Olivér című művéből hallottak részletet Benedek Miklós előadásában. A mű a Titisz kiadó hangos könyv sorozatában jelent meg. A következő epizóddal holnap jelentkezünk.
6: Mindennapi irodalom. Az Európa Rádió hangos könyvét hallották. Reklám.
7: Abigén.
8: A bogyós gyümölcskertész, Szent Péteresen, házasságon innen,
7: Katalin,
8: a gyerek,
9: a gólyakalifa, Rosti
7: fiú esete,
8: Pilátus testament,
10: Szigetkék.
11: És még sok remek hallgatnivaló hangosregény.hu honlapunkon és a könyvesboltokban. Regényt hallgatni mindig öröm. Titisz hangos regény.
6: Reklámot hallottak.

0: 22 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány célkitűzése, hogy a jelenlegi a GDP 1,3%-ának megfelelő költési szintről jelentősen növelje a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A következő 4 évben szeretnék ezt az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra emelni. Erről Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszter hozzátette, hosszú távon az Európai Uniónak is az lesz az elvárása, amit valószínűleg körülbelül 1 éven belül egy európai kutatási törvényben is rögzítenek, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak kutatásfejlesztésre. Ez a nap, a 9-11, a terroristák merénylete úgy vonult be a köztudatba, mint a terror napja, közölte a belügyminiszter a közösségi oldalán a merénylet 25. évfordulója alkalmából. Pósfai Gábor felidézte, pontosan 25 éve változott meg a fogalmunk a biztonságról. 2001. szeptember 11-én 3 eltérített repülőgép csapódott a New York-i világkereskedelmi központba és az Arlingtonban található védelmi minisztérium a Pentagonba, még a 4. utasszállító Pennsylvániában zuhant le. Az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén, az addig nem látott módszer alkalmazásán új időszámítás kezdődött, tette hozzá. A bejegyzése szerint a 2977 áldozat között volt 411 hivatásos, akik a kereskedelmi tornyok romjai között veszítették életüket, 343 tűzoltó, 23 rendőr, 37-en a parti őrség állományából. Rajtuk kívül 8 mentő, illetve orvos halt meg a tűzoltás, az evakuálás, a segítségnyújtás közben. Új lendületet kapott a vasút, és vele együtt új lendületet kap Debrecen, Balmazújváros és az egész térség, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a debreceni északnyugati gazdasági övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztési és villamosítási projekt záró rendezvényén. Tárkányi Zsolt azt mondta, a Debrecen-Balmazújváros vasútvonal felújítása ugyanaz előző kormány döntése volt, az egyik legfontosabbat, az uniós forrást a Tisza kormány tette bele. Hazahoztak Brüsszelből erre a projektre 38 milliárd forintot. Ha nem lépett volna hivatalba a Tisza kormány, akkor ez a pénz Brüsszelben maradt volna, tette hozzá. Új tudományos podcast sorozatot indított Neuron címmel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, melynek célja, hogy bemutassa, milyen sokféle kérdésre keresnek válaszokat a kutatók, többek között az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia, a biodiverzitás, a mesterséges intelligencia, valamint a repülés jövője témákban. A sorozat néhány epizódja már elérhető, szeptember végéig pedig valamennyi beszélgetés megjelenik, több digitális tartalom megosztó csatornán, valamint a Hunren honlapján, ahol az összes adás egy helyen megtalálható lesz. A hallgatók többek között olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy mi történik az agyban alvás közben, hogyan segítheti a kutatás a személyre szabott rákterápiát, mitől lehet valóban zöld a kémia, vagy hogy milyen szerepe lehet az újrahasznosításnak az energiatárolásban. A Neuron podcast sorozat közérthetően mégis a tudomány összetettségét megőrizve mutatja be, milyen kérdések megoldásán és hogyan dolgoznak ma a Hunren kutatói. Az első évad 14 adással érkezik.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szeletcsok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az angol East of Eden progresszív rock együttessel ismerkedünk meg. Maradjanak velünk!

az East of Eden együttest a hegedűn, fuvolán, szaxofonon és trombitán játszó Dave Airbus 1967-ben alapította az angliai Bristolban. A zene, amit játszottak, a folk rock, a prog rock és a jazz rock elemeiből építkezett.

1970-71-ben voltak a legsikeresebb éveik, azt követően Airbus elhagyta a zenekart, amely különösebb visszhang nélkül egészen 1978-ig működött.

1999-ben Airbus és két másik alapító tag nagyszerű lemez készítése erejéig újraélesztették a zenekart, ennek sikerét követően a következő évben egy újabb lemezt is megjelenítettek.

0: the hall.
1: Zeneshouse című műsorunkat hallották, melyben az angol East of Eden progresszív rock együttessel ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.

0: 23 óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papillomavírus elleni védőoltás, amelyet iskolai keretek között kapnak majd meg a tanulók. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos elmondta, az oltást azok kérhetik, akiknek a gyermeke a 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapták a tájékoztatót az oltásról, annak fontosságáról, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve aláírva visszajuttatni az iskolába. Oroszi Beatrix kitért arra, hogy a HPV okozta fertőzés nagyon gyakori, szinte mindenki átesik rajta az élete során, legalább egyszer. Az oltás a HPV okozta rossz indulatú daganatos megbetegedés ellen véd, kevés ilyen rák megelőző védőoltást létezik, tette hozzá. Az országos tisztifőorvos beszélt arról is, hogy a HPV elleni átoltottság az érintett korosztályban viszonylag magas, a lányok esetében 75%, szemben a 69%-os uniós átlaggal, a fiúknál a magyar adat 61%, az uniós átlag 51%. Az üzemanyagár támogatás kiterjesztését kéri a kormánytól a Hungrail Magyar Vasúti Egyesület és a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete. Erről Árvai Tivadar, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára beszélt az Inforádióban. Abban bízunk, hogy nem maradunk ki belőle, hiszen a legutóbbi védett áras intézkedés bevezetésekor is megértette az előző kormányzat, hogy szüksége van a logisztikai ágazatnak erre a támogatásra, hiszen ez az a szektor, amelynél az energiafüggőség olyan mértékben hat, ami tovább gyűrűzhet mindenfelé, így a fogyasztói árak felé is, mondta Árvai Tivadar. A fuvarozásban az egyik legnagyobb költségelem az üzemanyag, az útdíjak és a bérek mellett, árult el a főtitkár hozzátéve, hogy ez az a három tényező, amelyek a leginkább befolyásolják a cégek költségszerkezetét. Az üzemanyagárak viszont olyan mértékben emelkedtek az elmúlt időszakban, hogy az már jól látható pluszköltséget jelent a fuvarozásban, tette hozzá. Az iráni konfliktus elhúzódása miatt ismét lefelé módosította a globális olajkeresletre vonatkozó előrejelzését a Nemzeti Energiaügynökség pénteken közzétett havi jelentésében. Az iparosodott országokat tömörítő szervezet szerint 2026-ban a világ napi kőolajkereslete átlagosan 2,5 millió hordóval csökkenhet, ami 940 000 hordóval nagyobb visszaesés a korábban vártnál. A szervezet szerint ez lenne a legerőteljesebb keresletcsökkenés 2020 óta, amikor a koronavírus járvány vetette vissza az üzemanyag felhasználást. A jelentés szerint az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások elakadása késlelteti az olajszállítások normalizálódását, ezért a közel-keleti kínálat teljes helyreállítása várhatóan csak 2027-ben következik be. Az idei keresletcsökkenést 2027-ben napi 2,6 millió hordós növekedés ellensúlyozhatja. A globális olajkészletek rekordütemben apadnak, augusztusban a megfigyelt világpiaci készletek további 95 millió hordóval csökkentek, február óta pedig összesen 57 millió hordóval estek vissza. A szervezet szerint a szűkös készletek és a kereskedelmi tartalékok gyors fogyása miatt a következő hónapokban további kereslet visszaesésre lehet szükség a piac egyensúlyának fenntartásához. Szeptember 22-ig lehet jelentkeznie az idei Teszed akcióra. Magyarország legnagyobb önkéntes hulladékgyűjtő programja ebben az évben, október 12-e és 18-a között zajlik majd. Az egész országra kiterjedő akciósorozat célja, hogy önkéntes megmozdulás keretében közösen tegyük tisztábbá környezetünket. A programhoz két módon lehet csatlakozni, találkozási pont regisztrálásával koordinátorként, vagy már meglévő találkozási ponthoz önkéntesként. A szemétszedés pontos helyét minden esetben a koordinátor határozza meg, ami lehet maga, illetve közterület is. Jelentkezni a www.szelektálok.hu oldalon lehet, az eszközök kimerüléséig, de legkésőbb szeptember 22-ig. Egyébként ez lesz a 14. Teszed akció.
0: az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szelet sok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják, Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Presbiteri csendes nap.
2: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére.
1: Lelkipásztoroknak és családjuknak rendeztek találkozót augusztus 25-én májiban a Mécses központban.
3: Együtt vagyunk most egy ilyen nyarat lezáró lelkészi találkozón, amelyet 3 évvel ezelőtt a püspökválasztás után indítottam el, amely egy jó ilyen levezetés a nyárnak, és újból való beleállása a hitoktatásba.
1: Újra megteltek az iskolák padjai.
4: A kedves kollégáknak sok-sok türelmet, erőt, kitartást és egészségben gazdag évet, hogy tudják a tudást továbbítani gyerekeinknek. A diákjainknak pedig azt kívánom, hogy minden nap úgy jöjjen ki ezen a kapun, hogy érezzék, hogy igenis a mai nap folyamán valami pluszot kaptam, tudásom gyarapodik, és úgy hagyjam el a Református Kollégium épületét.
1: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
0: Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Kárpátalja. Hosszú évek kihagyása után idén ismét megrendezte presbiteri csendes napját a Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje. Hogy miért volt fontos újra életre hívni ezt az alkalmat, milyen szerepe van a presbitereknek a gyülekezetek életében, és milyen feladatok várnak az egyházmegye missziói szolgálatára a következő hónapokban. Arról Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, valamint a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökével beszélgetünk.
5: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a stúdium kerekasztalán. Köszönjük nagy tisztelettel Szilágyi Károlyt, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorát, a Beregi Egyházmegye missziói bizottságának társelnökét, áldás békességet. Köszönjük, hogy elfogadta felkérésünket.
2: Áldás békesség, köszönöm a meghívást.
5: A Kárpátaljai Református Egyház Beregi Egyházmegyéje idén a háború és a Covid után újra először szervezi meg a presbiter csendes napját, ahol a presbitereket gyűjti össze egyfajta közös gondolkozásra, képzésre. Sok évvel ezelőtt férfi csendes nap, majd presbiter képzés volt a Covid előtt, most pedig egy hosszú szünet után újra meglettek mozgatva a presbitereink. Miért volt fontos ez?
2: Mivel én az idősebb generációhoz tartozom, én még emlékszem azokra az évekre, amikor a közösségi alkalmak nagy hatással voltak a szolgálattevőkre, de a gyülekezeti munkásokra is. Van tapasztalatunk, meg emlékünk arra, amikor egy-egy csendes hét után, vagy csendes nap után azok a testvérek, akik részt vettek rajta egy megújult erővel, egy nagy lelkesedéssel értek haza, és a szívük tele volt azzal, hogy tenni akarnak valamit az Úr dicsőségére. Különösen nagy hatással voltak a presbiteri csendes hetek, amelyek után a presbiterek valóban úgy aktivizálódtak, hogy sokszor már a lelkész mondta azt, hogy ez egy kicsit sok, és ugyanebbe a körbe tartozott bele az a presbiteri

0: kényszerítette az embereket, és most pedig a háború alatt tudjuk, hogy a mozgás, a rendezvények megtartása és bizonyos előírásoknak volt alávetve, ezért a Beregi Egyházmegye 5 éve, már 6 éve nem igazán tudta megvalósítani azokat a rendezvényeket, amelyek életben tartják a gyülekezet lelki életét. Tapasztaltuk is, hogy nagyon gyér volt a jelenlét, amikor ez a bizottság átvette a szolgálati évét. Aztán évről évre, ahogy újra és újra megrendezésre kerültek az alkalmak, úgy éreztük, láttuk, tapasztaltuk, hogy mintha a bizalom kezdene megindulna a gyülekezeti tagokban, a testvérekben, az egyházmegye és az egyházkerületi rendezvények iránt. Ezért igyekeztünk ebben az évben már a presbiteri csendes napot is mindenképp újra megvalósítani, ami minden évben belekerült a missziói munkatermünkbe, és minden évben, ahogy közeledtünk az alkalomhoz, láttuk azt, hogy megvalósíthatatlan, mert azok, akiket szeretnénk ott látni, azok nem tudnak részt venni. A lehetőségeik nem adottak arra, hogy ezen az alkalmon részt vegyenek. Ebben az évben viszont azt láttuk már, hogy elég sokan lehetőséget kapnak arra, hogy el tudjanak jönni. Nagyon sok női presbiter van, idős presbiterek, és a fiatalabbak között is voltak egyre többen olyanok, akik részt tudtak venni, és nagyon nagy öröm volt számunkra látni azt, hogy nagyon sokan eljöttek. 150 körül volt a létszám, ami azt mondom, hogy első alkalomra egy csodálatos, mert általában az indulás az mindig botladozó, gyengélkedő. Itt viszont azt láttam, hogy a testvérek tényleg eljöttek, és hiszem azt, hogy úgy voltunk együtt, hogy ők is kaptak valamit ezen a napon.
1: Említett a beszélgetésünk elején, hogy a közösségi alkalmak azok óriási motivációt, löketet adtak a szolgálattevők életében. Kicsit ebben a témánál maradva, miért fontos az, hogy folyamatosan segítsük, ösztönözzük azokat, akik segítenek és ösztönöznek a gyülekezetben másokat?
0: Az az igazság, hogy a gyülekezeti munka lassan az évek során megtöbbszöröződött. Régen azért lehet, hogy elegendő volt egy lelkész, aki elvégzett heti 2 istentiszteletet, és a gyülekezet életben tudott maradni. Most viszont olyan kihívásoknak vannak kitéve a gyülekezetek. Ez sokrétű ez a kihívás, hogy egy lelkész már nem igazán tud megfelelő hátteret biztosítani ehhez a szolgálathoz. Legyen az a hitoktatás, legyen az megjelenő idősek a gyülekezeti szinten, vagy éppen azok a feladatok, amelyeket a gyülekezetben lévő rendezvényeknek a lebonyolítása jelent. Tehát nagyon is szükség van olyan segítőtársakra, munkatársakra, és ez ebben csak egy rész a presbitérium, mert azért szükség van bibliakörvezetőkre, ifi munkásokra, szükség van más területeken megjelenő munkatársak a diakóniába. Úgyhogy én tényleg azt látom, hogy ha egy presbitérium nem áll ott a lelkésze mögött, és a szolgálatban olyan dolgokat, amelyek már meghaladják a lelkész képességét, nem veszik át a munka nagy részét, akkor az a gyülekezet igazából haldokló lesz, igazából erőtlen lesz, és a presbiterek lelkesedése és a munkatársak lelkesedése rengeteget tesz ahhoz, hogy egy gyülekezet milyen lelki állapotban van, milyen lendületben van, mennyire érzi a gyülekezetet sajátjának, és mennyire tartja fontosnak a Krisztus ügyét, hogy ott az ő dicsőségére éljen.
1: Beszéljünk erről az alkalomról, körülbelül 150-en vettek részt, ami azt jelenti, hogy sok gyülekezetet lehetett elérni. Mik voltak a témák, milyen témakörök mentén haladt ez a csendes nap?
0: Hát mindenképpen a lelkesedést akartuk erősíteni, ezért olyan megszólítás volt, ami a láthatatlan Istennek a jelenlegi munkáját a háttérben, amit nem látunk sokszor, mégis milyen láthatóvá teszi a mindenható Istent, és ebből az alkalomban hangzott el egy előadás, amit
2: bocsi, de nevek adikában állok.
1: Ezek szerint én is, de én tényleg az.
0: Tehát akkor előről. A lényege a csendes napnak a presbiterek ösztönzése volt, amelyhez Laskoti Zoltán szőlősgyulai lelkipásztor tartott egy előadást, amelyik a láthatatlan Istennek a látható munkáját, megtapasztalt munkáját mutatta be, és az egyiptomi szabadulás, a vöröstengeri átkelés kapcsán mutatta be azt, hogy amit szemmel nem látunk, az mégis milyen munkájában jelenik meg az Istennek, akár a Vöröstenger ketté választásában. Utána Gyurkó Miklós tartott egy komoly lelki üzenetet hordozó, megszólító és bíztató előadást, mint presbiter, akinek mint presbitertárs volt a feladata az, hogy a presbitereket bíztassa, hitre sarkalja. Nagyon-nagyon erős volt a megszólítása, és engem nagyon megérintett a bizonyságtétel. A végén pedig Iván Gusztáv lelkipásztor volt az, aki egy záró áhítattal engedett útra bennünket, hogy a magunk

0: helyén, mint Krisztus szolgái, tényleg az Úr Jézusért mindent megtéve tegyük a feladatunkat. Aztán voltak játékok, presbitereknek darts vetélkedő, 11-es rugásokba vetélkedő, és beszélgetésre nyit alkalom, amikor a gyülekezeteknek a presbiterei találkoznak, és ezt is egy nagyon nagy lehetőségnek tartom, amikor a másik gyülekezetben lévő presbiter elmondja azt, hogy náluk hogy vannak a dolgok, hogyan élik meg ezt a munkát, és ezzel nem csak ötletet ad, hanem lelkesedést, hogy hitből hitbe átadja azt az érzést, ami a szívében van, és amikor hazamennek a többiek, akkor az a lelkesedés megy tovább, amit az egyik ember szájról szájra ad át a másiknak. Úgyhogy én azt érzem, hogy egy ilyen csendes nap tényleg nagy motiváló erővel bír, és meg vagyok győződve, hogy ez az első alkalom volt, de hagyomány visszatér, és ugyanazt fogjuk folytatni, és ugyanott fog folytatódni minden, mint a Covid és a háború előtt.
1: Presbiter választások idején nagyon sok felkérés megy a gyülekezetben, hogy legyél presbiter, és ezzel is erősíted, vagy éppen segíted a közösségnek az épülését, működését, fejlődését, és nagyon nagy kérdés az, hogy miért legyek presbiter. Mindenki elfoglalt, mindenki gondterhelt, mindenkinek 1001 gondja van, és viszont a szolgálatban lévők viszont mégis megerősítést kapnak, és mégis nagyon sok csodát tudnak megélni a közös munkában, közös tevékenységben. Kicsit beszéljünk a szerepről, miért fontos a gyülekezetben a presbitereknek az élete megléte, és az ő aktivitásuk.
0: Mindenképpen fontos az, hogy az Úr gyermeke legyen. Tehát ezt a szolgálatot úgy végezni, hogy neki az a Krisztus, aki a megváltónk, és aki miatt az egyház létezik, hol van. És hogyha Krisztus a helyén van, akkor biztos, hogy a hálája, az a hála, amit érez a saját megváltottsága miatt, arra ösztönzi, hogy ő is szolgálatba álljon. Pont presbiter választások idején jön elő ez a kérdés, hogy miért is csináljam, miért is dolgozzak. Hát azért, mert én sokat kaptam. Mert amit én kaptam, azt igazából soha nem tudom visszaadni. Nincs annyi erőm és nincs annyi képességem, hogy bármikor is visszafizessem, de ha már egyszer kaptam az ajándékot, akkor mint alázatos gyermek igyekezzem szolgálni azt az Urat, akit nagyon szeretek. Nálunk is presbiter választás volt ebben az évben, és igyekeztünk egy másfajta presbiter választási eljárást végigjárni. Régebben gyorsabb volt a menete, de beépítettünk például Gáton egy képzési időszakot, amikor a presbiter feladatáról, a presbiter lelki állapotáról, a presbiter szolgálatáról beszélgettünk. Ez egy olyan hét alkalmas képzés volt, amikor beszélgetéssel fölkészítettük arra presbitereket, hogy jól gondolják meg azt, hogy ebben a szolgálatban mire hajlandók, mit vállalnak, hogy ez ne csak egy olyan tisztség legyen, amivel valaki akarok lenni, akár egy közösségben, vagy együtt vonulok be a lelkésszel, hanem ez az a tisztség legyen, amikor én oda akarom tenni, és bele akarom tenni a szolgálatba a lényemet, a hitemet, a szolgálatomat, és megvédeni azokat a gyülekezeti tagokat, akiket az ördög most ezerféleképpen szeretne megtámadni és elpusztítani. A presbiternek pont ez a hét, ez a lelkesedés is adja vissza azt az ösztönzést, hogy bástya legyen. Tehát mi elfelejtjük azt nagyon sokszor, hogy igazából mi vagyunk azok a védőfalak a gyülekezet körül, ami akár egy külső támadásban, akár egy idegen szektának a támadásában a presbiter felelősségét nagyját teszik. Egy ember, egy lelkész már nem tudja az egész gyülekezetre a figyelmét kiterjeszteni, olyan sokrétű a szolgálata, de amikor ott van a presbiter, amikor körzete van, amikor látja azokat a tagokat, amikor megkeresi vagy beszélget velük, akkor az ő beszélgetés és megkeresése az nagyon sok áldást hozhat a gyülekezet életében.
1: Az elmúlt 4 év az egy nagyon különös, váratlan helyzet az életünkben. Nagyon sok férfinek el kellett hagyni a szolgálati helyét, nagyon sokan be vannak zárkózva, viszont a hölgyek nagyon sok szerepet vesznek át fizikailag, minden szempontból az élet minden területén. Felvették a nadrágot, és nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a gyülekezetekben is a mozgató rugót is átvették ebből a szempontból, mert rengeteg női presbiterünk van arányában, vagy többszöröse, mint korábban volt.
0: Hát azt el kell ismernünk, hogy a női lélek az sokkal aktívabb és sokkal buzgóbb, mint a férfi. Ezt látjuk a gyülekezetben résztvevő tagoknak, az istentiszteletre résztvevő tagoknak a számából is, és ahogy én tapasztalom a mi gyülekezetünkben, ez a lelkesedés, ez ott van a szolgálat területén is. Az tény, hogy másfajta szolgálatot kell végezniük. Nem biztos, hogy azokban a nehéz fizikai munkákban, amiben a presbiterek együtt vannak, ők részt tudnak venni, viszont nagyon fontos egy csendes napnak a megszervezésében, a hátterében az ő szolgálatuk, vagy éppen akár a diakóniai munkának a hátterében, amiben igazán is, hogy ők azok, akik jól látják, hogy mit kell esetleg egy csendes napra bevásárolni, mit kell elkészíteni, megtervezni, és ők azok, akik könnyebben észreveszik a gyülekezetben lévő elesett embereknek a problémáit is. És az az érdekes még, hogyha Krisztusról van szó, és tényleg lelkes presbiterekről van szó, akikre igazán lehet számítani, elsőként a szolgálatban azok mindig a nők lesznek. A férfiak azok olyan mackósan, nehezen indulnak el, oda teszik magukat, de mindig van egy ilyen átgondoltság, egy lassú indulás. A nők azok hamarabb indulnak és hamarabb lelkesednek, úgyhogy én tényleg azt tapasztaltam a gyülekezeti szolgálatban. Nincs sok nő, nekünk 3 nő van a gyülekezetünkben, de az a presbitériumban, de nagyon jól csinálják és igyekeznek oda tenni magukat.
2: Az elmúlt percekben Szilágyi Károllyal, a Gáti Református Gyülekezet lelkipásztorával, a Beregi Református Egyházmegye Missziói Bizottságának társelnökével beszélgettünk.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
1: Az Anyaország. Lelkipásztoroknak és családjuknak rendeztek találkozót augusztus 25-én májiban a Mécses központban. Az összejövetelre 120-an regisztráltak, gyerekzsivajjal telt meg az üdülőkertje, de a lelkészek is örömmel üdvözölték egymást, hiszen lehet, hogy egy évben csak egyszer találkoznak ilyen körben egymással. Az összejövetel áhítattal kezdődött, ahol főtiszteletű Barna Sándor szólt az egybegyűltekhez, és rádiónknak is nyilatkozott.
2: Egy nagyon érdekes időszakot élünk, tulajdonképpen egy politikai választás után, egy püspök választás előtt. Mondhatjuk azt, hogy egy átmeneti időpont, és főtiszteletű Barna Sándor püspök úr nagyon érdekes párhuzamot vont a politika és az egyház között, ha egyetlen egy mondatot idéznék, hogy az Úr embere nem manipulálhat. Hát induljunk ki innen.
3: Igen, valóban. Együtt vagyunk most egy ilyen nyarat lezáró lelkészi találkozón, amelyet 3 évvel ezelőtt a püspök választás után indítottam el, amely egy jó ilyen levezetés a nyárnak, és újból való beleállása a hitoktatásba, a gyülekezeti szolgálatok folytatásába, és általában ez egy könnyedebb hangvételű alkalom, de most természetesen kicsit tematizálta a mai alkalmat ez az ige, amely megtalált. Utána vagyunk egy országgyűlési választásnak, ahol megláttuk azt, hogy milyen eszköztár vonul föl a világban, és ezek nem új dolgok, csak néhány új köntösben van, és milyen érdekes, hogy a Biblia beszél erről. Bár mi azt gondolnánk, hogy közöttünk az egyházban ez egész másképpen működik, de ne felejtsük el, hogy már az úrvacsora asztalánál, amikor Jézus arról beszélt, hogy ő odaadja az ő életét, az ő testét és vérét érettünk, akkor egyszer csak arra lesz figyelmes, hogy a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Nem Heródes palotájában, nem Pilátus udvarában, hanem éppen azok az apostolok, akikkel Jézus együtt tölti az utolsó vacsorát. És Jézus mond egy nagyon érdekes választ erre, hogy a világban az uralkodók uralkodnak, jótevőnek nevezik magukat. Ebben már benne van az az irónia, hogy minden a látszat a világa, és mond egy olyan mondat, amely szerintem végigvonult az ige hirdetésben, többször ismételtem, a közöttetek ne így legyen. És Abszolom története egy 3000 éves történet. Akkor ő az első kampánymenedzser, aki tulajdonképpen olyan eszközöket használ, amit azóta folyamatosan használnak a világban is. És hát néha úgy tűnik, hogy az egyházban is. És éppen ez tette szükségessé, úgy éreztem, az nem véletlenül talált meg ez az ige szakasz, nem véletlenül ismertem rá a mindennapokra, hiszen a Szentírás az életkönyve. És egyfajta pásztori felelősséget éreztem, püspökként azért, hogy most, amikor elkezdődik a választás, és már láthatóan valamiképpen ezek az eszközök hozzánk is beszüremkedtek, ezeket azért ejtsünk szót erről, és halljuk meg Jézusnak ezt az intését, hogy közöttünk ne így legyen. Gyorsan elsorjázhatom azt, hogy Abszolom mégis milyen módszereket használt. Ugye visszatér egy számüzetésből, és úgy gondolja, hogy édesapját letaszítja a trónról, és az első, amit tesz, hogy egy harci kocsit, egy ilyen drága kocsit vesz, mert az eredeti szó az arra utal, mint hogyha mai luxus autót venne, és bérel 50 embert, aki mai megfogalmazásban a kampánystábja, és egyfajta ronyrázás történik, amely azt arra hivatott, hogy felhívja a figyelmet Abszolomra, hogy bizony én vagyok valaki, én már most olyan vagyok, mint egy király, és arról szóltam, hogy hát igen, szabad megmutatni magunkat, Isten gyermekei vagyunk, képességeket, ajándékokat adott, de nagyon keskeny a határ, amikor az ember a maga dicsőségét keresi ebben a világban, illetve tud adni annak dicsőséget. Jézus azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, hogy látva a ti életeteket, a ti jó cselekedeteiteket, a ti életeteknek gyümölcsét, a mennyei atyát dicsőítsék. Aztán a másik, amit tesz, hogy miután magára fölhívta a figyelmet, a királyhoz rendszeresen jártak, úgymond a kapuba, ahol bíráskodás történt, egyfajta másodfokú bíróságként, aki nem elégedett meg otthon a döntéshozattal, amit a vének hoztak, hát eljött a királyhoz panasszal, és őket állítja meg, kedvesen behízelegve, bőrük alá bebújva, hogy honnan jöttetek, nagyon közvetlenséget mutat, nagyon jó érzés, hogy az embert észreveszik, figyelnek rá, és ez lehetne őszinte is, de Absalom részéről nem az. Ez a folytatásból derül ki, hiszen arról beszél, hogy nézd, a te ügyed igaz és helyes, de a királynál nincs, aki téged meghallgasson. És itt tulajdonképpen azt teszi, hogy nem mondja ki, nem nyíltan lázat, hanem egy bizalmatlanságot ültet el, hogy hát ez a mai jellegvezetés, ez gyenge, ez sodródik, ez nem tudja, bárcsak engem tennének meg királyjá. És így lopja be magát tulajdonképpen, ezt a szót használja a Szentírás Absalom a izraeliek szívébe. Úgyis azt jelenti, hogy ellopja, hogy nem veszik észre, hogy valahol már őket egy másik játszmának a részeseivé tették. Nem volt az őszinte az a figyelem, nem adhatott mindenkinek igazságot. Lehetséges, hogy a struktúra az igazságszolgáltatásban nem is mindig érhetett rá Dávid. Talán nem is mindenkinek hozhatott jó döntéseket. Születhettek sérelmek, és ez benne végigvonul a Absalom pókháló szövésében, hogy a sérelmes embereket mind magához hívja. Ilyen volt Akitófel, aki Becsabénak a nagyapja volt, és tudjuk azt a sajnálatos elesését, bűnét Dávidnak, aki Akitófel, az a sérelem van, hogy bizony Dávid tönkretette az én unokámnak a boldog családi életét. Ott van Hebron, akik úgy érzik, hogy ők most már hátratételt szenvednek, mert nem ők a főváros, mert Dávid elvitte a főváros Jeruzsálembe. És igen, a sérelmekből is lehet tábort építeni. De közöttetek ne így legyen, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. És aztán gyanútlan embereket is beszöveget a hálójába, jeruzsálemieket, akik nem tudják, hogy egyáltalán milyen rendezvényen vannak. Éppen úgy történik minden, mint korábban, amikor Dávidot és királyát kiáltották ki Hebronban, és hát ők arra valók, hogy statiszták legyenek, egy tömeget biztosítsanak, és egyfajta bizonytalan választóknak a tömegét alkossák, akiket lehet befolyásolni. De közöttetek ne így legyen, azt mondja az Úr Jézus Krisztus. Igen, nem azért tűnik modernnek ez a történet, mert egy ókori fortélyokat mutat be, a hatalmi fortélyokat, hanem éppen azért, mert nagyon mai, nagyon modern, mert ezek a dolgok ma is léteznek, és amikor elérkeznek az egyház ajtajához, akkor az lesz a kérdés, hogy meghalljuk-e Jézus szavát, hogy közöttetek ne így legyen.
2: Na hát igen, a Bibliában minden írva vagyon, úgyhogy nincs új a nap alatt, nagyon képletes ez a hasonlat, meg ez a levezetés. Itt ezen a találkozón, most visszatérve a mai alkalomra, egy nagyon kedves megjegyzést hallottam, amikor a két lelkész üdvözölte egymást, de rég láttalak. Hát igen, mert a másik templomba jársz. Tehát ez az alkalom is arra jó, hogy tapasztalatot cseréljenek, és hiába kötetlen programban lehet fürdeni, vízibiciklizni, büfé, minden, ami szemszájnak ingere, azért nagyon sokan egy évben egyszer találkoznak egymással, és a nagyobb gyülekezetek, kisebb gyülekezetek, lelki pásztorai is nagyon sok ötletet tudnak adni, és ez fontos, mert az egyház építés, az egyház megtartása, azt hiszem, hogy nagyon-nagyon napirenden van.
3: Ja, valóban így van, és mi nem csak egy néhány alkalomra próbáljuk ezt leszorítani, hogy a lelki pásztorok találkozhassanak, mi is igyekszünk egyébként, folyamatosan járjuk a kerületet, és kis körzeteket, legészi kisköröket tartunk, ahol azt érezheti a végeken élő is, hogy igen, számon tartanak és megszólítanak, és elmondhatom azt, ami velem történik. Közösen gondolkodhatunk, testvérként lehetünk együtt. Ennek a mai alkalomnak is ez a lényege.
2: Mi lehet a jelentősége egy ilyen napnak, amikor lelkészek, családjaik együtt töltenek egy napot, még szép nyári időben, amikor behúzottunk az árnyékba, mert még mindig van ereje a napnak. Hadd mutassam be beszélgető partnereimet.
4: Demeterné Soltész Gabriella vagyok.
5: Almási Ferenc.
2: Tetemvári gyülekezettől.
5: Így van, a Deszka templomból.
4: Én pedig Zubogyról és Felső-Keletseiből.
2: Milyen szívvel jöttek ide?
5: Örömmel. Én nagyon jó kezdeményezésnek tartom minden esztendőben megszervezi az egyházkerület, és annyira jó találkozni, mert ugye a lelkész értekezleteken időről időre találkozunk a saját egyházmegyénkben szolgáló kollégákkal, de ilyenkor viszont más egyházmegyékből érkezőkkel is tudunk találkozni, akikkel ritkábban, és én azt különösen hasznosnak, jónak érzem, hogy nem egy előadás kell meghallgatni, vagy kettőt, hanem
2: tehát ez egy teljesen kötetlen nap.
5: Van rá alkalom, hogy végre beszélgessünk nyugodtan.
2: Én gondolom azért tapasztalatcserére is sor kerül. Meséljen egy kicsit a zubogyi gyülekezetről.
4: A zubogyi gyülekezet egy tipikus kis falusi vidéki gyülekezet, de egy élő gyülekezet, és nagyon, tehát vidéki szempontból egy viszonylag nagy gyülekezetnek számít, hiszen ott vidéken azért egy 180 egyház fenntartó az nagynak számít. Nagyon jó kis helyen vagyok. Zubogy egy szuper település, Felső-Keletseny viszont fogyóban van, tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor 20 éve oda kerültem, akkor mondjuk még 30 ember volt az Isten tiszteleteken, most pedig 2-3, mert elfogyott az egész falu, nem csak a gyülekezet. Úgyhogy ez kicsit nehezebb terep. Zubogyon viszont az legkisebb gyermektől a legidősebbig mindenki van Isten tiszteleteken is, és a gyülekezeti tagok között is. Tehát egy nagyon jó kis hely, és nagyon szeretünk ott lenni.
2: A tetemvári gyülekezet a Deszka templomban, a város egyik ikonikus helyszínén működik, és hát nem csak az istentiszteletek, hanem egész nyár folyamán rendezvények, gyermekfoglalkozások. Hogyan telt a nyár?
5: Hát, azt túlzás mondani egy egész nyáron, mert nagyon sokan elmennek ilyenkor nyaralni, és így tovább, de valóban a nyár első fele az táborokkal telt, volt napközis gyerektábor, volt ifjúsági és konfirmandus táborunk is. Ilyenkor ősszel kezdődik el újra az élet. Tehát nyáron minden bibliakör szünetel, van minden esztendőben bibliaköri évad zárunk. Az azt jelenti, hogy az összes mind a 12 bibliakör résztvevőit elhívjuk általában Varbóra, ott a Varbói tó mellett szoktunk együtt lenni, és akkor gyakorlatilag ez egy ilyen piknikezős alkalom. Nagyon szeretünk együtt lenni, és a bibliaköri évad nyitó az most terveink szerint szeptember 4-én pénteken lesz, akkor az egy nagyon-nagyon lelki alkalom. Igét olvasunk, imádság, éneklés, Isten dicsőítés egy jó órán keresztül, egy kifejezetten teljesen lelki Istenre hangoló alkalom.
2: Hát jó felkészülés lehet ez a mai nap, mert gondolom, hogy azért a nyári feltöltődésre a lelkészeknek is nagy szüksége van.
4: Nagyon nagy szükség van a nyári feltöltődésre, hiszen egész évben nem csak hogy a gyülekezet, hanem azért ott van a falu, a hittanórák, a család, tehát ez mindenképpen fontos dolog, hogy nyáron valamennyire tudjunk feltöltekezni, hát nem sok idő marad rán, nálunk is a gyermekek össze-vissza vannak, de elvárják, hogy együtt menjünk, hogyha pihenni készülünk, de azért most is sikerült egy pár napot együtt eltölteni, és valóban igyekszünk feltöltekezni ilyenkor.
2: Nem fogják tudni elkerülni a szakmázást, úgymond, mert biztos, hogy nagyon sok tapasztalatot kicserélnek, megosztanak. Mit érez a mai napokban, ezekben a hetekben, hónapokban gondnak, problémának?
5: Hát, szerintem most mindenkinek a fejében ott zizeg a választás.
2: Igen.
5: Püspök és esperes választás. Ez jelenti azt is, hogy milyen jövőképünk van az egyházzal kapcsolatban. Az én számomra, ha szabad ilyen tekintetben személyesnek lenni, az én számomra a sok éve igen nagy és egyre nagyobb kérdés az az, hogy megtaláljuk az identitásunkat ebben a változó világban. Nekem ez jelenti a legnagyobb kérdést, hogy tisztában vagyunk-e azzal, hogy mit jelent ma az egyház, a gyülekezet, lelkipásztornak lenni? Mire képezzük ki a fiatalokat, akik kijönnek? Annyira nagy a különbség. Ugye most itt vagyunk mi a kolléganővel, elmondta, hogy egy pici, fogyatkozó, meg egy nagyobb falusi gyülekezetben van, mi pedig egy belvárosi nagy gyülekezetben. Annyira más a szolgálat, hogy ezt nem lehet elmondani. De ettől ő nem kisebb, mint én, meg én sem vagyok nagyobb, mint ő, hanem más, más a szolgálat. És szerintem nagyon fontos lenne ezt tudni megbecsülni, azt mondani, hogy ha ő tudja, mit, miért, hogyan csinál, akkor az jó, akkor abban erősíteni, ebben megosztani az ismereteket, tapasztalatokat. Meggyőződésem, hogy nincsen egy üdvözítő módszer. Véget ért az az idő már nagyon régen, és ahogyan gyorsul a világ, még inkább így van, ahogy változik a világ, hogy nem lehet operálni ilyen 200 éves dolgokkal, hogy mint hogyha még mindig mindenki, azt feltételeznénk, hogy itt az emberek templomba járnak maguktól, meghúzzuk a harangot, és akkor ott lesznek. És ez megint egy nagyon személyes vélemény, és tudom, hogy ezzel sokan vitatkoznak, de én már azt sem látom járható útnak, amikor az utcára kimennek emberek, és akkor ilyen nagy csinnadrattával missziót csinálnak.
2: Hát ez sok mindenki csinál.
5: Az én lát, az legalábbis a mi gyülekezetünkben az a tapasztalat, hogy a személyről személyig terjedő misszió működik. Tehát mi hozzánk úgy jönnek be folyamatosan például a keresztkérdések kurzusra, aminek nyomán felnőtt konfirmációra készülnek emberek, abban fél évben megtérnek sokan közöttük. Úgy jönnek, hogy gyülekezeti tagok beszélnek munkatársaiknak, rokonoknak, szomszédoknak, és így tovább, hogy gyere, mert például egy konkrét eset, az egyik gyülekezeti tagunk most már nagyon elkötelezett szolgálattevő is, néhány évvel ezelőtt elvégezte a keresztkérdések kurzust, keresztjén emberré lett, és most a szomszédjában lévő illető egy folyamatos depresszióval küzd, és akkor mondja neki, hogy gyere el az Isten házába, meglátod, hogy Isten igéje foghatni rád, és így tovább, és akkor mondja nekem, hogy egyre többször itt van. Tehát ez a személyről személyig terjedő, a személyes, én általam megvallott hit, az én valós bizonyságtételem az, ami még hiteles tud lenni. Az, hogy kiállunk, hát ezt csinálják pártok, stb., de mondom, ez egy személyes vélemény.
1: Lelkipásztoroknak és családjuknak rendeztek találkozót májban, erről készült összeállításunkat hallhatták.

0: Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
1: Erdély. Újra megteltek diákokkal az iskolák, hétfőn hivatalosan is kezdetét vett az új tanév. A Kolozsvári Református Kollégium közössége a Farkas utcai templomban tartotta évnyitó ünnepségét, ahol a diákok fogadalmat is tettek. Az évkezdés kapcsán Török Gyurko Zoltán igazgatót arról kérdeztük, milyen célokkal és tervekkel vág neki az intézmény a 2026-2027-es tanévnek. Az évnyitóra érkező diákok pedig arról számoltak be, mit várnak az új tanévtől, milyen tervekkel érkeztek vissza az iskolába. A riporter Pilbák Kincső.
2: Hétfőn újra megteltek az iskolák padjai, becsengettek az új tanévre. A Kolozsvári Református Kollégium diákjai a Farkas utcai templomban kezdték meg az évet, ahol fogadalmat is tettek. Az évnyitón Török Gyurko Zoltánt, az intézmény igazgatóját kérdeztük arról, milyen tanév vár a kollégium közösségére, és milyen tervekkel vágnak neki az új iskolai évnek.
3: Istennek hála, hogy jól indítjuk ezt. Azért mondom, mert a pedagógusaink mindenhol megvannak. Egy utolsó, amit a mai nap folyamán délután még meg kell oldjunk, a bölcsödébe, egy óvodai kolléganővel, de az is megoldódik. A kedves kollégáknak, amint mondtam, sok-sok türelmet, erőt, kitartást és egészségben gazdag évet, hogy tudják a tudást továbbítani gyerekeinknek. A diákjainknak pedig azt kívánom, hogy minden nap úgy jöjjön ki ezen a kapun, hogy érezzék, hogy igenis a mai nap folyamán valami pluszot kaptam, tudásom gyarapodik, és úgy hagyjam el a Református Kollégium épületét.
2: Milyen csoportok, osztályok indulnak idén?
3: Tehát nagyjából azt tudom, hogy a két bölcsődei csoportot ugyanúgy működtetjük, a Dónátúton az óvodai csoport ugyanúgy működik. Itt a központi óvodánknál önállóan indult a kis csoportunk, és még működik a vegyes csoport, ahol még 3 éves gyerekeket is fel tudtunk venni. Egy előkészítő osztályunk van, a többi az elemi szinten nem változott, ugyanaz, mint a tavalyi. 5. osztályban úgy szintén 1 osztályunk van, és a 9. ez most már megszokott. 5 éve így indítjuk, hogy fél társadalomtudomány, fél humánteológia, és egy egész természettudományi osztály. Plusz emellett a szakosztályoknál sajnos az idén a 7 szakma közül csak 6-ot tudtunk megvalósítani. Számítógépes elosztás van, és engem elkeserít egy kicsit, hogy az asztalos szak nem tudott beindulni, de én bízom benne, már külön beszélgettünk az ottani kollégákkal, 2 szaktanárral, hogy mindent meg kell tegyük, hogy ezt se veszítsük el, és jövő szeptembertől azt tudjam mondani, hogy igen, az is újraindult. A posztlicinél a nővérképzés, asszisztensképző, tehát az öröm számomra, az idén 23-an jelentkeztek, 23 diákot felvettünk, és most a reggel értesültem a kolléganőm által, hogy még 2 érdeklődő van, a múlt hét végén ők is beiratkoztak, tehát velük is megtartjuk azt az interjút, és minden rendben, tehát ez örömteli a múlt évekhez képest, mivel hogy ott, hogyha már 15 összejött a múlt években, az nagyon jó. Most már ott is odajutottunk, hogy 20 fölött vannak.
2: Milyen jövőbeli terveik vannak a 2026-27-es tanévre?
3: Az eredményeket, ezt meg akarjuk tartani. Tulajdonképpen most már egymás után 3 évben a végzős diákjaink a 2-12-es osztálynál 100%-os volt az átmenés, a 8-osoknál megint nagyon-nagyon jó, és a másik az, hogy minél több 8-ot végzős diák, én azt szeretném, hogy itt tudja folytatni a Református Kollégiumba. Ugyanúgy fejlesszük tovább a szakoktatást, ugyebár kapcsolatokat teremtsünk más intézményekkel, az országba, a külföldi intézményekkel, és még nagyon-nagyon sok terv infrastruktúrán szeretnénk dolgozni, sportpályát próbálunk, amiben lehet felújítani. Tehát a tervekről egy órát tudnánk mesélni, nagyon-nagyon sok van, de ebből egy részét, ha megvalósítjuk, már az is nagyon-nagyon jó lesz.
2: Az évnyitóra érkező diákokat is megkérdeztük, milyen tervekkel néznek az előttük álló hónapokra.
4: Én Jánosi Monika vagyok, erre a tanévre úgy készültem fel, hogy a legjobbakat várom tőle, és izgatott voltam, ugyebár az új emberek miatt, és szeretnék sok barátot szerezni, meg szeretném a legjobbat kihozni magamból a tanulás terén.
5: Az én nevem Sors Katinka Imola, és úgy készültem erre a tanévre, hogy teljes gázzal előre minél többet el szeretnék érni, és minél jobb eredményeket elérni.
2: Mik a jövőbeli terveid?
5: Hát a jövőbeli terveim azok lennének, hogy lehetőleg egy jó helybe beilleszkedjek, egy jó munkahelyre, és próbáljak a legtöbb emberen segíteni, a gyerekeken, mint a felnőtteken, az öregeken, akik kicsit jobban félnek az orvostól, mint kéne.
6: Nagyka Száliza vagyok, és egyébként bent lakó. Amúgy nagyon vártam, hogy visszaéljek, végre találkozzak a barátaimmal, mert hogy nyáron nem sikerült, és most szeretnék jobb eredményeket elérni, mert tavaly nem annyira sikerült tanulni, kórusba is jól teljesíteni.
2: És milyen a bentlakásban, milyen a közösség?
6: Hát most nagyon sokan lettünk. Tavaly alig voltunk 10, és most nagyon megsokasodtunk, úgyhogy nagyon jó szerintem.
7: Én Orsi vagyok, 12-es, humános vagyok, társ is, bizakodó vagyok, szeretnék tanulni, és igazából szerintem jól fog menni az érettségi. Én nem aggódok, tudom, hogy ha kell, a tanároktól, egyesektől kérhetek segítséget, és szerintem tök jó lesz ez az év. Tele lesz káosszal, vitatkozásokkal, ruhapróbákkal és tánccal, de szerintem megéri.
2: Milyen jövőbeli terveid vannak egy iskola után?
7: Hát a jövőbeli terveim az egyetem, a pénzügy a Szegán, céget akarok nyitni, vagy marketing menedzser akarok lenni, és igazából művészettel is foglalkozom, úgyhogy nekem így ezek a terveim. Sportolni is szeretnék, így mindenből egy kicsit szeretnék csinálni így az életbe.
8: Én Százferkő Eszter vagyok, és 12. osztály kezdem, és őszintén szóval nagyon nem készültem annyit erre az évre, inkább idegileg és mentálisan.
2: És mi lesz ebben az évben szerinted kihívás?
8: Hát ebben az évben kihívás az szerintem a tanulás lesz, és az, hogy én ezt minden nap folyamatosan meg tudjam csinálni.
2: És van-e valamilyen célkitűzésed a tanévre, illetve majd utána a 12. befejezése után?
8: A tanévre az, hogy ne foglalkozzak kicsinyes dolgokkal, hanem tényleg foglalkozzak a tanulással, és hogy átmenjek az érettségin, és folytassam az életemet ott, ahol szeretném.
9: Az én nevem Egei Mária Ildikó, és a tanévre nagyjából a tantárgyakból készültem, amiből adtak nekünk házikat, a könyveket, amiket kellett, kiolvastam. Nagyon jók voltak, a kedvenceim voltak, imádom a tanáraimat, és ez az év remélem, hogy nagyon jó lesz, de az előző is nagyon jó volt.
10: Én Máté Andrea vagyok, 12B osztályos. Tudom, hogy sok stressz lesz ebben az évben, és hogy nehéz lesz, de én úgy vagyok vele, hogy a szép pillanatokat kell megragadni, és hogy azokból úgymond így táplálkozni, hogy valahogy kibírjuk épp észre ezt az évet.
2: És 12. után mik a terveid?
10: Vásárhelyi orvosira.
11: Az én nevem Tamás Lukács Ingrid, én is szintén 12. osztályos vagyok most már. Én is remélem, hogy szép pillanatokkal teli lesz ez az év, mert ugye ez az utolsó évünk így együtt. Jövőbeli tervem, hát én szeretnék vegyészmérnökire menni, itt Kolozsváron, úgyhogy ez lenne az egyik célom.
2: És mi az, ami a legjobban fog hiányozni a refiből?
11: Szerintem a közösség, mert egy nagyon összetartó közösségnek gondolom a refis közösséget. A tanárok is, mert hogy jó fejek. A reggeli áhítatok. Igen, korábban kell felkelni, de megéri, és erőt ad.
2: Neked mi az, ami a legjobban fog hiányozni?
10: Hát a közösség az egyértelműen, őszintén maga az épület is egy kicsikét, mert nem tudom, így otthonosnak tűnik így ez alatt a jó pár év alatt, ameddig itt voltam, csak társaság.
1: Az elmúlt percekben Pilbák Kincső összeállítását hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
0: Határtalan. Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották.

0: Hírek az Európa Rádióban.
1: Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok az Európa Rádió híreivel. Jövő héten ismét két napon át ülésezik az országgyűlés. A hétfői ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik, kedden döntenek a képviselők az Alkotmánybíróság új tagjairól. Az interpellációs időszakot követően bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitáját tartják, amelyekről kedden szavaznak a képviselők. A keddi ülésnap elején megemlékeznek a demokrácia nemzetközi napjáról, majd zárószavazások következnek. A képviselők döntenek a szakképzési törvény módosításáról, az elmúlt rendszer titkosszolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról és az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráról szóló javaslatról, valamint az egyes igazságügyi törvények módosításáról és az alaptörvény 17. módosításával összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról is. Ezt követően titkos szavazáson választják meg az Alkotmánybíróság új tagjait. Bejelentette a Tisza frakció 5 alkotmánybírójelöltjét Magyar Péter miniszterelnök a pártelnöke. A jelöltek között van Kronovszki Nóra egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, alkotmányjogász, Ligeti Miklós jogvédő, büntetőjogász, a Transparency International magyarországi jogi igazgatója, Kovács András György kúriai tanácselnök, bíró, PhD fokozattal rendelkező közigazgatási jogász, Orosz Árpád Gábor, a kúria polgári kollégiumának egykori vezető, tanácselnök, bíró, polgári jogász, európai jogi szakjogász, 1993 óta a Szegedi Tudományegyetem oktatója, valamint Szomora Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének helyettese, habilitált egyetemi tanár. Magyar Péter azt írta, a jelöltek bizottsági meghallgatása hétfőn lesz, a parlament pedig kedd délelőtt választja meg az 5 új alkotmánybírót. Települések, munkahelyek és közintézmények idén is pályázhatnak a kerékpáros barát címre. A minisztérium, valamint a Közlekedéstudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrző Intézet idén is meghirdeti a kerékpáros barát település és kerékpáros barát munkahely pályázatát. Három kategóriában lehet jelentkezni: kerékpáros barát település, kerékpáros barát munkahely és kerékpáros barát közintézmény. Köztük például óvodák, iskolák, önkormányzatok jelentkezhetnek. A címet azok a pályázók nyerhetik el, akik jelentős lépéseket tettek környezetük biztonságosabbá és zöldebbé tételéért, és példát mutatnak más települések, munkahelyek és közintézmények számára. A pályázatokat október 30-áig lehet benyújtani elektronikus úton az intézet online pályázói felületén, a kti.hu címen. A cél, hogy a munkába járásban és a mindennapi közlekedésben egyre nagyobb szerepet kapjon a kerékpár, hozzájárulva az egészségesebb életmódhoz és a környezetvédelméhez. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Kinyitják a laborok, a kutatóhelyek ajtaját a nagy közönség előtt ezen az éjszakán, a kilátogatók az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Debrecen mellett az egyetem Hajdúböszörményi, Nyíregyházi és Szolnoki kampuszai is nyitva lesznek. Látványos kémiai bemutatók, séta az Anatómiai Intézetben, különleges koncert a zeneművészeti kar ütőseitől, kutyaasszisztált terápia a gyermekklinikán. Többek között ilyen és ehhez hasonló programokkal készülnek a Debreceni Egyetem helyszíneim.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szeletcsok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Az Európa Rádió híreit hallották.

0: Repeto. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeto.
1: Kedves hallgatóink, ritka alkalmak egyikén vettünk részt a napokban Szikszón, ahol tanévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok. A városközpontban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Az istentiszteletet egyébként az Európa Rádió is közvetítette. Kisiskolások és nagyobbak szüleikkel egyetemben ültek be a padsorokba, várva azt, hogy áldást kapjanak. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat. A vasárnapi tanévnyitó istentiszteleten jártunk.
2: Évkezdés, ugye tanévkezdés lesz, és most itt a református templomban ehhez kapcsolódó istentisztelet.
3: Igen, a tanév első nap

0: meg történet végignézzük, akkor Magyarország történelmi és mindenkinek adatott meg, hogy tanulhasson. Isten nem tiltott el a tudástól, hanem kifejezetten örül annak, hogyha az ismereteinket bővítjük, úgyhogy ne rossz helyzel menjenek, hanem a lehetőséget lássák meg, hogy gazdagodhat az életük itt a tanév elején.
1: Ez bevált szokás egyébként református lelkészeknél, hogy tanév elején egy ilyen istentiszteletet hoznak létre, vagy lelkésze válogatja?
0: Ez helytől függ, tehát ahol van oktatási intézmény, ott mindenképp van egy tanévnyitó istentisztelet. Ahol gyülekezetben mondjuk nagyon kicsi település, már nincs iskola, nincsen gyerek, hát ott nem tudnak tartani. De mindenféleképpen szerintem itt a tanév elején valamilyen formában, imádságban, könyörgésben, áldásban szerintem minden Isten tiszteleten előjön ez, mert ez hangsúlyos dolog, most mindenkit érint.
1: Kiket vártok ide? Csak református gyerekeket?
0: Hozzánk bárki jöhet, mindenkit szeretettel várunk. Akikről tudtuk, hogy elsősök, és a hittanossaink lesznek, meg volt az elérhetőségük, őket megkerestük egy külön kis levéllel is, hogy szeretettel várjuk őket, meg gratulálunk a felvételihez.
1: Ugye református intézmény nincs Szikszón. Hogyha nincs egy református, tehát egy felekezethez kapcsolódóan nincs intézmény, akkor is fontos ez a szertartás?
0: Nekünk fontos, mert azért a látókörünkben sok gyerek van, sok család van, és nekünk egy meghatározó esemény lesz. Akár először kezdik a tanévet, akár sokat gyára, hogy elkezdődik az iskola.

Szeretettel köszöntünk titeket. Vannak köztünk pedagógusok is, diákok is, és örülünk annak, hogy egy páratlan lehetőséget kapunk, mert hogy tanulhatunk. És ezt nem mindenki kapja meg. Itt Magyarországon talán természetesnek tűnik, kényszeres is, néha diákoknak, főleg már egy év vége fele, meg évelején is. De nem minden korban volt ez természetes Magyarországon, meg nem minden helyen természetes, hogy az emberek tanulhatnak. Vannak olyanok, akik nem ismerik a Bibliát, és azt hiszik, hogy Isten eltiltotta az embert az ismerettől. Mikor ott van a teremtés, és ott van a fa, és azt mondják, hogy ez a tudásfája volt, tehát nem tudják, hogy ez a jó és rossz tudásfája volt, és Isten nem tiltott el minket az ismerettől, hanem örül annak, hogyha bővítjük az ismereteinket. Nem véletlenül teremtett meg minket itt. Képesek vagyunk tanulni, és ezt a tudást fel tudjuk használni. Úgyhogy csodás dolgokat tudunk meg belül végrehajtani. Úgyhogy az iskolában lássátok meg a lehetőséget, az óviban is. Az életre készít benneteket, hogy jól tudjatok majd dönteni, jól tudjunk bánni a másik emberrel, gyermekkel, felnőttel egyaránt. Ebben akarnak segíteni a tanítónénik, tanítóbácsik, a tanárok. Úgyhogy legyen áldás rajtatok, szeretnénk egy picit imádkozni értetek, úgyhogy hajtsuk meg fejünket, ahol vagyunk, és szólítsuk meg Istenünket. Urunk Istenünk, hálát adunk a gyermekekért, hálát adunk, hogy ismereteiket bővíthetik, hálát adunk azokért a felnőttekért, akik velük foglalkoznak nap mint nap. Kérünk, hogy hadd növekedjenek ismeretben, és hadd növekedjenek szeretetben is, és hadd ismerjenek meg a gyermekek és felnőttek téged minél jobban, és ezek a gyermekek hadd növekedhessenek családok örömére.

0: A prédikációban már Jézusról volt szó, mégpedig, hogy kicsoda is Jézus, tette fel a kérdést nagy tiszteletű Szabó Pál.
1: Miért pont Jézus? Mert a történelmünknek ő a legismertebb alakja. Igaz, hogy sokan félreismerik, de ő a legismertebb alakja, a legtöbbet ábrázolt alakja, a legtöbbet hivatkozott egy kiindulási alap, más vallásokban is megjelenik az ő személye. Fontos. Az, aki az élet nagy kérdéseit felteszi magában, az előbb-utóbb találkozik Jézus nevében. És van itt egy nagyon nagy nehézség, hogy itt van a mi életünk, élünk itt 2026-ban, és akkor itt van ez a szereplő, bibliai szereplő, aki meg 2000 évvel ezelőtt élt, és úgy látszólag semmi kapcsolatunk nincs egymással. Nagyszerű dolgokat csinált, meg kiemelkedő mondatai vannak, de hogy lehet ő hatással a mi életünkre? És miért fontos annyira az ő személyisége? Mi sem mutatja jobban, hogy mennyire meghatározó volt Jézus, hogy az időt azt ő hozzáigazítja. Az időszámításunkat hozzáigazítjuk, az, hogy 2026 van, azt tőle számítjuk. Krisztustól számított évek, az most 2026. És van Krisztus előtti, meg Krisztus utáni idő, bár tudom, hogy sokan az iskolában úgy tanulták, hogy időszámításunk szerint, időszámításunk előtti, meg utáni, de az nem mondták ide, az Jézus volt, aki egy meghatározó alak volt, és utána már teljesen más az élet. Ő a középpont. És hát a naptárat megnézzük, akkor az ünnepeinknek egy jó részét neki köszönhetjük. De nagy kérdés, hogy a gondolkodásunkban, meg az életvitelünkben mennyire van ő a középpontban. Márk evangéliumából olvastunk fel. Lehet, hogy jó párunknak azért ez kérdés, hogy ki az a Márk? Hogy történtek itt a dolgok? 2000 évvel ezelőtt élt Jézus, és hát akkor még nem volt rádió, meg nem volt televízió, hogy ilyen felvételek készüljenek, mint ezen a mai Isten tiszteleten. De az eseményeknek nem ilyen készülékek voltak a szemtanúi, hanem emberek voltak a szemtanúi, és látták Jézusnak az életét, mint azt, amit tett, meg mondott, és a szemtanúknak a beszámolóit összegyűjtötték, és Márk volt az egyik, aki az első keresztények között ott volt, és leírta az eseményeket, nem írt le mindent, négyen írták le, az új szövetségben vannak, ő írja a legtömörebben, a legrövidebben az eseményeket, de mindazt, amit elénk tár, az pontosan elég nekünk, hogy megtudjuk, ki Jézus.

Kedves hallgatóink, ritka alkalmak egyikén vettünk részt a napokban Szikszón, ahol tanévnyitó istentiszteletet tartottak a reformátusok. A városközpontban lévő református templomban gyűltek össze az iskoláskorúak és szüleik, hogy eredményes évre kapjanak áldást az alkalmon. Az istentiszteletet egyébként az Európa Rádió is közvetítette. Kisiskolások és nagyobbak szüleikkel egyetemben ültek be a padsorokba, várva azt, hogy áldást kapjanak. Szabó Pál lelkipásztor fontosnak érzi ezt az alkalmat. A vasárnapi tanévnyitó istentiszteleten jártunk.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, augusztus utolsó szombatján a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezett az ország. A csata helyszínén, illetve annak közelében számos eseményt rendeztek ezen a napon. Érdekesség, hogy a Miskolc melletti Szikszón is csatlakoztak ehhez a történelmi eseményhez. Már negyedszer várták történelmi délutára a város apraját, nagyját. A Mohácsi csata 500. évfordulóján elevenedett meg a főtér, korhű viselet, páncélzat, hadi bemutató, fegyvermustra, tánc, zene várta Szikszó népét. Fegyverek, sisakok, vértek, páncélok mindenhol. Katonai tábor épült a református templom tövében, azon a helyen, ahol Szikszó élete zajlott a történelem során. Sváb Antal polgármester büszke arra, hogy a település, mely a török hódoltság határán feküdt, most együtt emlékezik ezekre az évekre.
2: Polgármester úr, negyedszer van történelmi délután Szikszón, most a Mohács 500 év jegyében zajlik. Hogyan kapcsolódik egyáltalán Szikszó Mohácshoz?
3: Kétféleképpen is kapcsolódik Mohácshoz. Egyrészt ugye, ha az egész nemzetet nézik, akkor mindenkit érintett. 500 évvel ezelőtt az a esemény a Mohácsnál történt, ugye, ami nem ünnepnap, hanem emléknap, ezt hangsúlyoztuk itt a főtérén, és egész nap hangsúlyoztuk, hogy azért ez nem ünnep, hanem emléknap, hiszen azért egy nagy nemzeti tragédia történt 500 évvel ezelőtt. Viszont ha 1526-ról beszélünk, és ugye három része szakadt Magyarország, és éppen Szikszó majdnem a határmezsgyéje volt a török hódoltság és a Magyar Királyság közötti határvonalnak, legalábbis közel voltunk hozzá, így aztán hamar célpontjává vált Szikszó is a törököknek, és a 1526-hoz képest ugye három csata volt Szikszón utána nem sokkal, 1558-ban, 1577-ben és 1588-ban mind a háromszor megtámadták a várost a törökök. A harmadik alapján szoktuk mi október 8-án ünnepelni Szikszó város napját, hiszen az volt az az ütközet a törökök és a magyarok között itt Szikszón, ahol olyan győzelmet arattunk végre, amely aztán egy jó időre visszatartotta a töröket a hazánktól.
2: Mit gondol a Szikszónak ez a kora, ugye, ami ezt felöledi? A szikszói gyerekek, de nem csak gyerekek, a mi korosztályunk is, mennyire van tisztában azzal, hogy itt mi történt? Ezt most próbálja a város és a civil szervezetek, egyesületek ezt tudatosítani, megtanítatni a helybérieke, hogy mi is volt akkor, vagy mi is tudhatnánk erről?
3: Ez egy olyan folyamat, amire most rákérdezett, aminek nem lesz vége soha. Tehát itt nem lesz ennek a mai alkalomra történő foglalkozásnak sem lesz konkrét eredménye. Azok az apró részeredményei lehetnek, hogyha meg tudunk érinteni fiatalokat egy-egy ilyen eseményen, és most így beleszagolnak abba, hogy hogyan éltek akkor az emberek, milyen volt a harcművészet, az étkezés, hogyan teltek a hétköznapok. Éppen a napokban olvastam ezzel kapcsolatban egy tanulmányt egyébként, hogy valahol az 50-es generációnál van az a határvonal, akik a tanulmányok során még mélyebben szembesültek az események, hogy nyilván megérintette, vagy jobban emlékeznek rá, vagy nagyobb jelentőséget tulajdonítanak neki, és nem, abszolút nem szeretném általánosítani, de az biztos a felmérés alapján, hogy a fiatalabb 20-as, 30-as korosztálynak a Trianon az rendben van, az megvan, az élesebben él az emlékeiben, de 500 évvel ezelőtti Mohács az már úgy eltompul, az már igen volt, de túl vagyunk rajta, szóval annak a jelentőségét, és emlékezve az akkor éltekre, annak a jelentőségét az folyamatosan ápolnunk kell, és talán az ilyen eseményekkel a színesebbé tudjuk tenni, akkor ha csak néhány fiatalt meg tudunk szólítani vele, már beljebb vagyunk.
2: Most a Mohácsi vésztől elvonatkoztatva a történelmi délutánra tekintsünk, már negyedik alkalom, ez már a Szikszónak a programjai között egy bevált, jól működő program. Mennyire illeszkedik ez be az éves program hálózatba? Mert azért nem egy program van évente Szikszón.
3: Igen, sok programunk van, és ezeket szeretnénk úgy felépíteni, és szerintem most már ennek a rendje szépen kialakulni látszik, hogy januártól decemberig megvannak azok a fix pontjaink, amikor egy-egy ünnepkörhöz vagy eseményhez alkalmazkodva Szikszón is emlékezünk valamiről, megünneplünk ünnepköröket. A történelmi délután, ami most már negyedik alkalommal van itt a főtéren, ez olyan szempontból kicsit unikum vagy egyedi, hogy Itt nem biztos, hogy csak évfordulóhoz kötődünk, bár igyekszünk évről évre, illetve mondom én ezt ilyen nagyon szépen többes szem első szemében, de azért a négy történelmi napnak négy éve a Gazdája Szia Szikszó Egyesület, ők viszik a hátukon, ők szervezik ennek az egész esemény sorozatnak minden feladatát. Szóval, hogy az a lényeg igazából, hogy ilyenkor augusztus végén, szeptemberén vagy ősszel valamikor legyen egy olyan történelmi napunk, amikor ki tudunk jönni arra a főtérre, amit én mindig nagyon büszkén mondok el, nem csak Szikszó, hanem bármerre járok az országban, hogy mi történelmi kisváros vagyunk, és egy ilyen történelmi kisváros éves program sorozatában egy-egy történelmi délutánnak mindenképpen helye van.
2: Szia Szikszó, eseményen vagyunk, rendezvényen vagyunk. Mi vár itt a szikszóiakra ma délután? Milyen látványosságok jönnek majd?
1: Kézműves foglalkozások, korabeli játékok, selfie pont, ruha, étel bemutató, sok-sok program, melyen részt vehettek a kilátogatók. A szervező, Szia Szikszó Egyesület elnöke, professzor dr. Piskóti István próbált ebbe beavatni bennünket.
4: Már elkezdtük egy ágyúlövéssel az ünnepélyes megnyitón, és bemutatkoztak a nap főszereplői, akik felidézik nekünk ezt az 500 évvel ezelőtti korszakot, és ezen belül ruhákat megismerünk, tehát az öltözködést, megismerjük majd a fegyverzetet török és magyar oldalon, magáról egy kicsit a csatáról is, részben ők mutatnak terepasztalt, aztán a kvízben pedig hát egy kicsit emlékezünk a különböző személyekre és eseményekre, de van gasztronómiai visszatekintés is, tehát annak a kornak a gasztronómiáról bemutatás, látvány, konyhát is berendeztek nekünk, meg lehet a kicsit a török konyhába, ugye a török kávét, azt áthozták nekünk az elmúlt évszázadokban. Hát és ezen kívül játékos foglalkozások gyermekeknek, egyrészt régi játékok, társasjátékok, török társasjátékot is, meg aztán a mi egyesületünk is van foglalkoztatás, nekünk is van egy készlet ilyen történelmi játékok, amelyekkel a gyerekek kikapcsolódhatnak. És hát természetesen, hogyha itt szétnéztünk, kipróbáltuk, megnéztük a különböző tárgyakat, fölöltözhettünk, akkor a hagyománynak megfelelően van egy selfie pontunk, egy ilyen ruhát is, korbeli ruhát is föl lehet venni, és akkor selfie csinál, és akkor egy egyedi emlékképes lapot kap mindenki az eseményre emlékezve, és hát adunk ilyen szokásos kis emlékérmet is, valamikérmet, tehát egy sok minden történik, van, amikor látványos, van, amikor meg csak oda kell menni, és élni kell a információ meg a tárgyak megismerésének a lehetőségével.
2: Elnök úr, miért gondolja azt az egyesület, hogy gondolta azt, de évről évre visszatekintenünk arra, hogy ezt a rendezvényt itt életre kell hívni. Milyen célból szokták ezt megrendezni? Ugye itt nem konkrétan csak helyi rendezvényről van szó, és nem csak helyieket várnak.
4: Igen, kettős a szándékunk. Egyrészt ténylegesen a Szikszóhoz kötődő történelmi hagyományok. Ugye voltak itt a nagy szikszói családok, a Perényiek, a Rákóciakat felidéztük, és Mátyás király korszakát is. De a másik egy kicsit, hogy hintsük el a vendégfogadás, a turizmus csiráit. Most el kell mondanom, hogy természetesen ugye a Facebookon és egyébként kis hirdetésre is költetni, ma már 11 néhány ember csak úgy megszólított, hogy hát én Kazincbarcikáról innen jöttem, hogy itt lesz, rendben lesz, és ez lesz. Tehát arra is számítunk, hogy majd egyszer ebből beérik az, hogy jó eljönni Szikszóra. Egyrészt, hogy történik olyan, ami izgalmas, másrészt aztán meg majd alakul ez a turizmus más kínálat jelenmel is, de egy picit, hogy kerüljünk föl, mint város a közel-távoliaknak a gondolkodásában, ez egy apró elem, de tudatosan fölvállalt elem.
2: Igen, azt lett volna a következő kérdés, hogy ha már nem csak helyi rendezvény, akkor nem lenne érdemes reklámozni másfelé is? Facebookon kívül? Tehát, hogy sok emberre szembe jöjjön, olyannal is, aki nem ül az internet előtt.
4: Jogos lenne, megmondom őszintén, hogy vannak léptékek, amiket be kell tartanunk. Tehát ez egy kicsit barátságos, hangulatos, nem az a hogy is mondjam, tömeg esemény azért. Tehát azt gondoljuk, hogy ez most ebben a műfajban, ebben a nyilvánossággal körülbelül nem borítja föl sem a rendezvénynek, sem a lehetőségnek az arányát. remélem, hogy lesz olyan is, amikor már ennek, hát ezen is dolgozunk, aztán majd csak összejön.
2: Hát csak azért kérdezem, mert most Mohács a téma, és ugye Mohács környékén nagyon sok rendezvény van, de az ország ezen felé meg lehet, hogy csak itt. Ezért ugrott be nekem ez a gondolat. Továbbmenve, ugye elnök úr városmarketing szakember, Szikszónak ez a rendezvény városmarketinghez kapcsolódik része?
4: Igen, az említett két aspektus mind városmarketing, és tehát a belső identitásunk erősítés, ez nagyon fontos, hogy legyünk büszkék a szikszóiságunkra, és hát ez az előbb említett a turizmusbeli vonatkozás. Majd van még más városmarketinges célcsoport is természetesen, azok is kapcsolatok hozzá, hogyha mondja azt a léptéket, amiről beszélünk. Tehát amikor érdemes esetleg itt már beruházni, mert olyan az érdeklődés, akkor csináljunk szálláshelyet, csináljunk olyan vállalkozást, amelyik kiszolgált ebbe termelő vállalkozást. Tehát ez is benne van a stratégiájában a városnak, hogy ilyen gazdaságfejlesztő funkciót is megerősítsünk ebben, és hát azt gondolom, hogy hát elkezdjük. De az igazság a marketing az is, hogy előre szaladni se lehet, mert egyszer lehet valamit elrontani. Tehát az imázsépítés egy lassú, lépésről lépésre, ahogy mondtam, hitelesen kell csinálni, mert egyszer elrontjuk, az nagyon sokáig kell vezekelni, hogy újra komolyan vegyenek bennünket, vagy elhiggyék, amit mondunk. Hát ebben kell a városmarketingben játszani idézőjelben.
2: Visszatérve a mai rendezvényhez, lesz-e jövőre folytatás? Ugye a négy volt, akkor várja majd mindenki az ötödiket.
4: Hát minden szándék ebben van. Még nem találtuk ki, hogy mi lesz az, de azt gondolom, hogy értelmes és jó dolgot. Majd lehet, hogy egy kicsit majd már kilépünk a középkorból. A szándékaim szerint egy kicsit közelebb jövünk történelemben, és akkor egy olyat találunk, ami van. 2027, hát ez egy olyan évszám, ami nem annyira adja magát kézzelfekvően a hetes, de nem majd kitaláljuk.
1: Lőttek, kardoztak, vívtak, a mindennapokat mutatták be a debreceni hagyományőrzők. Emellett azonban kézműves foglalkozásokra is várták a gyerekeket és az érdeklődőket a felépített sátrakban, ott, ahol a Szia Szikszó Egyesület tagjai is serénkedtek. Hamar Attilát, a civil szervezet egyik aktivistáját kérdeztem.
2: A Szia Szikszó Egyesületnek sok rendezvénye van. Ez a mostani az egyik legnagyobb, ha egy évet nézünk. Mennyire veszi igénybe az egyesületi tagokat ilyenkor? Mennyivel kell többet segíteni, dolgozni?
5: Természetesen ilyenkor sokkal nagyobb erőt kell, hogy mozgósítsunk. Tehát az egyesületi tagokon kívül még sok más segítő is van. Úgyhogy össze kell rántani nagyon a bandát ilyenkor.
2: Mi az, amivel foglalkozni kell? Biztos, hogy nagyon sok fizikai meló is van vele, de gondolom más szervezési kérdések is adódnak.
5: Természetesen logisztika szempontjából sem egyszerű ilyenkor összerakni ezt a rendezvényt. Sokkal, tehát több lábon álló rendezvényről beszélünk. Itt az étkeztetési részétől kezdve a fellépők, a kézművesség, tehát nagyon nagy logisztikát igényel.
2: Az egyesületet nézzük magát belülről, hogy néz ki? Mennyire motiválja az egyesületi tagokat egyáltalán maga a cél, hogy Szikszót valahol valamilyen szinten be kell mutatni és fejleszteni kell?
5: Hogyha nem foglalkoztatná őket, akkor senki nem lenne ilyen póló. Nagyon-nagyon becsben tartják a várost, tehát mindegyiküket a tetrekészség vezéli.
1: Kedves hallgatóink, augusztus utolsó szombatján a Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezett az ország. A csata helyszínén, illetve annak közelében számos eseményt rendeztek ezen a napon. Érdekesség, hogy a Miskolc melletti Szikszón is csatlakoztak ehhez a történelmi eseményhez. Már negyedszer várták történelmi délutára a város apraját, nagyját. A Mohácsi csata 500. évfordulóján elevenedett meg a főtér, korhű viselet, páncélzat, hadi bemutató, fegyvermustra, tánc, zene várta Szikszó népét. Fegyverek, sisakok, vértek, páncélok mindenhol. Katonai tábor épült a református templom tövében, azon a helyen, ahol Szikszó élete zajlott a történelem során. Az eseményen jártunk az elmúlt percekben.

0: Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is. Farkas Kormos Krisztina alezredest, a vármegyei balesetmegelőzési bizottság titkárát kérdeztem.
2: Megrendeléseink vannak, hogy mit szeretnének, mi az, amire van a célközönségnek a óhaja-sóhaja vágya.
3: Ez, mint szakember, hogy értékeli? Ez hasznos, jó dolog? Vagy mi lenne itt a feladat? Az, hogy önök menjenek ki a éppen érintett helyekre, vagy az a jó, hogyha behívogatják önöket?
2: Tehát ez nekünk teljesen ugyanaz, mintha kitelepülünk, mert látványosabb. Tehát, hogyha kitelepülünk, ugye ORFK, OBB-nek nekünk van egy arculati térkép meghatározás, ami a sátrat, az OBB-s asztalt a terítővel előírja, és ezeket mi kivisszük helyszínre, és akkor így látványosabb.
3: Miket mutatnak be ilyenkor, mondjuk egy Bosch napon?
2: Viszünk interaktív kressz, piramislabda játékot, ami a kressznek a témaköreit öleli fel, tehát akár a sebesség, akár a megállás várakozás, ezekből a témakörökből valamelyikbe a piramisra bedobott labda beleesik, abba a rekeszbe, és abból teszünk fel kérdéseket. És ezt nagyon szeretik a fiatalok is, sőt, még a felnőttek próbára teszik a meglévő tudásukat, felújítják.
3: És gondolom, ilyenkor jutalmazzák is a kihelyes választot.
2: Természetesen fényvisszaverő eszközöket osztunk mindenkinek, aki aktívan részt vesz a tevékenységünkben.
3: Mi a helyzet a közoktatási intézményekben, az iskolákban, óvodákban? Mennyire aktívak?
2: Tehát egyre jobban aktívak, és ezt az ORFK OBB megköveteli tőlünk. Tehát van a keve oktatás, ami a közlekedjünk együtt, vigyázzunk egymásra. Ez szigorú oktatási rend szerint működik. Tehát egy tanévben 10 tanórát rendőrnek le kell adni meghatározott témák szerint, egymásra épülő tanterv szerint. És ezt, amit felvállaltunk osztályokat, ez mindegyik osztályban a tanév során végig kell vinni. És ezt kötelezően behajtja rajtunk az ORFK OBB, mi meg a városi rendőrkapitányságokon ellenőrizve.
3: Igen. Szakemberként mi a véleménye? Hol hasznosabb a jelenlét? Iskolákba, óvodákba, vagy ilyen céges alkalmakon?
2: Tehát inkább iskolákba, óvodákba, fogékonyabbak rá, tanulékonyabbak, és még rajtuk úgy veszük észre, hogy érdeklődőek, odafigyelnek, és minden információnak örülnek, csak sajnos rossz tapasztalatunk, hogy amikor hazamennek családba, akkor újra látják a rossz példát, és amit mi tanítottunk nekik, mutattunk nekik jó példát, az mintha elúszna a levegőbe. De iskolákba, óvodákba nagyon szeretünk járni, nagyon hasznosnak tartjuk, és tényleg érdeklődnek, odafigyelnek, és isszák az új tudást, tanulnak velünk együtt.
3: Van egy új történet is. Mi ez pontosan?
2: Fair play a pályán és a közlekedésben, tehát a sportegyesületekkel együttműködési megállapodásokat kötünk a megyében, és akkor hazai mérkőzésen kimegyünk, és a szurkolóknak tartunk prevenciós előadásokat, foglalkozásokat a biztonságos közlekedésről.
3: Ez itt van csak a vármegyében, vagy országos program?
2: Ez az egész országos program, meghatározta az ORFK OBB elnöke. Úgyhogy ez most januárban Mezőkövesden volt, de decemberben Kazincbarcikán volt. És a polgárőr egyesületekkel is egyre többet működünk együtt, hívnak, hogy menjünk ki, e-rolleres oktatásokat kérnek, hogy ezeket tartsunk a fiataloknak, mivel 80%-kal emelkedett országos szinten a e-roller balesetek, úgyhogy azokról tartottunk. Idősek otthonába is voltunk, nekik is tartottunk előadást.
3: A nyári szünet akkor a baleset megelőzésnek is egy kicsit nyári szünet?
2: Igen, egy kicsit ilyen
3: rákészülés.
2: Tehát, igen, egy kicsit olyan félig meddig lazítás, de viszont a juniálisokra, tehát megindul a juniális szezon, már meg vagyunk hívva a kórházi juniálisra, bírósági juniálisra, tehát a hétvégénk. Tehát a hétvégénk az ugyanúgy be vannak telve szinte, azt mondható.
3: Mennyire volt sikeres a tavalyi év, ha visszatekint a lezredes asszony?
2: Tehát a tavalyi év az a, ugye voltak a holt szezonok, de viszont a tavaszi, nyári, különösen az iskola kezdési szezon, az egy kiemelkedő szezonnak könyvelhetjük el, az egy sikertörténet volt. Tehát hiszen a Safe Partingon szeptember 18-án nagyon nagy tömegeket mozgattunk meg, és nagyon sikeres volt, tehát a vármegyénkből, Mezőkövestől, Szirmabesenyő, Mái, Alsó Zsolca, Felső Zsolca, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, mindenhonnan, és még Ózd, Kazincbarcika, Sajó Szentpéter körzetéből is érkeztek gyerekek, mert annyira élvezték a Trafipax előtti futást, tehát ezt szerették volna kipróbálni, megnézni, hogy ők mennyivel tudnak szaladni, és ez egy unikum volt nekik, hogy különlegesség, hogy egy igazi rendőr Trafipax méri be az ő futásukat, hogy mennyivel tudnak szaladni. Egy atléta kisfiú nyerte természetesen. A nyílt nap is egy nagyon nagy számú volt, ami rendvédelmi technikumban volt, az most volt április 23-án, a rendőrségi nyílt napon.
3: Mi a véleménye a lezredes asszonynak? Az önök munkája megteszi a hasznos lépéseket? Tehát a közlekedésbe visszaköszönnek ezek a dolgok?
2: Tehát úgy veszük észre, hogy a gyermekeknél hasznosnak tartjuk, mert azokat az ismereteket, amiket a rendezvényen vagy a keveoktatás során szereznek, azokat alkalmazzák és betartják mindenféle közlekedési szabályokat a gyalogos, kerékpáros közlekedés során. Tehát az ifjúsági részen mi sikertörténetnek gondoljuk a baleset megelőzési munkánkat, és azon vagyunk, hogyha már egy emberélettel többet meg tudunk menteni, mert a folyamatos közlekedés során, közúti közlekedés során már sikernek könyvelhetjük el.
1: Kedves hallgatóink, megtartotta a bizottsági ülését a Borsodabói Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság balesetmegelőzési bizottsága. Elhangzott, hogy már nem csak a közoktatási intézmények igénylik az útmutatást, hanem egyre szaporodik a cégek, vállalatok igénye is.
0: Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk.

0: Egy óra. Hírek az Európa Rádióban.
1: Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Huszár Katától hallják. A kormány célkitűzése, hogy a jelenlegi a GDP 1,3%-ának megfelelő költési szintről jelentősen növelje a tudományra és kutatásfejlesztésre fordított forrásokat. A következő 4 évben szeretnék ezt az uniós átlag közelébe körülbelül 2%-ra emelni. Erről Tanás Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszélt a Kossuth Rádióban. A miniszter hozzátette, hosszú távon az Európai Uniónak is az lesz az elvárása, amit valószínűleg körülbelül 1 éven belül egy európai kutatási törvényben is rögzítenek, hogy 3%-ot kell megcélozni minden tagállamnak kutatásfejlesztésre. Ez a nap, a 9-11, a terroristák merénylete úgy vonult be a köztudatba, mint a terrornapja, közölte a belügyminiszter a közösségi oldalán a merénylet 25. évfordulója alkalmából. Pósfai Gábor felidézte, pontosan 25 éve változott meg a fogalmunk a biztonságról. 2001. szeptember 11-én 3 eltérített repülőgép csapódott a New York-i világkereskedelmi központba és az Arlingtonban található védelmi minisztérium a Pentagonba, még a 4. utasszállító Pennsylvániában zuhant le. Az egész világ megdöbbent a pusztítás mértékén, az addig nem látott módszer alkalmazásán új időszámítás kezdődött, tette hozzá. A bejegyzése szerint a 2977 áldozat között volt 411 hivatásos, akik a kereskedelmi tornyok romjai között veszítették életüket, 343 tűzoltó, 23 rendőr, 37-en a parti őrség állományából. Rajtuk kívül 8 mentő, illetve orvos halt meg a tűzoltás, az evakuálás, a segítségnyújtás közben. Új lendületet kapott a vasút, és vele együtt új lendületet kap Debrecen, Balmazújváros és az egész térség, jelentette ki a Közlekedési és Beruházási Minisztérium parlamenti államtitkára a debreceni északnyugati gazdasági övezet kialakításával összefüggő vasúti infrastruktúra fejlesztési és villamosítási projekt záró rendezvényén. Tárkányi Zsolt azt mondta, a Debrecen-Balmazújváros vasútvonal felújítása ugyanaz előző kormány döntése volt, az egyik legfontosabbat, az uniós forrást a Tisza kormány tette bele. Hazahoztak Brüsszelből erre a projektre 38 milliárd forintot. Ha nem lépett volna hivatalba a Tisza kormány, akkor ez a pénz Brüsszelben maradt volna, tette hozzá. Új tudományos podcast sorozatot indított Neuron címmel a Hunren Magyar Kutatási Hálózat, melynek célja, hogy bemutassa, milyen sokféle kérdésre keresnek válaszokat a kutatók, többek között az agykutatás, a csillagászat, a zöld kémia, a biodiverzitás, a mesterséges intelligencia, valamint a repülés jövője témákban. A sorozat néhány epizódja már elérhető, szeptember végéig pedig valamennyi beszélgetés megjelenik, több digitális tartalom megosztó csatornán, valamint a Hunren honlapján, ahol az összes adás egy helyen megtalálható lesz. A hallgatók többek között olyan kérdésekre kaphatnak választ, mint hogy mi történik az agyban alvás közben, hogyan segítheti a kutatás a személyre szabott rákterápiát, mitől lehet valóban zöld a kémia, vagy hogy milyen szerepe lehet az újrahasznosításnak az energiatárolásban. A Neuron podcast sorozat közérthetően mégis a tudomány összetettségét megőrizve mutatja be, milyen kérdések megoldásán és hogyan dolgoznak ma a Hunren kutatói. Az első évad 14 adással érkezik.
0: Az időjárásról.
1: Szombaton a Dunántúlon süthet ki hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz erősen felhős, olykor borult az ég, záporok, zivatarok kialakulhatnak. Az északi a szeletcsok felé élénk helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 18 és 24 fok között alakul majd.
0: Európa Rádió híreit hallották.

0: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsora.
1: Köszöntöm a Zenesáv hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Antal István. Mai műsorunkban az angol East of Eden progresszív rock együttes elismerkedünk meg. Maradjanak velünk!

az East of Eden együttest a hegedűn, fuvolán, szaxofonon és trombitán játszó Dave Airbus 1967-ben alapította az angliai Bristolban. A zene, amit játszottak, a folk rock, apro rock és a jazz rock elemeiből építkezett.

1970-71-ben voltak a legsikeresebb éveik, azt követően Airbus elhagyta a zenekart, amely különösebb visszhang nélkül egészen 1978-ig működött.

1999-ben Airbus és két másik alapító tag nagyszerű lemez készítése erejéig újraélesztették a zenekart, ennek sikerét követően a következő évben egy újabb lemezt is megjelenítettek.

0: No.
1: Zenes Ál című műsorunkat hallották, melyben az angol East of Eden progresszív rock együttessel ismerkedtünk meg. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztőt Antal Istvánt hallották. További jó rádiózást kívánok!
2: Zenesáv. Barangolás a dallamok világában. Az Európa Rádió zenei műsorát hallották.